0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy mindezeket elrejtetted a bölcsek és az okosak elől. Fatimai látnokok gyermekek voltak, akik nem is sejtették talán, hogy mi becsöppennek. Vagy éppen mégis, pont a gyermek lelkűségük miatt természetes volt számukra a találkozás. Ezt majd megtudjuk. Minden esetre kettejük gyermekkorukba elköltözött ebből a világból. A másikba, az örökbe. Tudjuk, hogy Lúcia nővér még sokáig élt. Most itt vagyunk együtt szívben és lélekben. Amikor szentségimádásra gondolunk, akkor sok mindenre gondolhatunk. Én régebben arra gondoltam, hogy a szentségimádás egy olyan lelki cselekvés, amelynek keretében térdelünk az eukarisztia előtt, és kívülre adunk figyelmet és imádást, és kívülről várunk kegyelmet, érzéseket, meglátásokat, megvilágosodásokat. Mára kissé módosult e nézetem, melynek kialakulásához a boldog emlékezetű Mincenti József bíboros atya egyik mondata segített megtenni az első lépést. Ez így szólt. Az egyik anyagunkra föltettük, mint mottó. Ne keressetek az égben csodákat. A csoda az emberben van. Így alakul ki lassan az emberben a befelé fordulás, a meditáció, a szív mélyén való istenkeresés útja, aminek persze nincs vége a földi élettel. Most vasárnap hallottuk János evangéliumából az alábbi részt. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogy mondhatod hát, Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Vagy Jánosnál másképp, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Íme a talány már nem is talány. Itt vagyunk az eukarisztiánál, ahogy a katekézisünk mondja, csúcs és forrás. Tehát itt vagyunk a csúcsnál és a forrásnál egyszerre. Olvassuk, kezébe vette a kenyeret és hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Eukarisztia. Az EU görögben jót jelent. A káris, kegyelem, kegyelmi adomány, talán sokaknak a karizma innen ismerős lehet. Eukarisztészász. Azt jelenti, hogy hálát adunk. Jó kegyelmet. De hogyan adhatunk hálát? Az egész órát, amit most együtt fogunk tölteni. Kicsit olyanná formáltuk, mintha egy misé lennénk, úgyhogy most a bűnbánati ének jöhet, Kyrie eleison, Szentkereszt mise első részlete.

Ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van. Amikor itt vagyunk az eukarisztia előtt, a jó kegyelem előtt, akkor talán azért vagyunk itt, mert tükröződni akar bennünk. Rávilágítani arra, hogy a szívünk mélyén Isten fiai és leányai vagyunk. Jézus az első szülött. Mi a második, a milliomodik, a milliárdodik. Isten tudja. De egy biztos. Az utat mindenkinek magának kell végigjárnia. Amit Jézus mond, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez nem egy általános valóság, hanem ez egy személyes tény, hogy Jézus az út. Bennem, önökben, ti bennetek, mindannyiukban. De ezt az utat csak egyedül lehet megtalálni, abban a személyes közösségben, amit pont az eukarisztia akar a szívünkbe vetíteni, beültetni. Amikor a Szentmiséről, az eukarisztiáról beszélünk, akkor mindig az áldozás jut az eszünkbe. Egy Clarissa nővér egy korábbi elmékedésében így gondolkodott itt Magyarországon. Amikor áldozunk, akkor magunkhoz vesszük Krisztus testét. Ezt így gondoljuk, és jól is van. De a háttérben sajnos nem gondolunk arra, hogy Jézus magához vesz mindannyiunkat. Belevisz abba a láthatatlan világba, ami a valóság, ami az életünknek a valósága. Mert nem az az igazi valóság, amikor bánkódunk, bár az is benne van. Nem az az valódi, amikor szenvedünk, bár az is benne van, hanem az a nagy kimondhatatlanság, ami Isten örök létét jelenti, ami a mi szívünkben el van rejtve, felette nagy titok. Hogyan adjunk hálát? Azzal adhatunk hálát többek között, hogy elhisszük, hogy az atyában vagyunk. Ha elhisszük azt, hogy vagyunk, hogy vagyok, aki van. Micsoda kinyilatkoztatása az Istennek. Vagyok, aki van. Most. Ebben a pillanatban, mindnyájan, vissza kell találnunk eredeti önazonosságunkhoz, identitásunkhoz, amit Jézus elképzelt rólunk, hiszen az életünk ő benne van elrejtve. Ehhez a titokhoz segít minket Fatima sok-sok üzenete. Így hát, akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Azzal adhatunk igazán hálát, hogy épp úgy adjuk magunkat, amint Jézus tette. Azzal adhatunk hálát, ha igyekszünk a titkot magunkban megtalálni és megélni, méghozzá pont ebben a világban. Ennek a megtalálásnak és megélésnek talán az egyik legnagyobb ellensége a félelem. A szeretetben nincsen félelem, mondja János. És mégis hajlamosok vagyunk félni. És talán ez így belénk van talán kódolva. Igen, félünk az ismeretlentől,
ami az örök élet, és ezért kell itt a földön megbarátkoznunk. Úrunk, engedd, hogy ne féljünk, hogy a félelem tovasszáljon, de hogy tudjunk a félelmeinkkel szembenézni is.

üres a sír, el van görgetve a kő, nem gondolhatjuk igazán, hogy azért, hogy Jézus onnan kijöjjön, hanem azért, hogy mi bemenjünk, és pont a félelmeinkkel a sötétségben nézzünk szembe. Nézzünk szembe azzal, hogy halandóak vagyunk, de a halálon túl és a halálunkban, itt a Földön vár bennünket a bennünk élő Isten. Tulajdonképpen bennünk van, mi pedig ő benne. Francisco, az egyik látnok azt mondta, 2017. október 16-án, a napcsodában, hogy ott álltunk lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el.

Hozz a mennyből szép tiszta fényt. Az előbb gondolkodtunk az identitásunkról, az önazonosságunkról, és itt hadd hozzam ide egy nagyon régi és nem túl régi nagy gondolkoznak a rövid gondolatát azzal kapcsolatban, hogy valójában kik vagyunk mi. És ő, Thomas Merton, a Belső tapasztalat című írásában a következőképpen gondolkodik. Mivel egyek vagyunk Krisztussal, felismerjük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Felismerjük, hogy másik Krisztusok vagyunk. Tudatára ébredünk annak az erőnek és szeretetnek, amellyel annak a névtelen és rejtett valakinek a csodálatos jelenléte ruház fel bennünket, akit Szentléleknek hívunk. Az Atya maga is Szent Lélek, de Atya a neve. A Fiú maga is Szent Lélek, de Fiú a neve. A Szentléleknek olyan neve van, amelyet csak az Atya és a Fiú ismer. De nem lehetséges-e, hogy amikor magához vonz, és a Fiú által egyesít minket az Atyával, bennünk lakozva magára veszi a mi titkos nevünket? Elképzelhető-e, hogy az ő kimondhatatlan neve a mi saját nevünk lesz? Elképzelhető-e, hogy önmagunk számára megtudhatjuk a Szentlélek nevét, amikor kinyilvánítja nekünk ő benne fennálló önazonosságunkat? Hiába tudom feltenni ezeket a kérdéseket, válaszom nincs rájuk. A következő ima Ferenctől való, amit énekelni fogunk. Én Istenem, én mindenem. Talán ezekre a kérdésekre ebben tudjuk megtalálni a választ. Jöjj Szent Lélek, itt az eukarisztia előtt, a fatimai titoknak a jelenlétében. Taníts meg bennünket arra, hogy megismerjük a mi nevünket. Szent Ferenchez csatlakozva szívünk mélyéből fakadjon fel az önazonosságunk valódi tudata. Uram, ki vagy te és ki vagyok én, mondogatta Ferenc. Meg énekeljük, hogy Deus meus et omnia.

Eucharistesas. Hálaadás. Karizma, jóság. Nemrég itt volt Henri Bullard, jezsuita atya, nagy bőt betartott előadást. Elmesélte, hogy egy lélekben és testben sérült kisfiú, aki mindig bántotta az iskolába a társait, mert ő nem focizhatott, tolószékben ült, mindig csipkelődött és bosszantotta az egészségeseket. És amikor már semmi nem vált be, akkor azt mondta, gyere be, bejött a kisfiú hozzá, és azt mondta, hogy te jó vagy. Hogy te jó vagy. Átölelte, és mondogatta neki. És onnantól fogva abba hagyta a csipkelődést. Valaki mondta, hogy senkit sem lehet jóvá pofozni. Úgyhogy most az eukarisztiában haladjunk tovább. Abban, hogy szent vagy, egy jól ismert ének.

és most így végéhez közeledve ennek az órának, azzal a dallal fejezzük be, ami Paray-le-Monial-ba, Jézus szíve tiszteletvárosában indult el bennem, és jó 3-4 éven keresztül íródott, és valójában a szeretetről szól, van elcsépelt ez a szó, ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van.

lángba, abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten? Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt sosem tudjuk elmondani. Francisco. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Kedves hallgatóink, a Máre Rádió budapesti kápolnájából hallottak imádságot.
1: A Boanergis együttes szentségimádását hallották, amely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.

Adj innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben őrá szegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek. Taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak ugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, és közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem parittyák feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
0: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem? Hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Az irgalmasság óhájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szentvére.
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
4: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos, és ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, nem tudom, mit keresek itt, mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette be, de akkor azt mondom, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy tényleg az a 3 nap az annyira megérintett akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
5: Amilyen nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben az, hogy egy vadidegen

0: férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
1: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

Séta a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Sok szeretettel köszöntöm a mai zenei sétánk hallgatóit. Augusztusi adásunk témáját a közelgő Nagy Boldogasszony ünnepe, azaz Szűz Mária mennyben vételének ünnepe adja. Két zeneszerzőt hívok ma segítségül, akik másokhoz hasonlóan Mária hála énekére a Magnifikátra komponáltak zenét. Megjegyzem, adásunk szignálja is egy Magnifikátnak a részlete, méghozzá talán a legismertebbből, Bach Magnifikátjából való. De a mai műsorhoz mégsem tőle választottam műveket, hanem Claudio Monteverditől és Lajta Lászlótól. Bach Magnifikátja pompázatos, hatalmas zene, a barokk kívánalmaknak eleget tévő muzsika. Viszont Mária himnusza inkább személyes, szerény. Erről majd hallanak a műsorban bővebben, éppen Lajta egyik leveléből, amit fiaihoz intézett. Monteverdi Magnifikátja sem hatalmas, hanem inkább bensőséges. Szinte végig szól a zeneműben a Gregorián Magnifikát dallam, mint idézet, méghozzá jelentőségét kiemelendő, általában hosszú ritmusértékekben. Jellemzője ennek a zenének az is, hogy rendkívül gazdagon díszítettek a szólisták által énekelt szólamok, néha szinte teljesen improvizációnak tűnnek. Harmónia világa szinte a végletekig egyszerű, és mégis hihetetlen intenzitású. Monteverdi akkor a barokk legnagyobb zeneszerzője volt. Következzék tehát néhány részlet a Magnifikátból, ami Monteverdi Mária vecsernyéjének részét képezi.

Nem tudom, önök hogy vannak vele, én ezt a gyönyörű zenét végtelenségig tudnám hallgatni. De időnk annyi van, amennyi van, úgyhogy kénytelen vagyok áttérni a következő zeneszerzőre, méghozzá Lajta Lászlóra és az ő magnifikátjára. Ahelyett, hogy én találnám ki, hogy mit is kell erről a darabról mondani, engedjék meg nekem, hogy Lajta László gondolatait olvassam föl. Előre mondom, elég hosszú lesz, de megéri meghallgatni. Nem szerettem már régen Bach és a többi mesterek magnifikátjainak harsogó, trombitáló, barokkan majesztózus fortéit. Mert hát mi is ez a magnifikát? Mária hála éneke. Hol van itt kiabálás? Hol van itt hangos szó? Miért kell ide fortissimo énekkar s zenekar? Ez nem zsoltár, amelyben hangos szóval dicsérjük az urat, ez egy, a genezáreti tópartján aligasszony elénekelte, félig leányhangon dalolt himnusz. Elképzelésemet nem is a zenészektől tanultam, hanem a festőktől. A kompozíciót női karra és orgonára írtam, tehát nem orgona kísérettel. Hangosság, széles gesztus, trombitáló angyalok, mindez nincs az én magnifikátomban. Szelídség, báj, szépség, gyengétség, alázat, az igen. Elővettem én is a nagy palettát, rajta a színek, de a legkisebb ecsettel festettem, annak is összesodortam a szőrpamacsát, hogy úgy rajzoljon, mint a hegyes ceruza, és leheletszerűen raktam fel a színeket. Ez a szokatlan, és tudtom szerint az első ilyen felfogású magnifikát feltűnően és szokatlanul hosszú orgona előjátékkal kezdődik. Az orgona először azon téma felett fantáziál, amellyel később az énekkar belép, énekelvén a szót, magnifikát. S utána két igen édes finom dallamot intonál, mindegyiket megismételve. A magatartás édeskészségét elveszi a kétszer hozott téma közötti disszonanciában fortissimóvá dagadt tutti orgona, amely konszonáns akkorddal fejeződik be úgy, hogy a harmónia legfelső hangja tovább szól, egyedül, és egy magamért a kicsit gregoriánszerű, de azért lajtásan modern, a szónak nem a modern iskolákat jelentő értelmében, kifejező, s azt hiszem, nagyon szép recitatívó ékelődik a dallamok közé. Az utolsó melódia aztán puha, kicsit archaizáló akkordokkal fejeződik be, és elkezdi az énekkar. A mű folyamán háromszor idézem a Liber Offici, három különböző tónusában írt, három különböző gregorián magnifikát dallamát. A polifon kórus, amelyik helyenként tiszta harmóniákban homofón, ilyenkor uniszónóban énekel. Ezeket a gregorián idézeteket alul egy igen mély orgona pedálbasszus kíséri, felette meg egy dusz flút játszik, egy a recitáló kórustól egészen független dallamot. A magnifikát szövege 12 strófára oszlik. A hatodik verszak előtt megint hosszú orgona közjáték van, amelyik az éteri tisztaságban elhaló énekkart folytatja egy idáig, még elő nem fordult melódiával, s emelkedik, emelkedik, amíg egy igen luminózus fortissimóhoz nem ér. Korál-szerű dallam Mária himnusza, amelyet az orgona játszik. Ragyog az arany, ragyog az ezüst, ragyog a színes ablakokon a betóduló napsugár, és emelkedik a melódia, míg a himnusz harmadik strófájában a teljes orgona fortissimójával be nem fejeződik a himnusz. Az orgona pedálja kicsit virtuóz és beszédszerű, s utána az előbb említett módon halkan éneklik a gregoriánumot. Fécit potenciam in brachio suo dispersit superbos mente cordis sui. Ezután a kezdeti orgona témák jönnek, az elsőt az alt, a másodikat a második szoprán énekli szólóban orgona kísérettel, az első szoprán meg megint egy új dallamot énekel. Közben megfelelő helyeken, s később a spiritui sanctonál, az énekhangok hosszú vokalizálásban, azaz egy hangzóra énekelt hosszú rész, elkezdenek hullámzani, s lágyan mennek mindig együtt, tehát harmóniában le és fel, fel és le. Az orgona ugyanezt játsza, de ellenmozgásban úgy,
hogy ezek a részek olyanok, mintha a lélek, a boldog fiatal anyalélek kiáradna, és lágyan hullámozva elöntené az egész világot. Vagy, hadd játsszak egy másik képpel, mintha a tóvá csendesül tenger felett, melyet lágyan fodroz a szél, lebegő angyalkórus énekelne. Csupa lágy és finom színekkel íródott a rövid glória, és egy hosszabb, éppen olyan végtelen és a legszebb színekből szőtt, gyönyörű, ovális, szőke, fiatal Madonna arcot. Hátul olyan tájkép, amely elvész a messze kék ködeiben, mint ahogy a korai reneszánsz ejkek, olaszok, Leonardo portréik mögött megnyitják a végtelen távlatot, átszellemül az egész kép és az orgona pötiklos regiszterének csengői, és egy lumináns édur akkord fejezi be az én Madonna portrémat.

Lajta László csodálatos magnifikátjának éteri hangjaival búcsúzom mára. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, találkozunk egy hónap múlva. Viszont hallásra! Önök a Séta a muzsika kertjében című műsorunkat hallották. A műsort Strauss Kálmán vezette.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a kőtábla második táblája kezdődik a mai alkalommal, felebaráti szeretet többféle fajtájáról. Ez a tábla emlékezik meg, hiszen az első az Istenre vonatkozik, de a második kőtáblán lévő parancsok azok is az elsőnek a hátteréből értelmezhetők. Tehát amit mi a szülők iránti szeretet, vagy az embertárs iránti szeretet, az igazság, a vagyonbiztonság, az összes többi ilyen parancs területén háttérben mindig ott van az első kőtáblának az üzenete, az Isten iránti szeretet, amely szorosan kapcsolódik az embertárs iránti szeretettel. A negyedik parancsolat úgy szól a teljes hosszában, tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Ez így van a kivonulás könyvébe, a második törvénykönyvben, Mózes 5. könyvében már csak röviden, hogy mert akkor már ott vannak azon a földön, amit elfoglaltak, meg megkaptak, ott tiszteld atyádat és anyádat. A nagy katekizmus, a katolikus egyház nagy katekizmusa nagyon hosszan értekezik erről a parancsról, ugyanis nem csak a kisgyerekeknek szóló intelmet mondja, hogy legyél jó, meg engedelmes, hanem nagy szempontokat vesz figyelembe, egész emberi életünket, benne a családot, és maga a család is egy óriási feladat, vagy témakör ebben a parancsolat magyarázatban, a család és társadalom, a családtagok kötelességei, a szülők kötelességei, a család és a mennyek országa, az Isten országa, a polgári társadalom előjárói, a politikai közösség, polgárok kötelességei, amire most természetesen nem tudunk kitérni, de ez nem azt jelenti, hogy erről már nem volt szó, mert volt már a családról szó, volt a társadalom és az egyház viszonya, a polgári kötelességekről, tehát ezek átfedett dolgok, amelyek az elmúlt időkben elő-elő kerültek már. Bele kell helyezkednünk abba a helyzetbe, hogy a biblikus teológia a múlt század elején a Bibliát magyarázta, azt mondta, hogy a Sitzim Leben az életbe ültetett helye, hogy mikor hangzott ez el, ez a parancsolat, nem egy prédikációban a jeruzsálemi templomban, hanem a pusztában, amikor Mózes ezt a parancsot kiirdeti a népnek. Vándorol a nép, nem is kevés ideig, hanem mint egy 40 esztendeig. Ott ez a parancs nem a kicsi gyerekeknek szól, hanem a középkorú embereknek, akik vitték magukkal az öregeket is, akik hát ugyanúgy, mint a mai időkben, elesettek, betegek lehettek, tehát támogatásra szorultak. Tehát ez a parancs, mi általában a 10-12 éves gyerekek szintjére szoktuk lesrófolni, hogy azt mondod, benne van a Bibliában, tiszteld apádat és anyádat, tehát jó legyél, engedelmeskedjél. Nem. Itt egész emberi létünk összefüggésében van. És ott van az, hogy hosszú életű légy azon a földön, amit az Isten neked adott. Tudni kell azt, hogy az üdvösség az egészen az utolsó időkben, a Krisztus előtti második-harmadik században vált komoly hitévé a zsidóknak. Előtte is mondták, hogy ha meghalunk, nem semmisülünk meg, hanem valami árnyék lét, valami seol lesz a mi sorsunk, de már a Krisztus előtti időkben, a makkabajosi harcokban ugye kitűnik, hogy meghalnak abban a tudatban, hogy az Isten föl fogja őket támasztani, és imádkoznak az elhunytakért. Tehát akkora már a föltámadás hite az Ószövetség népében megerősödött. Egyetlen egy ilyen társaság volt, a szadduceusok akkoriban, akik úgy kétkedtek, nem nagyon hitték a föltámadást, az Istent hitték, de a föltámadásban nem hittek. Tehát ez a parancsolat ezzel a kapcsolattal, hogy hosszú életű légy a földön, azért is fontos biztatás volt, mert hát mivel jutalmazzon meg bennünket az Isten, ha egyszer az üdvösség olyan bizonytalan árnyék lét. Hát, hogy hosszú életű vagy. Ez a jutalmad. Viszont ennek lehet egy olyan természetes magyarázata is, amit Herceg Ferencén olvastam még egyszer az egyik ilyen önéletrajzi írásában, hogy ő úgy magyarázza ezt, hogy ha valaki gondoskodik a szüleiről, akkor nyilván, hogy azok tovább élnek, mert gondoskodik róluk. És ameddig valakinek élnek a szülei, addig ő benne is benne van az, hogy hát én még gyerek vagyok, hát még élnek a szüleim. Tehát ő benne is van egy ilyen vitalitás, hogy él az apám, anyám, és való így igaz, ameddig élnek a szüleink, addig bennünk van azért ez az érzés. Amikor már meghalnak, akkor már ott van az, hogy na hát majd most már mi következünk ezek után. Tehát ennek lehet egy ilyen természetes magyarázata is. Az már nagy dolog volt a zsidó népben, hogy a pogányokkal szemben gondot viseltek a beteg és öreg szülőkre, hiszen a maga tehetetleneket azt sok pogány nép halálra ítélte. Hát még Sánta Ferencnek is van olyan novellája, hogy Erdélybe ment az öreg a büdös barlangba, ahol ilyen gázok, gőzök voltak, hogy mi hamarabb befejezze az életét. Ugye mai formája az, amikor valakinek megfordul a fejében az, hogy hát, ha beteg valaki, akkor nem tudnak rajta segíteni, akkor jön olyan a kegyes halál, az eutanázia, és hát sok helyütt rábeszélik erre a szülőket. Van is olyan állam Európának, ahol az idős emberek, mit tudom én, a ottani személyigazolványban

Megbántották, átkozták, megütötték, azokat halállal is lehetett sújtani a Mózes törvénye szerint, mert eléggé ilyen apa és szülőjogú társadalom volt az Ószövetség világa. Tehát lehet azt mondani, hogy a szülőknek sokkal nagyobb joga volt a gyerek fölött, mint ma. Gyerekjogokról nemigen beszéltek a régi korokban. Azt tanította az Ószövetség, a Sirák fia könyve, Tóbiás könyve, hogy szeretnek a szüleid, ezért legyél hálás. És a Sirák fia könyve, ez egy ilyen bölcsességi könyv, ezt mondja, hogy minél elesettebbek a szüleid, annál inkább legyél jó hozzájuk. És a szülőnek Isten ad tekintélyt. Lehetne azt mondani, hogy az Isten iránti szeretetet és kötelezettségeket majdnem egyenlőségbe tette a szülők iránti tekintéllyel. Tehát egy szigorú, patriarkális, apajogú társadalom volt. Viszont a szülőknek is volt feladata. Egyrészt az, hogy fölneveljék a gyerekeket, megtanítsák őket mindarra, ami az élethez szükséges, de kimondottan a hit átadására is fölhívja a figyelmet, hogy a gyermekeknek mindazt, amit hisz az Ószövetség népe, azt át kell adni. A másodtörvénykönyvben, a 11. fejezetben benne van, hogy mindazokat a tanításokat, amit én mondtam neked, jegyezd meg értelmeddel, fűzd a karodra, hogy az imaszíjba is volt egy ilyen írás. A homlokodra tedd, ékként lehet látni a zsidó kimádkozása közben, ott van a főparancs, hogy jegyezd meg, és hozzáteszi, és tanítsd meg a gyermekeidnek. Tehát ezt szigorúan megparancsolta az Ószövetségben a törvény, hogy az Isten szeretetet, az Isten parancsait át kell adni a gyermekeknek, az utánunk való nemzedéknek. A zsoltáros is így énekel a zsoltárban, hogy amit hallottunk, azt továbbadjuk. Na most ez itt a isteni igére vonatkozik, nem a nép történetére, vagy ilyen pletykákra, hanem amit a tanításból hallottunk, azt tovább adjuk. Na most az új szövetség az helyre billenti ezt a egyoldalú, csak szülői tekintélyre épülő szeretetet, hogy tekintélye van az apának, anyának, tisztelni és szeretni kell a gyereknek. Helyre billenti Jézus, mert beszél nem csak hogy a gyerekek iránti szeretetről, hanem a gyermekek elleni vétkekről. Azt mondja, hogy ha valaki bűnre csábít egyet is e kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és bedobnák a tengerbe. És ugyanakkor meg még példaképül is állítja a gyerekeket. Azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be az Isten országába. Erre mondja sok tanító, meg szülő is, hogy hát a gyerekek már kicsi korukban is olyan rosszak tudnak lenni, hogy szörnyű, hogy

0: kihoznak a sodrunkból bennünket, hát ezt állítja elénk a negyedik parancs, vagy Jézus. Nem aprólékos tettekre gondol, hanem olyan gyermeki tulajdonságokra, ami kiveszik sokszor felnőtt korra az emberekből. Kiveszik az őszinteség. Tehát megtanulja a képmutatást az ember. Pontosan a szülők iránti szeretettel kapcsolatban is mond képmutatást az Úr Jézus, mikor szidja a farizeusokat, hogy ti ugyan azt mondjátok, hogy meg kell tartani a Mózes törvényét, méghozzá, hogy atyádat és anyádat tiszteld. De, mert te jónak akarsz mutatkozni a többi előtt, hogy te olyan vallásos vagy, hogy mindent odaadsz az Istennek, amivel segítened kellene a szüleidet, rámondod azt, hogy korbán, azaz Istennek szentelt ajándék, és nem segíted a szüleidet, hanem elviszed nagy képmutatással, és leteszed az oltár elé. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten szeretetet nem kell megtartani, hanem nem lehet képmutatóskodni úgy, hogy az embertársam vagy a szüleim kárt valljanak. Tehát hiányzik belőlünk az őszinteség. Hiányzik belőlünk a nyitottság. Egy gyerekbe óriási a nyitottság, kérdezget mindenre. És az Isten iránti nyitottság is benne van. Számtalanszor lehet azt tapasztalni, hogy a gyerek elkezd érdeklődni ilyen vallási dolgok iránt, és elfojtják benne, hogy most ezt hagyjuk, majd másról beszélünk. Mert volna benne nyitottság, de elfojtja a felnőtt társadalom. És hát hiányzik belőlünk már a bizalom. Annyit csalódtunk, hogy azt mondjuk, hogy mi már nem tudunk bízni senkibe. És a gyerekben még benne van a bizalom. Amikor Jézus azt mondja, ugye most itt a húsvéti időben van, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, az nem azt mondja, hogy vakhitű légy, értelmetlenül légy hívő, hanem tudjál bízni. És már nem tudunk bízni, mert nekünk mindent alá kell írni. A mai társadalom nem fogad el semmit a másiktól. Régen azt mondják, elég volt egy kézfogás, vagy egy építkezésnél kiállította pallér egy papírt, aláírta, elvállalom, kész. Most millió aláírás kell mindenre, mert elveszítettük a bizalmunkat. Egymás iránt következésképpen Istenben sem bízunk. Na most ezt állítja Jézus elénk, amikor azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem juttok be az Isten országába. És hát ugye megerősíti a negyedik parancsolatot, pontosan ezzel, amit az imént mondtam, hogy a negyedik parancsolatnál a szülők iránti gondoskodásra ráhelyezi a hangsúlyt. És ő maga mutatott példát, mert a szülők iránti szeretetnek koronként, emberi koronként más-más megnyilatkozása kell, hogy legyen. A gyerek igenis engedelmeskedjék a szüleinek. Persze nem szabad értelmetlen dolgot parancsolni a gyereknek. És meg is lehet azt magyarázni, hogy ezt miért kell tenned. Ja, nagyanyámnak volt a mondása, amikor valamit nem akartam csinálni, ez nem a te eszedhez való, csak csináljad. Meg lehet magyarázni a gyereknek. Tehát az engedelmesség. 12 éves Jézus történeténél olvassuk, miután elment a templomba és ott maradt, az nem engedetlenség volt a részéről. Pedig úgy gondolnánk, hogy ott maradt a templomba, és ő ezáltal hát ilyen rossz gyerekké vált. Az egy prófétai jel volt, hogy neki az atya házában kell lennie, hogy ő tudja azt, hogy az ő igazi atya az a mennyei atya. Ezt akarta az ott maradással megmutatni Szűz Máriának és Szent Józsefnek. De odaírja Lukács evangélista utána, hazament és engedelmeskedett nekik. Tehát a gyereknek igenis kell engedelmeskedni a szüleinek, tanárainak. Ma óriási problémák vannak ezen a területen, mert a gyermekeknek, hogy így mondjam, olyan nagy lovat adnak, hogy képtelenek sokszor fegyelmet gyakorolni a tanárok, mert kivesznek mindent a kezükből, és már a pár éves gyerek is tudja azt, hogy neki milyen jogai vannak. Ebből adódik az, hogy majdnem a tanár büntetik meg, hogyha rendre utasítja a gyermeket, vagy keményebben rászól. Tehát ez egy ilyen fordított világ, hogy igenis engedelmeskedni kell a szülőnek. Szóval eljön egy kor, amikor már felnő valaki, akkor valamiképpen egyet kell tudni érteni a szülővel. Fontos dolgokban kell egyet érteni. Elmegy Jézus a kánai menyegzőre, és azért egyetértett Máriával, mert először, hát mikor mondja, hogy nincs boruk, hát akkor azt mondja, hát ez mi dolgunk, hát itt vendégek vagyunk. De utána mégiscsak segít azon a megszorult násznépen, meg a lakodalmi házigazdákon, mert egyetértett Máriával. Ma nagyon nagy probléma van. Olyan nemzedék nőtt föl, amelyiknek nem tudtuk átadni az értékeket. Ők azt hiszik, hogy sokkal okosabbak, mint az előtte lévő generáció, mert jobban kezelik a digitális eszközöket. És azt hiszik, hogy ők okosabbak. És épp ez egy ilyen választás is megmutatja, hogy korszakos határ van a fiatalok és az öregek között. De ez nem azt jelenti, hogy ők okosabbak, mert az élet az sokkal több, mint a mesterséges intelligencia által adott információ. Az az élet tapasztalata kell. És azért megnézzük, igencsak zátonyra futnak a fiatalok házasságukba, magánéletükbe, sorra. Meg kell kérdezni az iskolába a gyerekeket, hogy kinek van olyan szülője, aki ugyanazzal a apukával, anyukával él, és nincs féltestvére neki, vagy nincs elvált szülő. Alig van. A mi korunkban még volt. És való igaz, hogy ez egy törés az ember életébe. És sok minden más törés van benne. Tehát nem tudtuk átadni az értékeket. Ez nagy baj. És nem is értenek velünk egyet a fiatalok, mert ők okosabbak, jobban kezelik a kütyüket. És aztán a végén meg gondoskodni kell a szülőről lehetőségeink szerint. Az Úr Jézus még a keresztről is gondoskodott Máriáról. Azt mondja, hogy Jánosnak, hogy íme a te anyád, hogy viseld gondját. És ma ezt látjuk, hogy a szülők magukra maradnak. ami a gondosságot illeti. Hát én annyiszor, de annyiszor kapom azt a kérést, hogy nincsen öreg otthonunk, mert szeretne bemenni jogosan, aki magára maradt, megérte az ember. Régen erre nem volt szükség, mert otthon voltak a családban az öregek is. Tehát itt lehet látni, hogy bár nagyot váltott a világ, sok mindenben előbbre vagyunk, de sok mindenre hátrébb, mint a régi időkben. És ugyanakkor van itt egy paradoxon, az új szövetség szerint a szülők iránti szeretetben. Mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, meg aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Na már az Ószövetségnél is ez volt, hogy át kellett adni a hitet. Ez fontos kötelezettsége volt az ószövetségi szülőknek is. Ma ezt se látjuk az új szövetségben, hogy átadnák a gyermekeknek, legalábbis azon a szinten, amelyiken a gyerek él. Jönnek a gyerekek első-második osztályba, hát egy keresztet nem tud vetni a kisgyerek. Semmit nem hallott Istenről. Egy egyszerű kis gyerek imádságot sem tud. Tehát semmit nem adtak át a hit területén a gyereknek. Itt viszont még magasabb szempontokról van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor az Isten ügye előtérbe kerül, az az első. Szent II. János Pál pápa mondja, hogy a szülők iránti tisztelet az egy analóg tisztelet, hogy alá van rendelve az Isten ügyének, az Isten országának. De ez azt jelenti, hogy attól függetlenül gondoskodni kell a szüleinkről. Ami tőlünk telik, meg kell tenni. Ez különösen akkor kerül ütközésbe, ha valaki főként fiatal hitre tér, és a szülő meg ellenzi. Eklatáns példái általában a papi és szerzetes hivatások, hogy nagyon ellenzik a legtöbb esetben, rábeszélni se szabad egyáltalán, de hívő keresztény szülő nem ellenezheti. Legfeljebb mondhat egy-két szempontot, hogy ha erre ráteszed az életed, akkor tartsák ki rajta. Nem ellenzem, de ne hozz szégyent rám, akkor tartsák ki végig. Akkor ne az legyen, mint az apám mondta nekem. Vagy békapap leszel, vagy mész a börtönbe. E volt a bejelentésemre az indítatás. Tehát ő nem ellenezte, csak fölhívta a figyelmet. És én más esetekkel is találkoztam, ez még ugye elmúlt rendszerben volt, hogy mit tudom én, nagy pártakok gyerekei jöttek hozzám, és az egyik fél az katolikus volt, és rávette a leendő házastársát, hogy legyen egyházi esküvő. És úgy szépen alkalmazkodott is hozzá a másik fél. A nagy pártag szülő kiközösítette a gyereket. Ha ezt megtudom, semmivel nem foglak támogatni. Volt ilyen is, és úgy lehet ma is van. Tehát, hogy ilyenkor alárendelődik az Isten törvényének a szülők iránti tisztelet és szeretet, de mindamellett ezt meg kell tennünk. Ezt én, mint így papnevelő is láttam, hogy többeknél volt ilyen ellenkezés, amikor behozták, de amikor már úgy fölszentelődött a fia, meg minden, akkor már volt egy ilyen Nem is, hogy megnyugvás, már egyfajta öröm benne, hogy azt mondta a szülő, hogy hát ha ő ebbe élet célját megtalálja, akkor legyen úgy, hogy csak boldog ember legyen. Igen. Tehát ez nagyon fontos ennél a negyedik parancsolatnál, hogy ez meglegyen. És a szülők iránti szeretetünk még a halál után is megvan. Imádság az elhunyt szülőkért. A 23. János Pál pápa, 23. János pápa életrajzában olvastam, hogy hát ő nagyon szerette a szüleit, és amikor meghaltak, akkor is szeretettel és tisztelettel gondolt rájuk, és azt mondta, hogy odaát vannak a szüleim, könnyebbé teszi megbarátkozásomat a túlvilággal. Hogy odaát vannak, hogy én, mert ugye, hitte az örök életet, föltámadást, ugye nem csak azért, mert pápa volt, hanem hívő ember volt, azt mondja, megkönnyítette a megbarátkozást a túlvilággal, hogy odaát vannak a szüleim. De hát itt is maunakat hallunk, hogy ki sem megy a szülők sírjához, nem érdekli ez sem. Tehát itt lehet látni, hogy egy teljesen ilyen szekularizált, materialista és elembertelenedett világban élünk. És hát ez a negyedik parancsolat a családnál és a társadalomnál sok mindenre kitér még, hogy mi a kötelessége a családnak, a nagyobb közösségnek, a családnak nem csak a hit megvallásában, hanem a neveltetésben, a gyerek egészségi, szellemi nevelésében, a bizonyos szempontból még a vagyoni helyzetének a biztosításában is. Én szörnyű dolgokat láttam papi életem folyamán, olyanokat, hogy teljesen kisemmiszte az egyik gyereket az örökségből. Teljesen. Írásba adta. Nem gondolt arra, hogy utána a gyerekek között ez lett a nagy összeveszésnek, az összetűzésnek a forrása. Tehát még ilyen is, tehát a családi élet egy nagyon összetett szülőknek, gyerekeknek kötelezettségei vannak ezen a téren. És hát, hogy itt kiterjesztjük a negyedik parancsolatot, az előjárók, a tanárok, bizonyos szempontból a polgári előjárók iránt is, legalábbis a mi nagy katekizmusunk is, hogy ameddig lehet, adjuk meg a tiszteletet nekik. Hát ugye most itt vannak a parlamenti választások, régen így mondták, hogy megválasztják a hon atyákat, meg a hon anyákat. Na de hát azoknak úgy kéne viselkedni, hogy tisztelettel nézünk rájuk. De hát név egy parlamenti közvetítést nézett az ember, akkor azt mondta, hogy egy jobb kocsmában nincsen olyan viselkedés, mint a parlamentben. Hát bizony ott nem éreztük azt, hogy micsoda tisztelettel kell irányukban lennünk. Ugye ez is beletartozna, hogy tisztelettel legyünk előjáróink iránt, mert nekik úgy is kellene élni, példát kellene mutatni, nem csak az állampolgári kötelezettségekben, hanem emberi tartásukban. Említettem ott a választások előtt egy szempontot, hogy azt mondja Szent Pál, hogy aki a maga házában nem jó gazda, és hogy akar az egyházban, a nagyobb közösségben tisztséget vállalni, aki a maga családjában nem példamutató. Hát hogy akar a nagyobb közösségnek példát mutatni? Mert én elvárnám tőlük, hogy példát mutatnak mind a házasságban, mind a család életben, mind a gyermekeik nevelésében. Így válnának arra méltókká, hogy egy nagyobb közösséget vezessenek, és tisztelettel tekintsünk rájuk. Igen. És aztán ugye kiterjesztjük még az egyházi előjárókra is. Ugye a papokat korábban, 100 éve ezelőtt ilyen-olyan úrnak szólították, még a káplánokat is, hogy káplán úr, tisztelendő úr, és így tovább. Aztán bejött az atya megszólítás. Valaki azt mondta, hogy de hát ott van a Szentírásban, hogy ne sívjatok atyának se senkit, mert egyeti atyátok a mennyei atya, mondja az Úr Jézus. Akkor hogy merjük ezt mondani? De már a Szentírásban is benne van, hogy maga Szent Pál is azt mondja, hogy tanítótok sok van, de atyátok, aki megkereszteltemlek benneteket, az én vagyok. És ott voltak az abbászok, a szerzetes előjárók, az atyák. Ugyanis nekik kötelességük volna az Isten atyaságára emlékeztetni az embereket. Mert a papok iránt ez a magas mérce állítódik föl, hogy az Isten atyaságát juttassa eszükbe az ő egzisztenciájuk. Hát ez volna a nagy feladat, amihez szinte nem is lehet hozzánőni. És hát a legfőbb pásztorunkat, ugye, azt jól lehet ellátjuk nagy címekkel, a római pápát, szóval sanctita, meg őszentsége, meg hasonlókat mondunk, de Szent Atyának is szólítjuk a pápát. És hát holnap lesz éppen 14. Leó pápának a megválasztási évfordulója, hogy 1 éve pápa. Ezt én most nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy nagyon örülhetünk ennek a pápának, aki van. Nagyon. Mert annak a óriási feladatnak, amire ember erővel nem is lehet megfelelni, ezt ő maga is nagyon jól tudja, nagyon-nagyon kiválóan az Isten kegyelmével eddig olyan határozottan, olyan jól és olyan igazi atyai módon tudott megfelelni, hogy mindig képviselte nagyon bátran az evangéliumot, benne a békét, a szegények melletti kiállást, az örök üdvösség hirdetését, és ugye az a nagy bátorsága neki, hogy annak ellenére, hogy ő amerikai, végül is saját állampolgára annak az államnak, amelyiknek a vezetője, annyiszor konfrontálódik most vele, szembe száll vele, illetve nem szembe száll vele, hanem azt mondja, hogy én hirdetem az evangéliumot. Meg is támadja őt, de azt mondja, nekem ez a kötelességem. És nem törődik azzal, hogy milyen vádak érik a politika részéről. Mert tudja azt, hogy az evangélium hirdetése az áldozatokkal is jár. És így ő meg tudja valósítani azt a atyaképet, amire vágyakozik végül is a keresztény világ, de még más emberek is. Hát ugye megrendítő volt az elmúlt időkben, hogy mondta 14. Leó pápa, hogy magánál hord egy fényképet, mikor tanult ilyen közel-keleten, ment egy Kis muszlim gyerek! Tartott egy képet, rajta volt 14. Leó képe is, azt mondta, hogy Isten hozott Leó pápa. És azt a gyereket két nap múlva ilyen bombatalálat megölte. Tehát még egy ilyen muszlim kisgyerek is örült neki, hogy oda megy a pápa is, melléjük áll, hogy béke legyen. És én úgy gondolom, hogy harag és elfogultság nélkül, hogy ma a világ egyetlen erkölcsi tekintélye. Egyetlen. Se nyugaton, se keleten, se délen, se sehol ilyen erkölcsi tekintély nincs, mint ő. Ennek nagy hálát kell adnunk, és örülnünk kell annak, hogy ilyen pápánk van, és hát imádkozzunk érte a holnapi napon. Tehát ez is így a negyedik parancsolatnak a körébe tartozik, hogyha valakinek megvan a nagy katekizmusa, akkor utána nézhet annak, hogy hát milyen alaposan megtárgyalja ezeket a kérdéseket az egyháznak a mai helyzetében, benne a politikai közösséghez való tartozását is, mert az nagyon fontos, hogy mi jól tudjuk azt, hogy mi nem választásokon indulunk, hanem az egyházunk az szikla alapokon áll, és nagy biztosítékunk van arra, hogy megmarad. Jézus biztosítja ezt számunkra, hogy az egyházunk megmarad, és ezért ez a biztosíték az, hogy mi az egyházban tartozunk, egyházhoz tartozunk, van pápánk, megvan az egyháznak a rendje, ez nagy örömmel és megnyugvással tölthet el bennünket. Hát a mai napon a negyedik parancsolat kapcsán mindannyian gondoljunk a szüleinkre, ha élnének akkor is, de ha meghaltak akkor is, hiszen köszönettel és hálával tartozunk nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézisét hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindenekre, amen!
5: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel ítélkezett. A vérrel ítélkezés helye a Getsemáni kert. Jézus magányosan az apostoloktól eltávolodva éli át szenvedését. A szenvedés elszakít bennünket a világtól, barátainktól. Lassan már csak az Atya szerető tekintete az egyetlen mencsvágy, s rájövünk, hogy a harcot egyedül magunknak kell megvívnunk. ne féljünk, mert Atyánk sohasem hagy minket árván. A Szent Szűzzel szenvedéseinkben is elkísér, és velünk is marad. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Mikor tudjuk mi Jézushoz hasonlóan elfogadni az emberek egymásra utaltságával járó nehéz terhet? Nem csak az életünk emberi közösség termelte javai közösek, vétkeink bűnhődése is az emberiség közös terhe. Ezt vállalta a megváltó, hogy minden szenvedésünk a másokért elfogadott keresztté legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronázta. A katonák levetköztették őt, és vörös köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megalázásból, meggyalázásból szőtt bíborköpenye soha se felejtesse el velünk néma hallgatását. Akkor is örökre értette szememben, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsátó, mindvégig szerető alázatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlőd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlőd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzét,

0: és el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsaküzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézus nem szitta az őt bántókat, hanem imádkozott értük. Tudok-e imádkozni az engem bántókért? Tudom-e kérni helyettük a bűneink bocsánatát? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Atyán Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 9-e. Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyvében olvassuk ezt a 11. fejezet 32. versében. Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel egész könyvének kortörténeti hátterét egy gyalázatos király uralkodása képezi, akinek nem úgy adták a királyságot, hanem csellel szerezte meg. Ő nem más, mint az elmúlt napokban többször emlegetett negyedik Antiochosz. Ez a negyedik Antiochosz eljutott Palesztináig. Ez a negyedik Antiochosz sok szenvedést okozott Isten népének. Negyedik Antiochosz olyat tett, amit előtte soha senki, még a legpogányabb uralkodók sem, ahogy azt a 24. fejezetben, versben olvassuk, mert negyedik Antiochosz meggyalázta Isten népét, Isten tiszteletét, meggyalázta a templomát. Sőt, ez a negyedik Antiochosz meg akarta semmisíteni Isten népének még a kultuszát is. Ez a király azt gondolta, azt tehet, amit csak akar. Nem számított előtte semmi valós érték, nem számított előtte semmi valós szentség, és a múlt öröksége sem, a hagyomány sem. Isten népe ilyenkor vizsgázik igazán. Kitart-e? Ragaszkodik-e az Úrhoz? Vállalja-e a próbát, a szenvedést, a halált? Az ilyen szorult helyzet, ítélet és próba egyszerre. De Isten még az ítéletben és a próbákban sem hagyja el népét. Az önhit király napjai megvannak számlálva. Minden a világi hatalmasság ideje lejár egyszer. Érdemes minden erőltetés nélkül összevetni az akkori történéseket az idők mai jeleivel. Minden a világi hatalmasság ideje lejár egyszer. A fő kérdés pedig az, hogy mi milyen Krisztus követők vagyunk a mai próbatételek idején. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion,
0: Signore mi ha abbandonato.
1: Elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam.
0: Si dimentica forse.
1: Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?
0: Anche
1: nem könyörül-e méhe magzatán?
0: Che si dimenticasse.
1: Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. És hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozzunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
0: Hírpercek.
4: Négy magyar is szerepel majd az első solti nemzetközi karmesterverseny résztvevői között. Kádi Biblia 400 címmel időszaki kiállítást nyílt a belvárosi főplébánia templom altemplomában. A magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei besegítenek a lakosság áramellátásába. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A 18 és 35 év közötti karmesterek számára meghirdetett háromfordulós versenyre világszerte nagy volt az érdeklődés. 61 országból közel 400 pályázat érkezett. Az előválogató során a szakmai előzsűri a beküldött videófelvételek alapján szűkítette le a mezőnyt 24 fősre. Európából, Kanadából, Dél-Amerikából és Ázsiából is érkeznek versenyzők, a legfiatalabb induló 23 éves, számolt be a MÜPA honlapján. A 24 fiatal dirigens köztük 4 magyar tehetség lépett majd a pódiumra. A koncertek szólistái között ott lesz a felvidéki Teleng Mária opera énekesnő is. A verseny döntőjét október 9-én rendezik meg majd a MÜPA-ban, ahol a 4 legkiválóbb versenyző a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén dirigálhat. A solti nemzetközi karmesterverseny győztesének kilétére az október 10-i gálakoncerten derül fény, itt hirdetik majd ki a közönségszavazás nyertesét is. 1926-ban Bécsben jelent meg Kádi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus biblia fordítás. Az évforduló alkalmából a belvárosi főplébánia a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya intézményeivel, valamint a Piarista Rend magyar tartománya közös kiállítást nyitott a templom altemplomában. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok, olvasható a templom hirdetései között. A korszak megismerését és megértését 8 darab rollap tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből és a bábok világába is elkalauzol. Vízvári László piarista 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus párbeszédeit vitte bábszint darabba. Ezek közül a tékozdó fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg a kiállításon, mely szeptember 30-áig látogatható. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, Télen rászoruló családok fűtését támogatják ezekben a napokban, azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Olvasható a Szeretett Szolgálat közleményében. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművét Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A csúcs teljesítményen működő 24 naperőmű, a napsütéses órák magas száma nagy mennyiségben táplál be energiát a hálózatba.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Az ima órák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.

Az utazónak éjfény, mert minden órát megkihalt. A hajnal csillagkél szavát,

0: Csodálatos az Úr a magasságban, alleluja! Király az Úr fönségbe öltözött, felöltözött az Úr, felövezte magát erősséggel. Szilárddá tette a földet, hogy meg ne inogjon. Trónod szilárdan áll ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Uram, a vizek árja zúg, harsogva zúgnak a folyamok. Mennydörögve zúg a tornyosuló vizek árja. De hatalmasabb, mint a tenger morajlása, hatalmasabb, mint a nagy vizek zúgása, mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban. Bizonyságaid valóban igazak, házadat szentség illeti, Uram, mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Csodálatos az Úr a magasságban. Alleluja. Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve. Dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai mindnyájan. Áldjátok az Urat, ti egek! Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött! Áldjátok az Urat, az Úr minden erői! Áldjátok az Urat, nap és holdvilág! Áldjátok az Urat, égi csillagok! Áldjátok az Urat, záporeső és harmat! Áldjátok az Urat, ti viharok! Áldjátok az Urat, tűz és forróság! Áldjátok az Urat, hideg és hőség! Áldjátok az Urat, dél és harmat! Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg! Áldjátok az Urat, jég és hóesés! Áldjátok az Urat, éjek és nappalok! Áldjátok az Urat, világosság és sötétség! Áldjátok az Urat, villámok és fellegek! Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, áldjátok az Urat, mind amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források, áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak! Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok! Áldjátok az Urat, ti emberek fiai! Áldja az Urat, Izrael! Dicsérje és magasztalja örökké! Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai! Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái! Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek! Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek! Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael! Dicsérjétek és magasztaljátok örökké! Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk örökké! Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött! Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos, örökké. Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos, örökké. Alleluja. Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja. Dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek ti angyalai mind. Dicsérjétek összes mennyei karok. Dicsérje őt a nap és a hold is. Dicsérje őt minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, és minden vizek az egek fölött. Dicsérjétek mind az Úr nevét, mert ő parancsolt és minden létrejött. Mindörökre helyükre állította őket, törvényt szabott, amely el nem évül. Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és összes mélyvizek, tűz és jégeső, hó és kötfelhő, és igéjét teljesítő száguldó vihar. Ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és összes cédrusok, erdei vadak és minden házi állat, csúszómászók és szárnyas madarak, föld királyai és minden népek, fejedelmek és a föld minden bírája, ifjak és leányok, fiatalok és öregek együtt. Dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül csak az ő neve fölséges. Fölsége felülmúlja az eget és a földet, és ő emeli fel népe homlokát. Ő teszi dicsővé minden szentjét, Izraelt, a hozzá közel álló népet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja. Ezt mondja az Úr, az Isten. Nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe vittem, mondja az Úr.
1: Krisztus az élő Isten fia,

Bir golmaz nakın, ki oza çayo biyanız. Bir golmaz nakın, Kristus azélő Isten fia, írgalmaz nekünk. Mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erő szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajkaltak. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent

hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül is megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani.

0: Hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hajnaltájban a vizen járva jött Jézus, és megszólította tanítványait. Bátorság, én vagyok, ne féljetek!
1: Isten elküldötte a Szent Lelket, hogy minden szív boldogító világossága legyen. Kérjük álhatatosan, világosítsd meg népedet, Urunk! Istenünk, igaz fényességünk, áldunk téged, mert úgy rendelted, hogy dicsőségedre megérjük a mai napot. Világosítsd meg népedet, Urunk! Fiat feltámadása által fényt derítettél a világra, árazd ezt a világosságot egyházad közreműködésével minden emberre. Világosítsd meg népedet, Urunk! Fiat tanítványaiban kinyilvánította dicsőségedet Szent Lelked által, küld előtt, hogy egyházad hűséges maradjon hozzád. Világosítsd meg népedet, Urunk! Népek megvilágosítója! Emlékezz meg azokról, akik még a sötétben élnek. Nyisd meg lelki szemüket, hogy felismerjenek téged, egyedül igaz Istent. Világosítsd meg népedet, Urunk! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható örök Isten, bizalommal Atyánknak szólítunk téged. Tökéletesítsd szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él.

szavai. Nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándok pontot, a Mária út zarándok pontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándok pont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A Szent Évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk. Mert a Szent Évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a Szent Évben, Szabó Tamást hallottátok.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek, ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete az albán Simoni bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései: Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepsége különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leó pápa az albán Simoni bíborosnak: egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leó pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simoni bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunkabüntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simoni albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simoni bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simoni bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányászsi csakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor földalatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének, a Szent Ágota vértanú erekéjének Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent Istenanya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükre az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek búcsút káplánok és plébánosok eddigi egyházközségeiktől, és kerülnek új plébániára. Fájdalmasan szép ez a transplantáció, amikor a lelki pásztor a szívét ülteti át egy új testbe, ami persze mindig Krisztus misztikus teste, az egyház. A napokban kaptam jó barátomtól levelet, benne kedves ismerőse a makói plébános elköszönésével. Szíven talált engem a levél, és Zoltán atya hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent, és szereti az Isten népét. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, ezzel a Zsoltán sorral szeretnék elköszönni tőletek. Ez alapján szeretnék néhány szót szólni mindarról, ami most bennem van. A török után az első egyházmegyés pap 1712-ben érkezett Makóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelki pásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítsa minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsorduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy odavetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hána sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az a töröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni. De a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoklaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szentgyónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is, a magamé sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, a sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú, kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rímel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz, törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás, az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal, együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje, a papnak nincs hatalma, a papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden, ő a teljesség, az öröm teljessége, az egyház teljessége és a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelkipásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek, mennek. A mi életünk ilyen. De az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve a rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek megőrizni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió. Programajánló következik.
3: programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita, a mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Boldogasszony köre találkozó 2026. augusztus 15-én Kőröshegyen. Várjuk szeretettel az érdeklődőket Nagy Boldogasszony ünnepnapján, 2026. augusztus 15-én szombaton 10 órai kezdettel első alkalommal megrendezésre kerülő Boldogasszony köre találkozóra Kőröshegyen. A Kárpátok köréből érkező vendégeink által imák, énekek, történetek, tanítások, mesék gazdagságában megnyílik-e ünnep bensőséges tartalma az előadók és a résztvevők által. Boldogasszony ünnepek voltak, vannak és lesznek, míg világ a világ, hiszen csodálatos hagyatékunkat őrzi, és ezáltal élhetjük meg a mindennapokba illesztve, melyek értéket teremtve időtlenek, és mégis beilleszthető a régi az újba, mert kézen fogva járnak mindörökké. Az ünnepkörök végig kísérik az esztendőt, meg annyi lehetőséget kínálva, hogy erőt kapjon, felálljon az ember, és éljen boldogságban, hittel, egészségben, tisztelettel. Együtt érdemes hazaérkezni Boldogasszony kútjához. Az ünnepi program 10 órától megnyitó Tótné Karsai Andrea Boldogasszony köre egyesület képviseletében. Demeter Judit Erzsébet Vassurány előadásának címe Boldogasszony ajándéka a növények. Kovács Mónika Kunsziget előadás címe Boldogasszony a csillagos égen. 12 órától Bíró Erika előadása, a címe Őrzők a végeken. 13 órakor ebédszünet, majd Benkő Éva előadása Mesék asszonyokról. Ezt követi Mukics Eszter előadása, amelynek címe Az ima ereje. Pál Emese előadásának címe Boldogasszony gyermekei. Ezt követően Fontné Dobosi Erzsébet előadását hallhatjuk, hogyan lehetünk boldogasszonyok a hétköznapokon. Majd Somlai Nikolett Rózsa előadását, amelynek címe Boldogasszony lánya volnék. 18 órától Bognár Szilvia, Liszt Ferenc díjas énekes ünnepi koncertjét hallhatjuk. A helyszínen kézműves ételek, finomságok, szörpök, kézműves sportékák vására, gyermekudvar, népi játékok, kézműves foglalkozások, énekek, mesemondók, néptánc, körtánc, augusztus 20-a előtti kovászos kenyérsütés kemencében. Mindenkit szeretettel várnak.
5: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Fiókházat építettek a ferencesek Pécsen. Friss, pisztrán konzerv az idei strandétel. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője, Szopko Anna. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúság világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot, közölte a Magyar Kurír. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik. A himnuszt több nyelven adják majd elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyerek kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt pop verzió. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiókházat alapított Pécsen. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó kánonjogi szakaszának megfelelően a főpásztor augusztus 1-ével a Pécs Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mi voltát megszüntette és templom igazgatósággá minősítette át, tudósította a Magyar Kurér. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve saját rendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. A Hunyadi János utcában található Pécs-Ferences Domus Filialis fiókház tagjai Orosz András Lóránt, Lobász László Rajmund és Bécser Péter Róbert testvérek. Pécsen néhány éve kezdődött újra a ferences jelenlét építése. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, de több más kategóriában is díjazták a balatoni vendéglátósokat csütörtökön Tihanyban, a Balatoni Kör rendezvényén, szerepel az MTI hírei között. A balatoni körtagjai által előzsűrizett mezőnyből 10 jutottak a döntőbe, a zsűri a tó körül végigkóstolta a döntős ételeket. A Keszthely melletti panarintől származó sült és filézett pisztránk fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel frissen kerül a konzervbe. Tálalás előtt füstöt zárnak bele, amely a vendég előtt felnyitáskor szabadul ki. Az étel elvihető, piknik csomagban is kínálható. A több kategóriából kiemelve még a strand desszerteket a nyertes gyenesdiási Móni süti gubacsintája, mely a mákos gubát és a palacsintát egyesíti. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Adj innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben ő rászegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat hosszabb szünet után, hiszen egy műsor valami miatt ugye nem maradt el, de nem volt velem a műsorvezető társam.
2: Csegezi Mária.
1: Én pedig Lukovics Milán vagyok, augusztus 9-e van, évközi 19. vasárnap. Azt gondolnánk, hogy mindenki nyaral, nem történik semmi, meleg van az egész világon, már mint itt az északi féltekén. De azért mégiscsak történtek dolgok, például ezen a napon mondott le Richard Nixon, az egyetlen amerikai elnök, aki erre a sorsra jutott, illetve 160 évvel ezelőtt pont ezen a napon nyitotta meg a kapuit a fővárosi állatkert, és még a pízai ferde tornyot is ezen a napon kezdték el építeni. Úgyhogy ilyen témákról is fogunk beszélgetni, de hát először Szent Ferenc imádságával kezdjük, és utána a napi evangéliummal folytatjuk.
2: Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
1: Amen.
2: És akkor folytatódjék a napi evangéliummal Szent Máté könyvéből a 14. fejezet 22-től 33. szakaszáig. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában, a csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjen a vízem. Ő azt mondta, jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és menekülni kezdett. Felkiáltott.
1: Merülni.
2: Bocsánat. Hát az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott. Ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Most nagyon különös ez az evangéliumi szakasz számomra, és talán ezért is vakisztam itt egy nagyot, hogy nagyon különös elképzelni ezt a jelenetet. Ugye a csodáról van szó, Jézus csodatetteiről, a vízenjárás csodájáról, és gyakorlatilag Péter hitéről, de valószínű az egész egyházéről is jelképezheti ez a bárka, amibe beszállnak az egyházat is?
1: Nyilván erősen szimbolikus történetről van szó. Maga a bárka hánykolódik a vizen, hát ez aztán lett az emberi életnek is a jelképe, az egyházé is különféle ábrázolásokon, tehát például a Szent Péter Bazilikában, hogy belépünk a főkapun, még ott az előcsarnokban, ahogy visszafordulunk kapu fölött, tehát elég rosszul látszik, hát azért, mert nagyon régi, és meg is rongálódott, másrészt azért, mert a kapun keresztül egy olyan ellenfény, vagy olyan fény jut a szemünkbe, ami fölött ezt a sötétebb helyen lévő mozaikot nehezen látjuk, tehát Giottónak egy mozaikja ugyanezt ábrázolja, ezt a jelenetet, tehát hogy persze, hogy ez is a szimbólum, hogy a bárka hánykolódik a vizen, de maga az egész történet azért nem egy egyszerű csodáról szól, tehát nem valami olyasmi az üzenete, hogy na hát akkor mindenki majd a vizen fog tudni járni, hanem hát valami másról beszél ez a történet.
2: Pedig nekem ebben pont Péter vízenjárása a legkülönlegesebb, mert ugye az, hogy Jézus a víz felszínén elindul, ez mondjuk azt, hogy mondjuk tőle
1: igen.
2: Teljesen természetes, és elfogadjuk, de az, hogy Péter is tudott a vízen járni, és amikor a kicsiny hitűsége miatt elkezd süllyedni, akkor történik az meg, hogy gyakorlatilag a hite egy picit meginog, ez hányszor fordul elő velünk, sőt, az egész életünkre jellemző, hogy hiszünk, aztán nem, aztán újra, tehát az ember úton van, ez a vízenjárás is egy ilyen utat jelképez számomra. Jól gondolom?
1: Hát hogyne, hát nyilván, na hát, hogyha a közepét nézzük a történetnek, akkor ugye azt mondja Péter, hogy parancsold meg, hogy hozzád menjek. De nem azt mondotta volna azt is, hogy állíts engem oda magad mellé. Én is szeretnék a vízen állni, vagy. De
2: ez a parancsold meg, ez kétszer is szerepel. Egyszer Jézus megparancsolja, hogy induljanak el, ami számomra nagyon különös, tehát a kezdet nagyon különös, és a másik pedig, amikor a Péter mondja, hogy te említetted.
1: Így van. Tehát, hogy a hitről van szó valóban. Ugye a kenyérszaporítás után vagyunk. És a tanítványok nem, valószínűleg nem akartak elindulni, ráadásul úgy, hogy Jézus nem is megy velük. Ugye ott marad a hegyen. Vagyis hát valószínűleg ők jobban élvezték volna azt, hogyha Jézus mellett, hát egy kicsit így a kenyérszaporítás a csodának a dicsőségében ottan sütkérezhetnek. És Jézus voltaképpen azt azért szimbolikus a történet, mert azt mondja, hogy nem ez a hit. Nem az a hit, hogy csodát látunk, nem az a hit, hogy valamilyen nagy sikert érünk el, hanem hát tulajdonképpen az a hit, az a Krisztus követés, hogy megküzdünk az ellenszéllel, akár a viharral, a veszéllyel. Úgyhogy nagyon erős kifejezés valóban ez, hogy a csónakba parancsolt a tanítványait, de ugyanakkor ez is, hogy Péter is azt mondja, hogy nem a saját erejéből jár a vizen, hanem hát, hogy Jézus mondja neki, és akkor képes lesz rá. Tehát, hogy a hit az persze ez, hogy van bennünk egyfajta bátorság, hogy megtesszük azt, amit Jézus mond, de nem csak a saját erőnk. Ugye, és akkor itt jön ez a süllyedés mozzanat a történetben, hogy az erős szél láttán megijedt és merülni kezdett. Na most ugye, ha nincs erős szél, teszem azt, szép sima a víztükör, nyugodt az este, akkor tud a vízen járni Péter? Hát akkor se tud, mert a vízen járás az nem természetes dolog a számunkra. Tehát, hogy voltaképpen pont arról van szó, hogy néha azt hisszük, hogy mi nem tudom, mire képesek vagyunk, vagy a saját erőnkből érjük el, amit elérünk. Kell hozzá a saját bátorságunk, a saját leginkább engedelmességünk, ugye? Tehát, hogy Péter azt mondja, hogy parancsold meg. Ha mondod, akkor csinálom. Nem a magam feje után megyek. Tehát, hogy valami ilyesmi van a történetben, hogy az ember hát inkább a Krisztus követésével, ha tetszik, az engedelmességével ér el valamit, vagy teszi lehetővé, hogy Jézus rajta keresztül hát valamit megvalósítson, vagy működjön, és hát valóban időnként azt hisszük, hogy megy ez nekünk. Mi ügyesek vagyunk. Tulajdonképpen mehetünk a saját fejünk után is, mert annyira jók a mi elgondolásaink, és itt voltaképpen erről van szó, hogy vagy hát Jézus cselekszik bennünk, mi engedelmeskedünk neki, és akkor haladunk, vagy pedig megyünk a saját fejünk után, a saját erőnkben hiszünk, saját magunkban bízunk, és akkor viszont hát megtapasztaljuk azt, hogy merülünk, hogy a dolgok süllyednek, rossz irányba tartanak a dolgaink, úgyhogy hát valami ilyesmiről szól szerintem ez a részlet leginkább.
2: Nekem nagyon különös még a kezdet, hogy Jézus elvonul egyedül, tehát nem megy a tanítványokkal. Ennek milyen üzenete van, hogy ő felmegy a hegyre és egyedül imádkozik?
1: Hát ugye nagyon érdekes, hogy ezt a kenyérszaporítás történetet azért mind a négy evangélium elbeszéli. Sőt, két evangéliumban, talán Máté, Lukács, ott ugye két kenyérszaporítás történet van, tehát van egy második elbeszélés is, ahol ugye 7 kosár marad, és akkor 4000 ember eszik, tehát igazából nem tudjuk azt, hogy most tényleg kétszer lezajlott volna kvázi ugyanaz a csoda vagy esemény, vagy pedig hát egyszerűen az evangélista így megkettőzte az elbeszélést a fölépítés érdekében, de hát, hogy igazából 6 darab kenyérszaporítás történetet olvasunk a 4 evangéliumban, tehát van módunk ezeket összevetni, és egyfelől persze Jézus János evangéliumban megtudjuk, hogy azért megy föl a hegyre, mert kitér az elől, a törekvés elől, ami az emberekben ottan észlelhető, hogy itt a messiás, tegyük őt királlyá.
2: Nem akarják, vagy nem akarja, hogy ünnepeljék őt?
1: Hát sem az ünneplést nem akarja, sem pedig azt nem akarja, hogy félreértsék. Tehát, hogy egyszerűen azt gondolják, hogy na, majd akkor itt van valaki, aki nekünk minden gondunkat megoldja. Hát azért ez, tehát nem ez Jézus, aki utána majd, tehát valami ilyen-olyan csodákkal, hát pár évig, évtizedig, hogy biztosítja az embereknek a jólétét. Hát sem csodadoktorként nem lépett föl, sem pedig hát ilyen jellegű, ilyen csodatevő messiásként. Egyszerűen hát úgy gondolta, hogy nem ez a küldetése, vagy hát nem is gondolta, hogy majd Isten ezt várná tőle, vagy az ő kedvéért hát megtenni ezeket a csodákat. Tehát ugye Jézus nem egy ilyen varázserőt érzett magában, hogy na, akkor amit mondok, az megvalósul, hanem hát nyilván ő maga is úgy élt át, hogy Isten tesz csodát rajta keresztül. Úgyhogy ez az oka, ami miatt ő ki akart érni itten a tömeg elől, vagy a tömeg szándéka elől. A másik pedig az, hogy elindul feléjük, de ugyanakkor mégsem ismerik fel, azt hiszik, hogy kísértett. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy feléjük megy, de ugyanakkor, ugye érdekes, ha elolvassuk a többi leírást, akkor például Márk talán azt írja, úgy írja, hogy el akarta kerülni őket. Na most, hát akkor most feléjük ment a bajba, vagy el akarja kerülni őket, vagy most akkor azért megy, hogy segítsen rajtuk, vagy velük legyen a nehézségben, vagy akkor mégiscsak megijeszti őket kvázi, ugye, tehát, hogy akkor ez micsoda. Na most valamiképpen ez a kettősség folytatódik ugye Jézusnak a föltámadása után is. Itt azért nem egyszerűen azt a Jézust látjuk, aki jön, megy, beszél ezzel-azzal hétköznapi emberként, hanem hát nyilván egy olyan csoda jelenetben, hát ahol ő az isteni erejével gyalogol a vizen. Tehát nem véletlen talán az, hogy párhuzamot találunk azzal, amikor már föltámadt a halálból, és ott is ez a kettősség van, hogy egyszerre megjelenik nekik, de nem ismerik föl. Örülnek, hogy látják, de azért még mindig kételkednek. Ez minden egyes ilyen föltámadás utáni megjelenésben ott van ez a bizonytalanság, hogy tudták, hogy ő az, és egyik sem merte megkérdezni, hogy ki vagy te.
2: Ez valahogy a mai életünkben is így van, és ez egy emberi tulajdonság.
1: Úgy tűnik, hogy Jézus, a föltámadt Jézus, vagy a dicsőséges Jézus, az valahogy ilyen. Egyszerre ismerős is a számunkra, máskor meg hát azért mégse annyira, mégse olyan egyszerű őt fölismerni, vagy várjuk is, hogy ott legyen velünk, de ha ott van, akkor meg is ijedünk tőle. Szóval valahogy ez mindig benne van, és igazából ugye a Máté evangélium pedig nem csak, hogy kenyérszaporítás történetet beszél el kétszer, hanem ez a vízen történt csoda, vagy a csónakban történt csoda is kettő van. Ugye az első, a Máté evangéliumban a csodálatos halfogás. És ott is ott van az a rémület, vagy megijed Péter, vagy valami ilyesmit mond az evangélium, és azt mondja, hogy menj el tőlem, bűnös ember vagyok. És az a jelenet azzal ér véget, hogy ki ez? És itt pedig ugye az, hogy itt már egy vallomással ér véget, te valóban az Isten fia vagy. Ugye, és hát ugye ott van benne a tapasztalat is ebben az egészben, mármint abban, hogy Jézus ugye nincs velük, de aztán akkor mégiscsak ugye oda megy hozzájuk, hogy az a Krisztus követés, hogy be kell szállni a bárkába, és szembe kell nézni a viharral, a hullámokkal, a veszéllyel, és aki ezt megteszi, az felismeri, te valóban az Isten fia vagy. Aki az egész jelenetet valahogy kívülről nézi, vagy egy elbeszélésként hallgatja, aki azt mondja, hogy hát ne vállaljuk ezeket a veszélyes szituációkat, hogy megtegyük azt, amit Jézus mond, és akkor este csónakba üljünk, és evezzünk, milyen ostobaság, és sokkal jobb lenne ott maradni, hát itt az emberek körülvesznek minket, ünnepelnek bennünket. Azok nem jutnak el erre a tapasztalatra. Azok hallhatják az elbeszélést, vagy elolvashatják, de igazából hát a tapasztalatot az szerzi meg, aki elkezdi megtenni, amit Jézus mond, átéli a veszedelmet, az elveszettséget, a saját gyöngeségét, és az eljut arra a fölismerésre, hogy Jézus valóban az Isten fia.
2: A csodákra szeretnék még rákérdezni egy kicsit. Ugye 2000 év távlatában olyan természetes, jó Jézus életében történtek csodák. De vajon hogy áll ezzel a kérdéssel a mai ember? Én olvastam valahol, hogy velünk is történnek csodák, sokkal több, mint amit észreveszünk, mert ebben a felgyorsult életben nem figyelünk oda a dolgokra alaposan, és nagyon-nagyon sok csoda történik körülöttünk, amit nem érzékelünk. Például nem olyan rég beszélgettem egy szerzetes nővérrel az életéről, és ő említette, hogy milyen nehezen hozta meg a döntést, a végleges döntést, és nagyon szeretett utazni. Az volt a legnagyobb fék, hogy nem tudott erről a dologról lemondani, hogy mi lesz vele, hogy azért a szerzetesség az egy bezárt, mégis keretek közé szorított élet, és amikor mégis úgy döntött, hogy az lesz, akkor különös módon pont olyan funkciót kapott, és olyan feladatokat, hogy nagyon sokat utazik, és megmaradt ez a dolog, úgy éli meg, hogy ez egy szinte csoda és ajándék az Istentől. Hogy van ezzel a mai ember, a csodákkal?
1: Minden csoda 3 napig tart, tehát mondja a közmondás, szeretem ezt idézni, többször meg is teszem, tehát egyfelől talán észesen vesszük a csodákat valóban. Ha meg észrevesszük, hát az 3 nap múlva már természetes. Megszokjuk. Talán azért is néha nehéz észrevenni a csodát, mert ha már eltelt 2 nap, akkor már talán utólag már nem tudunk rá fölfigyelni.
2: Tehát, de nem kétkedőbb a mai ember? Vagy próbálja elhárítani sokkal inkább?
1: Hát valószínűleg mondjuk azért Jézus is, most ha megnézzük azt, hogy hány emberrel találkozott konkrétan, hány ember látta esetleg a csodáját, vagy élte át személyesen, tehát abból nem következik valami, nem tudom, milyen gyakoriság. Jézus számára lehetett gyakori a csoda, tehát, hogy ő valahogy arra odafigyelt, vagy volt erre érzéke, hogy Isten hogyan cselekszik általa. Tehát, hogy leginkább az lehet a csoda, hogy valamikor azt éljük át, hogy amit teszünk, az voltaképpen nem az én cselekvésem volt, az a másik ember számára valamiképpen Istennek az érintése, a útbaigazítása, vagy valami hasonló. Ha erre figyelünk, akkor lehet, hogy több csodát fogunk érzékelni. Biztos, hogy bennünk van valami fajta ilyen szkepticizmus, cinizmus.
2: Meg hogy az, hogy mindent jobban tud az ember. Van.
1: Szóval ugye diákokkal voltam nem olyan nagyon rég Medjugorjében, ezt majdnem két hete a Barátkozó című műsorban elmondtam ezt a történetet, és hát ugye diákok nem sem, de hát persze más mai ember sem, de hát a diák 18-19 éves diák, hát nem arról híres, hogy most ő akkor nem tudom milyen csodákban higgyen, és hát persze szó volt ilyen Medjugorje ilyen-olyan csodákról, meg hallottak is erről, és hát nyilván úgy álltak hozzá, mint minden mai ember. És nyilván néztek egy kicsit rám, hogy vagy nekem is, hogy kellett valamit mondanom, hogy na most akkor hogyan is értelmezzük ezeket a Medjugorje csodákat, és hát mondtam nekik, hogy hát nem tudom pontosan, minden esetre hát egy diákom írta nekem nem sokkal pár nappal korábban, hogy hát a gyerekével kapcsolatban milyen egészségügyi bajaik vannak, és hogy már csak a csodában bízunk. És hát gondoltam, hogy na akkor ha ott vagyok Medjugorjében, akkor majd imádkozom értük. De el se jutottunk Medjugorjéba, már írta, hogy hát Istennek hát az összes lehetőség közül a lehető legjobb az, ami itt megvalósul. Hát mondom a gyerekeknek, hogy na most akkor most csoda történt, nem történt csoda? Azért történt csoda, mert én Medjugorjében imádkoztam? Hát azért biztos nem, mert még nem voltam ott. Azért, mert bennem volt ez a szándék? Hát nem tudjuk ezt pontosan. Na mindegy. A lényeg az, hogy hazajöttünk, és hát volt egy gyerek résztvevő között, még valahol a hasüregében volt valami ciszta. És hát némi aggodalomra adott ez okot, tehát a szülők mondták is, hogy hogyha rosszul lesz a gyerek, akkor ne kísérletezzünk se fájdalomcsillapítóval, görcsoldóval, semmi ilyesmivel, azonnal kórház. Most hát azért ki akar mondjuk, hát nem tudom, Boszniában kórházba kerülni, annyira azért nem rózsás kilátásos. Ez minden esetre hazajöttünk, és akkor utána kellett ennek a gyereknek valami kontrollra menni, és akkor ott ultrahanggal, nem tudom mivel nézegették, és hát az orvos teljesen elképett, hogy a ciszta az úgy tűnik, hogy elkezdett felszívódni, vagy kifakad, vagy tehát, hogy ott valahogy megoldódik ez a probléma magától, és hát mondta, hogy hát ez egész megdöbbentő, vagy hát ez inde csodaszámba megy a dolog. A gyerek meg az anyja, azok meg ott hirtelen sírva fakadtak. Hát ők sem nagyon hittek a Medjugorje csodákban természetesen, de hát minden esetre ez történt. Hát hogy aztán most van-e ok-okozati összefüggés, erre a racionális eszünk sose fog magyarázatot találni, nem tudjuk.
2: Én az ima erejébe hiszek nagyon, és valószínű, hogy ez Medjugorjéhoz mindenképpen kötődik. Nekem egy személyes élményem volt. 4-szer indultam neki egy műtétnek, és nem vállalták, és egyszerűen aztán 4. vagy 5. alkalomra, most már pontosan nem tudom, megtörtént, túl voltam, és én hálaadásból elmentem Medjugorjéba, és egy csoporttal mentem, akik hozták a plébániai közösségnek az ima szándékait, és egyik este, az esti szentmisénél kértem az atyát, hogy adja nekem oda, legyen kedves a papírt, hogy milyen ima szándékok vannak, mert szerettem volna átolvasni, hogy én akkor most mindenkiért imádkozom ezekért a szándékokért. És amikor a felsorolás közepére értem, akkor a saját nevemmel találkoztam, hogy az a közösség imádkozott értem, és ott döbbentem rá, hogy ok-okozati összefüggés van, mert megmagyarázhatatlanul mégis túljutottam azon a műtéten, azért, mert valaki imádkoztak értem. Tehát az ima ereje az, ami nagyon sokat segít, és ez Medjugorjéban csak felerősödik.
1: Na jó, hát akkor egy kis zenével folytassuk ezek után.
2: Milyen zenét hoztál ma, Milán atya?
1: Johann

és újra nősült, úgyhogy tulajdonképpen itt nem valamelyik Bach családnak, valamelyik későbbi generációjának egy zeneszerzőjét halljuk, aki aztán tanult a nagy Bachtól, hanem hát olyas valakitől, aki maga lehetett hatással a nagy Johann Sebastian Bachra. Johann Michael Bach, tehát a szerző.

0: Ezen a napon mondott le az egyetlen amerikai elnök Richard Nixon, és dr. Kovács Őrs áll rendelkezésünkre, mint oly sokszor, Budai Ciszterci Szent Imre gimnázium tanára és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző tanárnak, karának közszolgálati docense. Szép
1: Isten
0: jó reggelt kívánok!
1: Mária Rádióban.
2: Szép jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Na hát, sokan hallottunk persze erről, hogy Nixon lemondott, meg egyedüli amerikai elnökként, meg hát, hogy ilyen választási csalás volt ez a Watergate botrány, és hogy ennye-bennye, de igazából keveset beszélünk talán arról, hogy azért ő egy nagyszerű elnök volt. Mit lehet erről tudni?
2: Hát kétségtelen, hogy egy, hiszen ugye újra választják ugye 72-ben, és ugye a második ciklusát kezdi 72-ben, és abszolút ez annak volt köszönhető, hogy a 68-tól hatalomba kerülve azért voltak kétségtelenül sikerei. Itt gondolhatunk arra, hogy azért a vietnámi háború ugye nem is zárult még ekkor le, de egyre inkább ugye a kivonulást pártolta és támogatta, és annak ellenére, hogy ugye katonailag nem, ő se tudja megnyerni a háborút, legalább fölismerni azt, hogy abba kell hagyni valamilyen szinten előbb-utóbb, és minél előbb abba hagyja, tulajdonképpen neki úgymond politikailag az annál hasznosabb, és valószínűleg az Egyesült Államok is van, az átlagember is ezt gondolhatta. Tehát, hogy egy kétségkívül,

0: kívül egy olyan elnökről van szó, akinek az első 4 éves teljesítménye alapján ez az újraválasztás, ez járt vagy jogos volt, és sikeresnek volt mondható. Tehát ez nem kérdés, valamennyire ugye a társadalmi feszültségeket tudta enyhíteni, és hát a külpolitika terén azért ne felejtsük el, hogy a Kínával és a Szovjetunióval kapcsolatos hidegháborús helyzetben is ugye a Kína felé való nyitása az neki sikeres, tehát hogy így ezek az elemek azért azt mutatták, hogy nem reménytelen az ő politikai helyzete, pályája, és éppen ezért volt talán megrázó az, hogy majd meg kitör ez a botrány. Ugye 61%-kal nyerte meg nagyjából az elnökválasztást, tehát semmi nem mutatott arra, hogy egy ilyen helyzetbe kerülhet, vagy navigálhatja saját magát.
1: Ezek a nagy emberek, vagy nagy fiúk, akik hát ilyen nagy hatalmakat kormányoznak, hát sokszor kicsit ilyen elvont személyiségként jelennek meg számunkra a hírekben, de mégis milyen ember volt ez a Nixon? Tehát azért valahogy ritkán gondolunk talán erre, hogy ezek húsvér emberek azért a maguk módján valahogy eljutnak egy ilyen fontos pozícióba, ahonnan aztán utána távoznak, vagy az idejük lejártával, vagy pedig hát egy ilyen lemondás következtében, és hát utána tovább éli az életét, azt egyszer csak ő is meghal, mint mindenki. Tehát hogy milyen ember volt Richard Nixon?
0: Nixon alapvetően egy hát önbizalomhiánytól szenvedő, gyanakvó, paranoiás személyiség volt, aki általában mindenhol ellenségeket látott maga körül, tehát egy rendkívül gyanakvó természetű emberről beszélünk az ő esetében, és ezek a személyiségjegyek azért különösen a botrány kezelésnél nem jönnek jól, maradjunk annyiban, tehát ezt nem lehet állítani, hogy Nixonnak ez lenne a ez egy ideális elnök típus, ugyanakkor nyilvánvalóan nagyon törekvő, becsvágyó ember, aki egyébként jól szónokolt és nagyon jól felismerte a lehetőségeket, de például a sajtóval mindig nagyon rossz kapcsolatba állt. Tehát ugye ez azt mutatja, hogy egy ilyen, hát ha lehet így fogalmazni, egy ilyen skorpió személyisége lehetett, vagy valaki így kifelé csípős, és nem feltétlenül kedvelte őt a sajtó, mert ő a sajtót, tehát hogy így a személyes kapcsolatait azért elég nehezen építette.
1: Na most biztos, hogy sokat lehetett olvasni konkrétan arról, hogy most akkor mit csináltak, ott hogy csinálták. Az, hogy Nixon hogyan viselkedett ebben, ugye ő talán nem is tudott magáról erről az ellenfél lehallgatásának kísérletéről, és aztán mégis hát valahogy neki is le kellett mondania, mint hogy sok másokat is felelősségre vontak, hogy hogyan keveredett ő azért bele ebbe a botrányba.
0: Na igen, tehát itt ugye 1972. június 17-ről beszélünk, amikor ugye a Demokrata Párt országos bizottságának főhadiszállása volt, ez a washingtoni Watergate elnevezési irodakomplexum, ugye innen jön a Watergate ügy elnevezés, amikor egy éjjeli őr azt a felfedezést tette, hogy az ajtózárakon raktapaszok vannak, amik megakadályozták a zár rögzítését. Ezeket ő letépdeste. És aztán újra betapasztva találta ezeket az árakat, felhívta a rendőrséget értelemszerűen, 3 civil ruhás nyomozó tevékenykedett kábítószer kereskedőkre vadászva ezen a környéken, ők érkeznek meg a hívásra, nagyjából 2:30 tájban, és az 5. emeleten fegyverrel a kezükbe rontottak be az egyik szobába egy ajtón, ahol hát 5 férfit találnak, akik azonnal megadták természetesen magukat, és ők voltak azok, akik lehallgató készülékeket próbáltak ugye felszerelni a telefonokra. Tehát ugye ezzel robban ki a botrány, most Nixon állítólag erről az egész buliról valóban nem tudott, viszont A betörőkről gyorsan kiderült, hogy az elnök újraválasztási bizottságával álltak kapcsolatba, tehát így letartóztatták Edward Howard Huntot, aki ennek a bizottságnak a vezetője volt, Gordon Liddit, a Fehérház egyik munkatársát, sőt, hogy tovább menjünk, volt egy volt CIA ügynök, szintén benne volt a csapatban, tehát aki ebben ugye James McCord volt, aki szintén kapcsolatban állt az elnök újraválasztási bizottságával, és hát mindegyiknek ugye jó kapcsolata volt a letartóztatottak közül is, ugye a republikánus pártnak a vezetésével, és hát ahhoz, hogy az egész működjön, ugye kellett egy belső információkkal rendelkező háttér figura, ő volt Mark Felt, aki a szövetségi nyomozóirodat az FBI elnök helyettese volt. Tehát ez azért egy eléggé kiterjedt, és hát az amerikai különböző szolgálatoknak az együttműködését is feltételező csoportosulás, azért ezt jól látjuk, és ha Nixon semmit sem tudott róla, akkor se lehetett ártatlannak teljesen tekinteni. Mégpedig miért? Azért, mert fedezni próbálja a tetteseket, nem pedig megtalálni és megbüntetni őket. Tehát itt alapvetően a nixoni hozzáállás váltja ki valójában a botrányt, miközben ő már június 23-án tájékoztatva lett arról, hogy kik követték el a betörést, és hogy ez a bizonyos Liddy nevű ember volt, aki a fehérházi munkatárs, az volt az, aki az egészet irányította, és még azt is javasolták, hogy a CIA akadályozza meg az FBI további vizsgálódását. De most Nixon itt csúszik át a törvényesség világából a törvénytelenségben, amikor elfogadta ezt a javaslatot. És később állítólag azt is kijelentette, hogy $1 millió ad azoknak a betörőknek, akik hajlandóak hallgatni, és nem fognak vallomást tenni. Végül persze egy fillért sem adott a betörőknek, de az, hogy a bűnösöket fedezni kell, és az igazságszolgáltatási eljárásra nyomást akar gyakorolni, ezek mind kiderültek. Hogy derültek ki? A Washington Post újságírói tényfeltáró cikkekben próbálták meg ezt az egészet fölgöngyölíteni, és folyamatosan jelentették meg az írásokat erről. Ugye Bob Woodward és Carl Bernstein voltak, akik egy leleplező cikk sorozatot írtak a betörés körülményeiről. Tehát tulajdonképpen a sajtó lesz az, amelyik viszont az elnököt helyezi nyomás alá, és a nyilvánosság ereje lesz az, amelyik eljuttatja ezt az egész folyamatot oda, hogy Nixon végül is hosszú húzavona, hiszen majd csak 74-ben történt meg a lemondás, hosszú húzavona után ugye lemondjon. Nagyon érdekes, hogy a bírónak a személye, őt ugye Maximum Johnnak becézték bírói körökben, mert mindig a lehető legnagyobb büntetéseket róttak ki, John Sirica nevezetű bíróhoz kerülnek az ügyek, aki hát azonnal súlyos büntetéseket helyezett kilátásba, ugye neki ezzel az volt a célja, hogy a vádlottak vallomást tegyenek, és ugye nyilván vádalkút kötve csikarjon ki belőlük vallomásokat, ez pedig meg fog történni, így egyre több visszaérésre derül fény, és az elnök hiába tagad, egészen addig tudott tagadni, amíg a fehérházi jegyzőkönyvek nem kerülnek nyilvánosságra. A jegyzőkönyvek érdekessége az, hogy ekkor már nem jegyzőkönyvek vannak papíros formában, hanem hangfelvételek. És ráadásul az is kiderült, hogy a hangfelvételeket megpróbálták manipulálni, már hogy a Fehérház megpróbált bizonyos részeket kitörölni. Ugye ez is, erre is fény fog derülni, tehát Nixon ezekkel a hibákkal, hogyha szabad ezt mondani, maga alatt vágta a fát folyamatosan, hiszen minden egyes ilyen ügy az újabb botrányát agat, ráadásul azt hiszem, hogy 8 vagy 9 hangfelvételt kellett átadni ugye a Fehérházi Watergate Bizottságnak, amely a szenátusban létrejön, és az elnök kitevékenységet ugye próbálták meg ezt az ügyet vizsgálni, abból is kettő eltűnt, tehát hogy így állandó hazugságokba keveredett, és önellenmondásokba, a bizonyítékokat visszatartotta, igazságügyi tisztviselőket bocsátott el, az igazságszolgáltatásra nyomást próbált helyezni, tehát ezek mind így összeadódott, ez a sok minden, annak ellenére, még egyszer mondom, hogy Nixon valószínűleg közvetlenül nem tudott a betörés tényéről, de az egész folyamat az gyakorlatilag azt eredményezte, hogy még a republikánus pártnak a politikusai is egy idő után kihátráltak az elnök mögül, és nem ellenezték az elnök vád alá helyezését, amely ugye 74. június végére kristályosodott ki, és Nixon ugye ezt megelőzte azzal, hogy augusztus 9-én ugye lemondott és távozott, és átadta ugye Gerald Fordnak a hatalmat. Tehát az ő problémája egyértelműen a hitelvesztés volt, ami nyilvánvalóan a végrehajtó hatalom hitelvesztését is eredményezhette, hiszen egy két éven át húzódó botrány volt, és az amerikai társadalom ezután az igen gyanakvóan tekintett az elnöki hivatalra, meg az elnöki tevékenységre, és hát ezt ennek a visszaállítása, ennek a renomének az újjáépítése, az bizony több elnöknek is nehézséget okoz, tehát azt lehet mondani, hogy ezzel a problémával azért egész sokan küzdöttek még utána is, tehát hogy magát az elnöki hivatalt beárnyékolta ez a teljesítmény, vagy ez a tevékenység, ami Nixon botrányosan hajtott végre.
1: Hát valahogy az van bennem, hogy hát persze nyilván az erkölcsi kérdések világosak, nem szabad hazudni, ugyanakkor meg valahogy így bő 50 év távlatában mégis az ember már annyi botrányt látott a politikában mindenhol, hogy talán még nem is ez volt a legnagyobb. Ennél nagyobbat is hazudtak már politikusok, vagy valahogy úgy emberileg tudom, hogy na, nem szép relativizálni az erkölcsi dolgokat, de hát az, hogy valaki védi a munkatársait, akik kvázi az ő újraválasztását akarták elősegíteni, valahol még érthető is, persze nem helyes, ezt ne felejtsük el, és hát mondom, aztán hát nem, nyilván nem ennek a következtében nyert teret a politikában a hazugság, az ellenfélnek a mindenféle módon való kijátszása. Tehát azért úgy így 50 év távlata, bevallom őszintén, bennem él némi rokon szemvezetán a Nixon iránt, hogy azért mégis egy jól működő elnök, akár milyen nehéz személyiség is lehetett, mint ahogy valószínűleg ezzel sem állt egyedül, mégis erre a szégyenre jutott, hogy ő az egyetlen amerikai elnök, aki lemondott.
2: Élete végén nagyon szép és megrendítő vallomást is tesz egy, azt hiszem, interjút ad, és akkor...
1: Igen, hát hogy vajon ezt így hogyan élt tovább ezzel a teherrel?
0: Hát tulajdonképpen, amire utalt Milán atya, hogy a botrányok, nem ez volt az egyetlen, és nem szűntek meg, tehát itt lehet bőven a későbbi elnökökről is botrányokat felsorolni, akár a titkos fegyverszállítások Iránnak, mondjuk 85-ben régen idején, vagy éppen a Clintonnak a pikáns kalandját, hát talán nem is kell emlegetni, ugye Monica Lewinsky-vel kapcsolatban, vagy éppen legutóbb, ugye a 2013-as lehallgatási botrány, ugye a Snowden ügy, tehát hogy csak a közelmúltból is mondjuk, de tényleg valóban egyetlen elnök sem jutott végül ugye erre a sorsra, mint amire Nixon jutott, és ugye azzal, hogy Nixon lemondott, ugye az impeachment eljárás ugye megszűnt, és a korábbi, tehát az utóda Ford pedig ugye teljes elnöki kegyelembe részesítette Nixont, tehát ilyen szempontból ugye jogi értelemben ő teljesen mentesült ebből, de azt végig élni, hogy ő azért ő úgy gondolta, hogy nem volt teljesen jogos vele szemben az eljárás. Ez abszolút azt gondolom, hogy a személyiségéből fakadóan történt meg, hogy Nixon ebben azért nem tudtak igazán sose elfogadni ezt a helyzetet, amiben ő került, de az élete végén valóban van egy interjú, ahol ugye azt mondta, hogy ártott az országnak, ártott a kormányrendszernek, és hát az amerikai népnek is ártott, és hogy hát ez egy teher volt, amit egész életében hordania kellett, tehát azért az élete végén belátta tulajdonképpen azt, hogy magának az Egyesült Államok politikai szerkezetének, rendszerének, és ugye az amerikai demokráciában az elnöki hivatalba vetett hitnek, kétségtelenül és ennek tekintélyének a tevékenysége nem vetett erre jó fényt. Tehát ezt ő maga is elismerte.
1: Hát régi bűnnek hosszú az árnyéka, szokták mondani, úgyhogy talán ez is egy erkölcsi tanulság lehet, hogy úgy érezzük, hogy van azért okunk elkövetni valamit, ami nem helyes, és aztán hát utána a következményeit, ezt meg hosszú időn keresztül kell hordoznunk. Na hát legalább ennyit vigyünk magunkkal a Nixon-féle ügyből. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetés rendelkezésre állást ismét sokadszor, és nyilván nem utoljára. Úgyhogy kedves hallgatóink, dr. Kovács Őrssel beszélgettünk, budai ciszterci Szent Imre gimnázium tanárával, és hát szokjuk meg, hogy van ilyen, hál' Istennek, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának közszolgálati docensével. További szép vasárnapot kívánunk.
2: Viszont hallásra, minden jót.
0: Tehát csak a viszont hallásra.
1: Mi pedig akkor hallgassunk még egy részletet Johann Sebastian Bach, de úgyis az ő nagybátyja, vagy hát apjának unokatestvérétől, Johann Michael Bachtól.

0: Ahogy említettük, 160 éve működik a Fővárosi Állat és Növénykert. 1866-ban nyitotta meg a kapuit, és a szóvivőjét, szeretettel köszöntjük Hanga Zoltán urat itt a Mária Rádió vonalában.
1: Isten hozta a Mária Rádióba.
2: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Hát Isten éltesse a 160 éves Fővárosi Állat és Növénykertet. Hogyan ünnepelnek?
2: Nagyon szépen köszönjük a köszöntést. Az ünneplést már tegnap elkezdtük, sőt bizonyos értelemben már az év korábbi szakaszában is, hiszen a viszonylag kerek szám, ugye a 160 éves jubileum miatt egy jubileumi emlékévet hirdettünk, tehát már korábban is voltak a születésnaphoz kapcsolódó programok, de hát azért a fő programok most vannak. Már tegnap elkezdődtek, tehát az egész hétvégén tartanak ezek a programok, és hát ezek a legkülönbözőbb szórakoztató, érdekes, ismeretterjesztő a kulisszák mögé bepillantó családi programok. Vannak olyan programjaink, amik egy kicsit az állatkerti működésének a kulisszatitkaiba engednek bepillantást, tehát például az állatkertnek a központi takarmánykonyhája tegnap is, meg ma is kitelepül a látogatók közé, meg lehet nézni, hogy az ott dolgozók milyen finomságokat szoktak előkészíteni az állatok számára, egyáltalán miből áll az állatok menüje, hogy jön ez létre, hogy melyik állatnak mit kell adni, aztán például a kertészek, és hogy milyen eszközökkel tartják szépen ezt a gyönyörű parkot, hiszen ugye állat- és növénykertről is van szó, vannak különböző tematikus vezetett sétáink az állatkert történetéről, épp úgy, mint a bő egy hónappal ezelőtt legalábbis részben megnyílt biodombor, hiszen a biodombor vele a városi oázis már július eleje óta látogatható. Vannak különböző több állomásos játékok, amiket a családok szoktak itt nagy örömmel végigjátszani, de vannak különböző színpadi programok is, például a Végszínház művészei jelenítenek meg történeteket az állatkert históriájából. És hát a programokat még hosszan sorolhatnám, nyilván ez valószínűleg a műsoridő kereteit is szétfeszíteni, de a részletes program egyébként ott van az állatkert weboldalán és közösségi média felületén, sőt, aki a mai napon eljön az állatkertbe, mindjárt a bejáratnál kap egy ilyen térképes kis szórólapot, ahol szintén olvashatók és láthatók, hogy mik lesznek a programok a mai napon. Látványetetések, állatbemutatók, állattréningek, és még nagyon sokféle más program is.
1: Én körülbelül 2 hete jártam ott az unokáimmal, akik kicsik, és nagyon-nagyon nagy élmény volt. Egy teljes napot töltöttünk az állatkertbe, és számomra pedig az volt a legnagyobb élmény, hogy én nem jártam azóta, amióta összeépült a biodómmal, hogy valóban egy olyan programsor állítható össze, családi programsor is, aki oda ellátogat, hogy egy teljes napot eltölthet, meg tud ebédelni, a gyerekek jól érzik magukat, lehet pihenni, és a biodóm az egyszerűen nekünk egy csoda volt megtapasztalni.
2: Mi azt szoktuk mondani, hogy az állatkert a legjobb családi program, és valóban erre is törekszünk. Mondjuk, ha eljön egy nagy család, esetleg 3 generáció együtt, ami már eleve egy nagyon nagy dolog, hiszen családok egyre kevesebb dolgot csinálnak közösen, különösen nagy családok, és az állatkert egy kiválóan alkalmas program erre. És itt is előjön mondjuk egy családi programnál az a különlegesség az állatkertünknek, hogy ilyen régi és ilyen régóta létezik. Mert általában az szokott történni, hogy hát nem csak az az érdekes, azok az élmények, amiket ott helyben a látogatók megélnek, programok, állatok, növények, élmények, és hát remélhetőleg ezek aztán olyan élmények, amikre szívesen emlékeznek vissza, akár évek, évtizedek múlva is, hanem egy ilyen állatkerti látogatás néz szinte mindig törvényszerű, hogy a szülőknek, meg a nagyszülőknek a saját korábbi gyerekkori élménye is az állatkerttel kapcsolatban előkerülnek, felidézésre kerülnek, sőt, esetleg olyan a család tagokkal megesett állatkerti történetek vagy élmények is, akik hát olyan családtagok, hogy esetleg ma már nincsenek is az élők között, és hát ezekkel a történetekkel élnek tovább az emlékezetben. Tehát az állatkert ráadásul generációk között is tud kapcsolatot teremteni, akár olyan generációk között is, akik az időbeli távolság miatt már nem ismerhették egymást, úgyhogy ezért is szoktuk mondani az élményeken, látnivalókon, a természet sokféle csodáin túl, hogy ezért is a legjobb családi program az állatkert. kérdezett?
1: Az egyik unokámat a madarak varázsolták el, és az volt a központi kérdése, többször is föltette ezt a kérdést, hogy hogy repülnek vissza, és miért nem mennek el egész máshova, és miért jönnek vissza a madarak? Miért jönnek vissza az állatkertbe a madarak?
2: Az állatkertben erre többféle technika van. Van olyan is, hogy ugyan nagyméretű bezárt röbbében laknak a madarak, ami fölülről le van hálózva, vagy valamilyen kerítésszerkezettel van ellátva. Aztán vannak olyan események is, vagy olyan megoldások, ahol egy kicsit a madarak röpképességébe akadozunk be, vagy avatkozunk be. Ezt úgy kell elképzelni, hogy általában a szárny egyik oldalán az első rendű elvezetőollakat kell visszavágni. Ez anatomilag kb. Annyi, mint hogyha körméből vágnának le valakinek, viszont ez már olyan instabillá tenni a madarak repülését, hogy hát nem mernek ebbe belevágni, hiszen a repülő madaraknál repülés biztonság az egy nagyon fontos kérdés, és hát vannak olyan esetek is, amikor valójában a madarak el tudnak menni, ha akarnak, lehet, hogy el is mennek a Dunára, vagy a Városligeti tóra, de aztán visszajönnek, tehát például a nagy tó térségében látható szürkegémek, vagy kormoránok, azok az ilyen állatok közé tartoznak. Hát ennek az a varázsa, hogy egyszerűen olyan viszonyokat kell ott teremteni a nagy tó térségében, amihez kötődnek, és hát ha is mennek esetleg kicsit kirándulni, akkor is visszatérnek oda. De valójában az állatkerti nagytó az pont egy olyan környék, amit nem csak az állatkert saját madarai használnak, hanem az égi országúton közlekedő madarak is hát messziről látják, és akkor legalább egy kicsit ott megpihennek. Sőt, a téli időszakban, mikor hát Észak-Európában élő madarak számára Magyarország Afrika, tehát ugye a téli hónapokat esetleg délebre húzódva mondjuk a balti országokból, vagy Skandináviából, vagy Lengyelország tengerparti vidékeiről, fel itt törzik Magyarországon, sírályok között például van ilyen, hát ők is előszeretettel választják ideiglenes lakhelyüknek a állatkerti nagy tó, a vízimadarak számára épült tó térségét. Egyébként ez a tó, ez már az állatkert megnyitása, tehát 1866 óta éppen 160 éve megvan, és annak idején a tó kialakítását Reiter Ferenc Pestváros neves csatornázási mérnöke irányította. Ő az, akinek ugye a budapesti Dunaszakasz rakpartjait is köszönhetjük, illetve Budapest csatornázását, és neki volt egy olyan terve is, ami aztán nem valósult meg, hogy ahol most a budapesti nagykörút húzódik, ott hát egy hajózó csatornát alakítottak volna ki.
0: Igen, micsoda elképzelések. Na de hát ez a biodóm hogy áll most, mert igazából amikor ez így épült, meg szó volt róla, hát akkor nagyon lelkesedtem, hogy ez milyen nagy lesz, aztán utána hosszú éveken keresztül hát olyan szomorúan láttam ennek az ürességét, vagy torzó mi voltát, és most nem voltam még, pedig hát így hallom, hogy akkor talán mégiscsak lett ebből valami.
1: Megtelt élettel.
0: Biztos nem én vagyok egyedül, hogy áll ez a biodóm most, mit láthatunk benne?
2: Mi az állatkertnek a jelenlegi vezetése dr. Sós Endre főigazgató vezetésével, mert kifejezetten fontosnak tartotta kezdettől fogva, hogy itt a lehetőségekhez képest minél inkább haladjunk abban, hogy a biodóm már elkészült, vagy ilyen 80%-os készültségben lévő részeit is minél többször az állatkert céljaival összefüggő értelmes célokra tudjuk használni. Tehát az már több mint 3 éve tart az a folyamat, hogy ott különböző rendezvények vannak, és azért ennek az időszaknak a során azért ott több mint 200 000 látogató megfordult, tehát önmagában a biodóm látogatottsága már korábban is ezeknek a időszaki rendezvényeknek, dinó kiállításnak és efféléknek, fénydómnak, ugye ez egy fényművészeti kiállítás volt, de ezeknek köszönhetően azért volt akkor, mint mondjuk egy közepes vidéki magyarországi állatkerté, de ugye most éppen az idei év július első napjára sikerült a dologgal odáig jutni, hogy a belső térnek a központi csarnokát, tehát nem az egész biodómot, de azért egy jelentős részét sok érdekes állattal és növényel tulajdonképpen meg tudtuk nyitni a nagy közönség előtt, és azóta folyamatosan látogatható, tehát pont ez is volt a cél, hogy az elmúlt években lépésről lépésre az előrehaladás során, hogy hát jussunk el oda, hogy a létesítménynek egy igen jelentős részét állandó jelleggel használhassa a közönség, és hát ugye ez egy új látnivaló, tehát a belépőjegyek ára változat van, hanem egyszerűen többet kap a közönség, és úgy látjuk a visszajelzésekből, hogy általában is nyeri az emberek tetszését, természetesen attól még, vagy azt még nem értük el, hogy a riódom teljes egészében úgy, ahogy azt eredetileg terveztük, készen legyen, de hát igyekszünk ehhez hasonló módon lépésről lépésre előre haladni, és az elkövetkező években is majd az a tervünk, hogy újabb és újabb részeket tudunk majd átadni és megnyitni a nagy közönség előtt.
1: 160 év, nem tudom, hogy ebből hány évet töltött ön személy szerint az állatkertben alkalmazottként és szóvivőként. Mi az, ami önt ehhez a helyhez köti? Amiért szereti?
2: Én több mint 3 évtizedet dolgozom az állatkertben, ami azért az egész 160 évhez képest is már egy számottevő időszak, és hát tulajdonképpen az nagyon érdekes, ahogy az állatkertnek a céljai változtak, mert kezdettől fogva, tehát már 1866-ban is voltak a szórakoztatáson, meg azon kívül, hogy az emberek, akik ellátogatnak hozzánk, jól érezzék magukat, már kezdettől fogva voltak különböző közhasznú funkciók is, amik az oktatással, ismeretterjesztéssel kapcsolatosak, de ezek aztán idővel folyamatosan növekedtek, újabb és újabb tartalommal itatódtak át, és ugye ma az állatkertnek már az a feladata azon kívül, hogy egy természetközeli szabadidős programot, méghozzá lehetőleg a legjobb családi programot biztosítja a közönségnek. Ugye egyrészt a környezeti nevelés és a környezettudatos szemléletformálásnak egyik nagyon fontos szintere a természetvédelemnek, ezenből is különösen a veszélyeztetett fajok megőrzésének, de hát ugye vadállatmentő munkát is folytatunk, tehát ezek ugye Magyarországon honos védett vagy fokozottan védett állatfajok, olyan egyedei, akik emberi segítségre szorulnak, és hát igazából az állatkertek kutatásban is részt vesznek, hogy még többet tudjuk meg az élővilágról, és hát nagyon izgalmas ezt látni, ahogy újabb és újabb mérföldkövekkel és eredményekkel tudunk ebben a munkába haladni. Nem olyan régen például a tarvarjak, ez egy az ibiszfélék közé tartozó madárfaj, ami a középkorban talán még Magyarországon is honos volt, legalábbis Hermann Otto erősen állította. Szóval ez a madárfaj a legtöbb korábbi élőhelyéről eltűnt, és az állatkertek viszont sikeresen szaporítják, mi is, és az itteni szaporulatból hát most visszatelepítési programok zajlanak, éppen Dél-Spanyolországban, Andalúziában, de korábban egy az Alpok menti visszatelepítési programban is részt vettünk, tehát ennek az a lényege, hogy állatkertekben, többek közt a mi állatkertünkben kikelt madarakat szabadon engedünk némi szoktatás után az egykori természetes élőhelyükön, hogy ott újra előforduljanak. Más ilyen visszatelepítési programokban más fajoknál is részt vettünk, de ez is egy jó példa arra, amikor az ember azt érzi, na hát tulajdonképpen milyen hasznos az a munka, amit itt a munkatársainkkal közösen az állatkertben végzünk.
0: Mi a jövő? Mi lesz 10 év múlva 170 éves vagy 200 éves jubileumán az állatkertnek? Vajon hogy fog kinézni a jövő állatkertje?
2: Hát mondanám azt, hogy 10 év múlva megmondom, de természetesen azért vannak elképzeléseink ezzel kapcsolatban, de vannak nagy kihívásai a kornak. Például ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan, főleg azért az idősebbek, akik arra szocializálódtak még a régebbi típusú állatkertekbe, hogy hát egy ilyen néhány négyzetméteres kecsetben lakik az állat, oda megyek, és hát különösebb gond nélkül egyből meg is látom. Most ezek az emberek, ha eljönnek ma egy állatkertbe, ahol azért mégis sokkal összetettebb, tágasabb és vizuálisan is hát változatos tereket biztosítunk az állatok számára, gyakorlatilag mesterséges élettereket. Ott ugye nem is biztos, hogy az első 1-2 másodpercben megpillantjuk az állatot, hanem hát lehet, hogy 8-10 másodpercet is rá kell szánni, hogy akkor ebben a komplex élettérben most hol is van az állat. És ugye aki ehhez még nem szokott hozzá, az lehet, hogy 3-4 másodperc múlva már azt mondja, hogy jó, hát itt nincs semmi, és akkor tovább megy, és hogyha ez nagyon gyakran fordul elő egy állatkerti látogatás során, hát akkor abból még a végén baj is lehet, mert ugye azt a benyomást alakíthatja ki, hogy ó, hát alig volt állat, közben pedig rengeteg van, hát majdnem 700, illetve 600 különböző állat, vagy 7000 egyed látható az állatkertünkben, ami nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít. Tehát például ilyenekkel is kell foglalkozni kiállítás technikai szinten, egy picit a közönséget terelget, vagy az újkorú állatkertjében már egy kicsit máshogy kell keresni az állatokat, de azért, hogyha a 2 másodperc helyett 8-10-et rászánunk, akkor biztosan meg lesz az érzés, és akkor utána meg már meg lehet őt figyelni.
1: Az én unokáimnak pont ez volt a nagyon nagy élmény, hogy keresni kellett, és egy felfedezést is tettek. Úgyhogy...
2: Valójában ez a felfedezés élmény, ez egy nagyon fontos dolog egy állatkerti látogatásban. Egyébként ezek a több állomásból álló játékok, amiket ma is ki lehet próbálni, az egyik építészeti tematikájú, hiszen nagyon sok szép emléképületünk is van, a másik az alapító igazgatónk, a világjárók Szántusz János egykori expedícióit idézi fel, és hát ezek is mind a felfedezés élményét adják, ezek a játékok is a gyerekeknek, a családoknak, akik ezt végigjátszák, ráadásul a végén még apró ajándékokat is kapnak.
1: Igen, és meglátogattuk az zebrát is, akit én aktív életemben örökbe fogadtam.
2: Ja, ráadásul a zebráknál most zebra csikú is született.
1: Igen, nagyon cuki.
2: Őt is lehet most látni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük ezt az élménygazdag beszámolót, és önöknek nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a jövőben. Én pedig bátorítom a kedves hallgatókat, hogy minél többen látogassák meg az állatkertet, nagyon jó program. Isten
2: éltesse. A lehetőség, ma 9-kor nyitunk, 10 órakor lesz az ünneplés tortával. Mindenkit szeretettel látunk, aki ma velünk együtt ünnepel.
0: Köszönjük szépen, minden jó, szép vasárnapot kívánunk.
1: Viszont hallásra minden jót kívánok, köszönjük.
0: Mi pedig a hírek után jövünk vissza, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Hírek.
1: Boldog Bódi Mária Magdolna földi születésének 105. évfordulóját ünnepelték augusztus 8-án Veszprémben. Isten módjára látni az embert, Alsőrsön imádkoztak papi és szerzetesi hivatásokért. Boldog Bódi Mária Magdolna utazókabicsai bejárták Európát. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A Szent Mihály Főszékes Egyházban dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a 105 évvel ezelőtt, 1921. augusztus 8-án Szigligeten született vértanú tiszteletére. Udvardi György érsek kiemelte, a hit nem csupán gondolat vagy érzés, hanem döntés is. Jézus arra hívja az embert, hogy merjen kilépni megszokott biztonságából, bízzon benne, és tegyen meg azt a lépést, amelyet kér tőle. A főpásztor rámutatott, Boldog Bódi Mária Magdolna egész élete ennek a bátor hitnek a példája. Nem csak vértanúságában, hanem életének nehézségei, a szegénység és a beszűkülő lehetőségek között is újra és újra krisztusi döntést tudott hozni. A liturgia végén a főpásztor és az asszisztencia a Szent Imre oltárnál elhelyezett Boldog Bódi Mária Magdolna eregéhez vonult, ahol a hívekkel együtt imádkoztak. Az ünnepi este a Mendelssohn Kamarazenekar koncertjével folytatódott a Szent Mihály Főszékes Egyházban. Alsőrsön tartották augusztus 6-án a Veszprémi Főegyházmegye havi első csütörtöki ima alkalmát. A Boldog Gizella királyné templomban a papi és szerzetesi hivatásokért felajánlott szentségimádást és az azt követő szentmisét dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette. György érsek Jézus szavait idézve, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, hangsúlyozta, az egyház hisz az imádság erejében és abban, hogy Isten gondoskodni akar népéről olyan pásztorok által, akik tanítóként, prófétaként és vezetőként szolgálják a közösséget. Mivel az egyház ezen a napon Urunk színelváltozását ünnepelte, a főpásztor három emlékedésben a napi evangélium segítségével mutatta be a papi hivatás titkát. Különleges missziót teljesítenek Boldog Bódi Mária Magdolna utazókabicsai. Az elmúlt hónapokban Magyarország számos pontjára és több európai országba is eljutottak. Templomokban, kegyhelyeken és történelmi városokban adva hírt Magdi életéről és példájáról. Az egyik kabics például Hébízről indult, majd Miskolc felsőhámori templomba érkezett, egy másik Szerencsről Tihanyba, majd Pécsre jutott. Az utazók azonban már rég átlépték Magyarország határait is. Csehországban, Prágában is felbukkantak. Egy kabics Karlovivári Mária Magdolna templomába is eljutott. Franciaországban, Lyonban, a Miasszonyunk bazilika lépcsőjén is feltűnt egy Magdi kabics. Az elmúlt egy évben pedig az utazókabicsok jártak már többek között Párizsban, Rómában, Jeruzsálemben, Rodoszon és Marseille-ben, valamint Németországban és Ausztria számos településén, és még sorolhatnánk mennyi-mennyi helyen. Mindenkinek hálásan köszönik a szervezők a belefektetett munkát, energiát, és hogy a Facebook oldalon rendszeresen beszámolnak a kabicsok útjáról. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
3: Csegezi Mária.
2: És Lukovics Milán. És biztos, hogy mindenki előtt, lelki szemei előtt ott van a pízai Ferde torony. Nagyon különleges látvány képen is, de hát jelen lenni még inkább. Ezen a napon kezdték az építését több mint 850 évvel ezelőtt, 1173-ban. És Erről fogunk beszélgetni Császi Edittel, a Dante Alighieri Egyesület elnökével, aki nem csak hogy Pízában, hanem még annál is jóval messzebbről jelentkezik. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok! Isten Mária Rádióban!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Halló!
2: Halljuk, vonalba. Hallják a hallgatók is.
4: Most hallható vagyok?
3: Igen.
4: Jó reggelt kívánok!
2: Mit kell tudni a Dante Alighieri Egyesület működéséről?
4: Először is nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget és ezt a hívást. Nos, a Dante Alighieri Egyesület 3 éve alakult meg itt Budapesten, mondhatni újonnan, mert nagyon régen volt már Dante Alighieri Egyesület, aztán az idők és a történelem egy kicsikét elmosta. És hát így 2023-ban mi megalakultunk. Ugye a Dante Egyesület az világszerte a Dante Társaság családjába mondjuk így tartozik. Ma már a Dante Társaság 70 ország, csak nem 450 városban működik így összesen. Úgyhogy mi vagyunk egyelőre Magyarországon az egyetlenek, akik ugye hát működünk. És hát a célja ugye valamennyi Dante Egyesületnek a világon az olasz nyelv és az olasz kultúra terjesztése.
3: Hát akkor most az olasz kultúra egy gyöngy szemét próbáljuk megismerni. Segítsen nekünk abban, hogy mit kell tudnunk erről a bizonyos Ferde toronyról.
4: Most hát erről a Ferde toronyról valóban nagyon-nagyon sok mindent tudhatunk. Ugye ez szerintem, aki még nem is járt, biztos, hogy maga előtt látja ezt a gyönyörű zöld rétet, és rajta ezeket a hatalmas hófehér épületeket. Mert ugye úgy hívják magát a teret, hogy Piazza dei Miracoli, a csodák tere, és ott valóban csodák vannak itt, hogy egyszer látjuk ezt a pízai dómot, ami Nagy Boldogasszony Székesegyház nevet viseli egyébként, és annak idején egy hadizsákmány kincseiből kezdték el építeni 1064-ben magát a dómot. Aztán ugye látható a keresztelőkápolna, a Battistero di San Giovanni, a harangtorony, ugye a híres pizzai Ferde torony, és hát maga a Campo Santo emlékmű is.
2: Ez a Campo Santo, ez tulajdonképpen ugye egy temető.
4: Igen.
2: Hogy máshogy is látjuk, hogy az olasz, ez a régi temetkezés egy kicsit más, mint ahogy mi Magyarországon megszoktuk, nem sírkerteket létesítettek, hanem hát egy ilyen márványépületeket.
4: Igen.
2: Vagy ennek mi az oka, vagy hogy alakult ki?
4: Ők egy picit ugye másképp látják ezt a temetkezés témát, főleg a régebbi időkben ilyen dicsőség volt tulajdonképpen ide kerülni, és azért, tehát így másképp emlékeznek, talán nagyon röviden ezt mondhatnám rá. Nos, hogyha visszatérünk a pizai Ferde toronyra, ami valóban egy építészeti csoda, és ugye az is nagyon érdekes benne, hogy amikor elkezdték építeni, akkor elég hamar észrevették az építőmesterek, hogy ugye ez egy picit dől. És akkor meg is álltak egyébként, ugye, mert maguk sem tudták, hogy most hogyan legyen tovább. Nem tudták, hogy most folytassák, vagy pedig mégsem, de ugye más oka is volt ennek, mert ugye amikor észrevették ezt az első dőlést, mondjuk így, akkor mondjuk, hogy ez volt a legérdekesebb része talán ennek az építkezésnek, mert akkor itt ugye megálltak, vártak egy kicsit, és aztán 1178-ban már elkészült a harmadik rész, és ott megálltak, vártak egy picit, aztán a második részt úgy kezdték el építeni, hogy enyhén másik irányba dől. Remélték, hogy ezzel ugye kiegyensúlyozzák ezt az egyébként akkor még ugye 3 szintet építettek először, ezt az enyhe dőlést. Aztán még egyszer megálltak, és aztán végül is ugye befejezték egy közel 56 méter magas ugye kőépület volt ez, és hát akkor egy picit megálltak. Nyilván gondolták, ugye hát látták akkor is, hogy ez enyhén a talaj miatt túl ugye puha volt ez a talaj, és hogy ez a hatalmas tömeg, ugye ez a sok-sok márvány nyilván okozta ez a nagy súly, ezt a dőlést. Nagyon szép dolog szerintem, hogy amikor észrevették, akkor nem végleg lemondtak arról, hogy befejezzék a tornyot, hanem kicsit vártak, és aztán egyszerűen fogták, és akkor folytatták. Közben persze a történelem ott volt mögöttünk, ugye ez az egy időszak volt, amikor Olaszországban, vagy mondjuk Észak-Olaszországban különösen volt egy ilyen kvázi verseny, ugye Siena, Luca, de még maga Milánó is részt vett, hogy ki az, aki majd a legnagyobb dómot, a leges legnagyobb templomot fogja fölépíteni, mert az nyilván a város gazdagságát, az erejét, a hatalmát, és nem csak egyszerűen ugye az Istennek való hálát jelentette. Úgyhogy ez is volt ebben, hogy meg akarták mutatni a hatalmukat.
2: Nyilván az emberi ránéz erre a toronyra a képen akár, vagy élőben, hát az a kérdés foglalkoztatja, hogy hát vajon nem fog-e végképp földölni, vagy összeomlani. Hogy mennyire biztonságos most a torony?
4: Abszolút biztonságos. Ugye 1990-ben összehívtak egy ilyen nemzetközi, mondjuk itt szakemberekből álló csoportot.
3: Ja, akkor le is zárták a tornyot, jól tudom?
4: Lezárták. Így van, le is zárták, és ugye hát látták, hogy azért ez itt azért egy komoly veszélyt jelent, és akkor ugye ez a nemzetközi csoport egyszerűen lezárta, és akkor mit is csináltak? Hát egyrészt acélsozsonyokkal biztosították a tornyot, másrészt pedig egy ilyen kis talajkiemelést végeztek, tehát a magasabb oldal alól nagyon kevés talajt egyébként eltávolítottak, és itt csak ugyan sikerült csökkenteni magát a dőlést, és most már csak egy mintegy 40 cm-rel dől el, de ez mégis kívülről rendkívül látszik. Tehát valóban ezt látjuk, hogy nem fogja most fölmegy ez a sok ember, ugye föl lehet menni. Nem fog ez a torony most eldőlni, de nem fog, ugye, mert a középpont az megvan, és hát nyilván nem fog eldőlni semmiképpen sem.
3: Kik vettek részt ebbe a nemzetközi csoportban és munkában?
4: Igen, ugye ezt úgy is nevezték, hogy nemzetközi mentőakció, és tulajdonképpen 1964-ben volt ez így először, hogy létrehoztak egy ilyen nemzetközi csoportot. Itt mérnökök, matematikusok, történészek dolgoztak együtt.
2: Ugye Galileinek az emléktáblája és a torony falán látható, de valószínűleg a történet, amit mesélnek, az nem egészen úgy zajlott, ahogy ezt hisszük.
4: Igen, igen. Ugye Galileo Galileinek egy tanítványa azt mesélte, hogy két különböző tömegű tárgyat ejtett le a torony tetejéről. Galileo azért, hogy bebizonyítsa, hogy a szabad esés sebessége nem függ a testtömegétől. Na most ez végül is, ugye Galileo Galilei pízai születésű volt, tehát azért illik is ide mondjuk ez a történet, de senki sem bizonyítja, hogy ez valóságosan megtörtént. Ez inkább csak egy ilyen mese.
2: Hát nyilván azért más toronyból is le lehet ejteni testeket, és akkor figyelhetjük, hogy azok egyszerre érnek-e földet, vagy sem.
4: Igen. Egyébként van itt egy érdekesség, ugye végig meg akarták menteni ezt a tornyot a pizaiak. Például 1838-ban egy építész, Alessandro della Gherardesca, a torony körül ásatásokat végeztetett, azért, hogy az alapozás egy része ismét láthatóvá váljon. De ez sajnos nem jót hozott, hanem éppen hogy rosszat, mert itt a torony egy picit ugye tovább dőlt. Aztán Benito Mussolini elrendelte, hogy a tornyot ki kell egyenesíteni. Ezért betont juttattak az alapozásba, gondolták, hogy ezzel a betonnal ugye rögzítik. Aztán ez sem oldotta meg a problémát, mert ettől a súlytól, amit ez a plusz beton jelentett, a torony még tovább süllyedt a puha talajba. Úgyhogy érdekes a történet.
2: Érdekes, de akkor azért ezek szerint ez a torony ez úgy meg van építve, hogy ezt a ide-oda billegést, mert akkor, amit említett, azért ebből többször az derült ki, hogy akkor egy kicsit egyszer erre dőlt, akkor most hál' Istennek sikerült ugye a magasabb oldalán ott a talaj kiemeléssel akkor egy kicsit visszafele billenteni. Tehát, hogy akkor azért ez nagyon meg van építve, hogyha ilyen mozgásokat is bírja.
4: Igen, és ráadásul van itt még egy csoda, hogy emiatt végül is földrengés biztos lett, ugyanis maga az, hogy ilyen puha talajban van, és hogy ugye több módszerrel is próbálták stabilizálni, végül is a talaj és a torony szerkezetének különleges kölcsönhatása miatt az épület ellenállóbb lett a földrengések hatásával szemben.
2: Hát az pedig azért ott Közép-Olaszországban volt egy pár pusztító földrengés, akár az elmúlt évtizedekben is.
4: Bizony, bizony. Tehát tulajdonképpen ez az először azért egyértelműen hibának nevezett eltérés, az tulajdonképpen hozott valami egészen rendkívüli jót, például ezt, hogy ugye biztonságosabb, mint bármi más épület a környékben, így a földrengésekkel szemben.
2: Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy erről a toronyról így beszélgethettünk, és hát aki megteheti, ez látogasson Pízába, illetve hát önöknek, mint Dante Alighieri Egyesület, hát sok sikert kívánunk az olasz nyelv és kultúra további terjesztésében itt Magyarországon.
4: Nagyon szépen köszönöm, ezt a lehetőséget, és nagyon sok szeretettel várjuk önöket a programjainkra és a kedves hallgatókat is.
2: Császi Edittel beszélgettünk, Dante Alighieri Egyesület elnökével. További nagyon szép vasárnapot kívánok.
4: Köszönöm szépen önöknek is.
3: Köszönjük.
2: Hát nekünk pedig már csak egy-két percünk maradt.
3: Pedig nagyon érdekes témákról is beszélgethetnénk még, például a Filc éremről.
2: Hát a Filc érem az talán keveseket érdekel. Egy matematikai kitüntetés, ugye talán az az érdekesség fölvetődhet, hogy Nobel, Alfred Nobel ugye nem alapított matematikai Nobel-díjat, hát erre aztán különböző legendák is vannak, hogy miért nem, talán nem volt olyan nagyon jó matematikából, de minden esetre két olyan díj van, ami helyettesíti a matematikai Nobel-díjat, az egyik a Wolf-díj, és a másik a Filc-érem, úgyhogy hát ez a Filc, ez fiataloknak szól, és nem egy konkrét eredményt takar. Miért beszélünk erről a Filc éremről? Azért, mert a névadója, aki egyébként nem alapította ezt, vagy hát szóval nem akarta nevét adni ehhez, nem saját nevét akarta halhatatlanná tenni, John Charles Filc, kanadai matematikus, ezen a napon hunyt el 1932-ben.
3: És ugyancsak megemlékezhetnénk Van Allen holland származású amerikai fizikusról is, aki ugyancsak ezen a napon hunyt el 2006-ban. Ő miről volt híres, Milán atya?
2: Igen, hát az ő munkássága az talán érdekesebb a számunkra. Ő egy nagyon hosszú életű fizikus volt, 1914-ben született, tehát tulajdonképpen a pályafutásának a csúcsa az űrkutatás kezdeteire esett. És talán ez az, ami hozzásegítette őt ahhoz, hogy nagy eredményeket érjen el. Ugye arról van szó, hogy van az elektromosság, elektromosan töltött részecskék, mondjuk például mindenki hallott a protonról és az elektronról, illetve hát a mágneses teret is ismerjük. Tehát még például foghatunk két rúdmágnest, hogyha van ilyen otthon, és akkor, hogyha ellentétes pólusaikat egymás közelébe tesszük, vonzást tapasztalunk. Na most sokáig azt hitték, hogy ennek az elektromosságnak és a mágnesességnek semmi köze egymáshoz. Aztán hát utána kiderült, hogy de azért nagyon is van. Például az, hogyha egy ilyen elektromosan töltött részecske, mondjuk egy proton vagy egy elektron kerül mágneses térbe, akkor ez nagyon érdekesen hat erre a részecskére, méghozzá az alapeset, hogy körpályára kényszeríti. Tehát ilyen módon hat a mágnes az elektromos a mozgó részecskére. Az a részecske áll, akkor semmi hatást nem gyakorol rá. Most ennek az a következménye, ugye, hogy a Föld is egy mágnes voltaképpen, de ez a mágneses tér, ez nem csak a Föld belsejében van, hanem például a Föld felszínén is, de hát a Föld felszínén kívül is érzékelhető a Földnek ez a mágneses tere, és hogy a napból rendszeresen záporoznak a föld felé ilyen töltött részecskék. És ezek nem érik el jellemzően a földnek a felszínét, pont emiatt a mágneses tér miatt, hanem érdekes módon, miután azért ezek nem így merőlegesen érkeznek be, hanem mondjuk sokszor ferdén, egy ilyen spirális pályán mozogva a sarkok közelébe jutnak. És amikor becsapódnak a légkör egyes részecskeibe, akkor jön létre az úgynevezett sarki fény. De ez egyik, amit érzékelhetünk, a másik pedig az, hogyha ezek az elektromosan töltött részecskék elérnék a föld felszínét, akkor így gyakorlatilag minden bonyolultabb molekulát szétbombáztak volna. Tehát, hogy gyakorlatilag a Földön az életnek a feltételeihez azért hozzátartozik az, hogy ez a mágneses tér, ez megóvja föld felszínét ezektől a részecskéktől. Na hát nekünk lejárt az időnk, a hírekkel jelentkezünk.

0: is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Augusztusi témánk Nagy Boldogasszony. Fogadják szeretettel a műsort. Börtönposta. Augusztus 12-én a börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a rácsokon túl is folytatódott. A műsor alkotói Bécivel és Virággal beszélgetnek. A műsor második felében pedig a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Tartsanak velük szerda este 9 órakor.
1: A hírek után 8 óra 30 perckor Szent Ferenc az örömre hív Lengyel Donát Ference szerzetes gondolatait hallhatjuk 22 percben. Szentmisét ma 10 órakor közvetítünk, kedves műsorvezető társam szülőfalujából, Drégei Palánkról, az Árpádházi Szent Erzsébet templomról. A Szentmisét Szalka Mihály atya mutatja be, akit szintén jól ismernek már a Mária Rádió hallgatói. Ferences ifjúsági találkozó zajlott Szegeden július hónap folyamán, és ebből sok gyöngyszemet, interjút, illetve előadást hallhatnak kedves hallgatóink következő napokban, hiszen a Mária Rádiónak kiküldött tudósítója volt egy fiatal önkéntesünk ezen a szegedi ferences ifjúsági találkozón. 13 óra 25 perckor Martos Levente Balázs püspökatya homiliáját hallgathatjuk meg, ami ezen az ifjúsági találkozón hangzott el. 14 óra 20 perckor pedig Juhász Lili, ő volt a kiküldött tudósítónk, beköszöntő riportját hallhatjuk ferences ifjúsági találkozó résztvevőivel, Krisztina nővérrel, illetve Jeromos testvérrel. A holnapi napon folytatjuk a ferences ifjúsági találkozó eseményeinek a közvetítését, és szintén Juhász Lili riportját hallhatjuk, tehát még egyszer holnap 8 óra 30 perckor Manuel atyával, a ferences ifjúsági találkozó egyik résztvevőjével, ővel egyébként az új ember is készített interjút, tehát mindenképpen érdemes vele megismerkedni. Holnap este 19 óra 25 perckor pedig a ferences tartományfőnök Berhidei Piusz atya homiliáját közvetítjük a ferences ifjúsági találkozóról. Úgyhogy a következő napokban többször adunk hírt arról, hogy mi is történt Szegeden a ferences ifjúsági találkozón. Ezek voltak a Mária Rádió hírei, ezzel véget ér napindító című műsorunk. Elköszön a két műsorvezető.
0: Csegezi Mária.
1: És Lugovics Milán.
0: Áldott szép vasárnapot mindenkinek.

0: Mária Rádió. Szent Ferenc az örömre hív. Kedves hallgatóink, a következő percekben Lengyel Donát Ferences szerzetes atyatanítását hallhatják. A Szent István Rádió felvétele.
1: Kedves szalókiak, lehet így mondani, mert hogy amikor jöttem, akkor elkezdtem tanulmányozni a szalóki levelet, illetve a szalóki találkozóknak a történetét, és első évszámnál rögtön fönn akadtam, 1982 a szalóki találkozó kezdete, akkor szintén Ferenc 800 volt, csak akkor a születésének a 800. évfordulója, úgyhogy nagyon szép keretbe

0: helyezi talán ez a találkozó Szent Ferencnek az életét. Amikor készültem az előadásra, vagy erre az elmélkedésre inkább, és kinyomtattam az előadásomat, egyik rendtársam ott ült mellettem a gépteremben, és megkérdezte, hogy miről fogok nektek majd beszélni, és abban a pillanatban volt egy ilyen aha élményem. Az aha élmény az azt jelenti, hogy összeáll a kép, megértek dolgokat, átlátok összefüggéseket, van tapasztalatom bizonyos dolgoknak a láncolatáról, és higgyétek el, hogy 58 évesen is lehet ilyen aha élmény, mert a következőt mondtam ennek a rendtársamnak, hogy arról fogok nektek majd beszélni, hogy minden katolikus ferences. Azt hiszem, hogy meglepetésként ír ez a mondat benneteket, de azt hiszem, hogy amikor így leírtam ezt az elmélkedést, akkor még nem gondoltam erre, de mikor föltette ezt a kérdést nekem a rendtársam, akkor rádöbbentem erre a tétel mondatra, hogy minden katolikus ferences, majd meg fogjátok érteni remélhetőleg, hogy miért mondom ezt, és igazat is fogtok nekem remélhetőleg adni. Na szóval térünk rá a lényegre, hogy minden katolikus ember bizonyos fokon lélekben ferences. Az elmúlt 4 év nekünk a felkészülésről szólt a ferences rendben, akár az első rendben, akár vannak itt nővérek, második rendiek, harmadik rendiek, akik a ferences nagycsaládhoz tartoznak. Számunkra a 4 évben benne volt a kezdetek, a regula, amikor szabályt adott Szent Ferenc a követőinek, benne volt Szent Ferencnek a karácsonya, Greccsói karácsony, benne volt az, hogy Szent Ferenc megkapta a szent sebeket, a stigmákat, benne volt a naphimnusznak a megírása, és benne van ebben az évben felkészülés Szent Ferenc atyánk boldog halálára. És amikor Szent Ferenc atyánk haláláról emlékezünk október 3-án este minden alkalommal, akkor van egy énekünk, amelyet teli torokból szoktunk énekelni, aki közületek esetleg ferences diák volt, teljesen mindegy, Esztergomban vagy Szentendrén, az biztos, hogy ismeri, hogy áldjuk a földön Isten szegénykéjét című opusz, és abban van egy ilyen, hogy boldog Ferencet ének szóval áldjuk, hogy a harcot azt álljuk, és a refrénje jól megtanuljunk élni, halni tőle, míg eljön a nap, míg eljön a nap. És azt hiszem, hogy ez a 4 év a felkészülésben erről szólt, ha még nem tudtuk volna mi ferencesek, hogy jól megtanuljunk élni, halni tőle, míg eljön a nap, míg eljön az a nap. És amikor a készületben gondolkoztam azon, hogy egy órába, de itt aztán nem fogok egy órát beszélni, vigasztalódjatok, ennél rövidebb leszek, hogy mit is mondjak nektek, akkor ebből 2 témát választottam, ami összefügg Szent Ferencnek a karácsonyát és Szent Ferencnek a stigmatizációját, azt, hogy a szent sebhelyeket megkapta, mert hogy Szent Ferenc atyánk az első, aki testén hordozhatta Krisztusnak a szent sebhelyét, legalábbis aki regisztrálva van. Valószínűleg, hogy 1200 előtt is volt, aki a testén hordozta Krisztus szent sebhelyeit, de az nem volt hivatalosan elismert, nem volt hivatalosan regisztrált. Hát miért ezt a 2 témát választottam? Mert igazából Szent Ferenc atyánk nagyon tisztelte a boldogságos Szűz Máriát, az életének egy nagy része az ő tiszteletéhez kapcsolódott. Porcinkula az a kis hely, ami ismerős talán számotokra, népben legalábbis. Szent Ferencnek a központja, ma is a rendnek az egyik központja, a rendnek a bölcsője, ahol a szűzanyát tiszteljük. Porcinkula, Egerben van a barátok temploma, és Porcinkula búcsúra jártunk gyerekkoromban, nagyszüleim vagy nagymamámmal elsősorban, és mindig azon gondolkoztam, hogy ki lehet az a Szent Porcinkula. Aztán kiderült, hogy nem szentről van szó, hanem a szűzanyának a tisztelete fontos szerepet játszott Szent Ferencnek az életében. és egy anyának a szerepe hol van, különösképpen elsősorban a születésnél, és a másik pedig, hogy a szűzanyának a szerepe nagyon fontos. Jézus keresztútjánál, Jézus utolsó óráiban vele volt, illetve a keresztútból tudjuk, hogy halála után, amikor Jézus leveszik a keresztről, akkor fájdalmas anyja ölébe helyezik, és ott van Mária, amikor Jézus sírba helyezik. Tehát egy édesanyának a szerepe az életünk során az, hogy világra szül bennünket, az, hogy fölnevel bennünket, gondunkat viseli, és van-e nagyobb fájdalom egy édesanya számára, mint hogyha elveszíti gyermekét. És Szent Ferenc nagyon szívesen elmélkedett két titokról az élete során, ez egyik a születésnek a titka, a másik pedig a szenvedésnek a titka, és mind a kettőben ott van a szűzanya. Karácsonykor az örvendező anyaként, és a nagybőtben pedig a fájdalmas anyaként Szent Fiának a keresztjénél. És éppen ezért választottam ezt a két témát, amit kimeríthetetlen magában egy-egy téma is, de nagyon röviden megpróbálom elmondani nektek, és innen fakad a tételmondatom, hogy minden katolikus egy kicsit ferences is. Mert hogy karácsonykor mi történik? Karácsonykor azt írja Szent Ferencnek az életrajzírója Csellanói Tamás, hogy Szent Ferenc testi szemeivel szerette volna látni Krisztusnak az alázatosságát, és azt kérte az akkori pápától, hogy ezt hadd jelenítse meg. És megépíti Greccióban Betlehemnek a kicsinyített mását, odavisz állatokat, jászolba egy játékbabát helyeznek, és ez a játékbaba életre kell karácsonykor, és rámosolyog az emberekre, és amikor ez megtörténik, ez a greccsói csoda, akkor a testvérek ezt elviszik a világra, és azóta minden katolikus templomban, illetve a családok nagy többségénél biztos, hogy van karácsonykor Betlehem, és itt a tétel mondom, hogy éppen ezért, amikor a Betlehemet szemléljük, akár a templomban oda visszük a kicsi gyerekeket a Betlehemhez, és nézd meg a kis Jézuskát, milyen aranyos, zárójelben, karácsonykor történt egy nagyon klassz esetünk. Oda mondtuk a gyerekeknek, hogy mit adnának a kis Jézusnak, és az egyik gyerek kivette a cumit a szájából, és oda tette aranyosan a jászolhoz. Aztán az anyuka gyorsan dugott egy másikat a gyerek szájába. De ott maradt a cumi. Hogy a gyerek azért úgy átérezte, hogy valami nagyon nagyot ad a kisdedi Jézusnak. És amikor a Betlehemet szemléljük, kedves fiatalok, kedves régebben és korábban fiatalok, akkor gondoljunk erre, hogy így minden ember, minden katolikus ember így lélekben egy picit ferences. Mert mi történik? Akarva, akaratlanul testi szemünkkel szeretnénk látni, ahogy Szent Ferenc is az életrajzírója szerint testi szemeivel szerette volna látni Istennek az alázatosságát, az, hogy az Isten oly csodálatos módon emberré lett érettünk, és egy kicsiny tehetetlen gyermek képében eljött hozzánk, így szerette Isten a világot. Amikor Greccióra gondolunk, akkor legyen el, vagy mikor karácsonykor szemléljük a Betlehemet, legyünk tudatosak abban, hogy kicsit ferencesek vagyunk, mindnyájan akarva, akaratlanul. A következő, amiről beszélni szeretnék nektek, ez pedig Szent Ferenc atyánk stigmatizációja. Halál előtt 2 évvel elment egy lelki gyakorlatra a hegyek közé, Alverna hegyére, ott böjtöt és imádságot tartott, amikor Szeráf képében megjelent neki a megfeszített Jézus, és egy csodálatos ajándékot adott Ferencnek. Az ember azt gondolná, hogy hát mekkora, milyen ajándék az, hogy stigmákat kap az ember. Megint egy zárólet nyitok, ahogy tegnap az érsek úrnak a beszédőből hallhattuk azt, hogy kapunk, Jézus azt mondja, jöjjetek hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, vegyétek magatokra igámat. Hát valahogy, amikor Jézus igáról beszél, akkor a szeretetnek az igáját adja számunkra. És amikor pedig Ferenc találkozik a megfeszítette Szeráf képében, akkor egy csodálatos ajándékot kap. Ferenc végtelen nagy szeretettel szerette a megfeszítettet, elmélkedett a szenvedésről, és ezt a végtelen nagy szeretetet ajándékozta meg a megfeszített azzal, hogy átölelte őt szeretetével, azt is lehetne mondani, hogy szerelmével, és egy látható ajándékot adott neki, ez az ajándék pedig az ő öt szent sebhelye. És igazából, ami még elgondolkodtató, hogy mindjárt ismerjük, biztos vagyok benne, több fordításban is zenészek is ismerik a Stabat Matert, áll a gyötrött Istenanyja, ezt általában több fordításban is ismerjük, kórusműben is ismerjük, tehát a zene, a nagy zeneszerzőket végtelenül megihlette, számolatlanul megihlette a fájdalmas anya a kereszt alatt, és az a megdöbbentő, hogy Jacopo Neda Todi, aki ezt írta, a Stabat Mater Dolorózát, áll a fájdalmas anya kereszt tövében, írt ennek egy paralel változatát is, megírta imádságban a Stabat Mater Speciosa, áll örömtől az anya gyermeke jászolánál. Ugyanabban a stílusban írta meg, és milyen megdöbbentő, és ezen mi ferencesek mindig rácsodálkozunk, hogy ez a gyönyörű szép imádság, a Stabat Mater Dolorosa, áll a fájdalmas anya fiának keresztjének a tövében, hogy átment a köztudatba, most bocsánat, hogy így fogalmazok, de talán, hogy énekeljük, imádkozzuk, ki tudja hányféle fordításban, minden nagyobb zenészt megihletett ez a jelenet, és a Stabat Mater Speciosa pedig sokan, az emberek nagy többsége nem is hallott róla, hogy ennek az imádságnak van egy karácsonyi változata is. Verszakonként részleteket olvasok föl, fölváltva belőle, hogy érezzük át a ferences örömet a karácsonyi anya örvendezésében, és érezzük át hogy a ferences gyászt, vagy a ferences fájdalmat a Stabat Mater Dolorosa részben. Hát kezdem a Stabat Mater Dolorosával, mert ugye azt ismerjük jobban. Ez Szedő Dénes atyának, egy ferences atyának a fordítása, úgyhogy valószínűleg első hallásra kicsit idézőjelben idegenül fog hangzani, mert más stílusban fordította le, mint ahogy ezt mi ismerjük. A fájdalmas anyához így ír. Áll az anya merő bánat tövének a keresztfának, fia függvén ágain, felfel csukló zokogása kívül-belül rázta, karddal járta át a kín. És a boldog anyához így ír Jacopo Neda Todi, áll az anya szép virágszál kisfiának jászolánál vigadozva boldogan. Buzgó szívét a vigasság hullámai áthatották, hömpölyögve gáttalan. Aztán nem olvasom föl így párhuzamosan, csak egy-egy részletet, hogy érezzük át ennek a csodálatos, azt is lehetne mondani, hogy üdvösség történeti jelentőségét ennek a csodálatos imádságnak. Ezt írja a fájdalmas anyához Jacopo Neda Todi. Ó, anyám, szerelem kútja, méltas, mérhetetlen búdra, hadd zokogjak te veled. Hadd boruljon lángba szívem, Krisztus Isten szerelmében tetszésére hadd legyek. Így ír az örömanyá, vagy a szép virágszához, a boldog anyához. Szeretetnek szép forrása, avasd be életed édes titkába, szívednek hadd égjek veled. Szívem lánggal hadd lobogjon, és csak Krisztusért dobogjon, míg ő is meg nem szeret. És utolsó verszakot olvasom még föl. Krisztusom végórán intve add, hogy anyád ékesítne pálmaággal engemet, s beállván a test halála, a lélek nyitva találja paradicsom kertedet. És ez a másik oldalon így hangzik. Őrizzen fiad és vezessen üdvömként előlegesen számkivetés ösvényén, s ő legyen testem, ha halna, lelkem tündöklő jutalma, mindörökké az enyém. Azt hiszem, jó hosszú ez a vers, mind a két vers, de azt hiszem, hogy talán átment a fájdalom és az öröm kettőssége az életünkön, hogy nem csak Ferencnek az életében, hanem a mi életünkben is. És egy picit talán érdemes a mi életünkben az örömet megnézni, abból a szempontból, hogy itt van az örvendező anya, aki megszülte a világ üdvözítőjét számunkra, és örvendezik fiának a születésén, hogy ha jól emlékszem, Gárdonyi mondta azt, ebben nem vagyok teljesen biztos, de a lényege a mondásnak az, hogy minden újszülött mosolya azt bizonyítja, hogy az Isten még nem fordított hátat az emberiségnek. És amikor egy gyermek születésének örvendezünk a családban, vagy ismeretségi körben, akkor jusson eszünkbe ez az örvendezés, hogy az Isten tervet ad. Az Istennek van terve velünk, van veletek is terve. Van a fiatalabbakkal, és van a régebben fiatalakkal is, mert hiszen ahogy itt végignéztek tegnap este benneteket, azért vannak itt régebben fiatalabbak is, hála Istennek. És ez úgy arra indított engem, hogy egy picit úgy végig gondoljam, hogy én hányszor voltam itt az elmúlt 40 év során. Hát nem számoltam össze, de jó párszor, amíg növendék voltam, minden nyáron úgy volt a szabadság, hogy el tudtam jönni, és egy nagyon kedves élményem is kapcsolódik ehhez, már Bélapátfalváról ide, hogy már volt jogosítványom, de és hazamentem, és mondtam édesapámnak, hogy adja oda az autót nagy büszkén, és édesapám nagyon büszke volt a Warburgjára, az volt nekünk éppen, és úgy hívta, hogy a kormányzati Warburg. Ennek megvolt a maga családi története, de ő a kormányzati Warburgnak hívta, és azt mondta nekem az édesapám, hogy nem bízok én benne, hogy ezt el tudod vezetni, mert hogy ez a régi fajta váltós volt, tehát kormányváltós volt a Warburg. Gyere fiam, menjünk ki egy kicsit a utca végére, és akkor gyakorolunk. Hát ki is mentünk, és aztán nem sikerült abszolválnom ezt a feladatot, hogy én ezt elvezessem, és édesapám annyit mondott, hogy fiam, ezt most hagyjuk, inkább elvisznek. Úgyhogy elhozott ide Egerszalókra, ez egy külön élmény volt számomra, hogy az édesapám, persze édesanyám is jött akkor vele természetesen, és együtt itt voltunk egy napot. Ez egy ilyen különleges élmény, aztán különleges élmény az, hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt, hát 18-20 évvel ezelőtt nem néztem meg pontosan jegyzeteimet, hogy előadója is voltam, egy főelőadó is voltam, akkor Kárpátalján voltam éppen, ott teljesítettem szolgálatot, és akkor a misszióról beszéltem, a ferences misszióról, a ferences missziónak a lényegéről. Most csak annyit ehhez a ferences misszióhoz, hogy ugye amikor ezt a szót halljuk, hogy misszió, akkor rögtön arra gondolunk, hogy jó, akkor az Isten háta mögé kettővel indiánok közé, meg ki tudja, hogy hova Isten telnek közé. A ferences misszió abból a szempontból érdekesebb, hogy azt írja a rendi dokumentum, hogy a ferences misszió nem csak a ad gentes, tehát a nem hívő népekhez szól, hanem azokhoz is, akiben meghűlt az első szeretet az Isten iránt. Nem kérdezi és nem foglalkozik azzal a dokumentum, hogy ez miért történt meg. Hogy ez politikai okokból, vagy a világ változásai hozták azt, hogy az emberekben meghűlt az első szeretet az Isten iránt, hanem magát a tényt rögzíti, hogy azokhoz az emberekhez is menni, és újra tanulságot, vagy újra evangelizálni, újra Krisztust vinni az emberek közé, akikben meghűlt az első szeretet az Isten iránt. Hát kedves szalókiak, én nem feszítem tovább a húrt ebben a melegben. Azt hiszem, hogy amikor arra kértek, hogy beszéljek nektek itt Szent Ferencről, akkor az első rögtön mondatom az volt, hogy egy élet is kevés róla beszélni. Akkor legalább ezt a mondatot vigyétek haza, hogy lélekben ferencesek vagytok. És gondoljatok karácsonykor erre, amikor akár otthon Betlehemet állítotok, vagy templomban segédkeztek, vagy bármilyen módon szemlélitek a Betlehemet, vagy gyerekeiteket viszik, idősebb generáció, gyermekeiteket viszitek oda, vagy kisebb testvéreiteket, hogy Szent Ferenc testi szemeivel akarta látni az Istennek az alázatosságát. És én ezt az Isten alázatosságát kívánom nektek, hogy a születésben, hogy egy kicsi gyermek képében az Isten oly csodás ajándékot adott nekünk, és Szent Ferenc rámutatott erre a csodás ajándékra, a másik pedig, hogy az Isten másik alázatossága, hogy kitárt karral elszenvedte a kínhalált. A Szent Misének az egyik szövegében benne van, hogy amikor ég és a föld között karjait kitárta, hogy a te végtelen szeretetednek tanújelét adja Istenünk, Jézus barátaival meg akarta ünnepelni a húsvétot. Én azt kívánom nektek, kedves szalókiak, hogy ez a két gondolat vezesse legalább Szent Ferenc életéből, hiszen ha lapozzátok azokat a jegyzeteket, amiket hoztam vagy kaptatok, akkor láthatjátok, hogy egy élet is kevés ahhoz, hogy Szent Ferencet igazán megismerjük, de egy fontos, ahogy az énekben is énekeltük, vagy énekeljük mi ferencesek, hogy jól megtanulunk élni, halni tőle. És ha élni megtanultuk ezt a két dolgot, az Isten alázatos hozzánk, és megjelent egy síró csecsemő képében karácsonykor, és a karjait, a pici gyermek karjait felénk nyújtja, hogy átöleljen bennünket, és a másik pedig, a másik véglet, hogy nagypéntek sötétségében kitárt karral át akarja ölelni a világot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ez az örök élet, ami életünknek az áloga. És én ezzel kerekítem most le ezt a hegyinek nevezett beszédet, vagy tavinak nevezett beszédet, és én ezt kívánom nektek. És nem csak most, ebben a nap, ezekben a napokban, amikor így keretben ünnepeljük a legelső, lélekben gondoljunk vissza 1982-re, sokan még nem is voltak közületek, hogy amikor Szent Ferenc születésének 800. évfordulóját ünnepeltük, és most pedig, amikor majd októberben halálának 800. évfordulóját ünnepeljük, hogy az ő szeretete átölel bennünket évszázadokon, helyen, téren keresztül. Én ezt kívánom nektek, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lengyel Donát ferences atyatanítását hallották a Szent István Rádió felvételéről.

0: Hírek.
1: Négy magyar is szerepel majd az első solti nemzetközi karmesterverseny résztvevői között. Kádi Biblia 400 címmel időszaki kiállítás nyílt a belvárosi főplébánia templom altemplomában. A magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei besegítenek a lakosság áramellátásába. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A 18 és 35 év közötti karmesterek számára meghirdetett háromfordulós versenyre világszerte nagy volt az érdeklődés. 61 országból közel 400 pályázat érkezett. Az előválogató során a szakmai előzsűri a beküldött videófelvételek alapján szűkítette le a mezőnyt 24 fősre. Európából, Kanadából, Dél-Amerikából és Ázsiából is érkeznek versenyzők, a legfiatalabb induló 23 éves, számolt be a MÜPA honlapján. A 24 fiatal dirigens köztük 4 magyar tehetség lépett majd a pódiumra. A koncertek szólistái között ott lesz a felvidéki Teleng Mária operaénekesnő is, a verseny döntőjét október 9-én rendezik meg majd a MÜPA-ban, ahol a 4 legkiválóbb versenyző a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén dirigálhat. A solti nemzetközi karmesterverseny győztesének kilétére az október 10-i gálakoncerten derül fény, itt hirdetik majd ki a közönségszavazás nyertesét is. 1926-ban Bécsben jelent meg Kádi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus biblia fordítás. Az évforduló alkalmából a belvárosi főplébánia a Jézus Társasága Magyarországi rendtartománya intézményeivel, valamint a Piarista rend magyar tartománya közös kiállítást nyitott a templom altemplomában. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok, olvasható a templom hirdetései között. A korszak megismerését és megértését 8 darab rollap tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből és a bábok világába is elkalauzol. Vízvári László piarista 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus párbeszédeit vitte bábszint darabba. Ezek közül a tékozdó fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg a kiállításon, mely szeptember 30-áig látogatható. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei. Télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Olvasható a Szeretett Szolgálat közleményében. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművét Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A csúcs teljesítményen működő 24 naperőmű, a napsütéses órák magas száma nagy mennyiségben táplál be energiát a hálózatba.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallják Szűz Máriáról. A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Augusztusi témánk, Nagy Boldogasszony. Fogadják szeretettel a műsort!

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szabó Ildikót hallják a mikrofonnál, a Mária Rádió egyik önkéntesét. Az elkövetkezendő pár percben a kereszténység legősibb Mária ünnepéről, Nagy Boldogasszony ünnepéről fogunk beszélgetni Kovács Zoltán atyával, aki teológiai tanár és mariológus. Köszöntelek, Zoltán atya.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. És akkor vágjunk is bele a legősibb keresztény Mária ünnepbe. Mit is ünneplünk? Szűz Mária mennybevételét ünnepli augusztus 15-én az egyház. Mária égi születésnapjáról emlékezünk meg, amikor is ő testestül, lelkestül felvétetett a mennybe. A keleti és a nyugati egyház felfogása eltérő Mária földi életének végével kapcsolatban. A keleti egyház értelmezése szerint Mária nem halt meg, csak elszenderült, és így vétetett fel a mennybe. A nyugati egyház értelmezése szerint pedig Mária is meghalt, ugyanúgy, mint más földi halandó, és ezután vétetett fel testestül, lelkestül a mennybe. Melyik álláspontnak higgyünk, melyik az irányadó Mária földi életének végével kapcsolatban?
1: Na most nagyon-nagyon jól mondtad az előbb azt, hogy Mária mennybe vétetett, tehát nem mennybe ment, ugye mennybe menetelni, Jézus esetében beszélünk, mennybe menet erről, itt mennybe vételről van szó. Pontosítanám mind a kettőt, kelet azzal, hogy koimezisről beszél, elszenderülés, hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy meghal. Nyugat pedig pont, hogy nem zárja a kérdést. Tehát 12. Pius pápa nem véletlen fogalmaz úgy a bullában, amelyel kihirdeti 50-ben a dogmát, hogy miután befejezte földi életét, mert nem akarja eldönteni azt a kérdést, hogy meghalt-e vagy sem.
0: Tudjuk-e, hogy hol szenderült Mária örök nyugalomra?
1: Hát nyilván föltételezések vannak, de az egyház nem is erre fókuszál leginkább, hiszen ugye nem egy konkrét helyet kezdünk el keresni, vagy netán túldimenzionálni, hanem nagyon-nagyon fontos, itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy az olvasmánya, a Nagy Boldogasszony ünnepének az olvasmánya rögtön a mennyországra mutat. Tehát nem földi helyekre mutat, hanem a ládára mutat. Ugye azt mondja, hogy én János láttam, hogy az égben föltárult Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Mert már a zsidó hitben is benne van az, hogy ami szent tárgy, vagy ki szent személy, mondjuk Hénok, vagy ugye Illés is, aki elragadtatik a földi élete után a mennybe, azokat az Isten feltétlenül megbecsüli. És a zsidó hitben is ott van, hogy Nabukodonozor idejében ugye nem semmisülhet meg a láda, nem lehet megszentségtelenítés tárgyával, ami legszentebb, ami az Isten jelenlétét hordozza számukra, és jeleníti meg számukra. És tessék erre egy válasz, hogy az Isten ládája ott van a mennyben. Miért rímel ez szépen Máriára? Hiszen azért rímel, mert a Fridláda nagyon szépen előképe Mária méhének, Mária testének. Ugyanis az Ószövetség ládája a kőbevésett istenégét hordozta magában, Mária méhe pedig a testet öltött istenégét. És nyilván aki a testet öltött istenégét hordozza, nem láthat romlást. Tehát itt a hangsúly nem azon van, hogy most akkor hol Jeruzsálem, Efezus, hol szenderül el éppen, hanem az, hogy a mennyben van, és nyilván nem is sírhelyét keresjük, ahogy Jézusnak sem kimondottan, ugye hát nem az a végállomás. Számunkra is ugye a várakozásnak az ideje, amikor beszentenünk egy elhunytat a föltámadás reményében szenteljük be. Máriánál ugye nem erről van szó, ott arról van szó, hogy hát hogyha most éppen meg is ízleli a halált, ugye ezt nem zárja a 12. Pius pápa, akkor is folytatódik az ő léte testestül, lelkestül való megdicsült létállapotban. Egyébként II. János pápa sem zárta le később, de egy kicsit ő az irányba orientálta a gondolkodást, hogy ne legyen a halál témája annyira nagyon idegen számunkra, hiszen ha Jézus valóságosan meghalt, akkor csak emiatt az édesanyját nem érdemes fölé rendelni azzal, hogy ő meg akkor minden áron mentes kell, hogy legyen a haláltól. Hát ezt majd megkérdezzük tőlük oda át.
0: Máriának rengeteg elnevezése van. Ő az égi királynő, a béke királynője, a fő közbenjárónk, az égi édesanyánk, az emberiség legfőbb pártfogója, a kegyelmek közvetítője, minden élő anyja. Tehát ezek az elnevezések azt sugallják, hogy Mária a mennyországban is közel van hozzánk. Ez tényleg így van? Mária közel van hozzánk?
1: Abszolút, mert a szentek közösségében egy nagy családot alkotunk. És a szentek megdicsült közösségének ugye a legkiválóbb tagja, mi pedig, mint a Zarándok Egyház, nyilván közel állunk egymáshoz. János személyében minket is rábízott Jézus, és mi ránk is őt. Tehát a mai szeretett tanítványok pedig mi vagyunk. Ugye itt a különböző elnevezések között éppen a Nagy Boldogasszonyt is megnevezhetném rögtön, hiszen a magyar népi neve a Mária mennybevétele ünnepének éppen a Nagy Boldogasszony, hiszen mi nagyasszonyunként tekintünk rá, nem véletlen, hiszen a történetírás is alátámasztja, hogy Szent István király halála 1038-ban éppen augusztus 15-én következik be. Tehát ha erre készülve a Hartwig legendából kiindulunk, hogy a szűzanyának fölajánlja, ugye törvényes örökös hián az övéit, Szent István király a halálára készülve, akkor tulajdonképpen nagyon szépen össze is találkozik ez a két ünnep, és még inkább fölemeli a szívünket, mondta a béke királynőjét. Nem véletlen, hogy 1950-ben hirdeti ki 12. Pius pápa ezt a dogmát, hiszen a második világháborúnak a borzalmai után vagyunk, nagyon sokakat megviselt, és nagyon sokaknak nagyon nagy támasz jelent, hogy az, amit eddig is hittek, vallottak, ünnepeltek, hogy Mária mennybevétetett, dogma erővel is tévedhetetlen, visszavonhatatlan hitigasságként is legyen előttünk, hogy igen, sursum corda, emeljük föl szívünket, van tovább, van ország, van édesanyánk, amelyben Jóda át van, és nem űr van közöttünk, hanem élő kapcsolat.
0: Tehát Mária akkor nem csak sütkérezik a jól megérdemelt örök boldogságban, hanem ma is törődik velünk. És milyen jelét adja ennek? Ő hogyan üzen nekünk?
1: Hogyne, nagyon aktív az ő jelenléte és az ő közbenjárása, hiszen ő nem tétlen, már a harmadik-negyedik századnak az üldözött keresztényei is megfogalmazták azt az imát, amelyet ma is ismerünk és imádkozunk, hogy oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Ha jól megnézed, a dogma még nincs kihirdetve, még 1500 évet, 1600 évet várni kell rá, hogy ki legyen hirdetve, mégis evidens tény számukra, hogy a szűzanya oda át van, mi még ide át, de dolgunk van egymással, közünk van egymáshoz. Jó az ő oltalma alá futni, van dolgunk egymással, és oltalmat remélhetünk tőle, hiszen ő már a mennyei dicsőségben van, sőt, mint Jézus anyja, Isten anyja közel áll, nem csak hozzá, hanem a szent test, tehát az egyház tagjaihoz is, vagyis mi hozzánk is.
0: Márián kívül kiknek adatik meg, hogy ilyen elsőbségi beszállással mehetnek a mennyországba?
1: Hát a kinyilatkoztatás nyilván szűzanyáról beszél, kimondottan, illetve az Ószövetségben, mint említettem, két név lebeg előttünk, mi a rejtélyes Hénok esetében is azt tartotta ott a szent zsidó hagyomány, hogy ő halál nélkül költözött volna, az Isten magához vette volna, mint igaz embert, illetve hát Illésről ismerik a tüzes szekéren való elragadtatást a mennybe. Hát ennyit tudunk, más pedig ugye nem kombinálunk hozzá. Minden másra pedig vonatkozik az, ahogy a hitvallásban mondjuk, hogy hiszem a test föltámadását és az örök életet.
0: Mi is oda tartozunk, nekünk is a mennyország az igazi hazánk?
1: Hát mondhatjuk, hogy azért két hazának vagyunk a polgárai, mert a Jóisten nem véletlen engedte meg, hogy azért itt éljünk, ide szülessünk, az Úr Jézus is, tehát az ige is, amikor testet ölt, ugye zsidó emberként inkulturálódik, így születik, meg így lesz ennek a világnak, kultúrának, vallásnak a részesévé. Tehát valahova tartoznunk kell térben, időben, amíg megvan a földi létezésünk, testünk, lelkünk. Azonban nyilván az Isten országa felé tekintünk, ahogy Szent Pál apostol mondja, mi hazánk a mennyben van.
0: Hogyan képzeljük el ezt a mennyországot? Emberi észsel fel tudjuk mi ezt fogni?
1: Nem.
0: Röviden és tömören nem.
1: A kinyilatkoztatás rámutat, hogy az örök boldogság el nem múló boldogságnak az állapota, amikor az Istennel és az a benne elhunyt szentekkel együtt örök boldogok vagyunk, beteljesül a létünk. Nyilván a szűzanyának a léte is, ahogy mondtad, hát ő is az örömök teljességét éli meg. Mégis nagyon érdekes kérdés, amikor mondjuk egy könnyező szűzanyával találkozunk, akár egy képen, akár egy ikonon, akár egy festményen. Hát ez nem azt jelenti, hogy a mennyország síralomház volna. Tehát az ő boldogság attól még teljes. Viszont ilyen módon a természet fölötti által, a kegyelem által adhatja egy jelét, egy ilyen kép, ikon, szobor által az ő anyai aggodalmának, szeretetének, hogy térjünk meg, ne veszítsük el a mennyországot, és találkozzunk majd oda át.
0: Tehát őt ez elszomorítja, hogyha jó anyaként próbál nekünk segíteni, mi pedig nem figyelünk rá?
1: Nem mondanám, hogy ez szomorít, mert ez veszélyes vizekre evezne, azt mondhatnánk, ugye már patripassionizmusnál kötnénk, hogy a mennyi atya is szenved oda át a fiú szenvedésére, más dimenzió van ott. Ahogy mondjuk mi földi szenvedésnek élünk meg, azt ők nem szenvedésnek élik meg, az ülétük már beteljesedett. Viszont mégis azért nem érzéketlenek a földön, földi világban zajló dolgok iránt. Tehát az ő szeretetüket megmutatják, pont azért, mert nem érzéketlenek, megmutatják, illetve hívnak arra, prófétai jelet produkálva, hogy térjünk meg, és ne akarjuk elveszíteni azt a legnagyobb kincsünket.
0: Tehát akkor számíthatunk az ő közbenjárására.
1: Mindenféleképpen, és hogy 16. Benedek pápa is fogalmazott 2005 Nagy Boldogasszony ünnepén, hogy a mennyország számunkra nem egy távoli vagy idegen hely, az ég nyitva áll, a mennyországnak szíve van.
0: legyen ez a végszó, a mennyországnak szíve van, és akkor ezzel a lelkülettel ünnepeljük nagy boldogasszony ünnepét. Köszönjük szépen, Zoltán.
1: Én is köszönöm.

Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Augusztus 15-e, nagy boldog asszony. Nagy és boldog. Miért nagy és miért boldog? Tisztáznunk kell az emberi nagyságot. Mit érek én? Semmiképpen nem azt, mint amit gondolok magamról. Semmiképpen nem azt érem, amilyennek engem az emberek gondolnak. Nem azt érem, hogy milyen sikereim vannak, és a lastromot hosszan folytathatnám. Az én értékem pontosan annyi, amennyit Isten szemében érek. Már a görögök is rögzítették, hogy a leges-leges legfontosabb az önismeret. És lehet valakinek a világról, tudományról, kvantummechanikáról, bármiről, akármilyen ismeret halmaza, ha ez hiányzik az önismerete, akkor nyomorult. Mert vagy többre értékeli magát és elront mindent, vagy megkeseríti az életét egy kisebb rendőrségi komplexum. Tehát tisztáznunk kell, hogy mindenki annyit ér, amennyit ér az Isten szemében. És ezen az ünnepen, nagy boldogasszony napján igazolódik, hogy az összes teremtmény között a legnagyobb és legboldogabb a boldogságos szűzanya. Nagy boldogasszony. Miért őt választotta ki az Isten? Nyilván azt választotta ki, aki teljesen át tudta magát adni az Istennek. És itt két csodálatos embert idéznék. Egyrészt a Szent Ágostont, aki azt mondja, Uram, semmi vagyok, de a tiéd vagyok. És ha tudatában vagyok a semmiségemnek, akkor nem a magam iparkodásával, népszerűsködésével, hatalomra törésével szerzek nagyságot, hanem egy a fontos, hogy Isten előtt kedves legyek. Utolsó imádságában Sík Sándor pedig a Néma mi atyánkban ezt írja, mit mondhat a mindennek a semmi? És még egy harmadikat is hozzáteszek, Avillai Szent Terézt, hogy csak akkor imádkozzunk helyesen, ha tiszta előttünk, hogy ki az Isten, és ki vagyok én. Hát röviden bevezetésként ennyit a nagy boldogasszonyról, hogy végtelenül nagy, meg nem közelíthető nagyság, és meg nem közelíthető boldogság Isten közelében már mindörökre. És ehhez persze az a vállalás kell, hogy tudjam, hogy koldus vagyok. Valamelyik levél a kis-ázsiai egyházakhoz rögzíti azt, hogy mezítelen vagy, koldus vagy, és ne hidd azt, hogy gazdag vagy. Tehát minden más gazdagság, mint amit az Istentől kapunk, vagy látszat, vagy pedig sömmivé lesz. Mind a kettő nagyszerű lehetőség. Tehát vagy látszat, vagy pedig sömmivé lesz. És amikor az alázatról beszélek, hogy akit abszolút 100%-osan eltölthetett a teljes istenség, őt úgy hívjuk, hogy Jézus. És mire kér bennünket? Kövessük, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljatok, hanem én adjam életemet válságul értetek. Tehát a legnagyobb és legboldogabb a Szűz Mária, nagy boldogasszony, és amikor ezt ünnepeljük augusztus 15-én, akkor nagyon fontos tudnunk, hogy Máriát nem érte a halál. Ugyanazt mondja mind a görög, mind a római katolikus egyház, hogy csak elszenderedett. És vannak ilyen gyönyörű ikonok, hogy ott fekszik egy ágyon Mária, és a fia indul a lelkével a mennyország felé, mennybe vétetett. És amikor arról beszélünk, hogy nagy boldogasszony, akkor fel kell vennünk egy origót, hogy mindenkinek a nagysága, egy másik közelítést mondok, olyan nagy,
hogy milyen szorosan kötődik Jézushoz. És ki más kötődhetne hozzá a leges-leges legjobban, hanem az édesanyja. És ennek érdekes a továbbfutása is, hogy Szent Anna, azért a nagymamák védőszentje, mert Jézusnak a nagymamája. Tehát az érték és a rang és a kapcsolat az, hogy fogalmazzam, a Jézushoz való viszonyulásukon fordul, és gyönyörű ennek a napnak a liturgiája, hogy az angyalok kíséretében, és azért is szívesen beszélek erről, mert a Makkos Máriai templom angyalok királynéjának van szentelve. Tehát amikor viszik föl az angyalok testestől, lelkestől, mindig erre emlékezünk. És természetesen a legnagyobb magyar ünnepünk szintén a nagy boldogasszony. Nem Szent István király, habár nagyon becsülöm, hanem a nagy boldogasszony. Már azért is, hogy Mária az egyik legkedvesebb gyermekét, a mi királyunkat, azon a napon vette magához, amikor ő is fölment a mennybe. A Szent István királynak a halála napja az nem augusztus 20-a, hanem augusztus 15-e. Amikor fölemelték a holttestét szenti avatásakor Szent Istvánnak, az volt augusztus 20-a, és így ott van az ünnepe. És amikor ő fölajánlja az országunkat, népünket, nemzetünket Máriának, ott a kegyelemnek az a törvénye érvényesül, amely legtöbbször meghatározza az életet, hogy van valamilyen nagyon nagy vészhelyzet. Fiú utód nélkül hal meg. Mi lesz itt? A pogányság még azért dühöng. És akkor ebben a vészhelyzetben, megszorultságban, nyugodtan mondhatjuk így, egy olyat tesz, először is elsőnek az összes királyok között, hogy Máriához fordul. Tehát ha lett volna, és nyilván az is egy történelmi lehetőség lett volna, hogy van egy fiú utódja, akár nem hal meg a Szent Imre, és nagyobbat, jobbat tett, mintha nincs ez a vészhelyzet. És tulajdonképpen az ezer éves magyar történelmet mindvégig ez vezérelte. Tehát rengeteg csapás, rengeteg pusztítás, és most végigmondhatnám a teljes magyar történelmet, hogy aki védasszonyként, nagyasszonyként ott van mögöttünk, ott van fölöttünk, az a boldogságos szűzanya. És gyermekeiként szeret bennünket. Nemrég voltam a csíksomlyói búcsún, vélhetően 600 ezer magyar ember volt ott, 600 ezer. Ez egy hiteles becslés. Olyanokkal beszéltem, akik, hogy mondjam, évek óta oda járnak, és ismerik így a hogy hányan lehettünk ott. Tehát az a kicsi, ez a parányi nemzet, és az, hogy a kereszténységnek ma is védője itt az egész Európában, nyugodtan ezt is mondhatom. És itt azért még egy dolgot el kell mondanom, tehát a nemzeti sors és a Máriához ragaszkodás az nagyon szorosan összefügg. Hát csak azt a példát mondom, ha kiskölyök korunkban bajunk volt, hát a édesanyánkhoz szaladtunk. És ezer év alatt elég sokszor kellett Máriához szaladni, hogy mama segíts, és hát mindig velünk volt. És amikor erről szólok, hogy mit jelent a magyarságnak a Mária tisztelet, nyilván ne értse senki félre, hogy nyugodtan sorolom a Mária tiszteletünket, nyugodtan sorolom Hungarikumnak. Tehát vannak olyan jellemzői a Mária tiszteletünknek, nem sovinizmussal mondom, ahogy már idéztem, hogy minden ünnephez hozzáfűzzük azt, hogy boldog. Gyertyaszentelő, boldogasszony, kis boldogasszony, nagy boldogasszony, és akár a régi himnuszunk, a boldogasszony anyánk. Tehát garantáltan, ha hozzáfordulunk, és nem hagyjuk el, ő soha, de soha nem fog tőlünk elfordulni.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tótné Karsai Andrea vagyok, Boldogasszonyköre Egyesület képviseletében. Egyesületünk iránytűje. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték. Ismerve titkos, járható, élő utat. A mindennapok részébe visszailleszteni, megmutatva tartalmas, feltárt, és még feltáratlan, telített kincset a szokásokban, hagyományban és ünnepkörökben megélve. Augusztus hónapja, nagy boldogasszony ünnepe. Régi nevei, kisasszonyhava, új kenyérhava, nyárutó. Érzelmek és egység. Egy imával szeretném kezdeni. Kovász vagy te, jó anyám, égben fogant jóság, gyümölcsöző magja. Jó kenyérnek új íze, mely töltődött a nap, hold és csillagok táncában. Jóságodban merítkezem, mikor fogod gyenge kezem, hogy újra erőssé és bátorra legyen. Miáltal egy csodás életet élhetek veled, melyben megkoronázódik a jó pillanat, melyben te ragyogsz királynőként minden, minden napon. Nagy boldogasszony ünnepén a nép ereje oltalomban kéri és engedi, hogy add áldásod, újra szeresd e ősi népet, ki hozzád rendeltetett. Nagy boldogasszony ünnepe, ahogy a többi ünnepkör is, régről való emlékezett. Régről való emlékezett óta éli az ember abban a formában, ahogy tovább adott, felélesztett, megtartott. Boldogasszony ünnepnapok Mária ünnepekkel is kapcsolódnak, megmaradtak így formában. Boldogasszony ünnep előestéjén virasztással várták a hajnali napfelkeltét, amelyben a napba öltözött megmutatta magát. Várták és élték e különleges napot a régiek. Egy készületben tetőzött az ünnep, mi ajándék boldogasszony nap előtt. Augusztus 14-én az ősök ünnepe lelhető fel, amikor találkoztak, egy körben ült,

0: jöttek, ünnepelték, és boldogasszonyra megérkezvén ünnepeltek, áldást kaptak. Van hasonlóság a mai ünnepkörben, csak más tartalommal, ünneppel láthat napvilágot. A forrás ünnepe az áldásé, a jelenléti, amely körbeveszi a Nagy Kárpátokat, a benne élőket együtt. Igazán tartalmas ünnepkör. A ruha színe ezen a napon fehér és kék, tiszta, mint a patyolat. Az új ízek, a búzábor érlelt kovász teljessége mutatkozik meg az új kenyérben. Nagy boldogasszony napja, a kemence ünnepe, amely az anya szimbóluma, és ezen a napon a nagy kemence égi tüzében sül a kenyér. A kemence anyai melege öleli a családot, védelmezi, szereti, és gondoskodik róla oltalmazó szeretetben. A sütés napja. Áldás a kenyér sójának és a kalács fonatának. Egyszerre van ajándéka Jézus tiszta, aranyló búzatáblájának terméséből, amely az asztalon látható és érezhető ünnep lakoma. Magosságban tetőzik, égig érő fa, mely felér a felhők fölé. Boldogasszony szoknyája korca, széle, édes illatja harangjába. Boldogasszony fája rozmaring, amely magosságba visz, emel, és tisztáva visszatalálva az ember életébe. E napon a mezővirága az ünnepgyöngy szemei, amelyek etetik, itatják az ember minden részét, nem feledve, hogy kiemelkedő napnak ragyogására ébredtek. Énekel, furulya szóra daloltak, és hívtak e nap ragyogását, tiszta létezését, amely nem múlandó, örökkén örökké való. Az élet íze, a virágok világa, kaput nyitottak a világra, az élet múlhatatlanságára. Eleink himnusza, boldogasszony anyánk imádsága, éneke volt kölcsei himnusza előtt. Ünnepén Szent István is megújul, megüli, oltalmába ajánlotta magát, az egész országot, a hazát. Az országot és királyságot Mária örökségének tulajdonították, érezte és vallotta. Ő volt az Árpádok mennyei édesanyja. Emese álma hagyományunká tette, alkalmassá erre. Mária hazánk, örökös királynéja. Fő búcsújáró helyeink. Mária besenyő, Mária család, Mária gyűd, Mária kánok. Mária kémént, Mária könnye, Mária Mak, Mária Nosztra, Mária Pócs, Mária Radna, Mária Remete, Mária Völgy. És minden olyan hely, ahol ezen a napon Máriának imádkoznak, ott az oltárnál. A szokás és hagyomány. Ezen a napon dologtiltó nap van. És elkezdődik a két boldogasszony köze, augusztus 15 és szeptember 8. Varázs erejű időszaknak számít. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly belé ne essen. A búzát is ekkor kell megszellőztetni. Szent kutakat takarítottak, szent kutakat tisztítottak, és a régi hit szerint fűben, fában hagyta Isten az orvosságot. Istenről, Krisztusról, Máriáról és a szentekről nevezték el nálunk a gyógyfüveket, virágokat. Hajdan volt időnk, virágáldást tartottak e napon. Augusztus. Még mindig nagy a hő, a fény, a nappalok viszont rövidülnek. Több mint két órával rövidebb a nappal, mint a nyári napforduló idején. A termést, a gabonát learadták. Megünnepeljük, amit a föld nekünk adott. Mária mennybevételének ünnepe, a nyár csúcspontja. Napján gyógynövényeket, virágokat szedhetünk, hazavihetjük megszárítva, a ház szent helyére téve. Emlékeztet bennünket az év folyamán, hogy a teremtett virág virágai tele vannak Isten gyógyító erejével. Tükröződik az ő szépsége is benne. Engedjük, hogy otthonainkban kifejthessék hatásukat. Betegség, gyengeség esetén teáinkba morzsolhatunk ebből a nagy boldogasszonyi csokorból. Augusztusra a pompázó virágok helyett a nagy gyógy erejű virágokkal találkozhatunk, hiszen illóolajukkal, gyantákkal, balzsamokkal feltöltődnek ekkora már. Csodálatos illatukkal teli az izsóp, zsája, kakukkfű, levendula. Másodvirágzásában a cickafarkfű, szurukfű, majoránna, katánk, ökörkaró, vagy másképp királygyertya. Ez utóbbi csodálatos, égretörő magasságával emlékeztet bennünket, hogy nem csak a föld, hanem az ég szülöttei is vagyunk. Mi is növekedhetünk az ég felé, és egykor mi is felemelkedhetünk. Mária mennybevétele idején pompázik virágzásával minket is erre emlékeztet. Ezen az ünnepnapon, nagy boldogasszony ünnepnapján épültek emlékhelyek. Ekkor épült a balatonföldvári emlékhely. Csodálatos vörös fenyők voltak még akkor, és a fenyők hűsébe lett megtartva napfelkeltekor az építkezés. Egy kút épült, boldogasszony forrás kútja, amire nagyon nagy szükségünk van, hogy ezen a napon egy kortyot, egy cseppet imádkozzunk magunkba, hiszen ima által tud megjönni, ima által tudjuk befogadni, és ima által tudunk ebben növekedni. Mindenkinek ez az ünnep a maga hite és a maga megélése által legyen nagyságban, nagy boldogasszony áldásában. És szeretnénk a kedves hallgatóknak tudomására adni, meghívni és várjuk Kőröshegyen nagy boldogasszony napján, ünnepnapján boldogasszony köre találkozóra. A részleteket a weboldalon lehet olvasni. Nagyon köszönjük azt a jelenlétet, ami ezt a napot telíti. És most Balatonföldmárnak, az emlékeinek az imájával szeretném zárni a gondolataimat. Reménnyel teljes utamat járom, békességben látok, és teremtem holnapom, igaz szóval, imával, hittel, ősi tudással, viseletben. Erős tartásban, hogy láss magyarok Istene, érzek ősi kezet, kardot, koronát és szót, látok róvott betűt, hallok énekszót, finom hangszeren, ősi ritmust, melyel szívem egyezik. Hangtalan csendben a földet érzem, ősi Kárpátok körét, mely gyarapít. Tudásom és kincsem a forráshoz vezetett, élő kapuhoz, hol boldogasszony itatja lelkemet. Áldásodat kérem, hogy tápláljam és szolgáljam e gazdag életet. Nagyon nagy szeretettel köszönök el Mária Rádió hallgatóitól. Isten áldja önöket.
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.

Ha Isten leszállt a mennyből a földre értünk, akkor nem kétséges, hogy szeret bennünket. És ha valaki szeret minket, sőt, ha maga Isten szeret minket, akkor minden könnyebb számunkra a földön, minden érthetőbb. A lét árnyai mögött is fel lehet fedezni az ő szeretetteljes kezét, ami értet, mely számunkra gyakran ismeretlen, de a szeretetből fakad. Így minden jobban elviselhető, mindent jobban eláraszt az öröm, ha már az örömről van szó. Mert az élet szép pillanatai, egy nyíladozó szerelem, egy gyermek születése, egy váratlan apró szerencse mögött is egy atya gondviselése van jelen. És így minden lehetségessé válik. Ha az ember hisz, ha olyan Istenben hisz, aki szeret minket, akkor nincs számára többé lehetetlen, még az sem, ami néha tényleg lehetetlennek látszik, hogy bölcsünk, a földgolyó, amely szállást ad nekünk, békében éljen. Igen, minden lehetséges.

0: Hírpercek.
1: Bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Fiókházat építettek a ferencesek Pécsen. Friss, pisztrán konzerv az idei strandétel. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúság világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot, közölte a Magyar Kurír. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik. A himnuszt több nyelven adják majd elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt pop verzió. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiókházat alapított Pécsen. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó kánonjogi szakaszának megfelelően a főpásztor augusztus 1-ével a Pécs Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mi voltát megszüntette és templom igazgatósággá minősítette át, tudósította a Magyar Kurér. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve saját rendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. A Hunyadi János utcában található Pécs-Ferences Domus Filialis fiókház tagjai Orosz András Lóránt, Lovász László Rajmund és Bécser Péter Róbert testvérek. Pécsen néhány éve kezdődött újra a ferences jelenlét építése. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, de több más kategóriában is díjazták a balatoni vendéglátósokat csütörtökön Tihanyban, a Balatoni Kör rendezvényén, szerepel az MTI hírei között. A balatoni körtagjai által előzsűrizett mezőnyből 10 jutottak a döntőbe, a zsűri a tó körül végigkóstolta a döntős ételeket. A Keszthely melletti panarintől származó sült és filézett pisztránk fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel frissen kerül a konzervbe. Tálalás előtt füstöt zárnak bele, amely a vendég előtt felnyitáskor szabadul ki. Az étel elvihető, piknik csomagban is kínálható, a több kategóriából kiemelve, még a strand desszerteket a nyertes gyenesdiási Móni süti gubacsintája, mely a mákos gubát és a palacsintát egyesíti. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Drégely Palánki Árpádházi Szent Erzsébet templomból. A szertartást Szalka Mihály atya mutatja be.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szent misét közvetítünk a Drégely Palánki Árpádházi Szent Erzsébet templomból. A Szent misét bemutatja Szalka Mihály plébános. Orgonán közreműködik Csósza Zoltán kántor. Tiszta szívvel kapcsolódjunk be az Eukarisztia megünneplésébe.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A szó legyen veletek.
1: És
0: nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és természetesen a Mária Rádió hallgatóit is. Ez a csodálatos napon népközi 19. vasárnap. Szentmisénket Sebián Jánosért, feleségért, Máriáért, nagyszülőkért és családtagokért ajánlom fel. Ma reggel, amikor felkeltem erre a csodálatos napra, eleve már nagyon jó volt az éjszaka, kicsit ugye lenyűlt a levegő, és ahogy kinyitottam az ablakot, tényleg a szobám 31 fokról 26 fokra lehűlt, teljesen kellemesen éreztem magam, és bizony még maradtam volna az ágyikóba, de amikor reggel fölkeltem, és elmondtam a zsolozsmát, utána elkezdtem gondolkodni, elmélkedni, hogy mi is legyen a Szentmise bevezetőjében a kezdet. És arra jutottam, hogy végül is a kezdet, a legtökéletesebb kezdet az, amikor a keresztvetés után a Szent Háromságos Isten nevében köszöntjük a kedves híveket. Hiszen a Szent Háromsággal kezdeni a napot, keresztvetéssel, imádsággal indítani napfelkelte után a programunkat, az a legtökéletesebb, a legcsodálatosabb dolog a világon. És mi keresztények vasárnapot, az Úr napját mindig Krisztussal szenteljük meg családtagjaink körébe. A vasárnap tényleg legyen az Úr napja, legyen a család ünnepe, legyen mindannyiunknak az áldott napja. Ezért is fogok természetesen imádkozni, és minden Mária Rádió hallgatónak, aki most a kocsiba ül, otthon hallgatja, kívánom, hogy jó útja legyen, amennyiben pedig betegen fekszik, akkor sok erőt és kegyelmet, hogy azokat a fájdalmakat, szenvedéseket elviseljünk, amiket higgyük el, hogy nem az Úr Jézus méltán, de az Úr Jézus megadja a kegyelmet, hogy képesek legyünk viselni, képesek legyünk keresztünket áldott keresztként fogadni. Na most, hogy megértsük, mit jelent a vasárnap lényege. Mit jelent az, hogy erre a csodálatos napra fölébredhettünk egy kis lehűlés után, szükséges a tiszta lélek, ezért vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Minde által örök Isten, a Szentlélektől vezetve, bizalommal atyánknak szólítunk téged. Tökéletes is szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki, menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé. S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor az Illés észrevette, befötte arcát köntösével, kiment, és a barlang elé állt. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Hiszen övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való. Mindörökké áldott Isten. Amen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsájtotta a tömeget, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik ködváltás idején Jézus elindult felfeléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, ne féljetek, én vagyok. Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj. Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsinyhitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt, a csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi. Kedves megjelentek, tisztelt Mária Rádió hallgatók! Pont ma reggel beszélgettem az egyik ismerősömmel az evangéliumról, Jézus tanításáról, és hoztam neki egy példát, és azt mondta nekem, hogy hát ez pont hozzám szól. És akkor mondtam neki, hogy igen, ez hozzád szól, és mindegyikünkhöz szól. És az evangéliumokban, a Szentírásban pont ez a csodálatos. Ezért is szoktalak benneteket buzdítani, és mondom-e jó, hogy gyakran, mennyire szükséges ahhoz, hogy keresztény módon éljünk, ahhoz, hogy úgy alakítsuk az életünket, az szükséges a Szentírás ismerete. Mert a Szentírás, és így benne az evangéliumok, nem csak a Jézus korabeliek embereihez szól, hanem mindannyiunkhoz. Szól a 21. században élő Magyarországon, itt Drégeipalánkon, de bárhol élő embernek, legyen az bármilyen ajkú. Mert a Szentírás, Jézus tanítása, ez egy örök érvény. És ezért akár az Ószövetséget, akár az Új Szövetséget olvasni, azon elmélkedni, a mi életünkbe ágyazni, mindig is fogjuk érezni, hogy igen, ez a szakasz, ez hozzánk szól. És így vagyunk a mai evangéliummal. Jézus a vizen jár. Érezni fogjuk, hogyha kicsit elmélkedünk rajta, hogy ez bizony hozzám szól. Az én életemhez, életvitelemhez. És elmondja, hogy mit kell változnom ahhoz, hogy igazi Krisztus követő lehessek. De menjünk csak sorba. Ugye Jézus vizenjárását
nem csak Máté evangéliuma, hanem Márk evangéliuma is hozza, sőt, ami oly csodálatos, hogy János evangélista is megvan, és ugyanúgy a kenyérszaporítás csodája után írja le a vízenjárást. A két esemény tehát, ebből vehetjük le, a kezdettől fogva összetartozott. Máté nem magyarázza meg, hogy Jézus miért kényszeríti a tanítványait, hogy szálljanak vízre. Olyan szép és annyira elgondolkodtató, hiszen azt mondja, hogy Jézus mindjárt a csónakba parancsolt a tanítványait. Hányszor gondolkoztam ezzel, hogy miért? Miért lehetett az, hogy parancsolja a tanítványainak, hogy most pedig szálljatok csónakba, de nem csak tanítja, nem csak elmondja, nem csak kéri őket, hanem mint egy parancsba adja, hogy most szálljatok csónakba, és hagyjatok engem egyedül. Én majd elbocsájtom a tömeget, aztán szeretnék egy kicsit imádkozni. Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy miért volt szükség arra, hogy Jézus megparancsolja a tanítványoknak, az apostoloknak, az vissza kell mennünk a kenyérszaporítás csodájához. És Máté evangélista nem írja le, Szent János utal erre. Hiszen mi történik a csodálatos kenyérszaporítás után? Szent János evangélista leírja, a nép, a tömeg, amely hallgatja a tanítást, majd részesül a csodálatosan megszaporított kenyérben, abban a pillanatban meglátja Jézus istenségét, királysága, és királya akarják kenni. És ugye Jézus ezt elutasítja, ő nem király. És akkor elmegy. Szent János ugye csodálatosan megfogalmazza. És valószínűleg az apostolok, a tanítványok is belelkesültek a csoda láttán. Belelkesültek, hiszen látták a tömeget, hogy hány embert etetett, mert ugye több mint 5000 embert, mert az csak a férfiak voltak, plusz a gyermekek és az asszonyok. Mind megeteti, jól laknak, még maradékot is szednek össze. És akkor azt mondják, igen, ő lesz a mi királyunk, aki majd megszabadít a római elnyomás alól, aki képes bennünket az igaz hitre vezetni, aki képes bennünket az elnyomás alól kivezetni, aki ingyen osztja majd a kenyeret. Hú, mi is hányszor vágyunk ki erre, ugye? Hogy ingyen kapjuk a kenyeret, ingyen kapjuk az adományokat. És az Úr Jézus ezt elutasítja. És mivel valószínűleg az apostolok is belelkesültek, ezért volt szükség arra, hogy megparancsolja a tanítványoknak,

csendesítjük. Mert a világ zaja, a földi vágyaink, a bűn utáni vágyunk, hajlamunk, a rossz embertársaink, minden, ami bűnre vezethet, elnémítja ezt a kiáltást. Hiszen gondolj csak el, hogyha most itt ti is elkezdenétek beszélgetni. Nem kéne hangosan, csak mindenki kezdjen el beszélni. Abban a pillanatban az én szavamat már elnyomnátok. Senki nem hallaná. Na ugyanígy vagyunk a lelkiismeretünk szavával. Amíg odafigyelünk, az Isten hangosan szól, hogy fiam, lányom, ezt a bűn ne kövesd el, de amennyiben a külvilág zajára figyelünk, amennyiben azokra, akik bűnre csábítanak bennünket, a rosszra hajló természetünket halljuk, abban a pillanatban az Isten szava elnémul bennünk, szinte alig halljuk, és meghalljuk a bűnre való csábítást. És akkor azt mondjuk, hogy hát Uram, én nem tehetek róla, nem hallottam a szavadat. Persze, mert elnyomtad. Az első, amit tehát meg kell tanulnunk ebből, hogy figyeljünk oda életünk minden pillanatában Jézus szavára. Figyeljünk oda a lelki ismeretünkre, és halljuk meg Jézus szavát. Ne nyomjuk el magunkba a különböző kísértésekkel. Menjünk tovább. Ugye azt írja az evangélista, ez annyira szép, hogy elbocsátja az embereket, majd fölmegy a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Ugye ez földrajzilag nem nagyon hozható össze, mert ugye ott nincs hegy. Tehát amiről most szó van, ott földrajzilag nincs hegy, de természetesen ezt nem kell szó szerint venni, dombok vannak, valószínűleg Jézus erre utal, az evangélista is erre utal, amikor azt írja, hogy fölmegy egy hegyre, hát magasabbra megy, fölmegy a dombra, hogy egyedül legyen. Nagyon jól tudjuk már a kenyérszaporítást megelőzően is, ugye meghallja, értesül keresztelő Szent János haláláról, és szeretne egyedül lenni, hogy imádkozzon. Mint ahogy mi is sok esetben az életünkben, Istennek hála, szeretnénk egyedül lenni, és nem hiába mondtam, hogy hála legyen ezért az Istennek, mert arra az én időmre, amit az Istennel töltök beszélgetésbe, arra mindenkinek szüksége van. Sőt, a mai világban az a probléma, hogy nem fordítunk erre időt. Az imára, az Istennel való beszélgetésre, a szemlélődésre. Pedig a nap csúcspontja kéne, hogy legyen, amikor leülök, vagy elkezdek sétálni, vagy letérdeplek, bárhol is legyek, és imádkozom. Akkor fogjuk ám csak igazán meghallani Isten szavát, ha kapcsolatban vagyunk vele. Akkor lesz könnyebb elnyomni a bűnre vezető hajlamainkat, ha képes vagyok Istennel olyan kapcsolatban lenni, hogy mindig, minden körülmények között meghalljam a szavát. Ehhez pedig igenis néha kell a magány, az Istennel való magány, tehát nem az a magány, hogy hú, most egyedül vagyok, engem mindenki elhagyott, nekem végem, ilyen nincs. Az Isten mindig ott van velünk, de hogy csak vele kettesben legyek. De persze, aki közösségben, az is csodálatos, akkor közösségben. De kell az imádság, kell az elvonulás, kell a csend, a belső csend, amiben meghallhatjuk Istent, amiben hozzánk szól az Isten. Menjünk tovább. Tehát ugye ő elmegy és imádkozik. Közben beesteledik, és ő ott volt egymagában. Hát itt nekem egyből az jut eszembe, hogy vajon mi mennyit imádkozunk. Én mennyit imádkozom. Sok esetben, hogy el szoktam nézni, nem rosszból, de a maga a keresztvetésünk is. Legtöbbször, hogy vettük, kész, ennyi volt a keresztvetés. Minisztránsoknak szoktam régebben mondani, meg hittanosoknak, hogy emberek, egy beszélgetést, hogy amikor valakivel találkozok, és beszélgetni kezdek vele, akkor először is köszönök, ugye? Tehát a keresztvetés az egy köszönet. Köszönök az Istennek.

Hát elkezdem az imát, elkezdem a napomat, elkezdem az életemet. És akkor szépen keresztet vettek, ugye? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Sőt, ugye nekem megmondom őszintén, hogy a jobb vállam nehezen mozog, és egészen addig szoktam tenni a vállam, az a keze, az ujjaimat, amíg nem érzem, hogy fáj. Hogy igenis szép keresztet tudjak vetni. Nagyon fontos, hogy igen, ez apróság. Azt mondjuk, hogy jaj, Atya, most ezeket miért mondjuk? Higgyétek el, hogy nagyon fontos. Az imákban legtöbbször nem tudunk odafigyelni, szétmennek a gondolataink, és elkalandoznak a gondolataink, és kész. Ha mi úgy kezdjük az imát, hogy ténylegesen keresztvetünk, odafigyelünk erre, odafigyelünk a mozdulatra, milyen pózba helyezkedünk el, ugye? Mennyire tárjuk ki a szívünket Isten előtt? Higgyétek el, hogy ez mind-mind befolyásolja az imának a minőségét. De gyerekeknek azt szoktam mondani, hogy itt az a lényeg, hogy imádkozzatok. Ha csak annyit teszünk, hogy reggel fölkeltek, ezt gyerekeknek szoktam mondani, csak vessetek keresztet, hogy az Istennel kezdjétek a napot. Nem kell más, hiszen még nem máradtunk el többet egy gyermektől, de legalább ennyi, hogy a keresztvetése. Ma a keresztvetés által nem csak a hitünket valljuk meg, hanem ugye a kereszt benne van. A kereszt által lettünk megváltva, és a keresztvetés által kapcsolatba kerülünk a megváltóval, Jézusunkkal, a mi Urunkkal. Menjünk tovább. Ugye Jópás stádiumnyira addigra eltávolodott a parttól a csónak, amiben az apostolok voltak. A stádium, ez egy görög hosszmérték, ennek utána néztem, és egy stádium 192 méter. Tehát amikor azt írja az evangélista, hogy Jópás stádiumnyira eltávolodtak, az azt jelenti, hogy hát bizony bőségesen már bent voltak. Tehát nem nagyon láthatták már, talán nem is látták a vihar miatt a partot. Na most gondoljuk csak el, ott ülünk, mi is a csónakba, fáradtak vagyunk, láttuk, hallottuk Jézus tanítását, láttuk a csodálatos kenyérszaporítást, mi is úgy gondoltuk, hogy na ő egy király, életünk csúcspontjánál vagyunk, és akkor jön a vihar. És nem akármilyen vihar lehetett, hiszen gondoljunk csak bele, itt az apostoloknak a többsége halász ember volt. Tehát nem félhettek a vihartól, és mégis olyan nagy vihar lehetett, és ugye nem csak a hullámok voltak a vihar miatt, hanem még ráadásul ellenszél is fújt, ahogy az evangélista leírja. Tehát minden összeadódott, ugye az ellenszél miatt a víz jócskán becsapódhatott a csónakba, megijedtek, féltek. Mi hányszor félünk az életünkbe, ugye? A félelem az nagyon rossz dolog. A félelemből rengeteg kísértés, rengeteg bűn származik. Egyszerűen azért, mert félünk. Hányszor van az, hogy félünk igazat mondani? Félünk kiállni, hitünket megvallani? Félünk kiállni a főnökünknek megmondani a véleményünket? Félünk. És milyen csodálatos, az Úr Jézus feléig közeledik, még jobban megrendülnek, és mit mond az Úr Jézus? Én vagyok, ne bátorság, ne féljetek. Na most ezt mondja nekünk is az Úr Jézus. Nap mint nap, bátorság, ne féljetek. Sokan, sok biblikus éppen ezért, mivel nehéz mit kezdeni a mai evangéliumi résszel, ezért ezt tulajdonképpen a feltámadással hozza kapcsolatba, hiszen a feltámadás után, mikor zárt ajtókon keresztül megjelenik az Úr Jézus, hogyan köszön az apostolainak? Békesség, ne féljetek. Ugye a húsvéti jézusi köszönés fordul elő megint. Békesség, én vagyok, ne féljetek. És bizony, ugye ezt húsvétkor is elmondtam, folyamatosan ezt a buzdítást tudom nektek is adni, nem szabad félni. Nem szabad megretteni. Föl kell vállalni az igazat, föl kell vállalni az egyéniségemet. Igenis, akár főnöknek, bárkinek a véleményemet bátran megmondhatom, persze nem kell kaldoskodni, és nem kell vitáig elmenni a véleményem miatt, de őszintének lenni, hiszen abból tanul az ember. Na most
milyen csodálatos Péter apostol, hát ugye? Hát egy szenzációs ember ez a Péter. Azt mondja, ha valóban te vagy, engedd meg, hogy a vízen járva oda menjek hozzád. Jézus itt már belülről szerintem mosolygott, de hát azt mondja neki, hogy jöjj. Mi is ilyenek vagyunk, ugye? Amikor fölismerjük az Úr Jézust, amikor van egy csodálatos élményünk, akkor úgy érezzük, hogy fú, mindennel előre. Ugye tavaly voltunk Medjugorjban, és ott éltük át azt az élményt, hogy amikor akár lejöttünk a hegyről, vagy eljöttünk egy szentmiséről, szentségimádásra, vagy a csodálatos szoboltól, ugye? És azt éreztük mindannyian, hogy mi most aztán teljesen töltekeztünk, és innentől kezdve nincs bűn, innentől kezdve nincs reménytelenség, mert most már csak az Isten van számomra. És Péter apostol ugyanezt érzi. Csak aztán jött a probléma, hogy ő letekintett valószínűleg a háborgó vízre, és megijedt. És ugye mi is hazajöttünk Medjugorjból, elkezdődtek újra az életünk, a hétköznapok, újra jöttek a problémák, a nehézségek, és megijedünk. És mi is azt mondjuk, hogy jaj, állj, nem merem. És elkezdtünk süllyedni, megint távolodni az Úrtól, elkezdünk süllyedni, és mi is csak kiáltani tudunk, Uram, segíts rajta. Hányszor kiáltunk mi is, amikor elvesztettük a reményt, amikor minden összeborul, mi is süllyedünk, hogy Uram, segíts. Én magam a műtétem előtt ott feküdtem az ágyban, Uram, segíts. Végem. Jézus pedig abban a pillanatban tüstént odalép Péterhez, higgyétek el, tüstént odalép hozzátok, megfogja a kezeteket, fölemel, ne félj. Visszamennek a csónakba, és a vihar elül. Péter apostol és az apostolok újra együtt vannak Jézussal, és elcsendesedik a vihar. Ha mi együtt vagyunk Jézussal, bármi is történjen életünkben, a vihar elcsendesedik. Mert másképp fogjuk látni a dolgokat. Másképp tudunk állni a dolgokhoz, a nehézségekhez, még a betegségekhez is. Mert velünk van az Isten. Ugye Máté evangélista egy az egyben a egyház hajójáról beszél. Mi is mindannyian az egyház csónakjában evezünk. Igen, vannak viharok, vannak problémák, vannak nézeteltérések, vannak viták, ezek lesznek is. De Isten ott van velünk mindig, a viharok közepette is ott van. Támogat bennünket, segít minket. Sokszor nem értjük. Sokszor nem látunk tisztán. Sokszor lelkesedünk, majd ez a lelkesedés elmúltával szomorúakká válunk. Isten velünk van, az Úr Jézus velünk van. A boldogságos szűzanya ugyanúgy átölel, és anyai szívvel gondoskodik rólunk, figyel ránk. Na, ez a lényeg, kedves testvérek. Ez a lényeg, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy minden körülmények között tudatosítsuk önmagunkban azt, hogy velünk van mindig a szerető Isten, és velünk van az ő édesanyja, a boldogságos szűzanya. Amen. Hiszek az egy Istenben,

Imádkozzunk testvéreim, hogy a magunk életében és a történelem eseményeiben felismerjük a gondviselő Isten nagy szándékait.

0: hogy az egyház mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy a világ népei megértsék, csak egymást támogatva érhetik el saját boldogságukat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy a sikertelenségek ne ingassák meg gondviselésedbe vetett hitünket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy a szenvedésben és a megpróbáltatásban felismerjük a te látogatásodat.
1: Kérünk téged, hallgass meg
3: minket! Mindenható örök Isten, hisszük, hogy a téged szerető lelkeknek minden a javukra válik. Add, hogy mind a jó, mind a bal sorsban hűségesek maradjunk hozzád, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Odaunk Istenünk, fogadd megengesztelődve egyházad áldozati adományai. Jóságodból te adtad azokat, hogy felajánljuk neked, és te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunká, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, mit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethesd bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldozd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtölte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adati.

mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ne hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinktől, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könnyedén kérünk mindnyájunkat, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk,

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hité, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységé, kiélsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Bárány íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a tőled kapott szentség jeledelvétele üdvözítsen minket, és erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk. Krisztus, ami Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, most kivételesen a hirdetést, majd a szentmisének vége lesz, bevonunk, és amikor a záróének is lemegy, én újra kijövök, és akkor fogom a hirdetést felolvasni, mert már bőven időben vagyunk. Ezért most csak annyit még, hogy először is természetesen az Istennek, a szűzanyának, a rádióhallgatóknak, hangmérnökünknek, Polgár Sándor úrnak szeretném megköszönni, hiszen nélkületek, nélkülük ez a műsor, ez a szentmise nem jöhetett volna létre, nem hallhatnátok. Természetesen szeretném megköszönni minden itt jelenlévőnek, aki eljött és dicsőítette imával az Isten. Szeretném megköszönni kántorunknak, Csósza Zoltánnak, a Palánk és az Ipoly hídvégi énekkarnak a működését, gitárosunknak, Mihály Gusztárnak és az éneklő gyermekeknek az éneküket, a felolvasóknak, Géringerné Andreának, Kővári Józsefné Ibolykának, Lezsák Bendegúznak és Nyebehaj Péternek, hogy segítették és énekükkel, felolvasásukkal dicsőítették az Istent. Az ünnepi áldásra álljunk fel, az Úr legyen veletek! A mi Urunk, minden vigasztalás Istene, irányítsa napjaitokat az ő békéjében, és ajándékozzon meg titeket minden áldásával. Amen. Szabadítson meg minden megpróbáltatástól, és erősítse meg szíveteket az ő szeretetében.
1: Amen.
0: Hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éljétek le a földi életet, mindennapi munkátok legyen érdemszerző, és jussatok el a boldog, örök életre.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.

Szentmisét közvetítettünk a Drégei Palánki Árpádházi Szent Erzsébet templomból. A szertartást Szalka Mihály atya mutatta be.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Boldog Bódi Mária Magdolna földi születésének 105. évfordulóját ünnepelték augusztus 8-án Veszprémben. Isten módjára látni az embert, alsőrsön imádkoztak papi és szerzetesi hivatásokért. Boldog Bódi Mária Magdolna utazókabicsai bejárták Európát. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A Szent Mihály Főszékesegyházban dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a 105 évvel ezelőtt, 1921. augusztus 8-án Szigligeten született vértanú tiszteletére. Udvardi György érsek kiemelte, a hit nem csupán gondolat vagy érzés, hanem döntés is. Jézus arra hívja az embert, hogy merjen kilépni megszokott biztonságából, bízzon benne, és tegyen meg azt a lépést, amelyet kér tőle. A főpásztor rámutatott, Boldog Bódi Mária Magdolna egész élete ennek a bátor hitnek a példája. Nem csak vértanúságában, hanem életének nehézségei, a szegénység és a beszűkülő lehetőségek között is újra és újra krisztusi döntést tudott hozni. A liturgia végén a főpásztor és az asszisztencia a Szent Imre oltárnál elhelyezett Boldog Bódi Mária Magdolna erekéhez vonult, ahol a hívekkel együtt imádkoztak. Az ünnepi este a Mendelssohn Kamarazenekar koncertjével folytatódott a Szent Mihály Főszékesegyházban. Alsőrsön tartották augusztus 6-án a Veszprémi Főegyházmegye havi első csütörtöki ima alkalmát. A Boldog Gizella királyné templomban a papi és szerzetesi hivatásokért felajánlott szentségimádást és az azt követő szentmisét dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette. György érsek Jézus szavait idézve, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, hangsúlyozta, az egyház hisz az imádság erejében és abban, hogy Isten gondoskodni akar népéről olyan pásztorok által, akik tanítóként, prófétaként és vezetőként szolgálják a közösséget. Mivel az egyház ezen a napon Urunk színelváltozását ünnepelte, a főpásztor három emlékedésben a napi evangélium segítségével mutatta be a papi hivatás titkát. Különleges missziót teljesítenek Boldog Bódi Mária Magdolna utazókavicsai. Az elmúlt hónapokban Magyarország számos pontjára és több európai országba is eljutottak. Templomokban, kegyhelyeken és történelmi városokban adva hírt Magdi életéről és példájáról. Az egyik kabics például Hébízről indult, majd Miskolc felsőhámori templomba érkezett, egy másik Szerencsről Tihanyba, majd Pécsre jutott. Az utazók azonban már rég átlépték Magyarország határait is. Csehországban, Prágában is felbukkantak. Egy kabics Karlovivári Mária Magdolna templomába is eljutott. Franciaországban, Lyonban, a Miasszonyunk bazilika lépcsőjén is feltűnt egy Magdi kabics. Az elmúlt egy évben pedig az utazókavicsok jártak már többek között Párizsban, Rómában, Jeruzsálemben, Rodoszon és Marseille-ben, valamint Németországban és Ausztria számos településén, és még sorolhatnánk mennyi-mennyi helyen. Mindenkinek hálásan köszönik a szervezők a belefektetett munkát, energiát, és hogy a Facebook oldalon rendszeresen beszámolnak a kavicsok útjáról. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja. A nyolcadik napkorszak ez, minden napunknál fényesebb. Te szenteled meg, Jézusunk, az elsőként feltámadott. Kapcsolj magadhoz minket itt, s lelkünkesd új életre már, így támaszt fel testünket is, ne érje második halál. Akkor majd felhők szárnyai, Krisztus, mint hozzád érkezünk, nálad lesz égi otthonunk, feltámadásunk, életünk. Ha majd meglátjuk arcodat, tündöklő fényed járjon át, annak

0: asztalom, mindörökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet. Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat. Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet. Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat. Terjesszék végtelen jóságot hírét, és igazságosságodat újjongva áldják. Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Naponta áldalak, Uram. Alleluja. Örökké való országa te országod, Uram. Alleluja. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak. Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek, hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, és nagyszerű országod dicsőségét. Örökkévaló országa te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örökkévaló országa te országod, Uram. Alleluja. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében. Alleluja. Az Úr fenntartja a botladozót, és a megalázottat fölemeli. Mindenek szeme bízón rád tekint, és tenni adsz nekik alkalmas időben. Megnyitott kezedet, és eltöltesz minden élőt jótéteménnyel. Igazságos az Úr minden végzésében, és szent minden cselekedetében. Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják, mindazokhoz, akik őt igaz szívvel hívják. Az Istenfélők vágyait teljesíti, kérésüket meghallgatja, és megmenti őket. Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti, de elpusztít minden gonosztevőt. Hirdesse szám az Úr dicsőségét, és szent nevét áldja minden élő, mindörökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében. Alleluja. Figyelj, Fiam, szavaimra, nyisd meg füledet beszédemre.
1: Olvasmány Ózsás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam meg fiamat. De minél jobban hívtam őket, annál inkább eltávolodtak tőlem. Báloknak áldoztak, báványoknak gyújtottak jó illatot. Pedig én tanítottam meg járni Efraimot, a karomon hordoztam. Mégsem ismerték el, hogy a gondjukat viseltem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Visszatér Egyiptom földjére, Asszíria lesz a királya, mert nem akartak megtérni. Kard járja be városait, megöli gyermekeit, és elpusztítja erődeit. Népem gyönge a hűtlensége miatt, Bált hívják segítségül, de az nem emeli fel őket. Hogyan vehetnélek el, Efraim? Hogyan hagyhatnálak el, Izrael?

0: Elvethetlek-e, mint Admát, olyanná tehetlek-e, mint Szeboimot? Szívem eltávozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy felrobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember. A körödben élő szent, és nem szeretem a pusztítást. Az Urat fogják követni, aki majd úgy fog ordítani, mint az oroszlán. Igen, ordítani fog, és fiai elősietnek nyugatról. Mint a madár, elősietnek Egyiptomból, mint a galamb, Asszíria földjéről, és visszatelepítem őket házaikba, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szívem eltávozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom, mert Isten vagyok, nem ember. Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom, mert Isten vagyok, nem ember.
1: Olvasmány Színai Szent Katalin Szűznek az Isteni Gondviselés című párbeszédes művéből. Édes Uram, fordítsd irgalmas szemedet kegyesen erre a népre, egyházad titokzatos testére, hiszen sokkal nagyobb dicsősége lesz nevednek abból, ha megkönyörülsz teremtményeid ekkora sokasságán, mint ami én belőlem, nyomorult magamból lenne, aki annyiszor megbántottam fölségedet. Ugyan mi tudna megvigasztalni, ha azt látnám, hogy én ugyan élvezem az életet, néped pedig a halál martaléka lenne. És ha látnám szeretet jegyesedben a bűnök sötétségét, amely a saját hibámból és többi teremtményed hibájából származott. Azt szeretném tehát, és kivételes kegyelemként kérem is, teljesítse ezt a kérésemet mérhetetlen szereteted, amely arra késztetett, hogy az embert saját képedre és hasonlatosságodra megteremtsd. Könyörögve kérdem, ki vagy mi volt az oka annak, hogy az embert ekkora méltósággal ruháztat fel? Biztosan csak az a végtelen nagy szereteted, amelyen teremtményedet önmagadban szemlélted, és ez a szeretet ejtett foglyul téged. De világosan tudom azt is, hogy bűnei miatt az ember megérdemelten veszítette el azt a méltóságot, amellyel te ruháztat fel. Te pedig ugyanettől a szeretetettől indítatva, amikor az emberi nemet ki akartad engesztelni önmagaddal, nekünk ajándékoztad egyszülött fiad igéjét. Fiad valóságos közbenjáró és közvetítő lett közted és mi köztünk. Megigazulásunká lett, aki megbűnhődte és magára vette a mi összes igaztalanságunkat és gonoszságunkat irántad való engedelmességből, hiszen te így rendelted, örök atyánk, amikor elhatároztad, hogy magára vegye emberi természetünket. Ó, mérhetetlen mélységű szeretet! Melyik szív volna annyira kemény, hogy érzéketlen maradna és meg ne nyílna, amikor látja ennek a megmérhetetlen fenségnek a leereszkedését abba a mélységbe és elesettségbe, amelyben emberségünk vergődik. Mi a te képmásod vagyunk, és te a miénk, hiszen az emberben te kapcsoltad egybe ezt a kettőt, amikor örök istenségedet elrejtetted Ádám testének gyarló leple és anyagi korlátoltsága alá. Miért van így mindez? Egyedül a te kimondhatatlan szereteted az oka ennek. Erre a mérhetetlen szeretetedre arra kérem fölségedet lelkem minden erejével, hogy irgalmazz kegyesen nyomorult teremtményeidnek. Jóságról és igazságról dalolok, Uram, neked szól énekem. Szeplőtelen úton járok, de te mikor látogatsz meg engem? Tiszta szívvel akarok élni, házamnak belsejében. Szeplőtelen úton járok, de te mikor látogatsz meg engem?
2: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott. Reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen úr örök király. Amen. Az Úrhoz hoászkodtam a szenvedés idején, és meghallgatott engem. Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott, és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem. Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, és meghallgatott engem. Alleluja. Az Úr jobbja emelt föl engem. Alleluja. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tűzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat. Az Úr jobbja emelt fel engem. Az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr jobbja emelt föl engem. Alleluja. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lomboságakkal, egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Alleluja. Tudjuk, hogy a természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindváig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csíráit, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Áldjad, lelkem, az Urat, életedet megváltja a sírtól. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy szent fiad nevében minél több jót tegyünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
3: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

راديو. Az áldás gondolatokat hallják. Erős a szeretet. A legerősebb a szeretet. A tiéd és az enyém az övéből fakad. Pecsét a szívünkön. Pecsét ölelő karunkon. Jel az életünkön. Lobogó tűz, lelkünk lángja, mindennapi közös ünnep. Magunkra talál.

0: Hírpercek.
1: Négy magyar is szerepel majd az első solti nemzetközi karmesterverseny résztvevői között. Kádi Biblia 400 címmel időszaki kiállítás nyílt a belvárosi főplébánia templom altemplomában. A magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei besegítenek a lakosság áramellátásába. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A 18 és 35 év közötti karmesterek számára meghirdetett háromfordulós versenyre világszerte nagy volt az érdeklődés. 61 országból közel 400 pályázat érkezett. Az előválogató során a szakmai előzsűri a beküldött videófelvételek alapján szűkítette le a mezőnyt 24 fősre. Európából, Kanadából, Dél-Amerikából és Ázsiából is érkeznek versenyzők, a legfiatalabb induló 23 éves, számolt be a MÜPA honlapján. A 24 fiatal dirigens köztük 4 magyar tehetség lépett majd a pódiumra. A koncertek szólistái között ott lesz a felvidéki Teleng Mária opera énekesnő is. A verseny döntőjét október 9-én rendezik meg majd a MÜPA-ban, ahol a 4 legkiválóbb versenyző a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén dirigálhat. A solti nemzetközi karmesterverseny győztesének kilétére az október 10-i gálakoncerten derül fény. Itt hirdetik majd ki a közönség szavazás nyertesét is. 1926-ban Bécsben jelent meg Kádi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus biblia fordítás. Az évforduló alkalmából a belvárosi főplébánia a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya intézményeivel, valamint a Piarista Rend magyar tartománya közös kiállítást nyitott a templom altemplomában. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok, olvasható a templom hirdetései között. A korszak megismerését és megértését 8 darab rollap tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből és a bábok világába is elkalauzol. Vízvári László piarista 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus párbeszédeit vitte bábszint darabba. Ezek közül a tékozdó fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg a kiállításon, mely szeptember 30-áig látogatható. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei. Télen rászoruló családok fűtését támogatják ezekben a napokban, azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Olvasható a szeretett szolgálat közleményében. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművét Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A csúcs teljesítményen működő 24 naperőmű, a napsütéses órák magas száma nagy mennyiségben táplál be energiát a hálózatba.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mélyébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem egész szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélő.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a földön, imádság világbékért, most a műsorüzemeltetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15. Audiencia, a Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Martos Levente Balázs püspök homiliája a ferences ifjúsági találkozón 13:25. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13:45. Perikópa, Jelencs István Pierista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14:15. Juhász Lili betekintő riportja a ferences ifjúsági találkozó résztvevőivel 14:20. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. Hitvalló című műsorunk 16-kor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16:25. A hitkapuja Székelmes püspökatya és Kerényi Kata hitvédelmi műsora 16:50. Lélekjárta hagyományok, Harangozz Imre néprajzi műsora 17:35. Hirdessétek dicsőségét, Síjjelnő könnyű zenei evangelizációs műsora 18 órától. Az igéző és a hírpercek után a Zsolos Mesti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Legyetek apostolok, Gájenő velbitartja elmékedése 19:25. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás, imádság a nemzetét kettyekről 20 órától. Végidő, avagy mi lesz ezután, Dér Katalin műsora 20:16. Ismerd meg magadat. Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20:40. Az életforrása, táplálunk és barátunk az Oltári Szentség 21:05. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni. Gyökös Endre tanítása 23:20. A Zsolosba befejező imórát imádkozzuk 23:40-kor. A hírpercek adásával zárul 23:55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Mária Rádió.
4: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot. Benedek Elektől olvastam egy rövid kis verset a békéről. Ebben benne van mindaz az érthetetlenség, hogy hogy lehet, hogy a valakinek a lelkébe, szívébe az költözik, hogy jót tesz azzal, hogy a pusztítást indítja el. Nem hiszem, hogy bármilyen háború valaha is hozzájárult volna az épüléséhez az emberiségnek. Mert lehet, hogy szembe kell szállni a gonosszal, mint ahogy a Hitler ellen tette a fél világ. No, de ott is a gonosz elindítása volt, ami mit hozott volna, semmit, pusztulást. Erre utal Benedek Elek is. Ó, Isten, Isten, édes jó atyánk, vedd le mi rólunk büntető kezed. Irgalmazz nékünk, tekints le ránk, szálljon szívünkbe béke, szeretet. Uram, ne engedd, hogy a gonosz szellem testvért uszítson harcra testvér ellen. Békés szerszámmá váljon mind a dárda, fegyver miatt ne legyen senki árva. És hol van a döntéshozók szívében az a kép, hogy gyermekek halnak meg, egyáltalán látja, hogy mit művel? Uram, ne engedd, hogy a gonosz szellem testvért uszítson harcra, testvér ellen.

0: programajánlót hallottak.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Boldogasszony köre találkozó. 2026. augusztus 15-én Kőröshegyen. Várjuk szeretettel az érdeklődőket Nagy Boldogasszony ünnepnapján, 2026. augusztus 15-én szombaton 10 órai kezdettel, első alkalommal megrendezésre kerülő Boldogasszony köre találkozóra Kőröshegyen. A Kárpátok köréből érkező vendégeink által imák, énekek, történetek, tanítások, mesék gazdagságában megnyílik-e ünnep bensőséges tartalma az előadók és a résztvevők által. Boldogasszony ünnepek voltak, vannak és lesznek, míg világ a világ, hiszen csodálatos hagyatékunkat őrzi, és ezáltal élhetjük meg a mindennapokba illesztve, melyek értéket teremtve időtlenek, és mégis beilleszthető a régi az újba, mert kézen fogva járnak mindörökké. Az ünnepkörök végig kísérik az esztendőt, meg annyi lehetőséget kínálva, hogy erőt kapjon, felálljon az ember, és éljen boldogságban, hittel, egészségben, tisztelettel. Együtt érdemes hazaérkezni Boldogasszony kútjához. Az ünnepi program 10 órától megnyitó Tótné Karsai Andrea Boldogasszony köre egyesület képviseletében. Demeter Judit Erzsébet Vassurány előadásának címe Boldogasszony ajándéka a növények. Kovács Mónika Kunsziget előadás címe Boldogasszony a csillagos égen. 12 órától Bíró Erika előadása, a címe Őrzők a végeken. 13 órakor ebédszünet, majd Benkő Éva előadása Mesék asszonyokról. Ezt követi Mukics Eszter előadása, amelynek címe Az ima ereje. Pál Emese előadásának címe Boldogasszony gyermekei. Ezt követően Fontné Dobosi Erzsébet előadását hallhatjuk, hogyan lehetünk boldogasszonyok a hétköznapokon. Majd Somlai Nikolett Rózsa előadását, amelynek címe Boldogasszony lánya volnék. 18 órától Bognár Szilvia, Liszt Ferenc díjas énekes ünnepi koncertjét hallhatjuk. A helyszínen kézműves ételek, finomságok, szörpök, kézműves sportékák vására, gyermekudvar, népi játékok, kézműves foglalkozások, énekek, mesemondók, néptánc, körtánc, augusztus 20-a előtti kovászos kenyérsütés kemencében. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Programajánló következik.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A Szent Mónika ima csoport a dicsőséges rózsafűzért imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérünk, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, és az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: áldjon meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a kerességben vallja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária,

0: Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges József üzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Fiókházat építettek a ferencesek Pécsen. Friss, pisztrán konzerv az idei strandétel. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője, Szopko Anna. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúság világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot, közölte a Magyar Kurír. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik. A himnuszt több nyelven adják majd elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt pop verzió. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiókházat alapított Pécsen. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó kánonjogi szakaszának megfelelően a főpásztor augusztus 1-ével a Pécs Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mi voltát megszüntette és templom igazgatósággá minősítette át, tudósította a Magyar Kurér. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve saját rendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. A Hunyadi János utcában található Pécs-Ferences Domus Filialis fiókház tagjai Orosz András Lóránt, Lobász László Rajmund és Bécser Péter Róbert testvérek. Pécsen néhány éve kezdődött újra a ferences jelenlét építése. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, de több más kategóriában is díjazták a balatoni vendéglátósokat csütörtökön Tihanyban, a Balatoni Kör rendezvényén, szerepel az MT hírei között. A balatoni körtagjai által előzsűrizett mezőnyből 10 jutottak a döntőbe, a zsűri a tó körül végigkóstolta a döntős ételeket. A Keszthely melletti Panarintől származó sült és filézett pisztránk fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel frissen kerül a konzervbe. Tálalás előtt füstöt zárnak bele, amely a vendég előtt felnyitáskor szabadul ki. Az étel elvihető, piknik csomagban is kínálható. A több kategóriából kiemelve még a strand desszerteket a nyertes Gyenesdiási Móni süti gubacsintája, mely a mákos gubát és a palacsintát egyesíti. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, 14. Leó pápáról, a remény pápájáról beszélünk, hiszen ma az audiencia szintén elmarad, és az ő szabadsága miatt, de ismertetném továbbá az ő, úgymond, eszmefuttatásait, hamar világossá tette, hogy tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Május 14-én délelőtt a 6. pálteremben, megválasztása után kihallgatáson fogadta a keleti egyházak jubileumi zarándoklatának résztvevőit. A találkozón 200 magyar zarándokkal együtt részt vett Kocsis Pülöp hajdudorogi érsek meg propolita is, aki gyermekek rajzaival ajándékozta meg 14. Leót. Szimbolikus volt a helyszín is, 6. Pál pápa Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini pápaságának időszaka 1963-78-ig tartott, és ő fejezte be a II. Vatikáni zsinatot. A Tenagura pátriárkával visszavonta az 1054-ben Róma és Konstantinápoly között kimondott kölcsönös kiközösítést. Vitát váltott ki az 1968-as Humane Vitae emberi életről enciklikája a természetes születés szabályozásról. Szentté avatták utódja első János Pál pápa volt, és Leó pápa beszédében erőteljes felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a népek visszakapják a béke méltóságát. Minden erőfeszítést meg fogok tenni, hogy ez a béke terjedjen. A Szentszék rendelkezésére áll, hogy az ellenségek találkozhassanak és egymás szemében nézhessenek. Az egyházfő ebben a beszédében megismételte, amit Ferenc mondott a keleti egyházakról 2024 nyarán a keleti egyházakat segítő mű közgyűlésén. Olyan egyházak ezek, amelyeket szeretni kell. Egyedülálló, spirituális és bölcsességi hagyományokat őriznek, és sokat tudnak nekünk mondani a keresztény életről, a szinodalitásról és a liturgiáról. Gondoljunk az ókori atyákra, a zsinatokra, a monasztikus szerzetességre. Ezek felbecsülhetetlen kincsek az egyház számára. Idézte továbbá 13. Leót is, aki 1894-ben közzétett Orientalium Dignitas című apostoli levelében úgy fogalmazott, az emberiség megváltásának műve keleten kezdődött. Leó a zsidó közösséggel is kiváló kapcsolatokra törekszik, amit az is bizonyít, hogy rögtön megválasztását követően levelet írt az amerikai zsidó bizottság vallásközi kapcsolatokért felelős igazgatójának. Kifejtette, továbbra is erősíteni szeretné a katolikus egyház és a zsidó közösség közötti köteléket. Idézem, a mindenható segítségében bízva ígérem, hogy folytatom és erősítem az egyház párbeszédét és együttműködését a zsidó néppel, a II. Vatikáni zsinaton kiadott Nostra Aetate dokumentum szellemében, írta 14. Leó pápa. Megválasztása után a nemzetközi lapok többsége az új pápát az egyház politika és teológia kontextusában mérsékeltnek vagy centristának írta le, és ezen tulajdonságai segíthetik ökumenikus törekvéseiben. A La Repubblica olaszlap szerint prevost, kozmopolita és félénk személyiség. Egy rövid dal után megnézzük, hogy mi is az Ágoston rendi szerzetesnek, a reguláknak a hatása és a közösségre épülő egyházának a vágya benne. Maradjanak továbbra is velünk. 14. Leó nyilvános megnyilatkozásaiban gyakran hivatkozik Ágoston rendi mi voltára, Ahogy arra már utaltunk, egy korábbi interjújával is idézem, ágostanus szerzetesként az egység és a közösség előmozdítása alapvető fontosságú számomra. Tehát a szerzetes rend Robert Prevostot egyenesen ajándéknak nevezte az egyház számára, ezt hangoztatta a rend generális perjele is, Alejandro Moral Anton a vatikáni médiának, dicsérve az új pápa emberi tulajdonságait. Nagyon kiegyensúlyozott, nagyon spirituális ember, aki valóban közel áll mindenkihez. A perjel szerint, aki régóta barátja az új pápának, 14. Leó, mindenkit szeret. Szegényt és gazdagot egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy szép lesz a szolgálata. Leó pápa és a leendő pápaság megértéséhez érdemes nagyobb figyelmet szentelni szerzetes rendjének. A rend a Szent Ágostonról nevezett, de nem által alapított szerzetes társulatok közös neve. Minden olyan római katolikus férfi és női szerzetes rendre utal, amelynek tagjai Szent Ágoston szabályai szerint élnek. Két fő ágok van, Szent Ágoston rend, a katolikus egyház kolduló rendje, 1244-ben alapították a toszkánai régiót több remete csoportjának összefogásával, akik Szent Ágoston reguláját követték. Általános néven Ágoston rendiek, történelmileg pedig Szent Ágoston remetéi, vagy Ágoston rendi remeték néven ismertek. Szent Ágoston reguláris kanonok rendje, Ágoston rendi kanonokok, több katolikus rend konfederációja, amelyek Szent Ágoston reguláját követik, többségük pap, akiknek feladata az ünnepélyesebb liturgikus feladatok ellátása, és a plébániákon a lelkipásztori gondozás. A Szent Ágoston kanonokjai a reguláris kanonokhoz tartoznak. A 11. századból eredő kanonok rendek Ágoston szabálya szerint élnek. A 12. és 14. században a teológia terén kifejtett működésükkel tettek szert jelentőségre. Léteznek továbbá a 19. században létrehozott anglikán ágostonos rendek, ezeknek azonban csak női tagjai vannak. Olaszországban és Európa szerte számos szerzetes csoport élt Szent Ágoston regulái szerint. IV. Ince pápa ezeket a különféle nem remete közösségeket és csoportokat egyesítette. Ezek után 1256-ban IV. Sándor pápa kívánságára az ágostonos szellemű szerzetesek egy Firenzében megrendezett káptalanon elhatározták, hogy közös szabályzattal egyetlen rendben egyesülnek, és alapítójuknak Szent Ágostont ismerik el. A pápa ugyanebben az évben a rendet korduló rendnek nyilvánította. A tanuláson keresztüli igazságkeresés kulcsfontosságú az ágostoni etoszban, amelyet az egymás iránti szeretetteljes viselkedés parancsa ötvöz. A szeretet és igazságosság iránti kötelességek vezérlik a rendet a nemzetközi missziós tevékenységében is. A szeretet és a tanulás kiegyensúlyozott törekvése ösztönözte a rend különböző ágait arra, hogy kölcsönös szereteten és szellemi fejlődésen alapuló közösségeket építsenek. Szent Ágoston szenvedélyesen beszélt Isten ősi és mégis olyan új szépségéről, és a szépség iránti vonzódása kiterjedt a zenére is. Tanítása szerint elnézést, aki énekel, kétszer imádkozik, így érthető, hogy a zene kulcsfontosságú része az ágostoni szellemiségnek. A kortárs ágostoni zenei alapítványok közé tartozik a bécsi Ágoston rendi templom, ahol minden héten Mozart és Schubert zenekari miséit adják elő, valamint az ágostoni kanonokok által vezetett osztrák Szent Florián iskola, ma már több mint 1000 éves fiúk kórusa, az Ágoston rend tagjai jelentős tudományos munkássággal is büszkélkedhetnek. A vagyon és a tulajdon használat illetően Szent Ágoston nem a szegénységet, hanem a megosztást tartotta erénynek. Életmódjuk másokat is követésükre sarkalt. A rend tagjainak irányadó szabályait Szent Ágoston több írásában is megtaláljuk, különösen a De opere monachorum című műben, amelyet a 8. vagy 9. századi ókori kódexek Szent Ágoston regulái néven említenek. 430 és 570 között ezt az életmódot a vandálok üldözése elől menekülő szerzetesek és papok tették ismerté Európában. Míg a kora középkorban ezen regulákat más szerzetes rendi szabályzatok, különösen Szent Benedek regulája háttérbe szorították, Augustinus szabályzata a 11. században újra megjelent a gyakorlatban, mint a kolostorok és a katedrális káptalanok reformjának alapja. Az egyik legismertebb ágoston rendi szerzetes, Luther Márton, aki 1505-től 1520-as kiközösítéséig volt a rend tagja, később lemondott szerzetesi fogadalmairól, és 1525-ben feleségül vette Katarina von Borát. Manapság körülbelül 2700 tagja lehet a rendnek, eddig folyamatos apadás volt érzékelhető, 1971-ben még 4180, 1989-ben már 3300, 95-ben 2975 rendtagot tartottak nyilván, de most fellendülése számítanak az új pápa elkötelezettségéből adódóan. A Szent Ágoston rend 2008-as alkotmánya szerint a rend tagjai szerzetesek, akár noviciusok, akik a rend különböző körzeteinek tagjai, a rend kolostoraiban élő kontemplatív apácák, az általános prior által törvényesen létrehozott ágostoni világi testvériség tagjai. 13. Leó közel érezte magához a rendet, utóda névválasztásában nagy szerepet játszott névelődje, ezért érdemes az ő életrajzát is alaposabban áttekinteni, mivel sokan és sok helyütt hivatkoznak rá az új pápa megválasztása óta. 13. Leó Giacchino Pecci pápaságának időszaka 1878 és 1903 nem csak a katolikus egyház társadalmi tanítása alapjául szolgáló Rerum Novarum enciklika egyházfője, hanem az a pápa is, aki felforgatta a vatikáni külpolitikát, a teljesen szekuláris jellegű egyházi állam diplomáciáját pártatlanná tette, és a multilateralizmus hatotta át. Igaz, ez az irányváltás nem volt teljesen önkéntes. 13. Leo 1878-ban követte 9. Pius pápát. Utóbbi 1870-ben, tehát 9. Pius pápa kénytelen volt lemondani a pápai államról, amikor az olasz hadsereg legyőzte a pápai erőket, elfoglalva Rómát, és ezzel lehetővé téve Olaszország egyesítését. Ezt követően a pápa fogoly volt a Vatikánban, státuszát nem tisztázták, és azt sem garantálták, hogy visszatérhet a Vatikánba, amennyiben valahogy mégis elhagyná azt. Ez a helyzet 31 évig tartott, majd jött 13. Leó pápa, ám a Vatikánt ő sem hagyhatta el, mivel a római kérdés egészen az 1929-es lateráni szerződés aláírásáig megoldatlan maradt. De elődjével ellentétben, aki tartózkodott a külvilággal való kapcsolattartástól, 13. Leó közvetítőként lépett fel, így a Szentszék hangját a Vatikán falain túl is hallani lehetett. Fontos eszközt jelentettek számára enciklikái és apostoli levelei, amelyekből nem kevesebb, mint 86-ot írt. Az egyház társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségét társadalmi politikai szempontból először az 1891-es Rerum Novarum enciklikában erősítette meg egyértelműen. Ez a Vatikán válasza az 1848-as kommunista kiáltványra. Ezzel egyházi körökön kívül munkásként és társadalmi pápaként vált ismerté. Robert Prevost különösen 13. Leó megközelítését tartotta szem előtt névválasztásakor. De 13. Leó munkásságában vannak más árnyalatok is, amelyek logikusan alátámasztják Prevost döntését. 13. Leónak, aki az egyházat a modern korba kormányozta, először azzal a nehézséggel kellett megküzdenie, hogy a világi hatalom elvesztésével csökkent a Vatikán befolyása a nemzetközi politika színterén, ezért új megoldásokat kellett találnia. 13. Leó egy olyan újfajta külpolitikára épített, amivel megalapozta azt, hogy a világban a későbbi pápákra pártatlan és erkölcsi tekintélyként hallgattak. Kifinomult diplomáciai érzékkel rendelkezett, a Vatikán az ő ideje alatt több országgal javította nemzetközi kapcsolatait, és gyakran nem katolikus államokkal is, mint például Oroszországgal, Angliával, vagy az Egyesült Államokkal. Diplomáciai remek művének a Poroszország és Spanyolország közötti közvetítést tartották, amely a Csendes-óceán nyugati részén található Karolina-szigetcsoport feletti ellenőrzés megszerzéséről szólt. Ugyan bírálatok érték az egyházon belül centralizmus kiterjesztésének kísérlete miatt, érdemének tartják, hogy a katolikus egyház is megérkezett a modern korba. 13. Leó esetében mindenképpen megemlítendő közelsége az Ágoston rendhez, ami szintén inspirálhatta Robert Prevost névválasztását. Giacchino Pecci, a későbbi 13. Leó, a Róma melletti Carpineto Romano-ban született 1810-ben, abban az időszakban, amikor a megszálló francia erők elsajátították a település Ágoston rendi kolostorát. Ifjú korában családjával Rómába költözött, ahol egy Ágoston rendi plébániát látogatott. Gyóntatója pedig a rendbéli Pifféri volt, aki 1887-ben 13. Leó Porfírió címzetes püspökévé és az apostoli palota sekrestyésévé tett meg. A sekrestyés feladata az volt, hogy megőrizze az apostoli kegyhelyen őrzött szenterek ékett tárgyakat. Hivatalát 1991-ben megszüntették. 13. Leó javaslatára néhány hónappal 1903-ban bekövetkezett halála előtt a Lorettói litániájába beillesztette a következő invokációt: Jó tanács anyja, imádkozz érettünk. A Jó tanács anyjának tisztelete kedves volt az Ágoston rendiek számára, ez az ünnep nem tartozott a főbb Mária ünnepek közé. Eredetileg a rend saját ünnepe volt, és Itáliában terjedt el. Magyarországon a Pozsony virágvölgyi híres búcsújáró hely egy képe iránti tisztelet nyomán vált ismerté. 13. Leó volt az is, aki kivezette az Ágoston rendet abból a válságból, amelyben más vallási közösségek is kerültek. A francia elnyomás majd az újonnan egyesült Olaszország szekularizációja során. Ezért visszahívta Rómába Antonio Pacifico Nénót, a fiatal, de virágzó amerikai rendtartomány papját, hogy az ágostonosok újjáépítését irányítsa. 13. Leó több ágoston rendi főpapot is bíborossá nevezett ki, de nem csak a bíborosok kinevezésével fejezte ki tiszteletet 13. Leó a rend iránt, hanem azzal is, hogy több nagyra becsült tagját is a szentek sorába emelte, vagy boldoggá avatta. Így például Montefalcói Klárát 1881-ben vette fel a szentek listájára, a következő évben pedig boldoggá avatta Alonso de Orozco mellá spanyol papot és misztikust, akit jóval később már II. János Pál pápa avatott szenté 2002-ben. És végül az egész rend leghíresebb és legtiszteltebb szentje, Kássiai Rita, akit május 24-én az 1900-as jubileumi évben emeltek a szentek sorába. Sokat mondó továbbá az is, hogy 1900. október 7-én több mint egy évszázados ideiglenes menedék után éppen 13. Leó pápasága alatt szállították át Szent Ágoston földi maradványait a páviai székesegyházból a felújított San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az egyértelmű állásfoglalása 14. Leó pápának keserű tapasztalatokkal, és az újságírók védelmezője is egyben. Kedves Mádő Rádió hallgatók, köszöntöm újra a mai műsorunkban 14. Leó pápáról szóló ismertetésünket. Nem könnyű ugyan néhány hét után megmondani, hogy egy pápa mivel írja majd be magát a történelembe. 14. Leó eddigi megnyilatkozásai alapján azonban megkíséreljük modellezni, milyen pápa is lehet majd, melyek lesznek a legfőbb prioritásai, hogyan vélekedik az egyházról és a világról, a családot érintő kérdésekről, hogyan fogadják őt az egyre elmélyülő ideológiai harc által sújtott Egyesült Államokban, milyen külpolitikát folytathat és elődjével szemben megnevezi-e Vlagyimir Putyint Ukrajna elleni agresszorként, továbbá miként tekint az éghajlat változásra. Első megnyilatkozásaiból már is kiviláglik, hogy 14. Leó nem csak a világ lelki ismerete, hanem az emberi jogok őre is kíván lenni. Erre következtethetünk első nyilvános audienciája alapján, amit május 12-én hétfőn tartott a Vatikánban akreditált több ezer újságíró számára. Ebben is Ferenc pápát követte, hiszen elődje szintén már pontifikátusának kezdetén beszélt a média munkások előtt. Angol és olasz nyelven elhangzott beszédében már megcsillogtatta humorát, amiről az őt jól ismerők is beszéltek. Azt mondják, nem túlzott a nagy dolog, ha a hallgatóság tagjai egy beszéd elején tapsolnak. Ám ha még a végén is ébren vannak, és még akkor is tapsolni akarnak, na azt külön köszönöm, mondotta Leó pápa. Az evangéliumból a 8 boldogságról szóló részt felidézve közölte, ez a rész a média munkásoknak is szól. Mindannyiunkat arra hív, hogy másfajta kommunikációt folytassunk. Olyat, amely nem minden áron keresi a konszenzust, nem használ agresszív szavakat, nem veszi át a versengés modelljét, sosem választja el az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel alázatosan keresnünk kell azt. Utalt arra, hogy a kommunikáció is hozzájárulhat a békéhez. Ha emberként viszonyulunk másokhoz, és amennyiben méltóképpen tiszteletet mutatva kommunikálunk velük, az a társadalmi megbékélés alapjául is szolgálhat. A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat hallgatunk, ahogyan másokról beszélünk, és ebben az értelemben alapvető fontosságú az, ahogyan kommunikálunk. Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Mint később megjegyezte, napjainkban az egyik legfontosabb kihívás egy olyan kommunikáció előmozdítása, amely képes arra, hogy kivezessen bennünket a bábeli toronyból, amelyben néha tengődünk, kivezessen a szeretetlen gyakran ideológiai vagy pártos beszédmódok zűrzavarából. Ezért fontos a szolgálatotok annak fényében, hogy milyen szavakat használtok és milyen stílusban kommunikáltok. Emlékeztetett arra, hogy a kommunikáció nem csupán információk átadása, hanem egy kultúrának a párbeszéd és a konfrontáció tereként szolgáló emberi és digitális környezeteknek a megteremtése. A technológiai fejlődés tekintve pedig ez a küldetés még szükségesebbé válik. Ismét utalt tehát a párbeszéd fontosságára, amint első pápai beszédében is tette. Ami azonban különösen fontos ellen volt beszédében, az a bebörtönzött újságírók mellett való kiállása. Hadd hangsúlyozzam, idézem, hogy az egyház szolidáris azokkal az újságírókkal, akiket bebörtönöztek azért, mert megpróbálták elmondani az igazságot, és ezekkel a szavakkal kérem ezeknek az újságíróknak a szabadon bocsátását. Az egyház azoknak az embereknek a bátorságát ismeri el ezekben a tanúkban, gondolok itt azokra, akik életüket veszélyeztetve is beszámolnak a háborúkról, akik védik az emberi méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatásához való jogát, mert csak a tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. Alig ha nem Leó pápa is olvasta a bizottság az újságírók védelméért szervezett legutóbbi jelentését, amely szerint 2024-ben rekordszámú média munkást gyilkoltak meg a világban. Legalább 124 újságíró vesztette életét 2024-ben, összesen 18 országban. Ez amiatt is aggályos, mert ez a legmagasabb szám azóta, hogy a bizottság több mint 3 évtizede elkezdte a munkavégzésük miatt elhunyt, megölt újságírók nyilvántartását. A korábbi negatív rekordot 2007-ben jegyezték fel, amikor 113 újságíró vesztette életét, közülük majdnem minden második az iraki háború következtében. Ugyanakkor az előző évben sem volt rózsás a helyzet. Ugyanezen szervezetek szerzése szerint 2023-ban összesen 321 riporter volt Rács mögött, ami a második legmagasabb szám volt azóta, hogy 1992-ben elkezdték nyilvánosságra hozni az első adatokat. Kínában volt a legrosszabb a helyzet, ahol 44 újságírót börtönöztek be. Majd a polgárháború által sújtott Myanmar és Oroszország következett a sorban. A jelentés szerint a bebörtönzött újságírók több mint 65%-a szembesül államellenes vádakkal, például hamis hírek terjesztésével, terrorizmussal, megtorlásként kritikus tudósításaikért. Kedves hallgatók, majd innen folytatjuk. Maradjanak továbbá is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: A Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozót 2026. július 16 és 19 között rendezték meg Szegeden, a Ferences jubileumok alkalmából. A rendezvény 4 napos közösségi, imádságos és vidám programot kínált a fiataloknak. Ezen az alkalmon hangzott el Martos Levente Balázs püspök homiliája is, amelyet a következő percekben hallhatnak.
5: Kedves testvérek! Amikor egy kisé magamba tekintettem, és a mai szentírási szakaszokat fontolgattam, egy kisé megdöbbentem azon, ami először eszembe jutott. Először ugyanis az a mondat jutott eszembe, hogyha valaki minden nap fel akarja venni a keresztjét, akkor annak azt esténként le is kell tenni. Mert hogyha este nem tesszük le a keresztünket, akkor másnap reggel nem tudjuk újra felvenni. Hogy miért döbbentem meg ezen? Talán azért, mert első hallásra ez a mondat, mintha Krisztus keresztjének ellenségeitől származna. Minthogyha arról tanúskodna, ahogy nagyon is gyakran manapság, félve tekintünk a keresztre. Távol akarunk maradni a nehézségektől. Nem olyan

életében választásokat nem is egyszer, és aztán hűséges akart maradni ezekhez. Vagy aki talán azt is megérezte, hogy a keresztnek nem az a lényege, hogy ő hordozza, hanem hogy találkozik benne általa valakivel, aki őt hordozza ezekben a pillanatokban. A keresztet esténként le kell tenni, ha egyszer magunkra vettük, és hogyha másnap megint akarjuk cipelni tovább, mert akarjuk, mert komolyan gondoltuk. És persze lehet nézni az életet más oldalról is, és ezt egy ifjúsági találkozón, egy ferences ifjúsági találkozón különösen is érdemes megfontolni, hogy amikor az ember keresztet lát, akkor nem kell mindjárt elszaladni. Lehet, és nagyon is természetes, hogy ez lenne az első reakciónk. Lehet, és nagyon is természetes, hogy távolról a keresztek hegye. Inkább fájdalmas, vagy inkább nyomasztó. És csak amikor közel megyünk a magunk számára készített kereszthez, csak amikor a válunkra mérjük, ahogy egy szép legenda mondja, csak amikor valakit megismerünk úgy, mint kereszthordozót, akkor kezdjük megérteni, hogy a dolog igaz nem emberi erővel, de azért lehetséges. Minden nap magunkra venni a keresztet. Erről szólt, vagy legalábbis erre hívott a mai Szent Evangélium. De volt előtte egy szent lecke is, amelyik talán közvetlenebből kapcsolódik Szent Ferenc atyánk stigmatizációjának ünnepléséhez. Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének szinte a záró mondatait hallottuk a 6. fejezetből, amelyben ott volt ez a híres mondat, hogy ezután senki ne okozzon nekem kellemetlenséget, hiszen Jézus jegyeit viselem testemen. Tudjátok, egyrészt az a helyzet, nem ússzuk meg a kereszt hordozásával. Ebben valaki közel akar jönni hozzánk. Sőt, valaki az egész életünket akarja megjelölni, eljegyezni, megjegyezni. Nem csak az van, hogy erős vagyok, magamra veszem, cipelem, hanem inkább az, hogy ő egy életre megsebez. És néha úgy tűnik kibírhatatlanul. És bizonyos értelemben kiszámíthatatlanul. Pál apostolnak egyáltalán nem volt könnyű a kereszthordozás. Háromszor kértem, hogy vegye el tőlem. Olvassuk nála szintén. Valaki azt mondta, hogy Pál apostolnak az egyik mondata, amelyik szintén itt a Galata levél végén található, úgy hangzik, hogy nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezeimmel. Ez azért lehetett így többek között, mert a munkájához tartozott, hogy egy árat, mármint árt, nem tudom, hogy hogyan kell mondani, szóval azt a bizonyos cipész szerszámot használta nagyon gyakran, mert a sátorkészítőknek az volt az egyik feladata, hogy azzal a szerszámmal átjukasszák a vastag bőrdarabokat, és így tegyék őket felhasználhatóvá. És hogy az tartozott a munkájához, hogy ezzel a szerszámmal újra meg újra át kellett fúrnia ezeket a bőröket. És hogy az életében, hogyha ezt sokat tette valaki, akkor a keze az minden bizonnyal meg is erősödött, de valahogy hozzá is durvult ehhez a munkához.
nem tudott volna kalligráfiát.

0: kaligráfiát művelni. Nem tudott szép kerekbetűkkel írni, hanem nagy és göcsörtös betűkkel. Tudjátok, az a kereszt, aminek megengedjük, hogy ő egy életre megsebezzen bennünket, nyomot hagy a testünkön. Nyomot hagy az életünkben. És igyekezhetünk mondjuk sportolni. Igyekezhetünk adni magunkra. Igyekezhetünk karba tartani magunkat. De a nagy dolgok egy életen át nyomot hagynak bennünk. Egyesek azt mondják, hogy még a betegségünk is ránk jellemző. Úgy betegszünk meg, ahogy igazából élünk. Ha Krisztus a sebb helyeit magával vitte a feltámadott új életébe, ha Pál apostolt megjelölte az, ahogyan ő megdolgozott a mindennapjaiért, ha a Szent Ferencet Szeráf képében átjárta, áttüzesítette, és szinte átjuggatta Krisztus szeretete. Mire számítsunk mi, ha szeretnénk közelengedni magunkhoz az Isten szeretetét? Ijesztő messziről olyasmit hallani, hogy valaki örömmel szenved értünk. Vagy legalábbis ijesztő is lehet. A ferences misekönyvben, amelyet Pius atya jó szívvel átküldött nekem készületként a mai alkalomra, olyan szépen olvasunk arról, hogy Szent Ferenc Krisztus be nem gyógyuló sebb helyeit hordozta. A be nem gyógyulás egyfelől nyilván arról is tanúskodik, hogy ez nem olyan sebb volt, mint a többiek. Nem ő csinálta, vagy valaki más. Hanem valahogy a földi megsebzettsége bekapcsolódott a feltámadt Krisztusnak ebbe az örök megsebzettségébe. Be nem gyógyuló. Vagyis immár a földi életben megkezdett módon az örökké valósághoz kezd tartozni. És ezért ameddig csak él valaki és ilyen sebb helyet hordoz, abból élet tud fakadni újra meg újra. Henry Nouwennek, ennek a különös életű kanadai papnak van egy kis könyvecské, amelyik az a címe, a sebzett gyógyító. Amelyiknek igazából az áll a középpontjában, hogy azt tud igazán gyógyítani megsebzett embereket, aki a saját sebzettségének tudatában van, sőt, aki abból kezd el élni. Amikor ezeket mondom, egy kicsit gyanakszom magamra, mert úgy tűnik legalábbis 2000 év kereszténység után, hogy ezeket a tényeket, helyzeteket sebzetgyógyítóról, sebb helyekről, amelyekből élet fakad, mára az együttérzés nevében szinte a világ is elfogadja. De Szent Ferencre, az ő stigmáira, tekintve. És a feltámadt Krisztus jelenlétét ebben a mai szentmisében ünnepelve, mégis azt mondom nektek, egyedül a hit, a Krisztusba vetett hit az, ami minket úgy sebez meg, hogy ebben ne csak az emberségünk, ne csak az igyekezetünk, ne a többre vágyó emberi elképzeléseink, hanem ez a kiszámíthatatlan és mégis felülmúlhatatlan isteni szeretet győzedelmeskedjen.
1: Martos Levente Balázs püspök homiliáját hallották a 2026-os Ferences Ifjúsági Találkozóról, melyet Szegeden rendeztek meg július 16 és 19 között a Ferences jubileumok alkalmából.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 9-e. Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyvében olvassuk ezt a 11. fejezet 32. versében. Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel egész könyvének kortörténeti hátterét egy gyalázatos király uralkodása képezi, akinek nem úgy adták a királyságot, hanem csellel szerezte meg. Ő nem más, mint az elmúlt napokban többször emlegetett IV. Antiochosz. Ez a IV. Antiochosz eljutott Palesztináig. Ez a IV. Antiochosz sok szenvedést okozott Isten népének. IV. Antiochosz olyat tett, amit előtte soha senki, még a legpogányabb uralkodók sem, ahogy azt a 24. fejezetben, versben olvassuk, mert IV. Antiochosz meggyalázta Isten népét, Isten tiszteletét, meggyalázta a templomát. Sőt, ez a IV. Antiochosz meg akarta semmisíteni Isten népének még a kultuszát is. Ez a király azt gondolta, azt tehet, amit csak akar. Nem számított előtte semmi valós érték, nem számított előtte semmi valós szentség, és a múlt öröksége sem, a hagyomány sem. Isten népe ilyenkor vizsgázik igazán. Kitart-e? Ragaszkodik-e az Úrhoz? Vállalja-e a próbát, a szenvedést, a halált? Az ilyen szorult helyzet, ítélet és próba egyszerre. De Isten még az ítéletben és a próbákban sem hagyja el népét. Az önhit király napjai megvannak számlálva. Minden a világi hatalmasság ideje lejár egyszer. Érdemes minden erőltetés nélkül összevetni az akkori történéseket az idők mai jeleivel. Minden a világi hatalmasság ideje lejár egyszer. A fő kérdés pedig az, hogy mi milyen Krisztus követők vagyunk a mai próbatételek idején. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
6: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
5: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
1: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Hírek. Boldog Bódi Mária Magdolna földi születésének 105. évfordulóját ünnepelték augusztus 8-án Veszprémben. Isten módjára látni az embert, Alsőrsön imádkoztak papi és szerzetesi hivatásokért. Boldog Bódi Mária Magdolna utazókabicsai bejárták Európát. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A Szent Mihály Főszékesegyházban dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a 105 évvel ezelőtt, 1921. augusztus 8-án Szigligeten született vértanú tiszteletére. Udvardi György érsek kiemelte, a hit nem csupán gondolat vagy érzés, hanem döntés is. Jézus arra hívja az embert, hogy merjen kilépni megszokott biztonságából, bízzon benne, és tegyen meg azt a lépést, amelyet kér tőle. A főpásztor rámutatott, Boldog Bódi Mária Magdolna egész élete ennek a bátor hitnek a példája. Nem csak vértanúságában, hanem életének nehézségei, a szegénység és a beszűkülő lehetőségek között is újra és újra krisztusi döntést tudott hozni. A liturgia végén a főpásztor és az asszisztencia a Szent Imre oltárnál elhelyezett Boldog Bódi Mária Magdolna eregéhez vonult, ahol a hívekkel együtt imádkoztak. Az ünnepi este a Mendelssohn kamarazenekar koncertjével folytatódott a Szent Mihály Főszékesegyházban. Alsőrsön tartották augusztus 6-án a Veszprémi Főegyházmegye havi első csütörtöki ima alkalmát. A Boldog Gizella királyné templomban a papi és szerzetesi hivatásokért felajánlott szentségimádást és az azt követő szentmisét dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette. György érsek Jézus szavait idézve, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, hangsúlyozta, az egyház hisz az imádság erejében és abban, hogy Isten gondoskodni akar népéről olyan pásztorok által, akik tanítóként, prófétaként és vezetőként szolgálják a közösséget. Mivel az egyház ezen a napon Urunk színelváltozását ünnepelte, a főpásztor három emlékedésben a napi evangélium segítségével mutatta be a papi hivatás titkát. Különleges missziót teljesítenek Boldog Bódi Mária Magdolna utazókabicsai. Az elmúlt hónapokban Magyarország számos pontjára és több európai országba is eljutottak. Templomokban, kegyhelyeken és történelmi városokban adva hírt Magdi életéről és példájáról. Az egyik kabics például Hébízről indult, majd Miskolc felsőhámori templomba érkezett, egy másik Szerencsről Tihanyba, majd Pécsre jutott. Az utazók azonban már rég átlépték Magyarország határait is. Csehországban, Prágában is felbukkantak. Egy kabics Karlovy Vary Mária Magdolna templomába is eljutott. Franciaországban, Lyonban, a Miasszonyunk bazilika lépcsőjén is feltűnt egy Magdi kabics. Az elmúlt egy évben pedig az utazókabicsok jártak már többek között Párizsban, Rómában, Jeruzsálemben, Rodoszon és Marseille-ben, valamint Németországban és Ausztria számos településén, és még sorolhatnánk mennyi-mennyi helyen. Mindenkinek hálásan köszönik a szervezők a belefektetett munkát, energiát, és hogy a Facebook oldalon rendszeresen beszámolnak a kabicsok útjáról. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Kedves testvéreim, ha így a diákok szemével nézzük az idő múlását, akkor azt mondhatjuk, hogy a vakációnak az utolsó hetei kezdődnek, vagy azok indulnak most meg. Lassanként számot vetünk azzal, hogy a nyári terveinkből mi lett, mi lesz, mi van még hátra, és kérjük az Úristennek az áldását ezekre a hetekre, amik előttünk vannak, hogy tudjuk ezeket okosan, szépen tölteni, és egy kicsit tudjunk egymással is törődni, hogy minél több örömet szerezünk azoknak, akik körülöttünk élnek, és aztán ne engedjük, hogy csak úgy elfusson mellettünk az idő, ami talán az Isten szándéka szerint a szeretetnek, a nagyobb figyelemnek az ideje lehetne. Kedves testvéreim, az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, ő pedig ott volt egymagában. A csónak viszont már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben fölkiáltottak. Ám Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Fölkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Kicsiny hitű, miért kételkedel? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai ószövetségi olvasmány ahhoz a hegyhez vezet el, amelyik a választott nép történetében, az egész kinyilatkoztatás történetében olyan nagyon fontos szerepet játszik. A Sínai hegy ez, ahol Mózes meg a pusztában vándorló nép kinyilatkoztatást kapott az Istentől, az Isten szövetséget kötött ezzel a néppel, és azután törvényt adott neki, ígéreteket, és bátorítást, hogy maradjanak meg az ő hűségében, és akkor áldott lesz az életük, és áldás lesznek ők is többi népek számára. Emlékszünk rá a bibliai olvasmányainkból, hogy ott a Sínai hegyen Mózes és az Isten találkozását, meg a választott népnek a találkozását ilyen vulkánikus jelenségek kísérték. A hegy tűzbe borult, megrendült a föld, nagy szelek fújtak, és nagy földrengés, tűz minden vette körül az Istent, aki ott megjelent. Ez az a hegy, amelyet most a próféta fölkeres. És hogyha elolvassuk a környezetét annak a néhány sornak, amit a mai szentmisében idéztünk, akkor látjuk, hogy ez a próféta belefáradt az Isten ügyének a képviseletébe, küzdelemekkel teli életet él, és azután valahogy úgy látja, hogy most már nem győzi tovább. Elmegy, magányt keres, fáradt, és még azt is mondja, hogy elfáradtam, és vedd el a lelkemet, mert már én sem győzöm ezt a küzdelmet, az embereknek a ressége, meg a hűtlensége, meg a gonoszsága ellen. És akkor az Isten kenyeret ad neki, ital, vizet, menj tovább, elvezeti őt a Hóreb hegyhez, amelyik a Sínajnak másik neve. És ott, ahol a régi szövetséget kötötte Mózessel, ott megerősíti vele is ezt a szövetséget. Nyilván ez az illés azt várja, hogy majd valami abból a régiből megelevenedik előtte, és azért, mikor megint ilyen tüzet lát, megint vihar támad, szélvész, földrengés, akkor valahogy abban reménykedik, hogy itt tapasztalja meg azt az erős Istent, aki valamikor a népet összemarkolta, és Mózes szavainak is erőt és méltóságot adott. És mégis azt tapasztalja, se a tűzbe, se a szélviharba, se a hatalmas földrengésbe nincs benne az Isten. És akkor, mikor mindennek vége van, csendes szél támad. Csöndes, alig mormoló szél, a vihar utáni csöndes, szelid érintés. És akkor kilép abból a barlangból, a sziklahasadékból, ahová behúzódott, és eltakarja az arcát, és most észreveszi, hogy igenis nem jött hiába. Ez az Isten mégiscsak megérinti, átöleli, megerősíti őt. De nem úgy, mint ahogy Mózest megerősítette, hanem a csendjében van jelen, a szelítségével fordul hozzá, halk szóval szólítja meg, és azután készíti fel arra, hogy továbbra is ellássa azt a feladatot, amit rábíz. Milyen érdekes, mennyire megfelel ennek, mennyire nem ok nélkül talált egymásra itt a mai szentmisében ez az ószövetségi jelenet és az evangéliumi történet, amit olvasunk. Szokatlan csoda tette ez Jézusnak. Ugye máskor mindig mások javára tesz csodát. Kenyeret szaporít, hogy az éheseket jól lakassa, betegeket gyógyít, halottakat támaszt föl. A kánai menyegzőn a vizet borrá változtatja, hogy a lakodalmas népet megörvendeztesse. Önmaga kedvéért Jézus sose tett csodákat. A sátán mondta neki, amikor megkísértette, hogy menj fel a templom párkányára, fölragadta oda magával, vesd le magad, mert hiszen megvan írva, hogy angyalainak parancsolt felőled, hogy kőben ne üssed a lábadat. És ha az emberek látják majd, hogy innen a roppant magasságból leveted magad, és az Isten mégis megőriz, akkor ünnepelni fognak, és tudni fogják, hogy az Isten veled van. De Jézus elhárítja ezt, és azt mondja, hogy ne kísérsd a te Urad Istenedet. Az is benne van a Bibliában. És most olyan fölöslegesnek látszik ez, hogy mikor elküldi a tanítványokat, és azok küszködnek ott a tavon a viharral, akkor ő a habokon járva elmegy hozzájuk. Hát ha akar segíteni, távolról is segíthetett volna rajtuk, észre se vették volna, hogy neki köszönhetik, hogy elül a vihar, vagy vigyázhatott volna arra, ő is, a mennyei atya is, hogy nyugodt hajózásuk legyen ezeknek az embereknek a kenyérszaporítás csodája után, és hazaérkezenek. Ő meg vihart bocsát rájuk, és amikor ott küszködnek, egyedül vannak, akkor a habokon haladva megjelenik közöttük. Negyedik őrváltás van, az utolsó, már közeledik a hajnal, elfáradtak ezek az emberek a vízzel való küzdelembe, viharral, széllel való küzdelembe, meglátják Jézus alakját, átrémleni a hajnali fényen, és akkor azt gondolják, hogy kísértetet látnak. És nem is a vihartól, hanem ettől a kísértettől rémülnek meg, nem is csoda. És akkor Jézus rájuk szól, hogy én vagyok, ne féljetek, bátorság. Bejó volna, hogyha egy-egy ilyen helyen a hangsúlyait is hallanánk Jézusnak. Mert én azt gondolom, hogy itt ez az ő szava nem korholás, nem szemrehányás, hogy miért is szállt innatokba a bátorság, hanem egyszerűen biztatás. És az is lehet, hogy az az én vagyok, az nem egyszerűen felelet az ő kérdésük, hogy ki is lehet ez. Hát nem kísértett, hanem a mi mesterünk. Hanem lehet, hogy ennek van egy olyan hangsúlya, hogy én vagyok, ami már az Isten nevére utal, hiszen az Isten mutatkozott be egyszer úgy Mózesnek, hogy én vagyok az, aki van. Aki van, az van veletek. Hozzá képest mindenki más csak vagyogat. Mi csak vagyogatunk. Az Isten az, aki van. És ez a Jézus azt mondja, hogy én vagyok. És itt a tengeren is hatalmam van. Jövök, és vigasztallak. Nincs okotok arra, hogy elcsigedjetek, ha hozzám tartoztok. És akkor, ugye olyan érdekes, Márk evangélista is megírta ezt a jelenetet, de önála nincsen az benne, amit Máténál olvasható, hogy ezen a hirtelen támadt örömön erőt kap, kedvet támad Péternek, hogy még inkább részesedjék ő a csodában. És akkor azt mondta, hogy Uram, hát ha te vagy, akkor mondd, parancsolt, hogy menjek én is, és járhassak én is a vizen, ahogyan te jársz. Megint azt hiszem, hogy Péternek megint a hangsúlyokon múlik ez, hogy hogy is olvassuk. Ez a Péter nem kételkedik abban, hogy Jézus hangját hallja, hanem igenis fölismeri a Mester hangját. És nem próbára akarja tenni, hogy csak ugyan ő-e, hanem örömmel, nagy jókedvel szeretne még emlékezetesebben belekapcsolódni abba, aminek részese lesz, ebbe a csodába. Hát ahol Mester tud járni a vizen, segítsen engem is, parancsolja meg, és az ő parancsa engem is képessé tesz majd arra, hogy a vizen haladva elébe menjek, és köszöntsem őt. Elindul, és akkor olyan érdekes, hogy feltorlódik a víz előtte. Azt mondja, van egy ilyen magyar mondás, hogy jobb félni, mint megijedni. Hát ezek az előbb féltek, de most ez a Péter meg megijed. Hogy hát talán mégis valami olyasmit kértem, amit nem lett volna szabad. Kísértem az Isten, mi a ménkünek, indultam el a hajóról, és itt a hullámok, és minden el kell, hogy veszek. Kiállt. És akkor Jézus, a szöveg is érdekes, nem először megrója, hogy ugyan te kishitű, miért csinálsz ilyeneket, hanem a karját nyújtja, megfogja a kezét, és azt mondja, hogy kishitű, ne kételkedj, minek kételkedel. Nem megrovás ez, hanem megint csak bátorítás, segítség. Jézus azt mondja, és nyilván ezért tette ezt az egészet, hogy a tanítványait lassan megedze arra az életre, ami rájuk vár, amikor majd átélik a nagypénteket, részük van a feltámadás örömébe, és utána elindulnak a felelősségteljes vállalkozásra, tegyetek tanítványommá minden népet. Hát át kell élniük nekik is ezt, hogy félelmetes helyzetekbe kerülnek. Igenis, rájuk fog törni a félelem, és alkalomattán meg is ijednek. Jézus, mintha azt mondaná, nem is kell szégyelni azt, hogy a félelem is ránk tör. Idegrendszeri kérdés az, hogy amikor veszedelmek vesznek körül, az is, aki nagyon bízik az Istenbe, hát annak a szíve is elszorul. A félelemtől se kell kétségbe esni. Lehet, hogy valaki fél, de ne szaladjon el. Lehet, hogy valaki megijed, de ne veszítse el a fejét, hanem akkor is tudja, hogy az Isten velem van, kiáltson, és azután meg fogja tapasztalni az Istennek a segítségét, meg fogja tapasztalni azt, hogy Jézus vele van. Kedves testvéreim, nem arra szól a küldetésünk, hogy olyan hegyként kitegyük magunkat minden fölösleges veszedelemnek, de arra igen, hogy bátran, hűségesen tegyük azt, amit a keresztény lelkiismeretünk diktál, amit az Isten vár tőlünk, az emberek javára, az evangélium becsületére. És akkor, hogyha félelmes helyzetekbe kerülünk, ne csodálkozzunk azon, hogy félelem is ránk szakad, és ne higgyük azt, hogy most akkor valami rosszat tettünk, hanem tanuljuk meg azt, hogy akkor is tudjunk helyt állni, amikor igenis félelem gyökerezik meg a lelkünkbe, és tudjunk kiáltani akkor is, amikor hirtelen megijedünk, és ne veszítsük el a fejünket. Velünk van Jézus. Valami ilyesmire bátorít, valami ilyesmire tanít minket ez a történet. És milyen szép, hogy akkor csak ugyanott a minden helyreáll, elcsöndesedik a vihar is, és Jézus beszáll a bárkába, és akkor, ugye ha az evangéliumot egészben olvassuk, itt hangzik ez el először az apostoloknak a szájából, hogy leborulnak előtte, és azt mondják, hogy te valóban az Isten fia vagy. Hát igen, ezek a dolgok, ezek az életnek, ezek a fordulásai, ezek hozzá tartoznak ahhoz, hogy a hitünkben megerősödjünk. És megkapja az az ember, aki az Istenhez hűséges, ha kitart a félelmek között is, ha nem maga megrendelte nagy, nem tudom én micsoda, eget, földet betöltő csodajeleket vár az Istentől, akkor megkapja a csendes szélben, megkapja a bátorító kézfogásban az Istennek a segítségét ahhoz, hogy a félelmein is úrrá tudjon lenni, hogy az Istennek a szerető gondosságát fölismerje a saját életébe, ahova bele tudjon kapaszkodni, és azután erőt tudjon kapni tőle ahhoz, hogy a csendes szót, a szeretetnek a szavát másokhoz is eljuttassa. És azután azt a küldetést, amit rábíz az Isten ránk, mindannyiunkra, ebben a nehéz és fölfordult viharzó világban, azt be tudjuk tölteni. Amen.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Amen.
5: Uram, irgalmaz nekünk.
6: Uram, irgalmaz nekünk.
5: Krisztus, kegyelmez nekünk.
6: Krisztus, kegyelmez nekünk.
5: Uram, irgalmaz nekünk.
6: Uram, irgalmaz nekünk.
5: Krisztus, hallgass minket.
6: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass meg minket.
6: Krisztus, hallgass meg minket.
5: Mennyei Atya Isten,
6: irgalmaz nekünk.
5: Megváltó Fiú Isten,
6: irgalmaz nekünk.
5: Szent Lélek Úristen,
6: irgalmaz nekünk.
5: Szent Háromság Egy Isten,
6: irgalmaz nekünk.
5: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
6: irgalmaz nekünk.
5: Elrejtett Isten és üdvözítő,
6: irgalmaz nekünk.
5: Választottak eledele,
6: irgalmaz nekünk.
5: Csodálatos kenyér,
6: irgalmaz nekünk.
5: Szüntelen áldozat,
6: irgalmaz nekünk.
5: Tiszta áldozat,
6: irgalmaz nekünk.
5: Szeplőtelen bárány,
6: irgalmaz nekünk.
5: Elrejtett manna,
6: irgalmaz nekünk.
5: Isten csodáinak emlékezete,
6: irgalmaz nekünk.
5: Természet feletti kenyér,
6: irgalmaz nekünk.
5: Testé lett ige,
6: irgalmaz nekünk.
5: Hitünk titka,
6: irgalmaz nekünk.
5: Fölséges és tisztelendő szentség,
6: irgalmaz nekünk.
5: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
6: irgalmaz nekünk.
5: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
6: irgalmaz nekünk.
5: Minden bőséget meghaladó ajándék,
6: irgalmaz nekünk.
5: Isten szeretetének legnagyobb jele,
6: irgalmaz nekünk.
5: Az isteni bőkezűség túláradása,
6: irgalmaz nekünk.
5: Szent és felséges titok,
6: irgalmaz nekünk.
5: A halhatatlanság orvossága,
6: irgalmaz nekünk.
5: Éltető nagy szentség,
6: irgalmaz nekünk.
5: Vérontás nélkül való áldozat,
6: irgalmaz nekünk.
5: Kegyesség szentsége,
6: irgalmaz nekünk.
5: Szeretet köteléke,
6: irgalmaz nekünk.
5: Hívő lelkek tápláléka,
6: irgalmaz nekünk.
5: Az Úrban meghalók úti eledele,
6: irgalmaz nekünk.
5: Az eljövendő dicsőség záloga,
6: irgalmaz nekünk.
5: Légy irgalmas,
6: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
5: Légy irgalmas!
6: Hallgass meg minket, Jézus!
5: Szent tested és véred méltatlan vételétől.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: A test kívánságaitól.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: A szemek kívánságaitól.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: A nyelv bűneitől.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: Az élet kevésségétől.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: A bűnre vezető alkalmaktól.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: Szent tested sebei által.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: Szent szíved sebe által.
6: Ments meg, Uram, minket!
5: Mi bűnösök!
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Hogy egy csodálatos szentség iránti hitet és tiszteleted bennünk megtartsd és erősítsd.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Istennek fia!
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Hallgass meg minket, Jézus!
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Irgalmazz nekünk, Jézus!
5: Kenyeret adtál a mennyből.
6: Amely minden gyönyörűséggel teljes.
5: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Amen.
0: Mária Rádió.
7: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, én Juhász Lili vagyok, és a Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozóról jelentkezem. A következő néhány percben Jeromos testvérrel fogok beszélgetni a szerzetesi életről és az ifitaliról. Jeromos testvér, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
8: Köszönöm szépen.
7: Először tudnál kicsit mesélni arról, hogy hogyan lettem szerzetes, mindig ezt szeretett volna lenni, vagy esetleg csak így később érezte a szívében az elhívást?
8: Ha visszatekintek a történetemre, azt mondhatnám, a legmeghatározóbb hely számomra a Szentendrei Ferences Gimnázium volt, amelynek a diákjaként találkoztam szerzetesekkel, Szent Ferencnek az alakjával is, és azokban a diákkori években ismertem föl a ferences hivatásomat. Mire az érettségi eljött, addigra erre örömmel igen tudtam mondani.
7: Mit szeretel leginkább a szerzetesi életben?
8: A szerzetesi életben legjobban a jó Istenhez tartozást szeretem, azt, hogy nem mi választottuk őt, hanem ő választott minket, és nem csak meghívott, hanem meg is tart a hivatásunkban. Azt is nagyon szeretem benne, hogy ez nem magányos út, hanem egy közösséghez tartozom. Ferences testvéreimmel együtt igyekszünk betölteni azt a hivatást, amit az Úristen adott nekünk.
7: Volt olyan pillanat az ön életében, ami különösen azt érezte, hogy igen, jól döntöttem?
8: Talán legfontosabb az örök fogadalom volt, amikor azt tapasztaltam, hogy abban a nagy döntésben, hogy egy életre szólóan elköteleződöm a rendben, az nem csak az én igenem volt, hanem Isten is igent mondott rám, és azt is az a meggyőződés kísérte el, hogy jól döntöttem, az azóta nem hagyott el, hála Istennek.
7: Ön honnan hallott az ifjúsági találkozóra? Miért döntött úgy, hogy eljön, és mi a véleménye róla?
8: Már évek óta csak az ifjúsági találkozóról hallunk, mert Szent Ferenc halálának 800. évfordulója az egész rendünk, sőt az egész egyház nagy ünnepe. És ezért aztán különböző helyeinken régóta készültünk rá, nem volt kérdés, hogy eljövök.
7: Akkor ezek szerint ez egy hosszú várakozás előzte meg. Miért tartja fontosnak azt, hogy a mai fiatalságnak legyenek ilyen programjai, ilyen találkozó, ilyen szerint ezek hogy tudnak segíteni elmélyülni a lelki életben?
8: Magyarországon 14 helyen élnek ferences testvérek, és ehhez még hozzájön az, hogy a Kárpát-medencének sokkal több helyén is, Erdélyben is, a délvidéken, felvidéken és más helyeken ferences plébániákhoz, ferences rendházakhoz tartoznak fiatalok is. Fontos, hogy ők, akik ugyanazt a lelkiséget élik, ugyanazt keresik, egymással is találkozzanak. Azon túl egy ilyen találkozó minket is összehoz. Körülbelül 30 ferences testvér volt itt, azon kívül ferences nővérek is. Annak is örültem, hogy egymást is viszont láttuk ebből az alkalomból.
7: Melyik az a program, amit ön a legjobban várt?
8: Talán a legkülönlegesebb a tegnap esti város missziós körmenetünk volt, amikor mindnyájan több százan, akik itt vagyunk, keresztül mentünk Szeged belvárosán, egy körmenetben imádsággal, ének szóval kimentünk a kolostor és a templom falai közül, és szerettük volna megmutatni a világnak is a mi nagy örömünket. Sok mindenkivel találkoztunk, és azt hiszem, hogy ez jól sikerült.
7: Igen, szerintem is jól sikerült. Én ugyan nem voltam ott személyesen, de láttam videókat róla a Facebook oldalon, és nagyon jó volt látni azt, hogy mindenki örömmel táncol, és hirdeti az Istent. Ön szerint az itteni fiatalok az ország különböző pontjairól érkezve mit tanulhatnak egymástól? Ön mit tanul tőlük?
8: Nem könnyű időben élik ők a fiatalságukat, mert a világból nagyon sok ellenállással találkoznak, nagyon sok meg nem értéssel, és mindenkinek fontos az, hogy megerősítő közeggel találkozzon, olyan fiatalokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, akik egy értékvesztett Európában hasonló értékeket képviselnek. Azt hiszem, hogy Szent Ferenc a közös pontja az életüknek. Hogyha ő nem lenne, akkor egymással sem találkoztunk volna soha.
7: Ugye ön tegnap Flaviónak a beszédét fordította, az milyen érzés volt?
8: Nagyon jó érzés, mert egy olyan embert ismertem meg benne, aki tényleg Istennel találkozott, akit ő érintett meg, és nagyon könnyű volt fordítani, mert ő szépen és tisztán beszélt olaszul. Kellő időben szüneteket tartott, hogy utolérjem, és én nagyon örültem annak, hogy egy nyelvtudásnak most ez a haszna, hogy ezáltal is megértjük egymást.
7: A végére mit üzenne a kedves hallgatóknak?
8: Azt üzenném, hogy ismerkedjenek meg minél mélyebben Szent Ferenccel. Olyan szentje ő az egyháznak, aki 800 éves távlatból is aktuális. Olyas valaki, akitől megtanulhatunk jól élni és jól meghalni is. Akitől az örökké valóság felé vezető útat tanulhatjuk. Olyan szent, aki elkísér bennünket az életünkben. Ezért aztán érdemes az évforduló kapcsán például elolvasni az imádságait, a műveit, hogy azáltal is jobban megismerjük.
7: Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök Mária Rádiót hallgatják, én Jaromos testvérrel beszélgettem a ferences ifjúsági találkozóról.

0: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, én Juhász Lili vagyok, és a Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozóról jelentkezem. Itt van mellettem Mária Krisztina, szegénygondozó iskolanővér, és a következő néhány percben az ő hivatásáról és az ifitaliról fogunk beszélgetni. Szia, köszöntelek a műsorban!
1: Szia, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel!
0: Elsőként tudnál egy kicsit mesélni arra, hogy mikor döntöttél úgy, hogy ferences nővér szeretnél lenni?
1: Szívesen. Hát igazából nem ennek indultam, és nem ez volt így a tervem. Az álmom az volt, hogy bűnügyi nyomozó leszek, ami egy kicsit így nagyon távol áll ettől a, hát mondhatni így, hivatástól. A családomban én meg voltam keresztelve, meg első áldozó is voltam, meg bérmálkoztam is, meg minden, de alapvetően nem voltunk egy ilyen nagyon gyakorló család, úgyhogy így nem is nagyon ismertem szerzeteseket sem. Igazából 14 éves voltam, amikor így gyerekként olvasgattam így a Szentek életét, és közöttük itt Szent Ferencnek az életem megfogott. És hát így akkor egy ilyen rövid időn belül, egy ilyen gyors fellángolással elhatároztam, hogyha létezne olyan ferences nővér közösség, tehát ami nagyon radikálisan követi Szent Ferenc életét, akkor na, annak úgy elmennék. Szóval elsőnek 14 évesre jött fel bennem, de ezt a hivatást azért így a kamaszkévek elég erősen így tördelték, és végül 18 évesen döntöttem el, és érettségi után jelentkeztem.
0: Mit csináltak pontosan itt a nővérközösségben?
1: Hát ugye mondtam is, hogy szegénygondozó, tehát hogy ferences szegénygondozó nővérek vagyunk, tehát hogy Szent Ferenc nagyon erősen meghatározza így a karizmánkat, meg a hivatásunkat, és akkor így a második pont pedig ez a szegénygondozás, de ezt is így a ferences lelkiségen belül képzeljük el, vagy így ez van a szívünkben.

0: És ez a szegénygondozás, ez ma már mindent is jelenthet, vagy hát nagyon sok mindent, mert hogy igazából az, hogy ki a szegény, az így nagyon sokat változott az idők alatt. Mi foglalkozunk idős gondozással, fogyatékos gyerekek akár oktatásával, hittanra tanítás, cigánypasztoráció, de nagyon jól érezzük magunkat a fiatalok körében, szóval az ifjúságpasztoráció, a lelki vezetés, ez a külső szegénygondozás, ez azt jelenti, hogy például a házhoz járunk olyan nénikhez, bácsikhoz, akik így elesettek, egy kicsit magányosak, még nincsenek mondjuk idős otthoni keretekbe, de szükségük van, hogy valami segítségre, akár a gyógyszerekre, akár fürdetésre, akár hogy elintézzünk nekik valamit, szóval ezek így mind a karizmánk része.
1: Amúgy ez izgalmasan hangzik. Ilyen, én szerintem annak tudnám ezt ajánlani, aki szereti a szociális munkát, meg emberekkel foglalkozni. Neked így mi a legnagyobb öröm a mindennapi szolgálatokba?
0: Hú, hát nagyon sok örömöm van. Talán nehéz is így kiemelni a legnagyobbat, de talán az, hogy így Krisztussal teltem, ez egy kicsit meg is különböztet mondjuk talán egy szociális munkástól, mert mondjuk a karizmánk vagy a gyakorlat az nagyon hasonló sokszor, vagy hasonló körülmények. De az, hogy így ezt így habitusban, és most így nem csak a ruhára gondolok, hanem hogy Krisztusba öltözve, és úgy, hogy Krisztus is felöltött magamra, ezt úgy tettem, tehát igazából ez a legnagyobb öröm. Mert amikor így belefáradnék ezekbe a alapvetően nem könnyű munkákba, akkor is egy kicsit így ezt szokott nekem motiválni, hogy de Krisztust vihetem oda, és hogy ez így nagyon-nagyon más, mert az emberek... Szóval gyakran egy ilyen, hogy most akkor megetettek egy nénit, elintézek neki valamit, ez egy ilyen hétköznapi cselekedet, de lehet, hogy akkor épp Krisztussal találkozik bennem, és hogy ez egy nagyon nagy ajándék, meg egy jó nagy felelősség.
1: Volt olyan pillanat, ami különösen megerősített abban, hogy igen, jól döntöttem, tényleg ez az én hivatásom?
0: Azt hiszem, hogy így egy eseményt nem tudnék kiemelni, de mondjuk így a hétköznapok sorozata, szóval mindig úgy tekintettem a boldogságra, hogy az valami cél, amit elérek, szóval majd ha belépek a rendbe, majd ha csinálom a szolgálatot, majd ha fogadalmat teszek, majd akkor leszek boldog, és azt így fogom érezni, és meg lesz. És hogy utána így igazából most, hogy már 5 éve vagyok így a közösségben, arra döbbentem rá, hogy a boldogság igazából ezeknek a döntéseknek a következménye. És hogy nem annyira egy cél. Ezt egy lelki gyakorlatilag egy kármelita nővé nagyon erősen megfogalmazta, és hogy így valahogy tényleg így megérintette a szívemet. Úgyhogy így a, hát nem is tudom, ezek a hétköznapok, amikor így csak így történnek a dolgok, vagy ezek a különleges ünnepek, vagy hogy most itt vagyok, és hogy találkozhatok fiatalokkal, és hogy így ferencesként lehetek itt. Ezek mindig olyan, hát ilyen percek, pillanatok, amik így megerősítik, hogy így megérte Krisztusnak adni az életemet, meg éri minden napod adni, és hogy Krisztus is igent mond rám. Talán ezt kellett volna elsőnek mondanom, hogy ő az, aki igent mond rám minden nap.
1: Ezek nagyon szép gondolatok. Nehéz is utána így megszólalni. De te így mit tanultál meg magadról ezek alatt az évek alatt, amíg te itt szolgáltál?
0: Hú, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Hát, hogy így magamról igazából... Ez nem volt könnyű, szóval hogy így amikor beléptem a közösségbe, akkor persze van ilyen rendi képzés, meg ugye maga az imádság, de hogy ezek mind okoznak egy ilyen önismeretet, vagy egy önismeretben való fejlődést, ami tőlem nagyon távoli volt, vagy nagyon nehéz volt, és én abszolút nem tudtam összekapcsolni az Isten ismerettel. Ma már sokkal pozitívabban cseng nekem ez a szó, hogy ez az Isten ismeret, meg önismeret, ez így kéz a kézben jár, és aki így nem ismeri önmagát, az nagyon Isten se tudja megismerni. Hát amiket így tanultam, talán így magamról, hogy azt gondoltam, hogy nagyon közösségi ember vagyok, és ez talán igaz is, de hogy sokkal nagyobb türelemre és nagy lelkűségre van szükségem. Vagy hát, hogy ezt sokkal jobban kell gyakorolnom a közösségben. Azt is, hogy a kapcsolataimban megtaláljam így Istent és Istent elsősorban, és hogy a kapcsolataimat Istenben éljem meg. Azt is, hogy sokszor jelen lenni, talán ez volt most így a legfrissebb, vagy így a legmélyebb, hogy jelen lenni sokszor nagyon-nagyon nehéz, hogy csak jelen vagy, és nem teszel semmit. Ez sokszor nagyon nehéz, de hogy talán a legtöbbször erre van szüksége az embereknek.
1: Mi a kedvenc biblia idézeted?
0: Hát nagyon sok van, de a kedvencem, amit így mottól is választottam, amikor fogadalmat tettem, mi választunk egy mottót, és Egyébként nem ezt akartam, de úgy éreztem, hogy Krisztus nagyon vágyik erre, és akkor így, hát bízom benne, hogy nagyon közös döntésünk volt. A János evangéliumában a 13. fejezet kezdődik így, hogy szerettővét, akik a világban voltak, mind végig szerette. Vagy egy másik fordításban, hogy a végsőkig szerette őket. Hát ez számomra az egész hivatásomat, meghívottságomat, a közösségemet, a nővéreimet, a szegényeket, minden fiatalt, és az egész világot így egybefoglalja. Az érintett meg legjobban benne, hogy ezt sokszor úgy szokták értelmezni. Ugye így kezdődik a János evangélium, a dicsőség könyve, tehát innen kezdődik Krisztus szenvedése, hogy ez biztos, hogy az a végsőkig, ez azt jelenti, hogy a kereszt halálig, és hogy de ahogy egyszer olvastam róla egy ilyen nagyon jó elmélkedés, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a keresztnek elviseléség, mert hogy az emberek, sok ember szenvedett fizikailag talán jobban, mint Krisztus, hanem inkább azt, hogy Krisztus ez a végsőkig azt jelenti, hogy Krisztus ez a kezdettől fogva olyan nagy szeretettel volt irántunk, hogy képes lett bármilyen áldozatot meghozni, vagy hogy egy a halálig feszülő szeretettel, és hogy ebbe a örök szeretetben lenni jelen. Szóval talán ezért választottam ott túl.
1: Amúgy én is úgy értelmeztem mostanáig, hogy a keresztig, de sokkal logikusabb, amit te mondasz. Szóval. Miért döntöttél úgy, hogy eljössz a ifjúsági találkozóra, és így milyennek éled meg eddig, mi a kedvenc programod, mit vársz esetleg a legjobban?
0: Hát ki nem hagytam volna. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a ferences, főleg ifjúsági programokat. Úgyhogy mikor kiderült, hogy lesz, így nem sokat gondolkoztunk, és így nagyon vágytunk több nővérem is, meg én is, hogy eljöhessünk. Hát így a kedvenc programom az... Nekem nagyon tetszenek a tanúságtételek. Meg itt a nap nagyon megérintett így a katekizmus a Zsolozsmán belül. És ami meg meglepetés volt, ez a kézműveskedés, amit nem tök távol áll, de hogy annyira jó volt látni ennyi fiatalt, ahogy így barkácsolnak egy ilyen kis apró fát, amiből ilyen tök szép dolgok jönnek ki a végén. Számomra nagyon egyszerű, meg ilyen nagyon ferences volt. Úgyhogy talán így ez volt az egyik legjobb, mert így meglepett. Én nem vagyok ez a barkácsoló típus, de így a közösség ebben is egy ilyen újítást hozott nekem.
1: Mit szeretne, hogy a fiatalok milyen élménnyel térjenek innen haza?
0: Hát, hogy valahogy Szent Ferenc által közelebb kerüljenek Krisztushoz, és talán legjobban az, hogy így Szent Ferenc segítségével megismerjék úgy Krisztus, hogy így tudjanak vele úgy lenni, mint egy személyes kapcsolatban, hogy ne legyen nekik egy ilyen távoli Isten, vagy egy ilyen érinthetetlen, sebezhetetlen Isten, mert egy olyan Isten, aki egy ilyen. Szóval, hogy akit egyedül a mi szívünk sebezhet meg, de jó értelemben is értem. Szóval, hogy akit így meg lehet érinteni, akivel lehet kapcsolatban lenni, és hogy ezzel így nem veszíti el istenségét. Szóval valami ilyesmire vágynék, hogy a fiatalok így tudjanak hozzá kapcsolódni.
1: Mit üzennél a kedves hallgatóknak?
0: Valami hasonlót üzennék nekik is, és kívánnék, hogy így bátran ismerjék meg Szent Ferencnek az életét, mert számomra egy olyan szent, aki nem csak úgy így visz mindent, hanem aki egy nagyon bensőséges, nagyon különleges kapcsolatba került Krisztussal. Nem csak így mondjuk a stigmái véget, hanem úgy az egész élete, ez a radikális követés is, hogy ez az alter Kriszti kifejezés, amivel így Ferencet gyakran illették a középkortól kezdve már mondja mai napig, hogy ez nem csak egy, szóval ez nem egy ilyen eretnek gondolat, hanem valahol így minden keresztény embernek a legmélyebb hivatása, hogy ez a Krisztushoz hasonulni, ez nem elveszíti az énünket, vagy elveszi, hanem inkább megtalálja, mint ahogy meséltem, hogy az önismeretben is folyamatosan növekedtem. És hogy ez kéz a kézben jár, minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál inkább megtaláljuk saját magunkat. Úgyhogy ezt kívánom minden hallgatónak.
1: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem nagyon szép és fontos dolgokat mondtál el, szóval ezt megérte szerintem abszolút végighallgatni. Köszönöm szépen, és legyen szép napod.
0: Köszönöm szépen én is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Önök a Mária Rádiót hallgatják, én Juhász Tilli vagyok, a Szegedi Ferences ifjúsági találkozóról, és Krisztina nővérrel beszélgettem.

0: Hírek.
1: Négy magyar is szerepel majd az első solti nemzetközi karmesterverseny résztvevői között. Kádi Biblia 400 címmel időszaki kiállítást nyílt a belvárosi főplébánia templom altemplomában. A magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei besegítenek a lakosság áramellátásába. Köszöntöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. A 18 és 35 év közötti karmesterek számára meghirdetett háromfordulós versenyre világszerte nagy volt az érdeklődés. 61 országból közel 400 pályázat érkezett. Az előválogató során a szakmai előzsűri a beküldött videófelvételek alapján szűkítette le a mezőnyt 24 fősre. Európából, Kanadából, Dél-Amerikából és Ázsiából is érkeznek versenyzők, a legfiatalabb induló 23 éves, számolt be a MÜPA honlapján. A 24 fiatal dirigens köztük 4 magyar tehetség lépett majd a pódiumra. A koncertek szólistái között ott lesz a felvidéki Teleng Mária opera énekesnő is, a verseny döntőjét október 9-én rendezik meg majd a MÜPA-ban, ahol a 4 legkiválóbb versenyző a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén dirigálhat. A solti nemzetközi karmesterverseny győztesének kilétére az október 10-i gálakoncerten derül fény, itt hirdetik majd ki a közönségszavazás nyertesét is. 1926-ban Bécsben jelent meg Kádi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus biblia fordítás. Az évforduló alkalmából a belvárosi főplébánia a Jézus Társasága Magyarországi rendtartománya intézményeivel, valamint a Piarista rend magyar tartománya közös kiállítást nyitott a templom altemplomában. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok, olvasható a templom hirdetései között. A korszak megismerését és megértését 8 darab roll-up tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből és a bábok világába is elkalauzol. Vízvári László piarista 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus párbeszédeit vitte bábszint darabba. Ezek közül a tékozdó fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg a kiállításon, mely szeptember 30-áig látogatható. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei. Télen rászoruló családok fűtését támogatják ezekben a napokban, azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Olvasható a szeretett szolgálat közleményében. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművét Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A csúcs teljesítményen működő 24 naperőmű, a napsütéses órák magas száma nagy mennyiségben táplál be energiát a hálózatba.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a kedves imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kenyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fenn. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségéért, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm.
4: Kérlek titeket, hogy imádkozzatok Márta testvéremért, lelki nyugalmáért, lelki békéért, és a hitért, reményért, szeretetéért.
5: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, kérem továbbra is, kérek imád az elhunyt családtagjainkért és az élő családtagjainkért. Kérek imád magamért, a testi lelki felgyógyulásomért. Kérek imád a hasfájásom elmúlásáért, a székhez megindulásáért, a jobb alvétemért. Hogy ne legyek a gyermekeim tervére. Kérek imád gyermekemért és unokáimért, egészségükért, tanulásukért, a káros szenvedésektől mentse meg őket, a drága jó Isten. Kérek imád azokért, akikért senki nem imádkozik, a Mária Rádió dolgozóért és mindenkiért. Keresztény magyar hazánkért, és hogy ne legyen háború. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm az eddigi segítséget a drága Szűzanyának, és kérek imád gyermekeimért, unokáimért, akik nagyon nagy út előtt állnak. Kérem a továbbra is a drága Szűzanyát, hogy segítse őket, hogy szerencsésen oda is hazaérkezzenek. És a drága Szűzanyát még kérem a Mária Rádió dolgozóiért. Köszönöm szépen.
7: Kérnék szépen imád Udvarnoki László Pálos atya elhunyt, és a lelki üdvéért kérnék szépen imád. Köszönöm szépen.
8: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imád élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért. Egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a Szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
9: Imád szeretnék kérni, mert Tomikám, az aranyos fiam beteg, és magamért a beteg édesanyáért. Kérem a drága Úr Jézust, a drága Szűzanyánkat, égi édesanyánkat, hogy a Tomikámat gyógyítsák, és kérnék szépen még imád egy nagyon rendes főnővértér és annak családjáért, és mindenkiért, aki ma jó volt hozzánk, és önökért, a Mária Rádióért. Köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kelj fel, ó Isten, védd meg ügyedet, és ne feledkezz meg a hozzád könyörgők szaváról.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, fennajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Úrban remélek, igéjében bízom.
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Menj, béli Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
6: Isteni irgalom a Teremtő fenséges tulajdonsága.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom a Szent Háromság felfoghatatlan titka.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz létre mindent.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nékünk.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, akit ajándékul kapunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, a haldokló békéje.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, a tisztító tűzben levő lelkek frissítője és enyhítője.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, minden szentek koronája.
0: Bízom benned!
7: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízom benned!
1: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké éneklem majd az Úr irgalmát.
1: Könyörögjünk! Isten, kinek irgalma végtelen, és kinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a Te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnyában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igen, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mégben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája felcsendül a magnifikát. amikor Jézus hozod a szívedben, élő tabernákulumba vált Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld, Mária, oldal teljes magatartás, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként imád csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelt bölcsek, s nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökölni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszhetsz előről minden. De Isten öröme fogad benned, ha fölveszed a keresztet. De ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélked az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus kéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Orvosnak elmondása megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Fiókházat építettek a ferencesek Pécsen. Friss, pisztrán konzerv az idei strandétel. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője, Szopko Anna. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúság világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot, közölte a Magyar Kurír. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik. A himnuszt több nyelven adják majd elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt pop verzió. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiókházat alapított Pécsen. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó kánonjogi szakaszának megfelelően a főpásztor augusztus 1-ével a Pécs Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mi voltát megszüntette és templom igazgatósággá minősítette át, tudósította a Magyar Kurér. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve sajátrendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. A Hunyadi János utcában található Pécs-Ferences Domus Filialis fiókház tagjai Orosz András Lóránt, Lovász László Rajmund és Bécser Péter Róbert testvérek. Pécsen néhány éve kezdődött újra a ferences jelenlét építése. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, de több más kategóriában is díjazták a balatoni vendéglátósokat csütörtökön Tihanyban, a Balatoni Kör rendezvényén, szerepel az MTI hírei között. A balatoni körtagjai által előzsűrizett mezőnyből 10 jutottak a döntőbe, a zsűri a tó körül végigkóstolta a döntős ételeket. A Keszthely melletti panarintől származó sült és filézett pisztránk fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel frissen kerül a konzervbe. Tálalás előtt füstöt zárnak bele, amely a vendég előtt felnyitáskor szabadul ki. Az étel elvihető, piknik csomagban is kínálható, a több kategóriából kiemelve, még a strand desszerteket a nyertes gyenesdiási Móni Süti gubacsintája, mely a mákos gubát és a palacsintát egyesíti. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Itt van Ló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Szögecki Sára, pszichológussal és komplex művészetterapeutával Tóth Enikő beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Szögecki Sárát, aki pszichológus és komplex művészetterapeuta. Üdvözöllek a stúdióban!
3: Köszönöm, hogy itt lehetek!
2: Az első kérdésem arra vonatkozna, amivel szoktuk általában kezdeni, hogy hogyan nőttél fel, milyen a családi háttered, honnan érkezel?
3: Az én életem az Budapesten kezdődött, én itt születtem, ugyanakkor a szüleim ők miskolciak voltak mindketten, és amikor befejezték mindketten a főiskolát, akkor visszaköltöztünk Borsodba, és Miskolc mellett van egy kis falu, Bükszent Lászlónak hívják, és én ott nőttem fel. Nem, hivatalosan nem hívhatom szülőfalumnak, de igazából ott az a közösség az elképesztően meghatározó volt az én életemben. Ez egy egyutcás falu, és a szüleim, a nagynéném, meg még előtte volt egy másik ott lakó, ők voltak az első ilyen úgynevezett gyütmentek, akik beköltöztek a faluba. Olyan zárt közösség volt ez a lászlósi közösség, hogy konkrétan ők így egymás között házasodtak, még Bükszent keresztiekkel még néha napján, de hogy nem nagyon költöztek oda, máshonnan jött emberek. Az első betelepülők között mi is ott voltunk, az én családom. És nekem mélyen hívő római katolikus szüleim vannak, és engem valahogy ez az egész a hittel való kapcsolat, a templomi közösségek, maga a Biblia is nagyon szerves részét képezte nekem így a gyerekkoromnak és a mindennapjaimnak. Bükszent Lászlón is volt egy templom, ahova nagyon-nagyon sokat jártunk, ott is volt gitáros kórus, 0 éves kortól fölfelé mindenki ott akkor együtt énekelt. De Miskolcon a Minorita templomban volt egy csodálatos atya, Kartal Ernő atyának hívták, és anyáik még ifikorukban ismerkedtek meg vele, és akkor ott az ottani ifjúsági csapat, mindenki összeházasodott, mindenki családot alapított, és megszületett ez az igény, hogy jó lenne itt valami családos közösséget létrehozni és formálni. És a Bükszent Lászlósi létemen, falunk kívül ez a közösség volt, ami hihetetlenül meghatározta az életemet. Nem volt minden vasárnap mise, azt hiszem 2 hetente találkoztunk, de akkor ilyen nagyon gyerekközpontú misék voltak. Tényleg így Ernő bácsi max. 10 percet prédikált, együtt csengettük a csengettyűt, ott is gitáros énekek voltak, de ezen kívül is ezek a családok elkezdtek aztán egymással összekapcsolódni, nyári táborokat szerveztek a felnőttek, és ott is mindig nagyon nagy fókusz volt arra, hogy a gyerekeknek is legyen program, közösen is programozzunk, de a szülők is el tudjanak menni töltődni. Talán kamaszként fogtam fel ennek az egésznek a struktúráját, gyerekként csak azt értem meg, hogy ez mennyire jó, és hogy lehet egymással pingpongozni, meg sokat éneklünk együtt, meg kézműveskedünk, de aztán, ahogy nőttem, úgy felfogta az agyam, hogy ez a szülőknek is egy hihetetlen nagy erőforrás volt, hogy ők páros programra is el tudtak menni, egymással is tudtak beszélgetni, sok felől hívtak meg különböző szerzeteseket, atyákat, akik ilyenkor nekik lelki fröccsöt adtak, ilyen nagyon modern kifejezéssel élve, és az a nagyon-nagyon csodálatos, hogy azóta ez a közösség így megszűnt, és így mi meg a szélrózsa minden irányába szétszórottunk, de bármikor, amikor találkozok azokkal a gyerekekkel, akikkel így együtt felnőttünk, így ugyanott folytatjuk, mint ahol abba hagytuk, és vannak, akik már mondjuk nem feltétlenül mentén az itt értékrend mentén élik a mindennapjaikat, de hogy kimondatlanul is értjük egymást, és nem találkoztam még olyan emberrel, akinek lettek volna ilyen élményei. Én cserkészkedtem nagyon sokáig, és ott volt egy kicsit hasonló így az érzés, hogy amikor összetálkozok egy cserkészet, te is cserkész, én is cserkész, han, és akkor mindent értünk, mert hogy ott is van egy közös narratíva, közös élmények, mindenki járt cserkésztáborban, mindenki állt már hatalmas tábortűz mellett, ismerjük ugyanazokat a játékokat, szóhasználatot, stb. De hogy nekem ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt, és mind a mai napig is így viszem a szívembe, hogy ez több volt szerintem, mint egy közösség. Tényleg olyanok voltunk, mint egy hatalmas család lennénk. És hogy ezt így nem tudja az ember elfelejteni, meg kitörölni az agyából, meg a szívéből, hanem ez így halálunk napjáig így kísérni fog minket.
2: Hát nagyon jó ezt hallgatni, és tényleg úgy el tudom képzelni ezt az egészet, hogy kis helyen vagytok, együtt vagytok, és így ennyire figyeltek egymásra. És mondtad, hogy egy első gyűjtmentek voltatok a faluban. Járt ez egy kis kívülállóság megtapasztalásával, vagy azért hamar sikerült integrálódni, akár emiatt a vallási közösség miatt? Hogy volt ez?
3: A szüleim, ők nem ismeretlenül költöztek arra a vidékre, hanem volt ott egy baráti család, akik ők így a keresztény közösségen keresztül ismertek meg, és szerintem ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy ez a család, ők tűzgyökeres lászlósiak voltak, és az, hogy látták a falubéliek, hogy na mi hozzájuk kapcsolódunk, ismerjük őket, szerintem ez azért így könnyűvé tette a dolgot. Gyerekként én nem éltem meg ezt a kívülállóságot, de azért a szüleimnek tudom, hogy azért ott így, ha nem is, hogy be kellett bizonyítani, hogy méltók vagyunk arra, hogy mi itt lakjunk, de ők nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy szerves részei legyenek a közösségnek. Pont édesanyám fogalmazta meg nem olyan régen, hogyha így visszatekint az elmúlt éveikre így apával, akkor az a kulcs kifejezés van, így akár így a párkapcsolatukban, vagy az életükben, hogy közösségszervezés. Akárha ezt a családos, mocorgós közösséget nézzük, akár amit Bükszent Lászlón csináltak, akár amit így családilag próbáltak nekünk így megadni, vagy a munkájuk kapcsán, mert édesapám ő egy idős otthonban intézményvezető, és ott is nagyon-nagyon sokat tettek mindketten azért, hogy ott egy élő közösség legyen, minőségi programok legyenek. Szóval nekik ez egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó fogalom volt, és amikor ők oda költöztek a faluba, akkor valahol a lelkük mélyén szerintem volt egy ilyen szándék, hogy beszeretnénk csatornázódni, de lehet, hogy talán valami még többet szeretnénk ebbe a dologba is beleadni. És ez olyan mértékben alakult, hogy aztán ebből a mocorgós családi közösségből is egy csomóan költöztek ki oda Lászlóra, és az én nagynéném, ő irodalomtanár, a nagybátyám történelemtanár, ilyen kis művész lelkületű család vagyunk, mindenkitől többféle hangszeren játszani, édesanyám gyógypedagógus, de hihetetlenül kreatív, akkor édesapám gyönyörűen tud fafaragni, meg nemezelni, mindenféle ilyen varázsos dolgokat, és érzékenyek voltak arra, hogy észrevegyék, hogy ebben a faluban mekkora erőforrás van. Nem csak az, hogy ott az erdő, konkrétan a mi házunk mögött nincsen kerítés, ahol felnőttem. Hát ott így kezdődik a bükk. Osztszevasz. És akkor így mész kilométereket, mire Diósgyőrbe lyukadsz ki. És felsejlettek különböző mondák, legendák, dalocskák, ugyanis ez egy szlovák tót kisebbségi falu, és nagyon-nagyon sokáig, még az én gyerekkoromban is a nénik bácsi keverve beszélték így a szlovákot meg a magyart, és akkor a magyar mondatokba bele voltak csempészve szlovák kifejezések. Én is a szomszédban Marika nénihez paticskázni jártam át. Az azt jelentette, a paticska, azok a nagyon-nagyon pici gajak voltak, amiket a nyári konyhába a kis picike kis kályhába raktak bele, és akkor a lábbal törni a pici gajakat, ez volt a paticskázás például. És elkezdtek ezek gyűlni, gyarapodni, és azt hiszem, hogy most már 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt így megszületett bennem az a gondolat, hogy hogy hát ez így ne vesszen el. És született egy könyv, egy mondásmese könyv, ezekből a mondákból, receptekből, szokásokból, hagyományokból, amit ott a faluban a nagynéném, meg az édesanyám, meg még ott lakó barátok így összegyűjtöttek, az egy falu ünnepély volt. És nem csak maga a könyv megjelenése, hanem utána azt követő évben az édesanyám még rendeztek egy ünnepséget, ahol ilyen falu táblákat avattunk föl, mert voltak ilyen hirdető táblák, de lettek szép hirdető táblák csinálva, akkor lett egy gyönyörű útelágazódós tábla is kifaragva, azt is így felavattuk, és akkor mindenki sütötte a diós süteményeket, és pont a COVID idején volt az, hogy elkészült a falunak a keresztútja, és az is olyan volt, hogy belerakta magát az, aki a fafaragó részét csinálta, én terveztem a valamilyen grafikát, meg motivumot rá, akkor jöttek a munkás emberek, akik ástak, akkor utána jött az, aki a kertészeti részhez értett, és hogy milyen növényeket tegyünk a keresztút köré, és hogy az utógondozás is, hogy mindegyik stációt egy-egy család befogadta, és hogy gondozzák ezeket a stációkat ott a falubéliek, hogy ezek mind-mind-mind olyan, nem jó szó ez, hogy eredmények, de hogy ezek most így a 20-as években történtek ezek a momentumok, és én azt gondolom, hogy ezek azért tudtak létrejönni és megvalósulni, mert hogy a betelepülő gyűjtmentek, ők azt mondták, hogy ebben itt van érték, és hogy ez nagyon fontos, ami itt van, a közösség, az összetartás, a hit, a mondák, a hagyományőrzés, a sütemények, és akkor csináljunk ebből valamit, és tudjunk együtt ránézni, és lehet, hogy ez ilyen nagyképűen hangzik, én nem gondolom annak, de én azt gondolom, hogy meg úgy is látom, hogy a szüleimnek ebben elképesztően nagy eredményük, meg lelkük, meg kezemunkája van.
2: Keveset hallok olyat, hogy ekkora összefogás és közösségi erő van a 21. században, tehát a mai napjainkban. Így hát városban ugye még kevesebb sokszor, de hogy faluról is azért inkább ez az ilyen elidegenedést hallom vissza, és főleg Pest melletti településeknek az alvóváros kifejezése, de hogy akkor, ahogy mondod, elég egy család akár, aki ezt felkarolja, és van erre energiája. Így a szüleidnek tudod, hogy mi volt a titka? Mi az, ami őket hajtotta, vagy ami energiát adott erre nekik?
3: Szerintem szuperhősök. Én rengeteget gondolkodtam ezen. Én fele annyi dolgot csinálok szerintem az életemben, mint amennyit ők így bevállaltak, és így nem értem, hogy ő nekik hogy volt erre idejük, lelkesedésük. Nem akarom túl idealizálni a dolgot. Nyilván a mi családi rendszerünk is tele volt szomorúsággal, teherrel egy csomó dolgot. Nem azt mondom, hogy nem jól csináltak, csak hogy nem úgy alakultak a dolgok, de egy dolgot kisgyerekként sose éreztem azt, hogy én mondjuk teher lennék. Tehát, hogy csinálták ezt a brutálisan sok mindent, és én ebből semmit nem éreztem, hogy mondjuk a munka fontosabb, mint én, vagy az, hogy a keresztútnál már mondjuk nagyok voltunk, de hogy bármilyen közösségi projekt az nem volt fontosabb, mint mi, és hogy ezt azután csináltak, miután mi elaludtunk a testvéreimmel, hát őszintén fogalmam nincsen, de hogy gyerekként én ezt ilyen elképesztő varázslatosnak láttam, hogy ezt így hogy van ekkora teherbírásuk. És szerintem amúgy ez volt az egyik kulcs, hogy elképesztően erősek és kemények voltak, hogy ők nem engedték meg maguknak azt, hogy megtörjenek. Nem is az, hogy megfáradjak, mert fáradtak sokszor voltak, de ez, hogy így végezetes kétségbeesés, vagy megtörés úrrá legyen rajtuk, én ilyet nem tapasztaltam rajtuk nagyon sokáig. Nyilván utólag visszanézve vannak dolgok, amiket így az ember megvizsgál, vagy elgondolkozik, hogy na vajon ezt én így szeretném-e csinálni, mi az, amit az én családomban tovább szeretnék adni, mi az, ami nagyon-nagyon nagy érték, és azt én szeretném megvalósítani, mi az, amit át szeretnék formálni. Biztos, hogy akit húgom, ők másképp élték meg ezeket a szituációkat, de nem tudom, hogy ők mit ittak. Reggel kávét az biztos, de hogy ezen kívül meg szerintem ez valami olyan nagy belső erő volt, meg valami megmagyarázhatatlan hivatásvágy a részükről, amit még így eddig ezen el se gondolkodtam, de egy nehéz is valahogy ezt is szavakba önteni nekem.
2: Hogy alakult a te pályaválasztásod? Hogyan fordultál a pszichológia felé?
3: Nekem mindkét szülőm segítő szakember, édesapámnak alapvetően szociális munkás végzettsége van, meg azóta már szupervízor is, meg coach is, meg pszichodráma csoportvezető, édesanyám meg gyógypedagógus, logopédus, az ilyen dadogó terápiában ő ilyen eléggé nagyon otthon van, meg annak idején ilyen zeneterápiás utakon is kicsit képződött, még Kokas Kláránál, szóval ezt az egész ilyen lélektani irányt, meg közösségben dolgozunk, csoporttal dolgozunk, emberekkel foglalkozunk, ezt abszolút otthonról és tőlük hozom. És én nagyon-nagyon sokáig zenéltem, én hegedülni tanultam 14-5 éven keresztül, és a népzenei világ az engem mindig nagyon vonzott. Nagyon szerettem a népdalokat mind a mai napig, és volt egy csodálatos hegedű tanárom, aki nagyon-nagyon biztatott arra, hogy hát így ezzel kéne kezdeni valamit, és mindemellett még az irodalmat is nagyon-nagyon szerettem és kedveltem, úgyhogy így kitaláltam, hogy hát én magyar szakos tanár leszek, meg ének szakos tanár népi hegedű szakirányjal, és a Zeneakadémia is szóba jött, és akkor így nagyon rákapcsoltam erre az útra, érettségi évében, de valahogy a szüleim részéről, főként anya részéről mindig jött egy olyan gondolat, hogy ő azt látja, hogy én ennél szabadabb lélek vagyok. Hogy én, nekem kell egy bizonyos fokú szabadság az életemben, hogy az ilyen nagyon-nagyon keretezett, struktúrált dolgok, azok nem biztos, hogy az én utam. És akkor nyilván, mint minden 17-18 éves, hát ugyan már, mit tudhat én rólam, az én édesanyám, tiltakozzunk ellene, de hát azért úgy voltam vele, hogy a pszichológiára nagyon magas volt már akkor is a ponthatár, és úgy voltam vele, hogy beírom elsőnek a lapra, ha az égiek is úgy akarják, akkor felvesznek, és akkor én azt egy jelnek veszem, és oda megyek, hogyha meg nem, akkor meg megyek Nyíregyházára zenélni. És felvettek végül, de nem bántam, mert az első évet én még Pilis Csabán tölthettem, a Pázmánynak ott volt a bölcsészettudományi kara még akkor, mikor én elkezdtem. Hát ez egy álomhely volt, hát ez a kreativitás, a Makovec épületek, a Koli egy csoda volt, kinyílt a világ, mindenféle közösség az utamba jött, de hogy ott is az alapképzésen annyira érdekes most így ebbe belegondolni, hogy én ott is a közösségi kapcsolódásokat élveztem, és szerettem a legjobbat, a szakot nem. Nagyon jó tanáraim voltak, nagyon sokat kaptam, de hogy én az alapképzés után én nem akartam mesterre tovább menni, mert azt éreztem, hogy ez nekem túl szögletes, túl kocka, hát amit anya mondott, hogy nem éreztem ebben ott akár mondjuk a zenét, vagy a művészeti irányokat, amik nekem nagyon kedvesek voltak, és így az alapképzés után azért elég erőteljesen elbizonytalanodtam, hogy jó-e nekem ez az út.
2: Mi az, ami meggyőzött arról, hogy ez az út mégiscsak jó lesz?
3: Történt egy nagyon érdekes momentum. Az alapképzés alatt, már 17 éves koromtól kezdve igazából, én nagyon gondolkodtam a szerzetesi hivatáson. A családra való vágy az nálam valahogy sose érkezett meg, vagy nem volt olyan intenzív, mint amit mondjuk így a barátaimnál, vagy a kortársaimnál láttam, és aztán elmentem hivatástisztázóra is. Itt egyetemen a Városmajorba jártam nagyon sokat, Szentmisére és az ottani gitáros közösséghez is csatlakoztam, és ott valahogy az bontakozott ki előttem, hogy lehet, hogy ez az én utam. És akkor az alapképzés után én a Szalézirennek a női ágába, a segítő Szűz Mária leányaihoz elmentem, és akkor ott meg is kezdtem a jelöltségi évemet. Ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, tehát még rájuk találtam, megismertem őket. Nagyon izgalmas, hogy én alapvetően a Miskolcon ott így a Ferences rendel voltam kapcsolatba, de 18 évesen bérmálkoztam, és én akkor Boszkó Szent Jánost választottam Bérma Szentemül. Szóval nekem már valahogy így ott így megvolt ez az irány, hogy én gyerekekkel akarok foglalkozni, és ifjúságnevelés, stb. Ez az egyetlen dolog amúgy, ami minden mai napig nem változott, és ilyen meggyőződésem, én ezt nagyon korán tudtam, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, meg hogy erre nekem van valamilyen különös skillem, vagy adottságom, vagy szuperképességem, nem tudom, nagyon szeretek gyerekekkel együtt dolgozni. És hát van egy ilyen rend, aminek ez a profilja, hát ez milyen menő, elképesztően lelkesnek éreztem magamat, és az ismerkedési folyamat is nagyon-nagyon csodálatosan zajlott, nagyon szimpatikusak voltak a nővérek, és aztán végül én egy bőfél évet töltöttem ott közöttük, és akkor utána úgy döntöttem, hogy elköltözök. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mi volt ennek az oka, hogy ilyen viszonylag rövid idő alatt. Nem tudom szavakkal kifejezni, igazán azóta se tudom összeszedni gondolatokba, hogy mi volt. Az csak jött ez az érzés, hogy nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon tetszik a lelkiség maga, a szalézi lelkiség, de hogy nem biztos, hogy ez a forma az, ami által én ezt meg tudom élni majd a legjobban. És akkor utána elköltöztem albérletbe, elkezdtem dolgozni egy gyermekpszichiátrián, és hát ott ilyen ősrobbanás következett a lelkembe. Mindentől eltávolodtam. Ott egy ilyen nagyon erős tagadási fázis alakult nálam.
2: Ez ott a pszichiátrián jelenlévő problémáknak volt köszönhető?
3: Nem feltétlen. A munkakörnyezetnek, ezt tudom, ez most lehet ilyen nagyon rosszul, vagy akár bántóan hangozhat, de nekem bármennyire is azt éltem meg, hogy hú, egyetemen nyílt ki a világ, a munkahelyen nyílt ki nekem valójában a világ, mert az egyetemen mégis valahogy megtaláltam a hasonszűrű embereket, akivel hasonlóan gondolkozunk, azért kb. Hasonló az értékrend, és a munkatársaim meg a szöges ellentéteim voltak. Nagyon másképp gondolkodtak a világról, a hitről, családi rendszerekről, az emberekről úgy általában, és én csak álltam és pillogtam, hogy így hol voltak eddig, vagy hogy ezek miféle UFO-k, és aztán kiderült, hogy én vagyok az UFO, mert hogy én növekedtem egy nagyon-nagyon biztonságos és védő burokban, és ott az így egyszerre kipukkadt, és eltűnt ez a védelmező burok, és én eszköztelennek éreztem magam. Most akkor én itt mit mondok? Hogy teremtek kapcsolatot? Bevállalhatom az én gondolataimat? Nem vállalhatom be? Furán néznek rám, ez most jó, nem? Annyira bizonytalan voltam saját magamban, akkor még az önismeretemnek viszonylag az elején jártam az önismereti utamnak.
2: Hát meg nagyon fiatal is voltál.
3: 22 éves igazából, igen.
2: És egyébként így a kollégák, csak úgy így el tudjuk képzelni, ilyen kiábrándultak voltak, és akkor te voltál a lelkes, akire legyintettek, hogy nem tud semmit.
3: Így van, alapvetően ez is nagyon az elején jellemző volt, és nagyon-nagyon drámai volt, amikor én a 2 éves munkaviszonyom végén rájöttem, hogy én is ugyanúgy megsavanyodtam és megkeseredtem, mint ők. És hogy ez így nincsen rendben, 20 pár évesen, hogy ugyanazok a mondatok jelennek meg, ugyanazok a gondolatok, ugyanúgy nem érdekel, csak kapjam meg a pénzemet, ugyanúgy a túlélésre megyek, eltűnt a lélek és a lelkesedés. Szerintem ez teljesen normális, vagy minden munkahelyen szerintem az első időszak az erről szól, hogy fú, itt most megváltom a világot, és akkor utána jön a realitás. De hogy én azt gondolom, hogy egy olyan közegben, ahol a régebb óta ott dolgozó emberek megtalálták az egyensúlyt, a realitás és a csillogó-villogó idealizációs helyzetek között, ott azért ez hosszú távon meg lehet ebben maradni. Ez nem az a közeg volt.
2: Szögetszky Sára pszichológussal és komplex művészetterapeutával Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják. Mária Rád.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete az albán Simoni bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései: Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepségek különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leó pápa az albán Simoni bíborosnak: egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leó pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simoni bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunkabüntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva, 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simoni albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet, a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simoni bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simoni bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányász sicsakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor föld alatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének a Szent Ágota vértanú erekéjének Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent Istenanya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a

hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent és szereti az Isten népét. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, ezzel a Zsoltán sorra szeretnék elköszönni tőletek. Ez alapján szeretnénk néhány szót szólni mindarról, ami most bennem van. A török után az első egyházmegyés pap 1712-ben érkezett Makóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelkipásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítson minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsorduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy odavetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az a töröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoklaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szentgyónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is, a magam is sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli.
A hála mindenben képes meg.

0: meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, a sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú, kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rímel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz, törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás, az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal, együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelkipásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten által fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek-mennek, a mi életünk ilyen, de az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek megőrizni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Hírpercek.
2: Boldog Bódi Mária Magdolna földi születésének 105. évfordulóját ünnepelték augusztus 8-án Veszprémben. Isten módjára látni az embert, alsőrsön imádkoztak papi és szerzetesi hivatásokért. Boldog Bódi Mária Magdolna utazókabicsai bejárták Európát. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A Szent Mihály Főszékes Egyházban dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a 105 évvel ezelőtt, 1921. augusztus 8-án Szigligeten született vértanú tiszteletére. Udvardi György érsek kiemelte, a hit nem csupán gondolat vagy érzés, hanem döntés is. Jézus arra hívja az embert, hogy merjen kilépni megszokott biztonságából, bízzon benne, és tegyen meg azt a lépést, amelyet kér tőle. A főpásztor rámutatott, Boldog Bódi Mária Magdolna egész élete ennek a bátor hitnek a példája. Nem csak vértanúságában, hanem életének nehézségei, a szegénység és a beszűkülő lehetőségek között is újra és újra krisztusi döntést tudott hozni. A liturgia végén a főpásztor és az asszisztencia a Szent Imre oltárnál elhelyezett Boldog Bódi Mária Magdolna eregéhez vonult, ahol a hívekkel együtt imádkoztak. Az ünnepi este a Mendelssohn Kamarazenekar koncertjével folytatódott a Szent Mihály Főszékes Egyházban. Alsőrsön tartották augusztus 6-án a Veszprémi Főegyházmegye havi első csütörtöki ima alkalmát. A Boldog Gizella királyné templomban a papi és szerzetesi hivatásokért felajánlott szentségimádást és az azt követő szentmisét dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette. György érsek Jézus szavait idézve, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, hangsúlyozta, az egyház hisz az imádság erejében és abban, hogy Isten gondoskodni akar népéről olyan pásztorok által, akik tanítóként, prófétaként és vezetőként szolgálják a közösséget. Mivel az egyház ezen a napon Urunk színelváltozását ünnepelte, a főpásztor három emlékedésben a napi evangélium segítségével mutatta be a papi hivatás titkát. Különleges missziót teljesítenek Boldog Bódi Mária Magdolna utazó kavicsai. Az elmúlt hónapokban Magyarország számos pontjára és több európai országba is eljutottak. Templomokban, kegyhelyeken és történelmi városokban adva hírt Magdi életéről és példájáról. Az egyik kabics például Hévízről indult, majd Miskolc felsőhámori templomba érkezett, egy másik Szerencsről Tihanyba, majd Pécsre jutott. Az utazók azonban már rég átlépték Magyarország határait is. Csehországban, Prágában is felbukkantak. Egy kabics Karlovivári Mária Magdolna templomába is eljutott, Franciaországban, Lyonban, a Miasszonyunk bazilika lépcsőjén is feltűnt egy Magdi kabics. Az elmúlt egy évben pedig az utazókavicsok jártak már többek között Párizsban, Rómában, Jeruzsálemben, Rodoszon és Marseille-ben, valamint Németországban és Ausztria számos településén, és még sorolhatnánk mennyi-mennyi helyen. Mindenkinek hálásan köszönik a szervezők a belefektetett munkát, energiát, és hogy a Facebook oldalon rendszeresen beszámolnak a kavicsok útjáról. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.
3: Mária Rádió.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
5: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát és a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket továbbra is, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Következzen most egy kis összefoglaló az eddigi elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Mindkettőt Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik őket. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedeteibe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban jutottunk el az 5. fejezetig, ma pedig a 6.-7. fejezetről kezdünk el beszélni részletesen, tartsanak velünk. Az előző adásban megismerhettük Ananiás és Szafira minket is figyelmeztető történetét, a szív és döntések tisztaságáról. Részletesen megismerhettük a szadduceusok csoportját, és életük mozgató rugóival kapcsolatban párhuzamot vontunk a kumráni közösséggel is. Végül pedig felvillant előttünk a tiszteletre méltó és bölcs Gamáliel rabbi élete. Ma a 6.-7. fejezetből ismerjük meg Szent István diakónus történetét, aki Jézusért vértanúságot szenvedett. Püspök atya, mit tudunk István vértanúról? Ki volt ő? Hol tisztelik különösképpen esetleg ma is világszerte?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedeteinek a 6. fejezetéhez. Az első 5 fejezet a jeruzsálemi ősegyház életéről szól. A 12 apostolnak a száma kiegészül, Júdás helyére Mátyást választják, utána a pünkösd eseménye, aztán az ősegyház élete, a béna meggyógyítása, és az első üldözéseknek a története, apostolok Péter és János elfogatása, a kiszabadulásuk, a közösség imádsága, és a végén hallottuk Ananiás és Szafira történetét, illetve Gamálielnek a gyönyörű beszédét a főtanács előtt. A 6. fejezettel az apostolok cselekedeteinek a 2. nagy egysége kezdődik. Ez egység azt akarja elmondani, hogy hogyan jut el az ősegyház addig a pontig, ahol megnyitja a kapuit a pogányság felé. Ez egész apostolok cselekedeteinek a legfőbb témája. Hogyan indul el az üdvösség története Jeruzsálemtől Róma felé, a zsidóság fővárosától a pogányság fővárosa felé. Tehát a 6. fejezettől sok olyan esemény leírását halljuk, amelyek előfeltételei annak, hogy ez a pogány misszió a pogányok felé való nyitás megtörténjen. Mik ezek az események? Az első Saulnak a megtérése, a népek apostola, aki majd ezt a hatalmas művet végrehajtja, illetőleg annak a legfőbb harcosa, evangélistája, apostola, igehirdetője lesz. Saul megtérésének az előfeltétele pedig Szent István vértanúnak az élete. Majd ezt látni fogjuk részleteiben is. Saul ott van István kivégzésekor. Minden bizonnyal megrendül. Ahogy látja, ennek a szent embernek az óriási hittel való halálát, a vértanúságában is megmutatott hősiességét, bátorságát, hitét, jóságát. Nem múlik el benne nyomtalanul. És amikor a damaszkuszi úton Saul hallja ezt a titokzatos hangot, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ebben ott lehet a lelkiismeret furdalás is. Ennek az eseménynek a borzalma, a szörnyűsége, ahogy a jeruzsálemi zsidó közösség megkövezi Szent Istvánt. És Saul ennek a szörnyűségnek bizonyos értelemben részese és cselekvője. Ott van ebben a lelkiismeret furdalás is. Miért üldözöl engem? Ott van a döbbenet is, ahogyan látta Szent Istvánnak a gyönyörű vértanúságát. Szent István Pálnak az előfutára. Majd látjuk abban az értelemben is, hogy már István diakónusnál megjelenik a pogányok felé való nyitásnak a gondolata. Ez tehát az első alapfeltétel, amit Szent Lukács itt leír a pogány misszióhoz, Saul. Saul megtérése. Akkor hallunk arról, hogy elindul az evangélium útja. Jeruzsálemtől kezdve a pogányok felé, először Szamariába, amelyik egy félig pogány, félig zsidó terület, itt Fülöp hirdeti az örömhírt, és nagyon sokan keresztényé lesznek. Azután eljutnak Antiókiába, az első nagy Palesztinán kívüli keresztény központ, ahol először nevezik a keresztényeket kereszténynek, vagyis Krisztusinak, fölkentnek, Krisztus, vagyis a Messiás követőinek. Az első nagy pogány keresztény közösség. Innen fog elindulni Pál apostol. Ez lesz a misszióknak a bázisa. Barnabás itt hirdeti az evangéliumot, ide hívja Tarzosból Pált, és ketten lesznek ennek a pogány missziónak a nagy apostolai. Illetve halljuk még az apostolok cselekedeteinek ezekben a fejezeteiben az első pogánynak a megkeresztelését. Cornélius százados, aki Cezáreában tartózkodik, megkapja a keresztséget Péter apostoltól. Ezek tehát azok a lépések, amik elvezetnek a pogány misszióhoz. Ez az apostolok cselekedeteinek a második nagy egysége. És ez kezdődik Istvánnak, az első vértanúnak a történetével. A neve azt jelenti, Stefanos azt jelenti, hogy koszorú, babérkoszorú, vagy megkoszorúzott. Nekünk magyaroknak különlegesen is kedves az István név, mert az első szent királyunk, Vajk, ezt a nevet kapja a keresztségben. Miért az István nevet kapja? Azért, mert a Géza fejedelemhez érkező hittérítők, akiket Pilgrim, Passaunak a püspökek küld, ezt a Szent István tiszteletet hozzák Magyarországra is, ugyanis a passaui székesegyháznak a védőszentje Szent István első vértanú. Innen kapja Vajk a keresztnevét, ezért lesz ő István. Azt halljuk, hogy ő a görögül beszélő keresztényeknek, a görögül beszélő zsidó keresztény közösségnek a vezetője Jeruzsálemben, nekik prédikál. És utána azt halljuk, hogy vita támad közte, és a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból levő zsidók között, akik azt állítják, hogy káromolta Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. Talán meglepődünk ezen, hogy zsinagógákról beszél itt az apostolok cselekedetei Jeruzsálemben, ahol tudjuk, hogy ott volt a templom, a zsidóságnak a legfőbb kultuszhelye. Azonban a templom mellett Jeruzsálemben volt sok zsinagóga is, ahol ige liturgia volt, tehát tanítás, volt több helyen zsinagógai iskola gyerekeknek, akik betűvetést és a Biblia szövegeit tanulták. Itt fogadták az egyes közösségek, tehát például az Egyiptomból jövő zsidók fogadták az egyiptomi zarándokokat, vagy a Tarzosból, Kilikiából jövő zsidók itt fogadták a honfitársaikat, akik szintén Tarzosból, Kilikiából érkeztek a nagy ünnepekre. Gondoskodtak a szegényeikről, minden zsinagógában volt gyűjtés, és a saját özvegyeikről, árváikról gondoskodtak. Gondoskodtak a halottak eltemetéséről. Sok helyen a zsinagóga mellett voltak fürdők, ahol a rituális tisztálkodást el lehetett végezni. Tehát Jeruzsálemben sok zsinagóga van, ahol a Palesztinán kívüli közösségek összegyűlnek, imádkoznak, és az ünnepek alatt fogadják a zarándokokat. Hallunk erről egyébként a Talmudban, a zsidó hagyománygyűjteményben is, az alexandriaiak zsinagógájáról, vagyis ahol az egyiptomiak gyűlnek össze. Ezzel kapcsolatban hadd említsek meg egy érdekességet, hogy érezzük ezeknek a külföldi zsidó közösségeknek a fontosságát Jeruzsálemben. Nagy Heródes király kinevez egy egyiptomi zsidót főpapnak. Egy Simon nevű papot, egy egyiptomi zsidó papnak, Boétusznak a fiát, mégpedig azért, mert az ő lányát akarja feleségül venni. És ez kellő rangban történjen, ezért nevezi ki Simont főpapnak. És megtudjuk később, hogy ennek a Simonnak a családjából még 5 következő főpap lett. Vagyis a külföldi zsidók, a prozeliták, illetőleg a görögül beszélő zsidók óriási fontosságra tesznek szert Jeruzsálemben is. Aztán hallunk arról, hogy van zsinagógája a kilikiaiaknak, vagy tarzosziaknak. És itt eszembe juthat rögtön Pál, aki tarzoszi. És arról is hallunk, hogy Pál Jeruzsálemben tanul, Gamáliel lábainál, tehát ott lakik. Minden bizonnyal valahol a zsinagóga környékén, vagy akár a zsinagóga vendégházában, mint kollégista, tölti a tanuló éveit. Egy nagyon fontos ásatásban, 1913-ban feltárt egy Weil nevű régész az Ófeldombon egy zsinagógát egészen közel a jeruzsálemi templomhoz. És annak a mozaikján ezt olvashatjuk, hogy a zsinagógát egy Theodotus nevű pap és zsinagóga előjáró Vettenos fia építette. A nevekből úgy tűnik, hogy ez felszabadított rabszolga lehetett. A Vettenos névből úgy tűnik, hogy a korábbi rabszolga tartójának a nevét kapta meg, ahogy ez gyakran megtörténik. Josephus Flavius is a római Flavius családnak a nevét kapja meg. Könnyen lehet, hogy ez a zsinagóga pontosan a libertinusok, vagyis a felszabadított rabszolgák zsinagógája volt. Azt látjuk tehát, hogy Jeruzsálemben vannak zsinagógák, ahol a különböző hellenista, görögül beszélő zsidó közösségek összegyűlnek. Ők azok, akik rátámadnak Istvánra. Mert akkora erővel hirdeti Jézust, mint a messiást. Nincsen ellene érvük. És ezért fölbérelnek néhány semmire kellő embert, akik azt állítják, hogy István káromolja Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. És így hurcolják Istvánt a Szinedrion, vagyis a főtanács elé. Itt a főtanács előtt István egy gyönyörű beszédet mond el. Ezt hosszan olvashatjuk az apostolok cselekedetei 7. fejezetében. Mi ennek a beszédnek a lényege? István egyrészt azt akarja elmondani, hogy Isten nincs helyhez kötve. Nem csak a jeruzsálemi templomban van jelen, hanem például a pátriárkáknak, Ábrahámnak megjelent Mezopotámiában, messze a Szentföldtől, kísérte őt, aztán lement vele Egyiptomba, aztán megjelent Mózesnek a Hórep-hegyen, aztán a vándorlás alatt a pusztában kísérte a választott népet. Isten nincs helyhez kötve. És idézi itt István diakónus Izajás prófétát, ahol azt olvassuk többek között Izajás könyvében, Isten nem lakik emberi kéz által épített templomban. Az egek egei sem tudják őt befogadni. Illetve István idéz egy másik nagyon fontos dolgot az Ószövetségből. Mózes azt mondja a választott népnek, hogy Isten prófétát támaszt majd nektek, én helyettem. Vagyis arra utalít Mózes, hogy az idők teljességében eljön majd a messiás, a nagy proféta, akiben az Isten törvényének a teljessége jelenik meg és szólal meg. Vagyis az Isten tervében nem Mózes törvénye az utolsó szó, hanem majd a messiás, Jézus, aki kihirdeti az Isten tökéletes törvényét, a szeretet parancsot, már nem a régi törvény alapján tartozik valaki Isten népéhez, a körülmetélés által, a tiszta és tisztátalan ételek megkülönböztetése által, a szombat megtartása által, hanem a keresztséggel és a Jézushoz való tartozással. Vagyis István diakónus arra utal ebben a beszédben, hogy a kereszténységnek, amely beteljesedése Isten tervének, lassanként szabad elszakadnia a jeruzsálemi templomtól, és lesz egy önálló liturgiája, az eukarisztia. Szabad elszakadnia a mózesi törvénytől, és kinyitnia a kapuit a pogányság felé. Vagyis ez a beszéd tartalmazza gyökerében azt, amit Pál apostol képvisel, hogy nem a törvény által válunk igazzá, hanem a Krisztusba vetett hit által, és bátran el lehet szakadni az ószövetségi törvénynek az idejét múlt rendelkezéseitől. A szövetség teljessége, az új szövetség Jézusban kötődik meg, Isten és most már a világ minden népe között. Ez a felismerés születik meg tehát Szent István vértanúban, illetőleg a hellenista zsidó-keresztény közösségben, Jeruzsálemben. Ahogyan ezt a beszédet elmondja, az emberek fölháborodnak, a főtanács tagjai fölháborodnak, kihurcolják őt a városon kívülre, és megkövezik. A megkövezésről sokat olvasunk a zsidó törvényekben, hogy hogyan kellett ezt végrehajtani. Mindig a városon kívül vagy településen kívül végezték el. Kihurcolták az illetőt, és egy mélyedés kellett hozzá, amit vagy megástak, vagy találtak egy ilyen helyet, legalább olyan mélynek kellett lennie, mint két ember magassága. Oda az első tanú, a legfőbb tanú, aki ő ellene tanúságot tett, kellett, hogy belökje a halálra ítélt embert. Ha egyből meghalt, akkor a kivégzésnek ott vége volt. Ha nem halt meg, akkor a második tanú, tehát a második ember, aki legerősebben az ő vétkes volta mellett tanúskodott, kellett, hogy az első követ rádobja, mégpedig a szívét kellett megcéloznia. Ha ettől meghalt, akkor szintén vége volt a megkövezésnek. De ha nem, akkor a közösségből mindenki köveket ragadott, és egy ilyen kőzáporral ölték meg a halálra ítélt embert. Hogy pontosan hol történt ez? Erről egy nagyon érdekes és kicsit bonyolult hagyományunk van, ezt is próbálom röviden érthetően elmondani. Arról hallunk a Krisztus utáni 5. században, tehát a 400-as években, hogy egy keresztény papnak, Lukiánosnak, aki Kafar Gamalában él, ami jelenleg Bet-Dzsemál nevet viselő falu, ennek a papnak van egy látomása, ahol egy Gamaliel nevű keresztény jelenik meg neki, és elmondja, hogy hol van az ő sírja, a fiának, Nikodémusnak a sírja, és Szent István első vértanúnak a sírja. Az ő erekéi, ahova az őskeresztény közösség a holttestét elvitte, és ahol tisztelettel el tudta temetni. Ez a Lukiánosz nevű pap, ahogy hallja ezt a látomást, hallja az álmában jövő üzenetet, elmegy Jeruzsálembe. Elmondja ezt a jeruzsálemi püspöknek, Juvenálnak, aki elrendeli, hogy az álomnak megfelelően próbálják azt a részt fölásni, megtalálni, hogy valóban vannak-e ott sírok. És ahogyan elkezdenek ásni, egyből ráakadnak mind a három említett személynek a sírjára. És hát hatalmas öröm, hogy Szent Istvánnak, az első vértanúnak a holttestét megtalálják. Jeruzsálembe hozzák a holttestet. Mégpedig december 26-án. Innen van a Szent István vértanú ünnepnek a dátuma. És ott a császárnő Eudoxia, aki második Teodózius császárnak a felesége, és Félix zarándokként, de Félix száműzöttként Jeruzsálemben él. Ő határozza el, és ő segít abban, hogy azon a helyen, ahol a hagyomány szerint, az őskeresztények által megőrzött hagyomány szerint Szent Istvánt megkövezték, ott építsenek egy hatalmas templomot, és oda temessék el Szent István vértanúnak a földi maradványait. ez meg is történik, 460-ban épül meg a Szent István vértanú tiszteletére emelt gyönyörű hatalmas templom. Ezt a templomot 614-ben a perzsák lerombolják, ahogyan nagyon sok más templommal is ez megtörténik a Szentföldön. Azonban jóval később, 1885-ben francia domonkosok érkeznek Jeruzsálembe, és megvásárolják ezt a területet. Ásatásokat végeznek, megtalálják a templomnak a maradványait, szépen fölépítik az eredeti tervek szerint mind a mai napig. Gyönyörűen látható ez az ókori hatalmas templom, amely megemlékezik Szent István vértanúnak a megkövezéséről. Pár száz méterre található ez a hely a damaszkuszi kaputól, amely Jeruzsálemnek a legnagyobb kapuja, feltehetően itt viszik ki Szent Istvánt, itt hurcolják őt ki, és nem messze innen történik a kivégzés. És hogy a dolog egy kicsit még komplikáltabbá váljon, Jeruzsálemben egy másik helyet is tisztelnek, úgy, mint Szent István vértanúságának a helyét. Egy pár szóval szeretném ezt is elmondani, hogy miért alakul ki ez a másik hagyomány, és hol találhatóak ennek az emlékei. A városnak van egy másik kapuja, amelyet így neveznek, hogy oroszlános kapu. Ugyanis a kapu fölött oroszlánok vannak a kőfalba vésve. Itt is hadd tegyek egy kis érdekes kitérőt. Miért vannak oroszlánok ennek a kapunak a díszítésében? Ez egy szultánnak, Bajbars szultánnak a címerében szereplő nagyon fontos állat. A szultán 1260-tól uralkodott, azonban a díszeket jóval később, amikor a falakat II. Szulejmán, az általunk Mohács tragédiájában ismerős szultán építeti föl, aki 1536 és 42 között építi föl Jeruzsálem falait. Ő teszi ezt a két oroszlánt az elődjének, Bajbars szultánnak a tiszteletére a városkapu mellé. Itt megint csak hadd tegyek egy érdekes további kitérőt. Talán a hallgatók számára ez nem lesz fölösleges. II. Szulejmán, aki Mohácsnál tönkreveri a magyar sereget, és tudjuk, hogy a történelmünk egyik nagyon fájdalmas, nehéz korszaka kezdődik ekkor. 4 millió magyar van a Kárpát-medencében a török hódoltság kezdetén, 2 millió marad a hódoltság idejének a végére. Ez egy csoda, hogy ebből még egyszer föl tudtunk támadni. És hadd mondjak egy pár szót itt a magáról, a mohácsi csatáról, amelynek az évfordulójára készülünk. Sokan azt gondolják, hogy itt a magyar királyság nem volt kellően fölkészülve. Szedetvedett, apró sereg ment ki. Nem teljesen ez a helyzet. Körülbelül 27 ezer katona, lovag megy ki a törökök elé. Abban az időben egyetlen európai nagyhatalomnak sem voltak nagyobb hadseregei. A Habsburgok, vagy akár lengyelek, vagy akár a németek, franciák nem tudtak nagyobb seregeket kiállítani. Tehát ez egy jelentős nagy hadsereg volt, ez nagyjából mindaz volt, amire a magyar királyság akkor képes volt. Egyébként a Szapolyai által emlegetett sereg, aki nem ért oda, valószínűleg kb. 5000 főből állhatott csak. Nem volt szokásos, hogy Erdélyen kívüli csatákra katonákat vigyenek. Ez csak nagyon ritka esetben történik. Itt ezt hirdetik meg. Egyébként Erdélynek 500 katonát kellett csak határon kívülre kötelezően szolgáltatnia. Itt mivel a baj nagy volt, azért egy nagyobb toborzás történik, 5000 ember, de ez lassabban ment, és nem értek oda a mohácsi csatához. De nem ezen múlott a csata. A törökök sokszoros túlerőben voltak. És talán ezt felejtjük el legjobban, ebben az időben, tehát 1500-as éveknek az első felében a török, az oszmán birodalom hatalmas nagyra nő. Ekkor foglalják el az egész Közel-Keletet, Egyiptomot és Észak-Afrikának a nagy részét. Tehát hirtelen 2-3-szorosára nő a birodalom. Második Szulejmán nem csak Európa felé megy, hanem, hogy hallottuk, például Jeruzsálem falait is ő építi. Egyiptomot elfoglalja, ezért is nevezik hódító Szulejmánnak. Vagyis hirtelen a török birodalom óriásivá nő, hatalmas anyagi forrásai vannak, és képes lesöpörni könnyedén az addig nagyon hősiesen és bátran ellenálló magyar királyságot. A török birodalom ekkor Kína után a második legnagyobb birodalom a Földön. Tehát esélye nem volt itt a magyar királyságnak, hogy bármi módon ellenálljon. Nem azon múlott, hogy ügyetlenül, vagy nem kellő odafigyeléssel, akarattal készítették elő a védelmet. Nem sok esélye volt a magyar királyságnak abban, hogy ezt a hatalmas erőt valamilyen módon megállítsa. Hogy képesek voltunk mégis félig megállítani és nem tovább engedni, az az őseinknek az óriási hősiességét mutatja. A végvári csatáinknak akár gondolhatunk Kőszegre, Jurisicsra, Szigetvárra, Egerre, ezeknek az embereknek a hősiességén múlott. Visszatérve tehát az oroszlános kapuhoz, amit a második Szulejmán szultán épített, ezt a keresztények így nevezik, hogy Szent István kapu. Ugyanis az a hagyomány kezd kialakulni, hogy nem a damaszkuszi kapun vitték ki Szent Istvánt és kövezték meg, hanem ezen az úgynevezett oroszlános kapun, amelynek később ez lett a neve Szent István kapu. Jóval később, 1967-ben egy ortodox templom épül is itt, Szent István vértanúságára emlékezve. Azonban úgy tűnik, hogy ez a hagyomány későbbi és téves. Mi ennek az oka? A Jeruzsálemet meghódító muszlimok 1187-ben megtiltják, hogy a damaszkuszi kapun keresztül bármilyen keresztény zarándok áthaladhasson. És ennek az eredménye az, hogy most már nem tudtak ott kimenni a Szent István vértanú tiszteletére épült templomhoz, és lassanként átkerült tévesen a hagyomány ehhez az oroszlános kapuhoz, amit a keresztények Szent István kapunak neveznek. Vagyis Szent István vértanúsága, tehát a damaszkuszi kaputól nem messze történik. Saul itt a tanúja ennek a drámai eseménynek. Tertullianus később azt mondja, vértanuk vére a keresztények magvetése. Ez először Saul életében teljesedik be, látja Istvánnak a vértanúságát, megrendül, és az első lépés abban, hogy Saulból a későbbi pálapostól legyen.
0: A hatodik fejezet elején olvasunk az első 7 diakónus kiválasztásáról. Mit jelent a diakonus szó pontosan, és ma milyen tevékenységekben lehet az atyák segítségére?
1: Hadd kezdjem egy érdekes és talán meglepő állítással. Az apostol cselekedeteinek 6. fejezetében, ahol hallunk ennek a 7 vezetőnek a kiválasztásáról, nem szerepel a diakonus szó. És Istvánt nem nevezi Szent Lukács sohasem diakonusnak. Maga az ige, hogy szolgálni, ez szerepel, diakonein. És halljuk, hogy az asztal szolgálatát kell ellátniuk, így fogalmaz Lukács, de ezt az igét az apostolokra is használja. A 12 apostolra, akik pedig az ige szolgálatát látják el. És ha egy kicsikét tovább megyünk, és megnézzük, hogy ez a 7 ember, akit itt kiválasztanak, valójában mit csinál, akkor meglepetve azt tapasztaljuk, hogy nem az asztal szolgálatát végzik elsősorban, nem a szegények gondozását, hanem prédikálnak. István is alapvetően prédikál, vitázik a különböző hellenista zsinagógáknak a tagjaival, aztán prédikál a főtanács a Szinedrion előtt. Fülöp, a második, elmegy Szamariába és prédikál. Utána ő téríti meg az etióp udvarnokot. Ő kereszteli meg. Utána azt halljuk, hogy prédikál Asdodban, Azótusban, Gázában, vagyis a nagy filiszteus városokban. Aztán azt halljuk, hogy letelepedik Cezáreában, ahol Pál apostol őt meglátogatja. A legutolsó útja előtt, illetőleg a fogságba kerülése előtt, Pál apostol vendégségben van Fülöpnél, akiről azt is halljuk egyébként, hogy van 4 profétai tehetségű lánya, a profétaság adományát megkapó szűz lánya, akik szintén az ottani keresztény közösségnek oszlopai. Ez a részlet egyébként nagyon érdekes és sokat mondó. Szent Lukács, aki írja az apostolok cselekedeteit, teljesen biztosan járt Cezáreában, ahol ott élt Fülöp, és minden bizonnyal ott él még ez a 4 lány. És úgy tűnik, hogy Lukácsnak az egyik legfontosabb forrása ők lehetnek, akik tehát ennek a Fülöpnek a lányai, aki valaha Jeruzsálemben, az ősegyház születésénél ott volt, mindent látott, a pünkösdöt, az első apostoloknak a gyönyörű igehirdetését, a béna meggyógyítását és a többi eseményt, utána Istvánnak a vértanúságát. Tehát az első információk közül a legtöbbet Lukács minden bizonnyal ezek által, a Fülöp profétai tehetséggel megáldott lányai által kapja. Ezt onnan is gondoljuk, hogy van egy másik ókori egyházi szerzőnk, Pápiász. Talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, ő Kis-Ázsiában püspök, és gyűjti az ősi információkat. Őtőle hallunk nagyon sok fontos dolgot, Szent Mátéről, Szent Márkról. És Pápiász ír arról, hogy ő Fülöpnek a lányaitól hallott arról, hogy az apostolok által kiválasztott első 2 személy, akik Júdást helyettesítik, Mátyás, illetőleg József, Barszambász, hogy ők kik voltak. És ez szépen leírja. Vagyis Fülöpnek a lányai nagyon sok ősi hagyományt ismertek, édesapjuk elmondta nekik. És innen jutnak el ezek az információk az ősegyháznak a fontos történetíróihoz, Lukácshoz is, és később Pápiászhoz is. Ki volt akkor ez a 7 ember, ha nem konkrétan diakónusok? Nyilván van köze a diakonátushoz ennek a 7-nek, de egy kicsit távolabbi köze. Azt halljuk az apostolok cselekedeteiben, hogy vita támadt a hellenista közösség, tehát a görögül beszélő zsidó-keresztény közösség, és az arámul beszélő zsidó-keresztény közösség között az adományosztás miatt. Jeruzsálemben, ahogy említettem, a zsidóknál is voltak zsinagógák, és nagyon sok ezek között hellenista volt, tehát görögül beszélő zsidók, akik Palesztinán kívülről érkeztek. A keresztényeknél ugyanígy volt egy nagy arámul beszélő közösség, helyi, palesztínai, és volt egy egyre növekvő görögül beszélő zsidó-keresztény közösség. És úgy néz ki, hogy a 2 között feszültség támad. Abból adódóan is, hogy az adományosztásnál kiknek az özvegyei és árvái, szegényei kapnak jelentősebb mértékben az adományokból. Ahogyan a zsidó-keresztény közösségek életét ismerik, ebben kicsit folytatják a zsidó zsinagógáknak a szokását, hogy a saját szegényeikről gondoskodnak. Erről hallunk például Rómában is, a 3. század közepén körülbelül 1500 szegénynek adtak naponta enni. Tehát egy nagyon nagy feladata, szolgálata volt az első keresztény közösségeknek. Ugyanakkor a vita tárgya valószínűleg nem csak ez volt, hogy az adományokból hogyan részesülnek, hanem talán az is, amit Szent István beszédében hallunk, hogy Isten nincs helyhez kötve, nem csak a jeruzsálemi templomban lehet őt imádni, hanem lassanként onnan el is szakadhatnánk. És a mi igazi liturgiánk az eukarisztia. Ha a zsidóság minket kitaszít, ettől nem kell megijedni, hanem bátran induljunk el a magunk útján lassanként a pogányok felé. És nem köt minket a mózesi törvény, mert a végső időkben Isten prófétát támasztott Jézust, ő a törvény teljessége, a szeretet parancs, a keresség. Tehát bátran el lehet szakadni a mózesi törvénytől és a templomtól. És minden bizonnyal az őskeresztény közösségben sokan ezt nem tudták elfogadni. Ott is kialakult ez a két párt, az arámul beszélő, a palesztínai, a helyi keresztény közösség, akiknek a vezetője Jakab, aki Jeruzsálem első püspöke lesz. És mellette a hellenisták. Vagyis úgy tűnik, hogy egy ilyen belső feszültség alakul ki, és hogy döntenek az apostolok? Azt gondolom, hogy zseniálisan. Azt mondják, hogy mi 12-en, elsősorban a régi 12 törzs, az új Izraelnek vagyunk a pásztorai, de ennek a görögül beszélő, a 70 görög népet megtestesítő, vagy a 70 pogány népet megtestesítő görögül beszélő kereszténységnek legyenek más vezetői. Heten. Ők legyenek a hellenista keresztény közösségnek az apostolai tanítói. És így zseniálisan elkerülik a szakadást. És félig meddig elfogadják azt, amit Szent István képvisel, amit később Pál apostol. Tudjuk, hogy nem könnyen fogadja el ezt az ősegyház, de lassanként ezt a döntést meghozza, és megnyitja a kapuit a pogányság felé. Miért heten vannak ezek a kiválasztott hellenista vezetők? Ebben talán az őskeresztény közösség egy zsidó mintát követ, igen gyakran a zsidó közösségeknek, egy zsinagógának, egy városi gyülekezetnek hét vezetője volt, akiket így hívtak, hogy a város hetei, vagy a hetek tanácsa, vagy a város hét legjobbja. Nevezték őket pásztoroknak is, vagy előjáróknak is. Ők irányították egyébként a zsinagógának a szegény szolgálatát is, azt általában egy háromtagú tanács. Ez volt az úgynevezett karitás csoport, de ebből is egy-két tag mindig a hetek közül származott. Tehát ők irányították az özvegyek, árvák, a szegények gondozását is, de egyébként az egész közösségnek a vezetői is voltak. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a hét ember a görögül beszélő jeruzsálemi zsidó-keresztény közösség vezetői. Mind a hétnek a neve görög. Vagyis látszik, hogy ők kötődnek ehhez a hellenista közösséghez. Egyébként zsidók, kivéve a legutolsó. Miklós, akiről ezt olvassuk, hogy antiókiai származású prozelita. Vagyis ő pogánynak született, zsinagógába járt, lassanként a zsidóság befogadta őt, a tisztulási fürdő által zsidóvá lett, és aztán később pedig keresztényé. És akkor ugorjunk egy nagyot a diakonátushoz. Honnan ered a diakonátus szolgálata az ősegyházban? Mi ennek a gyökere, és hogyan kapcsolódik ehhez az apostolok cselekedeteiben olvasott részhez, a hét vezetőnek a kiválasztásához. Ahogyan láttuk, a zsinagógákban is vannak adományokat kezelő szolgák, de talán még inkább a hellenista görög vallási egyesületekben hallunk diakónusokról. Tehát maga ez a szó, hogy diákonosz, a görög nyelvben ez nem is annyira a zsidó közösségeknél jelenik meg, hanem a pogány vallási egyesületekben, Krisztus előtt 3. századtól. Egyiptomban például hallunk ki erről, hogy diakónusok egyesülete. Lídiában hallunk erről egy egyesületről, ahol papok és papnők, diakónusok és diakonisszák az egyesület tagjai. Vagyis pogány vallási egyesületekben kialakul ez a fajta szolgálat, ami főleg felszolgálást jelent a liturgikus vagy a kultikus étkezéseknél, és más hasonló kiegészítő szolgálatokat. Diakónus ezt jelenti, hogy felszolgáló, szolga. Néha használták szakácsra, szolgára, küldöncre, gondnokra, tehát ilyen kiegészítő szolgálatokat végző személy vallási egyesületekben. A kereszténység valószínűleg az ötletet innen veszi, és a szót is innen veszi. Azonban gyökeresen átalakítja, tehát nem átvesz egy a pogányoknál meglevő vallási funkciót, hanem emlékezik arra, hogy Jézus saját magát elsősorban szolgának nevezte. Azt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, diakónus legyen, és odaadja az életét váltságul sokakért. Megmossa a tanítványai lábát. Az eukarisztia a legfontosabb keresztény liturgikus cselekedet egy asztal körül történik, ahol kell az asztalnál szolgáló személy, vagyis diakónus is. Először diakónusokról a Filippi levélben hallunk. A Filippi levél elején Pál apostol köszönti az episzkoposzokat, a püspököket, és a diakonoszokat, a diakónusokat. Talán azért is említi őket, mert ebben a levélben nagyon sok szó van az adományok gyűjtéséről. Aztán hallunk diakónusokról az első Timóteus levélben, ahol például azt halljuk, hogy ne legyen kettős beszédű, és ne legyen haszonleső. Mire utal ez? A diakónusok látogatták a családokat. Ért fontos, hogy pletykákat ne vigyenek egyik családtól a másikhoz. Ne legyen kettős beszédű. És ne legyen haszonleső, mert az adományokat ők kezelték. Ők gyűjtötték, illetőleg ők segítették ebből a szegényeket. Lassanként tehát kialakul az ősegyházban a krisztusi küldetés, az apostoli küldetésnek a hármas formája. A püspök, az episzkoposz, aki egy személyű vezetőként egy nagyobb közösség élén áll, őrzi ennek a közösségnek az egységét. A papok, presbiterek, vének, akik a püspöknek a segítői. Elsősorban az eukarisztia és a bűnbánat szentségének a szolgálatában. És a diakónusok, akik pedig elsősorban a szegények szolgálatát végzik, a karitást. Rómában például 7 diakónus van, a várost 7 részre osztják. És mindenki egy-egy nagy kerületnek a szegényeiért felel. Igen gyakran a pápa is a fődiakónusból lesz, tehát egy nagyon fontos funkciót látnak el itt a római egyházban. Lassanként azonban sajnos a diakonátus szolgálata kivész az egyházból, és csak egy lépcsőfokká válik a papszentelés előtt. Egy átmeneti diakonátus, ami körülbelül fél évig tart, és utána rögtön pappá szentelik az illetőt. A második vatikáni zsinat az, amelyik visszahozza az állandó,

0: egy személy volt. Mit jelent lélekkel elteltnek lenni? Illetve amikor a főpapok elé vitték, azok azt látták, hogy olyan az arca az írás szerint, mint egy angyalnak. Ezzel mit akart sugallni a szerző?
1: Lélekkel eltelt. Ezt halljuk magáról Jézusról. Szent Lukács írja, hogy Jézus a lélekkel eltelve jön a pusztából, és kezdi el az evangélium hirdetését. A keresztségkor a Jordán partján betölti őt a Szentlélek. A Szentlélek fölkeni őt hatalommal, erővel, hogy gyógyítson és jót tegyen. Ugyanezt halljuk Barnabásról, az apostolok cselekedeteiben, hogy telve volt Szentlélekkel és hittel. Hogy valaki igazi apostol legyen, mint Szent István, ahhoz szüksége van ahhoz, hogy Isten lelke őt egészen betöltse. Senki sem adhatja azt, amilyen nincs. Az lehet igazi apostol, aki élő kapcsolatban van, Istennel, az ő lelkével, Jézussal, benne él. Ennek a feltétele módja pedig az, hogy őszintén megtért ember. Ki bűnbánatot tartott, Jézust követi radikális módon, imádkozik, mély hite van. És hát ezt látjuk a vértanúsága pillanatában is. Azt írja Szent Lukács, hogy az arcát olyannak látják, mint egy angyal. És olyasfajta módon hal meg, ahogyan az Ószövetség legnagyobbjai, illetőleg ahogy maga Jézus. Az Ószövetségben van egy történet, amire Szent Lukács itt utal Szent István kivégzésekor, Nábotnak a meggyilkolása, aki Illés proféta történetében szerepel. Mit hallunk, hogy felbérelnek két hamis tanút, akik azt állítják, hogy ő káromolta Istent és a királyt, és kihurcolják a városból, és megkövezik. Vagyis utal itt Szent Lukács arra, hogy Szent István az Ószövetség legnagyobbjaihoz hasonló. De leginkább Jézusra utal. Mit hallunk Jézusnak a kivégzésekor? Hamis tanúk lépnek föl ellene. Azt állítják, hogy Jézus azt mondta, lerombolom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Vagyis megint csak a templomnak a gyalázása, mint Szent István esetében. Aztán mit mond Jézus a főtanács előtt? Látni fogjátok az emberfiát, ahogy eljön majd az ég felhőin. És mit mond Szent István a főtanács előtt? Látom az emberfiát, amint ott ül a hatalmasnak, a hatalmas Istennek a jobbján. Mit mond Jézus, amikor őt keresztre feszítik? Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És mit mond Szent István? Uram Jézus, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Mit mond Jézus, amikor meghal? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És mit mond Szent István, amikor meghal? Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Vagyis Szent István úgy hal meg, mint Jézus. Minden vértanúnak az élet áldozatában megjelenik újra a kereszt, a húsvét titka. Jézus nyomába lépnek ezek a vértanúk. És ahogy a Jézusnál azt halljuk, hogy amikor kigúnyolják, akkor eltakarták az arcát, letérdeltek előtte, azt mondták, prófétáj, mondd meg, hogy ki ütött meg téged. Utal itt az evangélium Mózesre, akinek eltakarják az arcát, mert ragyogott, ahogy Istent látta a Sínai hegy tetején. Jézus őhozzá hasonló, Mózeshez, őnála sokkal nagyobb, a szenvedésében is. Isten dicsősége, szeretete ragyog az ő életében, sugárzik róla. És ugyanezt látjuk Szent Istvánnál, az arca ragyog. Olyannak látják őt, mint egy angyalt. Nagyon sok helyen a vértanúk kivégzésénél ugyanezt történik. Szent Polikárp, aki Szmirna püspöke és aggasztyánként mágián égetik meg. És azt halljuk, hogy Polikárp azt kéri, hogy ne kötözzék oda a póznához, ő megáll a maga lábán is. Döbbenetten látják, de így is történik, megengedik, és ott marad szépen állva a mágia tetején. Meg sem mozdul, hősiesen vállalja a halált. És a körülállók azt látják, hogy nagyon érdekesen ölelik körül őt a lángok. Olyanná válik, mint egy

0: gyönyörűen megsülő kenyér ragyogást látnak a lángok között. Azt halljuk, hogy amikor vértanúkat megöltek, a cirkuszok porondjain igen gyakran összekapaszkodtak, és énekeltek, ameddig csak tudtak, hatalmas hittel és énekelve, ragyogó arccal adták az életüket Krisztusért. A vértanúknak a nagy hite, szeretete a vértanúságunkban ragyogott föl egészen, ezt látjuk Szent István esetében is. Ragyog az arca, mint egy angyal, és úgy hal meg ugyanazokkal a szavakkal, mint maga Jézus.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

راديو. Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

augusztus 5-e a római Santa Maria Maggiore Bazilika felszentelésének ünnepe, a magyar néphagyományban Havas Boldogasszony napja. A legenda a 4. századra nyúlik vissza, amikor Rómában egy gyermektelen, dúsgazdag, jámbor házaspár templomot akart építetni. Mária egy forró nyári éjszakán megjelent álmukban, és tudtukra adta, hogy odaépítsék a templomot, ahová másnap reggel hó esik. Ugyanezt az álmot látta Liberius pápa is. A hó az Exvilinius hegyére hullott, ahol a templom felépült. Ez lett a Santa Maria Maggiore katedrális. Fölszentelési ünnepe augusztus 5-e az egész egyházban elterjedt. Főoltárképe kegyképpé lett. A hagyomány szerint Nagy Szent Gergely pápa idején a kép körbehordozására megszűnt Rómában a dühöngő pestis járvány. Ezért Havas Boldogasszony biztos menedékké vált pestis idején. Tiszteletére Európa szerte templomokat, kápolnákat építettek. Teleki József, ferences rendi szerzetes, így ír a legendáról. Megszomorodtak és elbusultak régen ama római gazdag házasok, Patricius és az ő élete párja, ezért háborúságokban ők is Dáviddal a hegyek tetejére tétetett úrháza hegyére, a boldogságos Szűz Máriára emelték szemeiket, néki ajánlották gazdagságokat, tőle kértek segítséget. S íme a titkos értelmű hegy, Mária, e mai napon úgy, mint augusztus holnapnak 5. napján, mikor Rómában leghevesebb melegek uralkodnak, Havas hegyet mutatott a gazdag házasoknak, jelentvén nékik, hogy ott, azon a havakkal meghintett hegyen, az ő gazdagságokból jeles szent egyházat építenének, melyben osztán ő minden időkben segítő Havas hegye és védelmező bástyája lenne Róma városának. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján minden évben virágszirmok hullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt. Magyarország vonatkozásában így folytatja a szerzetes. Nem különben a mi hajdani magyar eleink, körülvétetvén itt, a Tisza melléki térségen, a ma vad erkölcsű napkeleti ellenségektől megszomorodtak, elbusultak, ezért ezek is, amiként Dávid és Patricius, ugyan a hegyek tetejére tétetett titkos értelmű hegyre, magyar hazánk választott pártfogójára, a boldogságos Szűz Máriára emelték szemeiket, néki ajánlották vanyolyokat, tőle vártak segítséget. Az irgalmas szűzanya mutatott eleinknek is itt, ahol ma összegyűltünk, egy szép havas helyet, jelentvén nékik, hogy építenének az örökös tiszteletére szent egyházat, melyben osztán ő minden időkben segítő havas hegye és védelmező bássája lenne Szöged városának. Úgy is lőn, építettek előbb a szögediek, havi boldogasszony tiszteletére Kisdet szent egyházat, azután pedig a ma győzhetetlen magyar bajnok, Corvinus Mátyás király, minek utána a bosnyai törököket megverte, és itt Szögeden országgyűlést tartott, Önnön királyi költségével felemelte ezt a jeles szent egyházat, melyben havi boldogasszony nagyasszonyunk az időtől fogva mind háborúban, mind békességben segítő havas hegye vala a Tisza melléki magyar népnek, úgyhogy néhai, nagy emlékezető, Eszterházi Pál leírván a magyarországi csodákkal tündöklő szent helyeket, képeket, ezt a szögedi havas hegyet is a bent lévő kegyes képpel azok közé számlálná, és a szögedi havi boldogasszony szögedi segítőnek nevezné. Sőt, magyarországi csodálatos képekről itt litániában is ezeket a szókat említené Mária, szögedi segítő,
könyörög érettünk. A Mária Maggiore oltárképéről, illetve annak másolatairól később több újabb másolat készült. Ezek egyike ma a makói Szent István király templomban található, mely a hagyomány szerint a szegedi Havas Boldogasszony templomból került Makóra 1552-ben, amikor a török Szegedet elfoglalta. Havas Boldogasszonyhoz később is számos csoda kapcsolódott. Közülük a legnevesebb Savoyai Jenő herceg csatája. A herceg 1716. augusztus 5-én Havas Boldogasszony ünnepén aratott győzelmet Péterváradnál a török fölött. Midőn már úgy tűnt, hogy a törököké a győzelem, a herceg a magával hozott Havas Boldogasszony kép előtt imádkozott mennyei segítségért. Imájára sűrű hóesés takarta el a keresztény sereget, a törökök elől, s a csata végül a keresztények győzelmével végződött. A havi vagy havas boldogasszony ünnepe Szeged alsóvároson az 1503-ban felszentelt gótikus csarnoktemplom búcsúnapja, mely a délalföldi katolikus közösségnek ez az egyik legjelentősebb ünnepe, búcsújáró helye, ahol évről évre ezrek imádkoznak Havas Boldogasszony kegyképe előtt. Ezen a forró nyári napon esett legendás havazás emlékét, a pestis elleni oltalmat és jeles termésjósló hiedelmeket ötvözi ez az ünnep. Magyarország több települése, mint például Pécset vagy Bátraverebé Szentkutod, ezen a napon tartják a főbúcsút, mely során a hívek Máriához, mint közbenjáróhoz imádkoznak a természeti csapások és a betegségek elkerüléséért.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Augusztus 5-e a római Santa Maria Maggiore Bazilika, a legősibb Mária templom felszentelésének az ünnepe, amelyet népünk Havas Boldogasszony néven emleget. A legenda szerint a bazilika helyét maga a szűzanya mutatta meg. Történt, hogy a 4. században egy gazdag római polgár és felesége, gyermekük nem lévén, elhatározták, hogy egész vagyonukat Szűz Máriának ajánlják föl. A Szent Szűz álmukban kinyilatkoztatta nekik, hogy azon a helyen, ahol a következő napon, éppen augusztus 5-én, majd mindent hó borít, emeljenek egy nagy és szép templomot. Így épült föl a máig álló pompás bazilika, minden Mária tiszteletére épült templomunk édesanyja. Oltárképe önálló képtípus teremtett, s azt a hagyomány szerint maga Szent Lukács evangélista festette. Szeged alsóváros gótikus ferences temploma a Havas Boldogasszony kultusz talán legkorábbi és egyik legjelentősebb emléke a Kárpát-medencében, de a legrégiebbek közé tartozik egész Közép-Európában is. Havas Boldogasszony napját, mint a legtöbb Mária ünnepet, asszonyi dologtiltó napként tartjuk számon, leginkább a mosást és a kenyérsütést tiltották. Néhol, különösen a mélyen vallásos palózság körében úgy hitték, úgy hiszik, hogy a boldogasszony ezen a napon személyesen látogat el a földre, számba veszi, megnézi a gyümölcs termését és azt, hogy sikeres volt-e az aratás. Az ünnep hagyományának foglalata számos példával ott van a magyar archaikus imádságainkban is. Műsorunk zárásaként idézzünk egy szép példát, melyet éppen a Szeged alsóvárosi templomban virrasztó asszonyoktól gyűjtött Erdély Zsuzsanna még az 1970-es években. Hol lakik a Jézus? Tengernek közepén, aranyfának aranyágán. Asszonyunk Mária arra megy, s kérdé tőle Szent Lukács evangélista. Mit sírsz, mit keseregsz, asszonyunk Mária? Én nem sírok, nem kesergek, Szent Lukács evangélista, csak az én szerelmes szent fiam szavait mondom. Menj el a fekete föld színére, Ádám bűnös magzataihoz, kiáltsd, hirdesd az én imádságomat. Ágfa leveledzik, búza bimbózik, keresztfa virágozik. Ámen.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélekjárt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Négy magyar is szerepel majd az első solti nemzetközi karmesterverseny résztvevői között. Kádi Biblia 400 címmel időszaki kiállítást nyílt a belvárosi főplébánia templom altemplomában. A magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei besegítenek a lakosság áramellátásába. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A 18 és 35 év közötti karmesterek számára meghirdetett háromfordulós versenyre világszerte nagy volt az érdeklődés. 61 országból közel 400 pályázat érkezett. Az előválogató során a szakmai előzsűri a beküldött videófelvételek alapján szűkítette le a mezőnyt 24 fősre. Európából, Kanadából, Dél-Amerikából és Ázsiából is érkeznek versenyzők, a legfiatalabb induló 23 éves, számolt be a MÜPA honlapján. A 24 fiatal dirigens köztük 4 magyar tehetség lépett majd a pódiumra. A koncertek szólistái között ott lesz a felvidéki Teleng Mária opera énekesnő is. A verseny döntőjét október 9-én rendezik meg majd a MÜPA-ban, ahol a 4 legkiválóbb versenyző a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén dirigálhat. A solti nemzetközi karmesterverseny győztesének kilétére az október 10-i gálakoncerten derül fény, itt hirdetik majd ki a közönségszavazás nyertesét is. 1926-ban Bécsben jelent meg Kádi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus biblia fordítás. Az évforduló alkalmából a belvárosi főplébánia a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya intézményeivel, valamint a Piarista Rend magyar tartománya közös kiállítást nyitott a templom altemplomában. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok, olvasható a templom hirdetései között. A korszak megismerését és megértését 8 darab rollap tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből és a bábok világába is elkalauzol. Vízvári László piarista 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus párbeszédeit vitte bábszint darabba. Ezek közül a tékozló fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg a kiállításon, mely szeptember 30-áig látogatható. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei. Télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Olvasható a szeretetszolgálat közleményében. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművét Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A csúcs teljesítményen működő 24 naperőmű, a napsütéses órák magas száma nagy mennyiségben táplál be energiát a hálózatba.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
1: Hirdessétek dicsőségét. Síje Jenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hála Uram neked! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát nagyon szép napokat kaptam a mostani műsoromhoz. Két gyönyörű ünnepnapunk van ebben a hónapban. Az egyik a Szűzanya köszöntése, a Szűzanya ünnepnapja. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátronánk, énekelti a nép évszázadok óta. És nem véletlen, mert ez nagy boldog asszony ünnepnapja. És a másik gyönyörű ünnepnap, melyik erősen kötődik és csatlakozik ehhez, államalapító Szent István királyunk ünneplése, ünnepnapja. Hát a kettő kicsit össze is nő, össze is illik, hiszen Szent István királyunk volt, aki mikor a fiát, Imre herceget egy tragikus baleset érte, a vadászbaleset, akkor a szűzanyának ajánlotta az országot, mert nem volt utód igazán, akit alkalmasnak tartottak. És hát így van ez most is, amikor az ünnepre készülünk, hogy elgondolkodunk ezeken a dolgokon. Vajon mit jelent nekünk a szűzanya? Igen, 1000 év óta mi Mária országa vagyunk, Szent István királyunk felajánlásával. És így imádkozom a szűzanyához minden nap. Minden nap imádságomban ott van ő. Persze, a Szent Háromságos Istent áldom és imádom és szolgálom, de nekünk van egy ajándékunk, és ő Mária, a mi nagy boldogasszony anyánk, régi nagy pátronánk, akihez újra és újra az én generációm is megtanult imádkozni. Ez az én ajándékom persze, egy olyan családba születtem bele, amely átélt sok tragédiát, de végül is a legnagyobb ajándékot kaptam bennük. Ott a Kármelita templom mellett édesanyám és nagymamám és a család sok-sok tagja a Kármelita atyáktól, akik a szűzanyát szolgálták. Ott, abban a kis angyalföldi templomban, a Kármelita templomban, ott olyan nagy lelki éhség volt a szűzanyára, és azok a nagyszerű atyák és papok, akik persze a kommunista dühtől tajtékozva szétveredtek, mert minden rendet, minden szerzetes rendet és a papok nagy részét is üldözték, szétverték, de ezek az atyák mégül is szent szolgálatban ott maradtak, akit lehetett, és végezte tovább azt a csodát, hogy bátorítsa, biztassa azokat az embereket, akik egy olyan korba csöppentek bele a második világháború után, amely pokollá tette a vallásos, a hívő emberek életét. Hát akkor jöjjenek a dalok, amiknek az eredete ebben van, ebben a családban, és ebben a kármelita lelkiségben, amelyet kisgyerekkorom óta szívtam, így született meg az én szívemben az első Mária énekem. Mária jó anyánk, kérünk, hogy nézd le ránk, ó néz, ó néz.

következő dal Fohász Máriához. Ezt a dalt Borka Zsolt barátom írta. Így ismertem őt meg, jött hozzám az akkori kis kórusunkba, amik néhány fiatallal összeálltunk és jártunk vele a templomokat, ahova meghívtak éppen. Hát ez egy veszélyes időszak volt akkor, mert a komcsi barátaink mindent megtettek, hogy az egyházakat próbálják ellenőrizni, papokat üldözni, és a vallásos fiatalokat is természetesen, ne szépítsük a dolgokat. Zsolti pedig írt egy gyönyörű éneket, Mária, Mária, szép világszál, védelmez magyarok nagyasszonya, imádkozz érettünk anyánk. Kérem önöket, mindenkit, aki hallgatja a műsoromat, imádkozzatok Borka Zsoltihez, az én barátomért, zenésztársamért, rokonomért, mert készül a hazatérésre. Súlyos betegségen esett át, sok műtéten, rettenetes fájdalmakkal éli az életet is. Most otthon van, nem a kórházban, mert a családja mindent megtesz érte. Otthon segítség, bátorítsák, ápolják, amit csak tudnak megtenni. De nincs segítség, ezt megmondták a legnagyszerűbb orvosok is. Sokadik műtét után nincs lehetőség, és mi hisszük, hogy az Úr vele van, és ha nem jön a gyógyulás ajándéka, akkor lesz boldog hazatérés számára. Hát így imádkozzunk. Uram, legyen meg a te akaratod Borka Zsoltival, de azért kérünk, segítsd őt, ments meg őt és családját.

A következő Mária énekem, Szeretünk téged, Mária. Igen, ez is abban a korban született, amikor még egyházüldözés volt. Hát ez volt, elég sokáig tartott. Aztán persze jött a rendszerváltás, és emberhez méltóbb életet kaptunk mi is. Már az iskolákban, az egyetemekben, még az óvodákban sem üldözték már a keresztényeket. Hihetetlen mi volt. Manapság sokan beszélnek ilyenről, meg olyanról. Fogalmuk sincs a mai ifjúságnak, hogy mit jelentett a 70-es, 80-as években keresztény emberként felnőni, gyerekként is, szülőként is, dolgozva, végezni a munkát, a feladatot. Hát, mi szeretünk téged, Mária, mert itt voltál velünk, és hiszük, hogy itt vagy velünk, a gyerekeinkkel, unokáinkkal, most is, amikor viszonylag békében éltünk, bár körülöttünk szörnyeteg a világ. Hát ez borzalom. Ezért nagyon fontos, hogy kérjük Máriát.

következő dal a Duna mellett. A Duna mellől a dal hozzád száll. A Duna mellett a szívünk téged vár. Ó, napban öltözött asszony, jöjj ma is, légy itt velünk. Nem tudjuk, mi lesz a jövőnk. Ki tudja, mi lesz még az életünkben. Hát én már egyre öregebb vagyok, ugye, már a 80 felé közeledem. De hát vannak fiatalok is, és vannak az utánunk jövők, gyermekeink, unokáink. Szűzanya, 1000 év óta mi a te országod vagyunk, legyél most is, ami égi édesanyánk, segítünk.

0: következő dal egy kicsit vallomás. Benne van az ifjúságom, az életem, azoknak is köszönet, akik felneveltek, és azok is, akik végigvezették az életemet, és átsegítettek a gondokon, bajokon a legnehezebb időszakban is. És ez a dal címe, Hazám útjaim megyek, megyek feléd, mert szülőhazám itt a föld, és innen vonz az ég hozzád felét. Hiszem, szűzanya, itt leszel velem halálomig, és itt lesz fel az utánam jövő generációknak is. Ott voltál velünk, házasságkötésünk elejétől, vigyáztál ránk, Szent Józseffel, és vigyáztál ránk, és vigyáztál gyermekeinkre, unokáinkra, akik itt lesznek, és folytatják ezt a csodát, ezt a gyönyörű szolgálatot, amelyel én annak idején még bejárhattam az egész Magyarországot, a régi trianoni Magyarországot. Remélem, hogy még unokáim, gyermekeim is meg tudják ezt tenni. Folytatódik, és a békét maga az Úristen, mert ő a történelmi ura. Ő fogja megadni utánunk jövőknek.
1: Hazám útjaim megyek,

0: A következő dal címe Reményt és jövőt adj, ott van bennem a vágy, a remény és a jövő utáni vágy. Uram, ez így nem jó, valami elhibázott, valamit elromlott a hazánkban, a népünkben. Nem csak a felnőtt generáció, de az ifjúság is. Talán egy kicsit is elszálltak a dolgok. Nem tudom, nem akarok ítélkezni senki és semmi fölött, de valami nincs rendben. Hiszem, hogy ez az ország, ez a nép nem fogja elhagyni a hitét, a reményét, egyházát. Sokan megtették, de az egyre nagyobb a bukáshoz vezető út. Csak azt ment meg minket, ha visszatérünk a hitünkhöz, egyházunkhoz. Európa népei már nem tudják megtenni. Végletesen tönkretették a hazájukat, a népüket. Én így látom, ennyit értettem meg ezekből a dolgokból, amiket hallok róluk. De hiszem, hogy itt van velünk az égi édesanyánk, itt van velünk az Úr, a mindenható Isten, akit szolgálunk. És lesz reményünk és jövőnk.
1: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordul.

következő ének pedig hát augusztus nagy ünnepnapja, államalapító Szent Istvánunk ünnepnapja, augusztus 20-a. Itt hosszú évtizedeken keresztül gyönyörű Szent István napi ünnepségek voltak, a tűzijáték és mindaz a szépség, amit láttunk. Ezek csak persze ünnepségek, de ami a szívünkben van, az a legfontosabb, hogy követjük István király tanítását, amelyet sokszor ezen az ünnepnapon felolvasnak, Intelmek címmel. Ő, aki Szent Imre herceg édesapjaként mindent megtett, aki a legkiváló pedagógust választotta, mert ott volt velük Szent Gellért, a legkiváló püspökök egyike, magyar püspöké lett, aki mindent megtett a hazájáért, és végül az életét áldozta. Ma is ez kellene. Akik a kommunista időszakban is börtönöket járták, mert bosszújából az államnak ávót küldett ránk, és sok minden mást, és próbálta tönkretenni a papokat és a hívő emberek életét. Munkahelyről sok embert eltávolítottak emiatt. Hát azért mondom el, hogy ismerjék az emberek a történelem múltat. Én átéltem, és szeretném, ha nem így folytatódna a világ. Szent István király, magyarok csillaga, legyél közben járunk az Úristennél. Újra és újra kérd Máriát, legyen a mi ég édesanyánk, Magyarország védőasszonya. Te pedig, Szent István király, legyél

jöjjön a következő dal, a befejezőjének. Jézus Anya Mária oratórium, talán ez az egyik főművem, az utolsó nagy művem, amelyet írtam, a 14. tétel. Legyen ez a dal bátorítás, biztatás, reménység valamennyünk számára. Mi bízhatunk, mi Mária országa vagyunk 1000 év óta, és nek benne még hit is van, és remélem sokan hűségesen az egyházunkhoz, a hitünkhez ugyanezt valljuk valamennyien. Nem veszíthetjük el a hitünket, a reményünket. Benned bízunk, Szűzanya. Benned bízunk, Szent István királyunk. Köszönjük. Napba öltözött asszony, maradj itt velünk, amíg csak élünk. Földi utat, zarándok utat járni kell. Légy velünk, napba öltözött asszonyunk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Adj innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben őrá szegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Hírpercek.
1: Bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Fiókházat építettek a ferencesek Pécsen. Friss, pisztrán konzerv az idei strandétel. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője, Szopko Anna. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúság világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot, közölte a Magyar Kurír. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik. A himnuszt több nyelven adják majd elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarra, míg a második egy remixelt pop verzió. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiókházat alapított Pécsen. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó kánonjogi szakaszának megfelelően a főpásztor augusztus 1-ével a Pécs Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mivoltát megszüntette és templom igazgatósággá minősített át, tudósította a Magyar Kurér. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve sajátrendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. A Hunyadi János utcában található Pécs-Ferences Domus Filialis fiókház tagjai Orosz András Lóránt, Lovász László Rajmund és Bécser Péter Róbert testvérek. Pécsen néhány éve kezdődött újra a ferences jelenlét építése. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, de több más kategóriában is díjazták a balatoni vendéglátósokat csütörtökön Tihanyban, a Balatoni Kör rendezvényén, szerepel az MTI hírei között. A balatoni körtagjai által előzsűrizett mezőnyből 10 jutottak a döntőbe, a zsűri a tó körül végigkóstolta a döntős ételeket. A Keszthely melletti Panarintől származó sült és filézett pisztránk fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel frissen kerül a konzervbe. Tálalás előtt füstöt zárnak bele, amely a vendég előtt felnyitáskor szabadul ki. Az étel elvihető, piknik csomagban is kínálható, a több kategóriából kiemelve, még a strand desszerteket a nyertes gyenesdiási Móni Süti gubacsintája, mely a mákos gubát és a palacsintát egyesíti. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.

Isten a világot egykor megteremtette, a megváltással újjáalkotta, és szeretetével állandóan megújítja. Hívjuk őt örvendező lélekkel.

0: Könyörögünk, mindenható örökisten, bizalommal atyánknak szólítunk téged. Tökéletesíts szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Mária Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
2: Máriát dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Tegnap elmondtam, hogy mindenki a plébános gondjára van bízva, és nem könnyű mindenki pásztora lenni. A mai ember épp úgy alá van vetve, mint mindig, talán még erősebben, a működő kegyelem misztériumának és a gonoszság titkának. Úgy is mondhatjuk, hogy alá van vetve az evangelizálásnak és az ellen evangelizálásnak. Az evangelizálás ki akarja szabadítani a bűnből, üdvözíteni, gyógyítani és megszentelni akar, hogy a bűn felett győzzön a szeretet. A rendszerezett ellen evangelizálást egy névtelen központ irányítja, és az ember gyenge pontjait keresi, hogy lerombolja erkölcsi értékeit. Meg akar győzni, hogy az igazi valóság a bűn és a rombolás. Az ellenevangelizálás rátör az emberre a környezetből, saját bűnre hajló természetéből. Sok fegyvert használ. Többek között az ideológiai elveket. Ezek szerint a gazdaság és a személy szubjektív lelkiismerete az élet legnagyobb értéke. A hit szubjektív dolog. Az ember csak azt fogadja el, ami neki tetszik, vagy megtapasztal, de nem szükséges, hogy ezzel megváltoztassa szokásait. Ha valamelyik vallásközösséghez tartozik, csak annyira, amennyire neki tetszik. Az erkölcs is függetleníti magát. Az ember a forrása az erkölcsi törvénynek. A politika, gazdaság, nevelés, stb. Függetlenítették magukat az erkölcstől. A világ mindenséget akarja az ember meghódítani, de függetlenül mindentől, Istentől is. A világ számára Isten nem létezik. Mindent az észből és a technikából kell értelmezni. Ezek a közforgalomban lévő gondolatokból keletkezett a mindent relativizáló és elvilágiasodott áramlat. Továbbfejlesztve ebből agnoszticizmus és ateizmus lett. Ennek következménye a fogyasztótársadalom. Legyen az egyéneknek széleskörű tapasztalatai mindarról, ami tetszik neki, tehát az élvezet és a gyönyör keresése. Így formálják az elembertelenedett egyéneket, és rombolják az emberek közötti kapcsolatot. Függőséget hoz létre. Mesterségesen növelt igények támadnak, lerombolják a meglévő kultúrát. Az egyén lerombolásával párhuzamosan halad a társadalom megsemmisítése. Mindig nagyobb néptömegek máshova költöznek, és ezzel elveszítik természetes gyökereiket. A társadalmi változás abban áll, hogy a gazdaság és a politika független lett az erkölcstől. A cél a gyors, gátlásmentes meggazdagodás és a hatalom megszerzése. Ehhez járul a bürokrácia megnövekedése, amely a legtöbb esetben teljesen terméketlen és korrupt. Az evangélium ismeretlen ezekben a körökben. Széles néprétegek elszegényednek, és nincstelenekké válnak, mert nem bírják az iramot. Vannak hajléktalanok a szegény Magyarországon, épp úgy, mint a gazdag Japánban. Az értékek kevés kézbe koncentrálódnak, a tőke és a munkalehetőség más országokba vándorol. Nem lehet a nép és az ország érdekeit megvédeni. Az Európai Államszövetség át fog változni Európai Egyesült Államokká, ahol már Magyarország pár tucat képviselőjével nem tud semmilyen nemzeti értéket megvédeni. A közös joghoz kell alkalmazkodni. Ennek ellensúlyaként radikális mozgalmak jelennek meg, amelyek már nem az evangéliumból táplálkoznak. Új vallásos megmozdulások, különböző szekták születnek, lelkiségi csoportok, ezorétikus tapasztalatokkal, különféle tanításokat próbálnak egyeztetni. A katolikus egyházban is megjelennek olyan törekvések, melyek nem egyeznek meg az egyház fegyelemmel és a tanítással. Például a papok házassága, nők pappá szentelése, vagy pont az ellenkezője, mint Lefebvre vallásszakadása. A paphiány is nagy gondot okoz a hagyományos lelkipásztorkodásban. Az egyházban nincs elég ösztönzés, hogy a világiak szerepet vállaljanak. A beállítottság manapság is az, hogy mindent a papnak kell megtenni. Például sokan úgy vélik, hogy az egyházi iskolákban felszentelt papoknak kell tanítani, mintha lenne zsidó számtan vagy evangélikus kémia. Másrészt sok helyen a plébánosok minden egyházközségi feladatot maguknak tartanak fenn. A lelkipásztori munka abban áll, hogy táplálják még a karámban maradt bárányokat. Minden lelkipásztori feladat csak a meglévő megőrzésére szolgál. Más szóval misézni azon keveseknek, akik eljöttek, kitoktatást vállalni, néha gyóntatni, pár jámbor egyletet szervezni, esetleg csak megtűrni. Mintha az lenne az egyház feladata, hogy magát mentse, de nem veszik figyelembe a zsinat felszólítását, hogy a plébánosnak feladata a hithirdetés a plébánia területén élő, nem gyakorló keresztények között, a más vallásúak között, sőt az ateisták és a hitetlenek között is. Mindezek a plébánia célembereinek kellenének, hogy legyenek. Különben a lelkipásztori munka megmerevedik, begyöpösödik. Ez a lelkipásztori módszer mellékterméke, hogy megnőtt a hitetlenség és az ateista elvilágiasodás. Talán nem is harcolnak Isten ellen, csak egyszerűen nem vesznek tudomást róla, és függetleni

pász sokáig lemondott arról, hogy elérje a híveket. Pár évvel ezelőtt Budapesten említettem előadásomban egyik esperesi kerületben, hogy a meglévő lelkipásztori módszerek elégtelenek és részben alkalmazhatatlanok az új evangelizálásban. Megkérdezték, hogy miért lenne elégtelen. Mikor hazaérkeztem, áttanulmányoztam a főegyházmegye az interneten közzétett adatait. Megdöbbentem olvasásakor. A főegyházmegyének 2.094.000 lakosa van, ebből 1.258.000 katolikus. 229 misézőhely létezik, és vasárnaponként 528 misét mondanak. Ha a 229 misézőhely átlagbefogadó képességére 400 helyet számítunk, például a Szervita templomba csak 200 ülőhelyet számoltam, akkor optimális esetben 210 ezer ember vehet részt a vasárnapi misén. Tehát 1 millió katolikusnak az egyházmegyében fizikailag semmi lehetősége nincs misére menni és vallását gyakorolni. Nincs se templom, se plébánia számukra. Eleve lemondtunk, hogy a katolikusok 80%-a gyakorolja vallását. 1000 katolikusra 5,6 keresztelés jut, tehát a katolikus gyerekek fele nem lesz megkeresztelve. Korunk megszentségtelenítette az életet és a szokásokat. Nincs ünnep, nincs vasárnap. Minden viszonyt tagadnak a lélekkel és a túlvilággal. Abszolút értéknek tekintik a testet, a pénzt, a jólétet, a gyönyört. És bizony vannak lelkipásztorok, akik mindezt még az evangéliummal is egyeztetni akarják, mintha az evangélium tévedne, és a világnak lenne igaza. A világhoz kell alkalmazkodni, mert nem lehetünk úgy, mint régen mondják. Ez a beállítottság belefészkelte magát a modern kultúra legbelsejébe. Ezeket a felfogásokat nem csak egy jól felkészült kisebbség képviseli, hanem behatoltak a vallásos nép körébe is. A kérdés az, lehet-e a mi korunknak is az evangéliumot hirdetni? Nos, annak ellenére, hogy létezik ez az ürességtől kongó kultúra, még nem tűnt el az evangélium teljesen az emberi szívekben. Új erők keletkeznek, hogy válaszoljanak a modern kor kihívására. Van ereje az evangéliumnak, annak ellenére, hogy nem mindig elégségesek a külső körülmények. Az új evangelizálás megköveteli, hogy keresztény módon értelmezzük a valóságot. Nem mint egyszeri szociológiai adatot, hanem mint Isten hívását, amely kihívás az egyén és a közösségi szabadságra. Ha ezeket az adatokat kiértékeljük, ne hiányozzon a bizalom Jézusban, aki vigyáz a egyházára. Isten hű, megígérte az üdvösséget. A modern helyzet jelentéseket, amelyeket az egyházról készítenek, Isten kinyilatkoztatásának fényébe olvassuk, és ne a szociológusok tanulmányainak hódoljunk. Tudnunk kell, hogy a világot nem a jelenlegi berendezések és szervezések mozgatják, hanem az eszmék, értékek, értékszempontok és mindenek előtt a személyek, akik az eszmék szolgálatába álltak. A személyek vallási beállítottsága szerint lehetnek hitetlenek, nem gyakorló vagy tradicionális keresztények. Minden igehirdetésnek az a bizalom az alapja, hogy a személyeket meg lehet változtatni. A lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása nem abból áll, hogy nem törődünk velük, hanem biztatjuk őket, hogy határozzanak és felelősséget vállaljanak. A világot meg lehet változtatni.

0: látni. Az igehirdetésben a világiak a legjobb segítők. Ők az illetékesek, hogy a papokkal együtt képesek legyenek leolvasni az idők jeleit. A papok vizsgálják meg a szellemeket, hogy Istentől származnak-e. A hit segítségével kell, hogy észrevegyék a világiak sokféle formában megjelenő karizmáit. Ezt nem elég észrevenni, hanem örömmel ismerjék el, és segítsenek ezeket továbbfejleszteni. Isten ajándékai nagy bőségben található meg a híveknél. Különösen azon karizmák érdemelnek figyelmet, amelyek sok embert a mélyebb lelkélet felé vezetnek. Bizalommal ruházzanak át feladatokat is a világi hívekre az egyház szolgálatában. Biztosítsanak szabad teret tevékenységüknek. Bátorítsák őket, hogy ők legyenek a kezdeményezők. A pap nem azért adja át magát a világnak, hogy a világ színvonalára süllyedjen, hanem hogy fölemelje magához a világot. Ő a közösség és a párbeszéd embere. Képviseli a testvériséget minden emberrel az igazság keresésében, és így dolgozik a békért és az igazságért. A papi szolgálat célja, hogy lehetségessé tegye az, hogy az emberek találkozzanak Krisztussal. Ez az élet minden területére szól, a kultúra, a társadalom, a politika és a vallás színvonalán. A plébános vezető sok alkalma nyílik, hogy élje papi mi volt át a világiak között, hogy velük teljes egyetértésben haladjon és vándoroljon az örök atya felé. Igaz, megjelenhet a kockázat, hogy annyira belemerül a világba, hogy végül nem látja a fától az erdőt. Megfeledkezik egyházi mi voltáról és a plébánia céljáról.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.

0: hírpercek.
1: Boldog Bódi Mária Magdolna földi születésének 105. évfordulóját ünnepelték augusztus 8-án Veszprémben. Isten módjára látni az embert, Alsőrsön imádkoztak papi és szerzetesi hivatásokért. Boldog Bódi Mária Magdolna utazókabicsai bejárták Európát. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A Szent Mihály Főszékesegyházban dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a 105 évvel ezelőtt, 1921. augusztus 8-án Szigligeten született vértanú tiszteletére. Udvardi György érsek kiemelte, a hit nem csupán gondolat vagy érzés, hanem döntés is. Jézus arra hívja az embert, hogy merjen kilépni megszokott biztonságából, bízzon benne, és tegyen meg azt a lépést, amelyet kér tőle. A főpásztor rámutatott, Boldog Bódi Mária Magdolna egész élete ennek a bátor hitnek a példája. Nem csak vértanúságában, hanem életének nehézségei, a szegénység és a beszűkülő lehetőségek között is újra és újra krisztusi döntést tudott hozni. A liturgia végén a főpásztor és az asszisztencia a Szent Imre oltárnál elhelyezett Boldog Bódi Mária Magdolna eregéhez vonult, ahol a hívekkel együtt imádkoztak. Az ünnepi este a Mendelssohn kamarazenekar koncertjével folytatódott a Szent Mihály Főszékesegyházban. Alsőrsön tartották augusztus 6-án a Veszprémi Főegyházmegye havi első csütörtöki ima alkalmát. A Boldog Gizella királyné templomban a papi és szerzetesi hivatásokért felajánlott szentségimádást és az azt követő szentmisét dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette. György érsek Jézus szavait idézve, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, hangsúlyozta, az egyház hisz az imádság erejében és abban, hogy Isten gondoskodni akar népéről olyan pásztorok által, akik tanítóként, prófétaként és vezetőként szolgálják a közösséget. Mivel az egyház ezen a napon Urunk színelváltozását ünnepelte, a főpásztor három emlékedésben a napi evangélium segítségével mutatta be a papi hivatás titkát. Különleges missziót teljesítenek Boldog Bódi Mária Magdolna utazókavicsai. Az elmúlt hónapokban Magyarország számos pontjára és több európai országba is eljutottak. Templomokban, kegyhelyeken és történelmi városokban adva hírt Magdi életéről és példájáról. Az egyik kabics például Hébízről indult, majd Miskolc felsőhámori templomba érkezett, egy másik Szerencsről Tihanyba, majd Pécsre jutott. Az utazók azonban már rég átlépték Magyarország határait is. Csehországban, Prágában is felbukkantak. Egy kabics Karlovy Vary Mária Magdolna templomába is eljutott. Franciaországban, Lyonban, a Miasszonyunk bazilika lépcsőjén is feltűnt egy Magdi kabics. Az elmúlt egy évben pedig az utazókavicsok jártak már többek között Párizsban, Rómában, Jeruzsálemben, Rodoszon és Marseille-ben, valamint Németországban és Ausztria számos településén, és még sorolhatnánk mennyi-mennyi helyen. Mindenkinek hálásan köszönik a szervezők a belefektetett munkát, energiát, és hogy a Facebook oldalon rendszeresen beszámolnak a kavicsok útjáról. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.
2: Az első napon veled voltam kertedben. Nekem adtál mindent. Mégis, hogy teljes legyek, egyedül rád volt szükségem, Istenem. Mivel csábított a kígyó, hogy hozzád hűtlen lettem, tudást ígért, de én csak felejtettem. A második napon kietlen pusztában bolyongtam, elhalványult bennem neved és az imád, Cserepes ajkam csak nyögte a törvény szigorát. A szenvedés lett minden tudásom, szívem megkeményedett. Sűrű és sötét lett bennem a vér. Uram, hol keresselek? A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és én akár a kertedben egykoron rejtőzni vágytam szégyenemben, hogy ne tudják, amit én tudok. Elfogyott minden borom. Mária látta jól, szelíden kézen fogott, s egy kérést, a kérést fiához elimádkozott. Azután csend. Szomjaztuk a kegyelmet, s a csodák sorának végtelenje elindult egy szóra, megindult egy csendre. Mária szólt ismét, amit kér, tegyétek meg, s vízzel mertük tele a kőedényeket. Borrá lett a víz, ez volt első jelünk, és hittünk benne, az Úr van itt velünk. Most az Úr szeme, mint a nap, rám ragyog, s e fényben neki ma újra igent mondhatok. Tarts meg, Istenem! Óvjatok, angyalok! Ma Krisztusnak újra hűséget fogadok.

Maradj velem, ha utcák vadonában, nyüzsgő tömegben társtalan bolyongok, és összefog mindenki ellenem. Bűn buktatói ne botoljék lábam. Védőn, mint vándort ráboruló lombok, takarj be, s fordíts befelé szemem. Maradj velem, s kísértetes magányom rémségeit rám zudulni ne engedd. Nincs hajladozóbb nátszál kívülem. S ha lelkem tépelődve sok talányon, testem törékeny cserepében szenved. Szép szavaidra, nyisd meg a fülem. Maradj velem, ha úttalan utakra terel a képzelet vad vágtatása. Ha nyugtalan szív tétován vezet, s kalandok fényei után kutatva, nyugalma sírját esztelenül ássa, tedd homlokomra hűsítő kezed. Maradj velem, ha elragadna lázam, fékezz, ha vérem és vágyam csihol még. Sötétre szürkít már az alkonyat. Mind mélyebbre kell magamat alázzam, s ha rossz ritmusra hamisan dalolnék, te szólj helyettem, s vedd el hangomat. Maradj velem, ha éj sötétül kint benn, és benne elmerül és semmivé lesz, dal, ifjúság, barátság, szerelem. Ha mindent elhagyok, és elhagy minden, örök szépségre s ifjúságra élesz, s maradj örökre te, csak te velem. Gát István.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Becsüljük meg egymást. Istenünkhöz fordulunk nemzetünkért, hogy segítsen bennünket, hogy előbbre jussunk, és hogy gyermekeinknek és unokáinknak békésebb és nyugodtabb világa legyen. A mai közéletben azonban ez még nincsen jelen. Nincs jelen egymás megbecsülése. Nincs jelen a másiknak az elfogadása úgy, ahogy van. Sőt, egymást gyanakodva méregetik az emberek, és nagyon sokszor inkább rosszat mondanak a másikról, mint jót. Pedig tudnunk kell, hogy nem sok különbség van köztünk. Mindannyian tele vagyunk hibával, de nem a hiba teszi az embert. Mert mindannyiunkban ott van a jó szándék is, ami kibontakozást keres. Régről is ezt üzenik nekünk, hogy ne gyengítsük és ne rontsuk egymás hitelét. Széchenyi István például az akkori pártok jellemzésével mondja ezt nekünk, hallgassuk őt. Ne gyengítsük, ne rontsuk kölcsönös hitelünket, valóban ne. Mert hiszen, ha nem vagyunk is egy véleményűek, magyarok maradunk azért mégis mindannyian, mit soha nem kellene felednünk. És legyünk meggyőződve, hogy valamint éppen nincs becsületes, értelmes, sőt, rendkívül kitűnő férfiak híjával az ellenzék, szintúgy számlál soraiban a konzervatív párt is, nem egy jeles főt, s nem egy buzgó hazafit, kikkel minden nembe nemzet büszkélkedhetnék. Írja Széchenyi István a programtöredékben.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit innen Sátor a Jóhelyből, ahonnan a kiáltás hallatszik. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát, Krisztus világossága töltse be a szívünket. Testvéreim, a mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét. A Szent Háromság, egy Isten, dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek, hallgass meg, Urunk!
1: Kérjük téged, hallgass meg minket!
0: A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és a szeretet egységére, az egész keresztény világot. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk egységén és felvilágoztatásán. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát, hogy hitből élő, értékes nemzedék váljék belőlük. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást, bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nékünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon, és éltessen minket.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja.
0: Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában, segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja.
0: Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve, és egymás jogai tiszteletben tartva, békességben élhessünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja.
0: Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak, segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erőnek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre.
1: Urunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcot

0: és az áldás útja.
1: Boldog asszony, az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nékünk.
0: Úrunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk harcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon, ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas, fordítsa felénk tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Végidő. Avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A Végidő című sorozatunkban, amely két hetenként vasárnap este 8 óra 16 perckor hangzik el, legutóbb egy hatalmas téma volt soron, Isten üdvösségterve. Hát ez nagyon nagy horderejű téma, és emiatt két adást kell rá szánnunk. Az üdvösség tervén, Isten történelemben megjelenő üdvözítő munkájának, megváltás művének a tervét, a menetrendjét értjük, amely az új szövetségben úgy szerepel, mint Isten titka, vagy Isten akaratának titka, például az Efezusi Levél első fejezet 9-es versétől kezdve, ezt olvasom. Isten megismertette ugyanis velünk akaratának titkát, jóságos tetszése szerint, melyet elhatározott benne, Krisztusban, az idők teljességének megvalósításáról, hogy Krisztusban, mint főben újra összefogjon mindent, ami a mennyben és ami a földön van, és általa lettünk részesei az örökségnek mi, akiket eleve erre rendelt, annak végzése szerint, aki mindent akaratának tetszése szerint cselekszik. Na most az üdvösség tervének öt fő jellemzője van. Az első kettőről két héttel ezelőtt a legutóbbi adásban beszéltem. Először az üdvösség tervének meghatározott céljai vannak, másodszor pedig, hogy Isten üdv terve öröktől fogva létezik. Tehát ezekről esett szó legutóbb. Mára maradt az üdv terv másik három jellegzetessége. Kezdem is mindjárt a harmadikkal, vagyis azzal, hogy a terv teljesülése bizonyos és sziklaszilárd. Olyannyira, hogy dokumentuma is van, legalábbis a Biblia beszél egy olyan könyvről, vagy tekercsről inkább, amelyben a terv menete van lefektetve, és amely tekercs Isten kezében van, és amelyet csak az emberért adott áldozat, a megölt bárány, Jézus Krisztus képes átvenni Istentől, és feltörni annak hét pecsétjét, hogy feltárja tartalmát, a történelem, az üdvösség történet titkát. Így áll ez a Jelenések könyve 5. fejezetének elején. Ez a könyv nem azért kell, mintha Istennek kellene valamiféle emlékeztető a saját tervéről, hanem azt jelképezi a könyv, hogy a terv az bizonyos, és pontosan úgy valósul meg, ahogy ő azt az idők kezdetén előre elgondolta. A Biblia több ilyen jelképes könyvről tud, és valamennyiről a Jelenések tudósít. Amelyikről itt szó van, a megváltás tervnek a forgatókönyve, az nem azonos például az életkönyvével, amely a Jelenések 17. és majd a 20. fejezetében jön elő, amelybe azok vannak beleírva, akik megkapták és elfogadták Isten kegyelmét az üdvösségre. És nem azonos a terv forgatókönyve az úgynevezett cselekedetek könyvével sem, amelyben szintén a Jelenések 20. fejezetében van szó, amelyet Isten a Biblia szerint az ítéletkor kinyit, hogy az emberek tettei alapján határozza meg, kinek-kinek a sorsát. Ez a két könyv azt a kettősséget jelképezi, hiszen végig ugye jelképes könyvekről beszélek. Szóval azt, hogy mindenki Isten kegyelme miatt nyer üdvösséget és örök életet, ugyanakkor jó vagy rossz cselekedetei és az ezek nyomán kiformálódó jelleme alapján nyeri el az üdvöt. Mert Isten képes harmóniába hozni ezt a kettőt. Kegyelem alapján és jelleme alapján, vagy cselekedetei alapján. De az itteni könyv az más. Ez egy harmadik jelképes irat, az üdvterv forgatókönyve. A jelenések 5. fejezetében megtudjuk, hogy az üdvtörténetnek ez a forgatókönyve a mennyei trónuson ülő Isten kezében van, és a tartalma titok. 7 pecséttel van lezárva, melyeket senki, de senki más, egyedül az Isten báránya, a megölt és mégis élő bárány, Isten fia képes és méltó feltörni. Amikor ő jön itt a jelenések 5. fejezetében, és sorra feltöri a pecséteket, akkor feltárulnak a történelem és a végidő eseményei. Isten üdvtervének 4. jellemzője az, hogy erkölcsi alapelvei vannak, és pedig ugyanazok, amelyek Isten erkölcsi alapelvei, az igazságosság és az irgalom, illetve ezek harmóniája. Isten ugye mindenható, és mindent megtehet, amit csak akar. De vannak erkölcsi alapelvei, és soha nem tesz semmit ezekkel ellentétesen. Ilyen elv az emberi szabad akarat feltétlen tisztelete, például, de most nem erről akarunk beszélni, hanem arról a vezérelvről, hogy megváltó műve során Isten egyszerre érvényesíti az igazságosságot és az irgalmat. Egyszerre. És ez számára a legfontosabb, mert miről is van szó? Az ember tudatosan vagy tudattalanul a gonosz által félrevezetve minden esetre ténylegesen, objektíve megszegte Isten törvényét, az igazság törvényét, és elkövette a bűnt. Isten igazságos ítéletének kell tehát sújtania. Ettől csak egy módon menekülhetne meg, hogyha váltságot adna bűnéért, amire azonban nem képes. Egyet tehet, hogy elfogadja Krisztus a helyettes áldozat válságát. Az irgalom szempontja a következő. Isten engesztelhetetlenül gyűlöli a bűnt, mert az ellentétes vele. És ő soha nem fog kiegyezni, vagy megalkudni a bűnnel. Ugyanakkor szereti a bűnöst, az embert, a lényt, akiben a bűn van benne. Isten tehát mindenkitől, aki üdvözülni akar, azt kívánja feltételként, hogy önként, szabad döntéssel váljon el a bűnétől, vallja meg azt, bánja meg azt, és aztán különítse el magát tőle. Válassza el magát. Igen, mondja, megtettem ezt is, ezt a bűnt, de most megtagadom, elvetem, elítélem, elutasítom, nem vállalok többé közösséget vele, mert én nem ez vagyok. Nem akarok ez lenni. El akarok szakadni a bűnömtől, teljes valómban. Enélkül a határozott, a bűnt letévő gesztus nélkül Isten senkit sem üdvözíthet, mert ellenkezne erkölcsi elveivel. Aki bűnbánat híján, szabad akarattal, közösségben marad a bűnével, hát az ítélet alá jut, mert ez elkerülhetetlen. Ellenben a bűnét elvető, megtagadó, nem letagadó, hanem megtagadó bűnös, viszont kegyelemben részesül, és örök életet nyer. Ez tehát Isten egyik fő erkölcsi alapelve, az irgalom. A másik alapelv ezzel látszólag ellentétes, az igazságosság. Az ember megítélésében Istennél az irgalom mellett az igazságosságnak is feltétlenül érvényre kell jutnia, amely szerint a bűnösnek okvetlenül bűnhődnie kell, és nem lehet másként. Lévén pedig a bűn zsoldja halál, mondja Pál apostol a római levélben. A bűn zsoldja halál, tehát a bűnösnek meg kell halnia, de Isten ezt nem akarja. Ezt nem akarja, hanem ez a bűn szükségszerű és elkerülhetetlen következménye, mert a bűnös elszakadt az élet forrásától, Istentől. Itt nem a testi halálról, vagy első halálról van szó, amely mindenkit utolér földi élete végén, hanem a második halálról, az örök halálról, a kárhozatról, ami nem más, mint Isten nélkül maradás, Istentől elhagyatott létállapot. Már most Isten semmiképp nem akarja hagyni azt, hogy az ember ilyen végleges halált halljon. Ezért ő maga vállalja a büntetést a bűnös ember helyett, ő szenvedi el a halált, fiában, Jézus Krisztus helyettes élet áldozatában. Jézus Krisztus áldozata a megváltás terv szíve és középpontja. Tehát így születik meg a megbocsájtás. Az ember megszabadul a haláltól, és ahogy János evangélista mondja, ha meghal is, mármint az első, a testi halállal, ha meghal is, élni fog. János 11. fejezet, 25-ös vers. A hívő gondolkodás, hogy nagyjából eddig szokott eljutni, pedig valójában még ennél is sokkal több történik, mégpedig az üdvtervnek a lényege. Ugyanis a megváltásnak és a megváltás ajándékainak célja nem csak az, hogy akik ezt elfogadják, áldottnak érezzék magukat földi életükben, és jó reményük legyen az üdvösségre. Az ajándékok legfőbb célja az, hogy létrejöjjön egy új, reálisan újfajta ember. Az új ember egy olyan ember, aki alkalmas, illetve alkalmassá tehető az örök életre, és az ilyen új emberekből pedig létrejöjjön egy olyan közösség, az egyház, amely szellemileg még e világban él, de már Isten országának, az új ég és föld világának lakója, mert életét az isteni ország törvényei szerint rendezi be, és másokat is hív ebbe az országba. Igen, Isten terve nagyszabású terv, tehát arról is szól, hogyan kezdi el létrehozni Isten a maga családját a földön olyan emberekből, akiket alkalmassá tett arra, hogy az ő országában éljenek. Amikor Isten valakit újjáteremt, olyan embert teremt, aki személyiségében, jellemében hasonlít fiára, Jézus Krisztusra. Ez az üdvösségre való alkalmasság fő ismérve, a Krisztus hasonlóság. Már most ugye mi kell ehhez? Nem elég, hogy Isten megbocsássa a múltban elkövetett bűnöket, hanem az is elengedhetetlen, hogy emberét a jövőre nézve is felszabadítsa Isten a bűn uralma alól. Amikor az ember újjá születik Istentől, olyan új ember születik meg, aki elvileg képes arra, hogy többé ne kövessen el bűnt, bűn nélkül éljen, ahogyan Jézus élt emberként. És nem azért volt képes rá, mert Isten fia volt, mert Isten volt. hiszen éppen hogy, amikor emberré lett, letette istenségét, úgy mondja Pál apostol a Filippiekhez írt levélben, ki üresítette önmagát, tudnilik isteni tulajdonságaiból, és szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Tehát Jézus valóságos emberként volt bűntelen, mert állandóan Isten közösségében volt. Na most erre, elvben, már minden újjászületett ember is képes, hiszen Isten ezért szabadította meg a megromlott természetétől. Hát ez van elméletileg. A gyakorlatban viszont az a helyzet, hogy az ember, aki még ebben a világban él, régi természete időkről időkre, régi természete időről időre bűnökbe viheti az embert. Az első János levél, második fejezet, első verse így írja ezt le. Ne kövessetek el bűnt, ez az elv, mert erre én már képesek vagytok. De, folytatja a szerző, ha valaki mégis bűnt követne el, van szószólónk az atyánál, Jézus Krisztus az igaz. Ha az ember újjászületése után mégis bűnt tenne, a bűnbocsánatban megvan a lehetősége, hogy újra és újra visszatérjen a bűntelenség és az örök élet állapotába. Az ember fokozatosan megszabadul romlott természetétől, Isten életéből részesül, nincs többé a sátán hatalmában, hanem képességet kap Istentől arra, hogy megkötözze a sátánt, és uralkodjék felette a maga életében. Továbbá a bűnbocsánattal és az újjászületéssel felszabadulnak bennünk bizonyos, eddig ismeretlen vagy nem használt képességek. Köztük az első és legfontosabb, amiről sajnos ma mégis olyan nagyon kevés szó esik az egyházi tanításokban. Tehát, hogy az legfontosabb, hogy akik újjászületnek vízből és Szentlélekből, azok, de csak azok, hangsúlyozom, képessé válnak megérteni Istent. Hát ez a legfontosabb. Isten szavát, akaratát. És korábban pedig erre nem voltak képesek, mert újjászületetlen ember nem képes megérteni Istent. Egyszerűen nem képes. Az újjászületettek továbbá képessé válnak arra is, hogy Istennel közösségben megtartsák a parancsokat. Azok szerint cselekedjenek, és ennek nyomán a jellemük fokozatosan Jézus Krisztus képmásává alakuljon. De ez, erről már volt szó. Végül Isten üdvtervének utolsó, ötödik jellemzője, hogy ez a terv a gonosz erőivel folytatott állandó küzdelemben valósul meg, és nem másként. Hát miért? Amikor az Édenkertben az ember a bűnben elfordult Istentől, engedetlenné lett vele szemben, nem bízott benne, és nem hitt neki, hanem a kísértő, a kígyó a sátán felé fordult, nos, akkor átadta neki nem csak önmagát, hanem ezzel a hozzá tartozó számára teremtett világot is. És az ember, az emberrel együtt a világa is a gonosz uralma alá került. Ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon végtelenül tragikus tény. A Szent

0: kapcsolva mindenre, a filozófiára, a kultúrára, az oktatásra, a pénzügyi és gazdasági életre, és persze a hétköznapokra is abszolút hatással van. A gonosz a hitetlen világ felett bizonyos hatalommal bír, amelynek leglényegesebb része, hogy megvakítja, megsüketíti, megkeményíti, érzéketlenné teszi az embereket az evangélium örömhírére. Mert csak ezzel válaszolható meg az a kérdés, hogy az emberiség nagy része miért nem fogadja el Isten kegyelmét, Krisztus evangéliumát, a szabadítást. Az nem állítható, persze, hogy a gonosz az egész világot így egy az egyben uralná. Egyedül Isten az, aki korlátlan hatalommal rendelkezik. De ő, Isten, a maga bölcsességében megengedte a gonosznak, hogy előre meghatározott kereteken belül igenis működjék a világban. Isten azonban a fiában hívőket kiszabadította a sátán hatalma alól. Olvassuk a Kolosszeiekhez írott levél első fejezet 13-as versében. A gonosz az életben sokszor a legegyszerűbb, banális, kézenfekvő, hétköznapinak tűnő formákban jelenik meg. Ezért is olyan megtévesztő. Csak azok képesek felismerni, akik Isten szent lelkének az uralma alatt élnek. Isten erői, Krisztus hívei és a gonosz a sátán erői, tehát változó intenzitással és változó sikerrel. Harcban állnak egymással a történelemben, és kinek-kinek a magánéletében. Ez a nagy küzdelem, így nevezi a Jelenések könyve a 12. fejezetben, ez a nagy küzdelem tart végig az üdvtörténet a történelem folyamán, Krisztus győzelméig. A küzdelem persze nem ilyen harci eszközökkel folyik, hanem szellemi és erkölcsi fegyverekkel. Ahogy Pál apostol mondja a Római Levél 12. fejezet 21-es versében, a gonoszt jóval győzd le. Ez az alapelv. A gonoszt jóval győzd le. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.

Szabó Tamás vagyok, üdvözlöm tisztelettel a hallgatói családot. Ez az Ismerd meg magad műsor, és ebben a részben általánosabb érvényű dolgokról beszélünk, hogy milyen a tudás és a tanulás formája vagy szintje, aztán a személyes és a lelki fejlődésnek milyen részei vagy elemei vannak, és hogyha lesz időnk, akkor áttekintjük a típusok egyéni gyakorlatainak a formáit. Tehát a típusok fejlődésének azokat a formáit, ahogy érdemes hozzáállni ahhoz, hogy fejlesszük magunkat. Nos, a tudás és a tanulás három szintje az első. Egymáshoz kapcsolódó módja van, ahogy...

0: megismerjük a világot, az embereket, a helyzeteket, a szituációkat, és ahogy ezekre reagálunk. Mindegyik szükséges, de általában a tudás és a tanulás második és harmadik szintjét, tehát a magasabb szintjét nem nagyon használjuk a mindennapokban tudatosan, és ez nem előnyös. Nos, tehát három szintje van a tudásnak és a tanulásnak. Az egyik, ami a szokásos dolgokon alapuló tudás, a másik a figyelmen alapuló tudás, és a harmadik pedig az átalakító tudás. De itt ugye azért mondom ezeket, hogy átalakító és helyreállító, mert hogy a személyiségünk fejlődéséről van szó. Nos, az első szintje a tudásnak és a tanulásnak, tehát az elménk szokásain alapuló tudás. Ez egy rárakódó tanulás. Ez a szintje a személyiség típusunkra épül, nagy mértékben a mi alaphiedelmeinkhez kapcsolódik, a figyelmünknek az irányultsága határozza meg, hogy mire figyelünk fel, és mit raktározunk el. Mert ez a szokáson alapuló tudás úgy is kifejezhető lenne, hogy rárakódó tanulás, inkrementális, rárakódó idegen szóval. Ez a tudás szinte automatikusan jelenik meg, az öt érzékszerven keresztül kevés személyes tudatosságot igényel, mivel típusunk szokásszerű gondolatain, érzésein és érzetein alapul. Mondok erre példát, tehát a személyiségünk szűri meg, ami körülöttünk történik, és ennek alapján ismerünk fel például helyzeteket, ez egy szokásunk, szokáson alapuló tudás, vagy ugyanígy a tájékozódás is átszűrődik az érzékszerveinken és a személyiségünkön, és aztán tájékozódunk. Vagy, hogy például mit tanulunk meg a közmondásokból? Hallunk rengeteg félét, mi az, ami belerakódik, rárakódik a meglévő tudásunkra, az, ami a személyiségünknek megfelel. A második szintje a tudásnak és a tanulásnak a tudatos figyelmen alapuló tudás. Ezt úgy is mondhatjuk a személyiség fejlődésben, hogy helyreállító tudás, helyreállító tanulás. Itt erre, ezen a szinten arra van szükség, hogy tudatosan megfigyeljük az érzéseinket, a gondolatainkat és a reakcióinkat. Ha folyamatosan odafigyelünk, főleg azokra az elfogultságokra, amelyek típusunknak az alaphiedelme, alkalmazkodási stratégiája, és a figyelmünk spontán irányultsága generál, akkor van választási lehetőségünk. Szóval ez a tudásszint, ez tudatos. Hogy például megfigyeljük, hogy hogyan zajlik le az, hogy megbántódunk. Legközelebb meg már tudjuk ennek a rutinját. Vagy tudatosan megfigyeljük, hogyan reagálunk csalódásra. Hogyan érjük el a nyugalmat. Hogyan tudjuk magunkat nyitottá és érdeklődővé tenni. Ezek tehát tudatosan megfigyeljük azt, hogy hogyan viselkedünk, mi a reakciónk, hogyan gondolunk arra, ami történik, és a legközelebbi alkalommal pedig már megpróbáljuk ezt a tudást felhasználni ahhoz, hogy hogyan is cselekszünk. Szóval ez a tudatos figyelmen alapuló tanulás, a helyreállító tanulás, magában foglalja a megszokott modelljeink, cselekvési mintáink megkérdőjelezését. És azt, hogy elgondolkodjunk azon, hogy miért is cselekedtünk akként, ahogy cselekedtünk. És azt is meg tudjuk itt figyelni, hogy automatikus reakcióinkat azt megértve szándékos választásokkal, szándékos cselekedetekkel helyettesítsük. A harmadik tudásszint az a közvetlen tudás, ez úgy is mondhatom, hogy átalakító tudás, vagy transformatív tanulás. Itt ennél a tudás és tanulás formánál a típusunk saját energiáját és sajátos energiát transformáló, átalakító erőként használjuk. Túllépünk a típusonkon. Ez a átalakító tanulásnak, átalakító tudásnak az alapja egy olyan tudatosság, vagy úgy is mondhatom, olyan tudatosság szint, ami még azt is lehetővé teszi, hogy a cselekvés megelőzze, ne pedig kövesse típusunk szokásos gondolat, érzéseit, benyomásait. A közvetlen vagy transformatív tudás, tehát az átalakító tudás megkívánja tőlünk, hogy hajlandók legyünk egy olyan nézőpontból megélni az életünket, amelynek az alapja nem egy rögzített beállítottság. Megköveteli tőlünk, hogy nyitottan elfogadó hozzáállással létezzünk, amelyből a személyiséghajlamok elmaradhatnak. Ebből az alapállásból intellektuális kíváncsiságunk és érzelmi nyitottságunk tesz képessé bennünket arra, hogy az életet típusunk hajlamai, rutinjai torzítása nélkül közvetlenül éljük meg. No tehát, ha jól figyeltük ezeket a tudásszinteket, van egy ilyen zsigeri tudás, ami egyszerűen nem figyelünk oda, rakódik ránk valami. A másik az, hogy megfigyeljük, hogy milyen reakcióink vannak az élet eseményeire. A harmadik tudásszint pedig, amikor már az előbbi alapján tudjuk, hogy mi az a más cselekvés, amit megteszünk, nem pedig, amit a személyiségünk torz, irányító motorja diktálna. Most, ezek után pedig a személyes és a szakmai fejlődés és a spirituális fejlődés elemeiről beszélünk. Mert hogy a jó pap holtig tanul, a egyetemes növekedési folyamat kell, hogy legyen mindannyiunkban. A személyes fejlődés egy gyakorlati és erőteljes követelmény. Ez a növekedés négy egyszerű elemet tartalmaz: a tudatosságot, az elfogadást, a cselekvést és a kitartást. Ebből áll. Hogyha át akarjuk alakítani magunkat egy kicsit, ha jobbá akarunk válni, ha el akarjuk hagyni a rossz szokásainkat, akkor ez egy spirituális fejlődés. És ennek van ez a négy eleme. Tudatosnak kell legyünk, elfogadóknak kell legyünk, cselekednünk kell, és a cselekvésen kívül, és annak mindegy feltételként, ki kell tartani. Nos, mit jelent a tudatosság? A tudatosságot elő tudjuk idézni azokkal a légző gyakorlatokkal és figyelemösszpontosító gyakorlatokkal, amelyeket már bemutattunk. Ennek az a lényege, hogy kényelmesen leülsz, és figyelsz, hogyan veszed a levegőt, és csak erre figyelsz, és utána, ha elkalandoznak a gondolataid, akkor megfigyeled, hogy milyen mintát követ a gondolatod, de a lényeg az, hogy koncentrálsz magadra. A változás, a fejlődés ugyanis a tudatosságtól függ. És a tudatossághoz kell egy koncentráció, hogy meg tudjuk figyelni. Meg tudjuk figyelni, hogy hogyan bánunk a stresszel, hogyan bánunk a dühvel, hogyan tudunk túllépni az alaphiedelmeinken és félelmeinken, mennyire leszünk rugalmasak, mennyire tudunk alkalmazkodni. Mondom, a változás, a fejlődés a tudatosságtól függ. No tehát a személyes és szakmai és spirituális fejlődés négy eleme közül a tudatosságot néztük, most az elfogadásról beszéljük. Mi is ez az elfogadás? Az, hogy kinyitom a szívemet mások felé, és kinyitom a magam felé is. Ez nem más, mint együttérzés. Egy olyan együttérés, hogy szinte benne vagyok a másiknak a helyzetében. Ez az elfogadás egyébként a saját önkéntelen reakcióinak elfogadásáról is beszél. Az elfogadás nem azonos az egyetértéssel vagy az elnézéssel. Na, a harmadik eleme a szakmai spirituál fejlődésnek az a cselekvés. A cselekvés is három egymással összefüggő dologból áll. Megállunk, vizsgálódunk, és tudatosan cselekszünk. Mit jelent a megállás? Azt, hogy megállítjuk az aklatottságunkat, a szorongásunkat, visszagyűjtjük az energiánkat magunkba, és aztán azt tesszük, hogy észrevesszük, megállunk, gyűjtünk energiát, és az energiát megerősítjük, megtartjuk. A megállás a cselekvés egyik része. Tulajdonképpen helyzetelemzésről van szó, a helyzet mély megértéséről van szó. A második elem a vizsgálódás. A cselekvés első lépése tehát a megállás és a koncentráció. A második a vizsgálódás. Ez azt jelenti, hogy tudatosan átgondoljuk azt, hogy mi is történt velünk, hogy felismerjük azt, amin éppen átmegyünk. Az őszinte kíváncsiságot kell magunkévá tenni, hogy megismerjük a valóságot. Ez a része az elemzésnek és a vizsgálódásnak abban segít bennünket, hogy megértsük, merre terelnek a szokásos reakcióink és az automatikus válaszaink. A fejlődésünk szempontjából kulcsfontosságú a vizsgálódás, mert kiderül a fő azonosulásunk, a hiedelmünk, aggodalmunk, érzéseink és a személyes történeteink és sérelmeink is jobban lesznek megérthetők. A cselekvés harmadik része a tudatos magatartás. Ez azt jelenti, hogy a belső tanítókat hagyjuk békén, hogy vezessen bennünket, úgy, ahogyan bátorít. A lényeg az, hogy figyeljünk a belső hangra. Egyrészt bele kell magunkat engedni az elfogadásba úgy, hogy benne is maradunk. Itt tulajdonképpen lazítunk, elengedünk, majd pedig újra átéljük a szem előtt tévesztett alapvető lényegünket. A magasabb rendű minőségek visszaszerzésére törekszünk. Mert hogy a fejlődésünk végső céljának magasabb minőségei nem jönnek-mennek, csak az változik, hogy időnként kapcsolódunk hozzájuk, időnként pedig nem. És akkor még a cselekvésnél meg kell említeni, hogy a tapasztalattal vagy érzettel, ha maradunk együtt és elemézzük és lazítunk, végül pedig olyan együttéző cselekvés felé fogunk elmozdulni, amely tiszteletbe tartja magát és a másikat is. És akkor a utolsó eleme a szakmai és spirituális fejlődésnek a tudatosság, az elfogadás, a cselekvés, aminek három szintje volt, utána kitartás. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy elköteleződünk. Elköteleződünk az egyetemes fejlődési folyamat, és annak négy összetevője a tudatosság, az elfogadás, a cselekvés és a kitartás. Napi gyakorlása mellett. És újra elköteleződünk. Elköteleződünk pláne akkor, amikor észreveszi az ember, hogy automata üzemmódra váltott és önkéntelenül reagál. Kitartásunkat persze motiválhatja, hogy mindez a javunkat szolgálja, hogy boldogabbak lehetünk, de a kitartás tiszteletben tartja azt az alapelvet, hogy az új tudás, a megfigyelés, a tapasztalat és a gyakorlás kombinációja, amivel mindannyian olyan elmével és testtel rendelkezünk, amelyre igaz és jellemző az a képesség, hogy új idegpályákat alakítson ki. Kitartással magunkévá tehetjük az egyetemes növekedési folyamat négyesét, és rendszeresen felbecsülhetjük fejlődésünk mértékét is. Köszönöm a figyelmet, Szabó Tamást hallottátok az Ismerd meg magad műsorban.
1: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: Négy magyar is szerepel majd az első solti nemzetközi karmesterverseny résztvevői között. Kádi Biblia 400 címmel időszaki kiállítás nyílt a belvárosi főplébánia templom altemplomában. A magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei besegítenek a lakosság áramellátásába. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A 18 és 35 év közötti karmesterek számára meghirdetett háromfordulós versenyre világszerte nagy volt az érdeklődés. 61 országból közel 400 pályázat érkezett. Az előválogató során a szakmai előzsűri a beküldött videófelvételek alapján szűkítette le a mezőnyt 24 fősre. Európából, Kanadából, Dél-Amerikából és Ázsiából is érkeznek versenyzők, a legfiatalabb induló 23 éves, számolt be a MÜPA honlapján. A 24 fiatal dirigens köztük 4 magyar tehetség lépett majd a pódiumra. A koncertek szólistái között ott lesz a felvidéki Teleng Mária opera énekesnő is. A verseny döntőjét október 9-én rendezik meg majd a MÜPA-ban, ahol a 4 legkiválóbb versenyző a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén dirigálhat. A solti nemzetközi karmesterverseny győztesének kilétére az október 10-i gálakoncerten derül fény. Itt hirdetik majd ki a közönség szavazás nyertesét is. 1926-ban Bécsben jelent meg Kádi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus biblia fordítás. Az évforduló alkalmából a belvárosi főplébánia a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya intézményeivel, valamint a Piarista Rend magyar tartománya közös kiállítást nyitott a templom altemplomában. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok, olvasható a templom hirdetései között. A korszak megismerését és megértését 8 darab rollap tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből és a bábok világába is elkalauzol. Vízvári László piarista 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus párbeszédeit vitte bábszint darabba. Ezek közül a tékozdó fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg a kiállításon, mely szeptember 30-áig látogatható. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei. Télen rászoruló családok fűtését támogatják ezekben a napokban, azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Olvasható a szeretett szolgálat közleményében. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművét Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A csúcs teljesítményen működő 24 naperőmű, a napsütéses órák magas száma nagy mennyiségben táplál be energiát a hálózatba.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az Atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
5: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
0: Mária Rá.

0: Az élet forrása. Táplálékunk és barátunk az oltári szentség.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Osztia Zoltán vagyok, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánusa. Kedves hallgatók, megszokhatták már, hogy minden negyedik vasárnapon a hónapban a plébánia adását hallgathatják, és az idei esztendőben a Jó, hogy vagy életvédők szövetségével karöltve a témánk, a tematikánk az élet védelméhez, az emberi személy méltóságának a képviseletéhez kapcsolódik. Különös baráti szeretettel köszöntöm a mai estén Krúdi Tamás szerkesztő újságírót és áldott feleségét, Krúdi Zsófiát, aki a párkat.hu vezetője, erről majd külön is fogunk beszélni. Kérlek szépen benneteket, egy picit mutatkozzatok be, jó, hogy a hallgatók jobban helyére tudjanak tenni benneteket. Zsófi?
2: Hát Nagykovácsiból jövünk, most lesz a 30 éves házassági évfordulónk.
1: Na Isten éltessen benneteket sokáig.
2: És 6 gyerekünk van itt a Földön, a Mennyországban 5, és a legidősebb 28 éves, most lesz az esküvő, most idén házasodik, és a legkisebb 13 éves, 4 fiú és 2 kislány, és hát majd még beszélünk, ugye.
1: Jó. Tamás?
3: Hát nehéz hozzátenni ehhez bármit is. Mi ugye a mi családközösségünknek voltunk, vagyunk a tagjai. Ez nagyon sokat jelentett a gyerekeink a regnumi közösségekben. Mindegyik regnumiak voltak csapattagként is, meg aztán vezetőként is, most már nagyobbak. És azt megtapasztaltuk, hogy ez mennyit jelent így akár a párkeresésben, akár a normális életvitel megtartásában, tehát hogy mennyit jelent egy ilyen ifjúsági közösség, nekünk is személy szerint szülőként, de hát a gyerekeinknek is nagyon-nagyon sokat kaptunk tőle, nagyon sokat jelentett.
1: A regnum közösség talán jobban ismert, de a Mécset egy picit mutassuk be a hallgatóknak, mert magam is tapasztaltam, hogy milyen nagyszerűen kitalált közösségi élet ez, de hogy talán egy kicsit jobban ismerjék meg.
3: Egy spanyol atya, a Calvo atya kezdte elő, kidolgozott egy olyan módszert, amikor a házaspárokkal együtt egyébként, egy bajba jutott házaspároknak a megsegítésére, és ebből lett aztán a házas hétvégék is, meg a Mécs közösség is, tehát egyszer külön vált a két lelkiség egy idő után, mert mindegyik Calvo atyának a módszerére megy vissza. És ez egy hétvége, ez egy hosszú hétvége, amikor mi voltunk, akkor még csütörtökön kezdődött, és vasárnap estig tartott, azt most belesűrítették 3 napba, most már csak pénteken kezdődik, és vasárnapig tart, de hogy egy nagyon ügyesen, nagyon okosan és jól kidolgozott tematikán keresztül vezetik a házaspárt arra, hogy jobban megismerjék egymást. Ez a mi életünkben nagyon sokat hozott és jelentett, mert amikor már 4 éve voltunk házasok, ugye, amikor elmentünk erre, hát 4 éve voltunk házasok, amikor elmentünk a Mécs napokra, és egy csomó mindent tudtunk meg ott egymásra, amit már lehet, hogy házasság előtt kellett volna megtudni, de hát jobb később, mint soha. Szóval az a hiány, ami ott alatta volt, ez kezdett feltöltődni. Szóval sokat jelentett nekünk az, hogy oda el tudtunk jutni.
2: A másik része ennek pedig a Mécs családközösségek, amik általában ebből indulnak ki, hogy annyira sokat kap az ember, hogy ezt tovább akarja vinni és csinálni szeretni, és erre van is lehetőség, hogy családcsoportok alakulnak, és kapnak minden évben egy kidolgozott tematikus füzetet, ami alapján imádkoznak, egy ilyen elméleti rész, és utána meg egy beszélgetés. És szerintem ez iszonyatosan fontos a családok életében, mert hogy azt látjuk, hogy a legtöbb házasságnak az a baja, hogy egyszerűen egyedül maradnak, és azt gondolják, hogy az ő problémáik megoldhatatlanok. És itt annyi sok minden följön azáltal, hogy segíti is a beszélgetést ez a tematika, de amit ott elkezd a házaspár, meghallgatja másoknak is a nehézségeit, és az, hogy a nehézségekre van megoldás, és főleg akkor, hogyha jó Isten behívjuk ezekbe a problémákba, és utána pedig otthon is folytatódik ez a beszélgetés, úgyhogy nekünk ez is nagyon-nagyon sokat jelentett, és És ez nagyon jó, hogyha a plébánián körül, vagy akármi kialakulnak ilyen csoportok.
3: Szóval igen, ez meglepetés volt. Mindenki egyedinek gondolja magát, és az is, de meglepően hasonló gondokkal küzdenek a házaspárok. És ebben nem is kell tanácsot adni, csak egyáltalán meghallgatni, és tudni azt, hogy mások is hasonló dolgokkal küzdenek, és de találnak rá megoldást, az már önmagában segítség.
1: Házas hétvége is egy ilyenfajta módszertan, a Mécs is. Szabad gyengének lenni. Vannak válságperiódusok. A kérdés az, hogy ezzel hogy merünk szembenézni, és hogy igénybe veszünk-e olyan segítséget, amelyik egyébként rendelkezésre áll, hiszen sok ilyen családközösség vagy házasság közösség van, hála Istennek. Nagy szükség van rá, és ráadásul ez dinamikus valóság az élet, nyilván a házasság is, tehát ezt nem lehet úgy, hogy akkor fölkészülünk rá, mondjuk a jegyes kurzuson, és akkor ezzel le van rendezve a dolog. Fiatalok nagyon nehezen térjünk, akkor erre rá, mert ez ide kapcsolódik. Fiatalok nagyon nehezen találnak egymásra, ma lelkipásztorként is látom, és szenvedek velük együtt, ugyanúgy a fiúk, mint ahogy a lányok, mennyire nehezen találnak egymásra, és mennyire nehezen tudnak kötődni. Hogyan tudunk segíteni, hogyan tud segíteni Zsófi ezen nekik?
2: Hát mi ezt a társkeresőt, ezt 13 éve hoztuk létre. Az ő egyik legnagyobb ajándék az embernek, hogy itt van, társat adok neked, és hogy ez a te hivatásod. És az, hogyha ebből kihív, az már egy más dolog, de hogy erre vagyunk mi meghívva. És azt érzem, hogy egy kicsit ez a egyre inkább a sérüléseinkkel, a nehézségeinkkel vagyunk elfoglalva, és azt egyre inkább úgy érezzük, hogy mi is alkalmatlanok vagyunk rá, de leginkább az, hogy senkit sem találok, aki alkalmas lenne rá.
3: Csak annyi, hogy a szegény fiatalok, szóval nehezebb, szerintem a nehezebb fiatalnak lenne, mint volt mondjuk a mi korunkban. Picit magukba is záródtak, így az eszközeik kapcsán, meg a társadalmi közösségeik kapcsán, és ki kéne őket nyitni. Ugye paradoxnak hangzik, hogy mi is egy online felületet kínálunk, de ma már a házasságoknak a többsége meglepő módon online kapcsolatból születik. És azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az egész párkat.hu az nem a cél, ez csak egy olyan eszköz. Amelyik oda vezet el, hogy a valós találkozás létrejöjjön, mert megismerni egymást online fórumokon nem lehet. Tehát ez csak azt a lehetőséget teremti, hogy azok az emberek, akik elkötelezett katolikusok és házastársat keresnek, azt az első pár kellemetlen kört, amit le kell futni, azt meg tudják ugrani, és egyből olyan embereket tudjanak kapcsolatba lépni. Na de a személyes találkozás az oda kell vezetni, tehát minél hamarabb bejutni oda.
1: A meggyőződésem, hogy nekünk a katolikus egyháznak és egyáltalán a keresztény közösségeknek a személyesség védelme ma ez az egyik legfontosabb feladatunk. Tehát egyáltalán, hogy megnyíljanak, ahhoz már kell valami fajta segítség, és ez nem baj, meg kell adni. Nekem is ez egy alapvető élményem egyébként, hogy volt olyan egyes pár, aki mondta, hogy hát ültünk az autóba, és azon gondolkodtuk, hogy fölmenjünk erre, hogy kell-e ez nekünk. És ugyanakkor, amikor elkezdődik, és kezdik hallani az evangéliumot, valóban azt, hogy erre vagyunk meghívva, hogy mondta Zsófi, akkor kezdenek emelkedni fizikailag a fejek. Tehát látom, hogy a leszegett fejekből hogy kezdenek emelkedni, és hogy kerekednek ki a szemek. Erre vagyunk neki, erre rezonál a lelkünk.
2: Meg nagyon nehéz, azt nekünk is egy hosszú út volt, amíg kiegyenesedett a házasságunk, és ebben nagyon sok segítséget kaptunk a katolikus egyháztól, és valahol ez az öröm, hogy mennyire jó dolog házasságban élni, és hogy mennyivel több lesz az ember azáltal, hogy tényleg oda tudja ajándékozni magát egy másik embernek, és hogy így tud a szeretetben igazán növekedni és fejlődni. És ennek a tapasztalata volt az, amit mindenképp szerettünk volna megosztani másokkal, és akkor nagyon fájdalmas azt hallani, de hát hol látsz már egy normális,
3: hát
2: igen, jól működő kapcsolatot?
3: Hogy a kortárs kultúrában tulajdonképpen a normális emberi kapcsolatok az utolsó mencsvár az a katolikus egyház. Tehát az egyház kínálja azt a valódi emberi kapcsolódásra a lehetőséget, a teljes önátadásra. Tehát az egyháznak ez a tisztaságról való tanítása, ez sajnos nem jut el az emberek túlnyomó többségéhez, pedig hogyha boldog életet szeretnének, és mindenki azt szeretne, és boldog életre vagyunk meghívva, hogy az Isten a hogy esülésben is, de mindenki, tehát a boldogság keresés az univerzális, mert ugye erre vagyunk meghívva, akkor annak szóval az nem megy akárhogyan, az valahogyan megy, és erre valahogyanra kínál példát az egyházban, a tanítást az egyház.
1: Hát ahogy Jézus mondja, hogy boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is tesztek, és előtte megmossa a tanítványai lábát, vagyis hogy azzal a szolgálattal fordul hozzánk. Ti tartotok is ilyen jegyes fölkészítést, ugye?
2: Az az igazság, hogy konkrétan jegyes fölkészítést nem tartunk, de nagyon sok pap barátunk van, akik jegyeseket küldenek hozzánk, hogy jöjjenek beszélgetni egy-két alkalommal, mielőtt összeházasodnak. És akkor ez egészen más, hogy nem egy ilyen csoportnak, hanem ez egy ilyen személyes beszélgetés, ahol ők is el tudják mondani, hogy hol tartanak, és mi is el tudjuk nekik mesélni a tapasztalatainkat.
1: A személyesség védelme, ugye itt is a személyes beszélgetés azért a leghatásosabb.
3: Így van, úgy is szoktak hívni, tehát nem csak az, hogy személyesen leülünk egyes párokkal, vagy házaspárokkal, mert házaspárokkal is, tehát van ugye mi tanúságtevők lettünk, egy kicsit bocsináltam módon, tehát minket a Roska Péter atya hívott meg, amikor ő még a esztergomi szemináriumban volt spirituális, és sokat segített nekünk a házasságunk kiegyenesítésében. És ő hívott meg, hogy egyszerűen a kispapoknak tartsunk egy tanúságtételt arról, hogy hát mire mi is vár rájuk. Mert ugye azért ennket elég sok mindent rosszul csináltunk így a házasságunk előtt, amit aztán utána áthittünk a házasságunkba, és megrontott, és nem voltunk tisztában vele, hogy miért olyan nehéz a házasság. Noha aztán később persze rájöttünk, és ezt kaptunk segítséget az egyháztól, és hogy vissza tudtunk tekinteni, de hát visszatérve, hogy beszéltünk ott az atyáknak, a kispapoknak, akik aztán utána tovább hívtak minket, és így eljutottunk elég-elég sok plébániára közösséghez. Ugye többek közt az egyetemi lelkészségre is szoktunk járni oda a jegyes oktatásra, és ott tanúságot teszünk arról, mert úgy letisztult nagyjából az a történet, de mondja Zsófia.
2: Igen, tehát, hogy több helyre, ahol ilyen jegyes oktatás van, hívnak minket, hogy így a szexualitás kapcsán beszéljünk a fiataloknak a saját tapasztalatainkról.
3: Hát, ami az életvédelem közepe, úgyhogy igen.
1: Ehhez mindjárt kapcsolódunk. Igen. Szent Ambrus püspökről beszéltünk itt a plébániai közösségben a napokban, és ő mondja ezt nagyon határozottan, hogyha Szentírást imádságos odahallgatással, és aztán abból fakadó élet gyakorlatával azt nem éljük, akkor a hirdetésünk az nem hiteles. Ezek hogy tartoznak össze? Egy imádságos odahallgatás, a Szentírás, a Lectio Divina, azt meg kell élni, azt meg kell valósítani, és akkor hiteles tanú az ember. És de gyönyörű, hogy vannak ilyenek. Isten áldása kísérje benneteket minden lépésedekben, mint tanút. Itt folytatjuk tovább a beszélgetésünket kis zene után.

0: A Mária Rádióban a Belvárosi Főplébánia templom adássorozatát hallgathatják a kedves testvérek. Krúdi Tamással, szerkesztő újságíróval és áldott feleségével, Krúdi Zsófiával, a párkat.hu vezetőjével beszélgetünk. Jegyességről, házasságról, párkapcsolatról, és hát a szívünk fájdalmát is megosztottuk itt az adás kezdete előtt, hogy mennyire aggódó szívvel látjuk azt, hogy hányan mondanak csődöt a házasságukban, találkozunk napról napra azokkal, akikkel szeretett kapcsolatban vagyunk, vagy segítettük őket az indulásnál, és azt most látjuk, hogy mégis csődöt mondtak, illetve hogy milyen nehezen találnak egymásra a fiataljaink, még a mieink is. Mi lehet ennek az oka, és mi lehet az a segítség, amit kínálni tudunk nekik? Zsófi?
1: Hát egy kicsit erről szól a mi tanúságtételünk is, hogy mi is a házasságunk előtt 8 évig voltunk együtt, úgyhogy nem éltünk együtt, de egy ilyen nagyon szűrös párkapcsolatban, így voltak így kisebb szünet is benne, és mi nálunk a házasság előtti tisztaság az úgy fel sem merült, és hogy ez nekünk tartanunk kéne. Annak ellenére, hogy mind a ketten katolikus középiskolába jártunk.
0: Ezt éppen szerettem volna kérdezni, igen, hogy a családi háttér ebből, igen, a szempontból, vagy az iskola is, az megvolt a gyökerekben.
1: Abszolút meg lett volna, de viszont hát a családi háttérből sem kaptuk meg ezt a, ennek a
2: az lelkületét, igen,
1: vagy az okait.
2: Hogy miért kellene, igen.
1: Igen, a miértjeit, hogy miért érdemes tisztán készülni egy házasságra. És így aztán ezért is teszünk tanúságot, mert egy kicsit olyan volt az életünk, mint az orvosi ló.
2: Az állatorvos.
1: Az állatorvosi ló, aki mindenféle tünetét mutatja a különböző kóroknak. És hát mi így mentünk bele a házasságba, és a házasságunk első éve az iszonyatosan nehézre sikerült, én nagyon sokat sírtam, és annak ellenére, hogy kívülről minden úgy nézett ki, hogy egy tökéletes család vagyunk, egy éven belül megszületett az első fiunk, és ennek ellenére nagyon boldogtalan voltam. Én ezt el tudom mondani magamról, hogy állandóan elégedetlen voltam, és éreztem azt, hogy valamire vágyom, amit nem kapok meg. Valamit ígért nekem ez az, hogy a házasság szentségében az egész életünk tiszta és átlátható lesz. A Jóisten szemében kedves a mi házas életünk, a mi szexualitásunk, és én nekem ugyanakkor ez egy ilyen folyamatos rossz érzés volt bennem is. És amit látok azt, hogy akkor még nem volt ilyen iszonyatosan átitatva a pornográfiával a világ, mint most. De emlékszem, hogy volt egy benyomásom, elmentem egyszer véletlen egy koncertre, és ott egy ilyen nagyon durva, egy heavy metal, vagy ilyen
2: heavy metal, igen,
1: zenekar volt, és közben ilyen legdurvább képeket, pornográf és egyéb ilyen Auschwitztól kezdve mindenféle képeket mutattak, de így a legperverzebb dolgokat. És emlékszem, hogy én annyira rosszul lettem, és bennem az egész szexualitással kapcsolatban valamilyen olyan hihetetlen sötét és rossz érzésem lett, amit nem tudott gyógyulni még a házasságban sem. Amit éreztem, hogy itt valami, amire azt mondják, hogy ez az Isten előtt kedves és szép és tiszta, hogy ezt én miért nem érzem, miért nincs bennem ez a megnyugvás, ez a jó érzés. És hát nagyon sok időnek. Egyrészt a mécsnapokon, ahogy mondtuk, nagyon sok segítséget kaptunk, de ott sem tudtunk erről még beszélgetni. Tehát, hogy ez a téma valahogy ezt mindig elutasítottuk, hogy ezzel nekünk nincs dolgunk, mert hogy ez úgy éreztük, hogy ez működik annak ellenére. Tehát, hogy ezek annyira mélyen vannak ez annyira elnyomja az ember, hogy nem is akar róla tudomást venni. És akkor már egy újabb mécsnap volt, hogy én 35 évesen beleszerettem valakibe. És én nekem ez egy hihetetlen nagy trauma volt, mert én, nekem a Tamás volt a nagy ő, a nagy szerelem, az az igazi rózsaszínködős szerelem, amiben minden. És akkor gondoltam, hogy hát ez a Jóistennek az üzenete, hogy ő a nagy ő, tehát, hogy ő hozzá kell férjhez mennem. És ezért is volt az, hogy kevésbé volt lelkiismeret furdalásom, mert azt gondoltam, hogyha úgyis ő lesz a férjem, ő lesz a gyerekeimnek az apja, én azokat elfogadom a Jóistentől, akkor mi a baj ezzel? Na mindegy, aztán rájöttem, hogy ezzel nagyon sok probléma van. Például azzal, hogy az ő szabad, ő helyette én akartam dönteni, mert hogy én ezt nem árultam el neki, hogy én nekem ez a vágyam, hogy ő gyereket szeretnék tőle, hanem nálunk ez sokszor, többször előfordult a családban, hogy úgy házasodtak össze, hogy jön a gyerek, és hogy amikor oda megyünk az esküvőre, és megkérdezi tőlünk a pap, hogy szabad elhatározásodból jöttél ide, igen, akkor ez már egy hihetetlen nagy problémát jelent, hogy és utólag megmondhatom azt, hogy jaj, hát a mi házasságunk nem is érvényes, mert hogy én igazából nem szabad elhatározásomból jöttem ide. Tehát, hogy rengeteg problémát felvet. És akkor én nekem, amikor 35 évesen jött ez a szerelem, és akkor ott mindent megkérdőjeleztem, hogy a Jóisten igazából nem is akarta ezt a házasságot, ez az egész egy nagy tévedés volt, és hogy nem is szabadott volna nekem ezt az egészet erőltetnem, és minden sötéten láttam, felvettem egy fekete szemüveget, és a Jóisten hihetetlen kegyes volt hozzám, mindig megóvott, mert itt is, amikor ez a szerelem, így rádöbbentem egy férfinek a vágyából, hogy annyira láttam, hogy megtetszettem neki, akkor kaptam 2 hetet, hogy átgondoljam ezt az egészet, és akkor akkor így a házassági esküt mondtam el naponta 100-szor magamban, és ez dübörgött bennem, és akkor azt elhatároztam, hogy én nem megyek 10 méternél közelebb ehhez az emberhez, és sosem maradok vele kettesben. És akkor ez volt az, ami megóvott attól, hogy belemenjek. De minden esetre akkor, amikor ezt nem tudtam egy évig elmondani a Tamásnak, és akkor egy ilyen mécsnapok alkalmából sikerült neki elmondanom, és akkor kezdtünk el először beszélgetni az egész szexualitásunkról. És akkor éreztem azt, hogy akkor tudtam neki elmondani, hogy mivel bennem vannak ezek az, hogy neki voltak előttem is kapcsolatai, és hogy én egy ilyen összehasonlítható vagyok, és én nekem ezért egy ilyen megfelelési kényszer van az egész házas életünkben, és ugye ezért a teljes önátadásra képtelenné váltam. És az is, hogy ez a lelkiismeret furdalás sem múlt el teljesen bennem, hogy ez is ott van még mindig bennem. És akkor sikerült ezt az egészet így a Jóisten elé vinni, és kérni tőle a gyógyulást, hogy segítsen nekünk, és számunkra azóta is ez az egyik legnagyobb Isten bizonyíték, hogy ebből sikerült meggyógyulni, és sikerült megélni azt, hogy a Jóistennek tényleg a legszebb terve az embernek az, hogy a házastársi egyesülés, ahol megszületett a teljes önátadás, a teljes önajándékozás, és ezzel tényleg valamit önmagából sejtett meg velünk. És ez az, amit torzítunk, és a sátának ez a legfőbb célja, hogy ezt a legnagyobb ajándékot a legdurvábban eltorzítsa számunkra. Ja.
0: Mélységes titok az ember, örvénylő titok a szívei, mondja a Zsoltár. És hát, hogy a sátán hogyan tudja az evidenciákat is megkérdőjelezni, elbizonytalanítani. Tamás?
2: Chesterton, ugye Gilbert Keith Chesterton 1923-ban azt írtam, hogy a sátán utolsó nagy támadása az a szexuális erkölcs ellen, a család ellen lesz, és azon belül is a szexuális erkölcs ellen lesz. És azt hiszem, hogy ezt százszerzelékosan megtapasztalhattuk. Szóval én nem szeretném a személyes felelősségemet semmiképpen kisebbíteni. Zsófi elmondta, hogy itt a történetünk hogyan zajlott. Azt elmondhatom, hogy komoly tudatlansággal és felkészületlenséggel mentünk mi bele a házasságba. Tehát nem voltunk arra mi érettek, vagy készek, de egyébként nem tudom, hogy nem is érdemes ezt talán túl misztifikálni, mert talán senki nem készen, mert úgyis mindig mást foghatom, mint amire számít, tehát nehogy az egy, hogy nem mer belemenni, de hogy mi nem a tiszta ideáloknak a birtokában mentünk neki. És ezt a szüleim generációja is már, hogy mondjam, egy kicsit megrodnyant, tehát ők sem tudták már átadni azokat az értékeket, amikről nekünk ma már kötelező beszélni, hiszen már nem magától értetődő a társadalom, nem ezek, a fő társadalom, a mainstream, az nem ezek szerint az értékek szerint kommunikál, él és viselkedik, tehát ezt nekünk mindenféleképpen és hangosan képviselni kell, legalábbis a saját gyerekeink felé. És ez kötelességünk. És ezért mondom, hogy nagyon nehéz a fiataloknak ma, mert először is mi teremtettük, és nem azért, mert rosszabbak, hanem mi teremtettünk nekik egy olyan világot és olyan körülményeket, amiben nehezebb nekik párt találni és hűségesnek megmaradni. Tehát itt beszéltünk a technológiától elkezdve, az erkölcsi viszonyokról, arról, hogy a szexualitás darabjára lett választva, az egyik része, hogy elment, szét lett szállazva az örömszerzés és az utódnemzés, mint két külön dolog, mert az emberek fejében összesen kapcsolódik sokszor, hogy a kettőnek közön van egyenes. Ez meglepetésként ért, találkoztam olyan felnőtt anyukával, akit meglepetésként ért, hogy teherbe esett. Tehát hogy, hiszen nem akar gyereket. Tehát mondom, aktív szexuális életet élt a férjével, és megdöbbent azon, hogy hát újra gyereket vár. Tehát ez annyira szétválasztódott a fejünkben, hogy ennek a következményei a mostani szegény, fiatal generációnak a nehézségeiben csapódik le. És ugye Zsófi említette a pornográfiát. Tehát a pornográfia minden tárgyára. Az egy nemzedéknek a fantáziáját, a gondolkodását és a tekintetét rontja meg. Úgy nem tudnak egymásra a testvéri szeretet tisztaságával nézni, hanem szexuális tárgyként tekinteni. És ezt a pornográfia teszi. Tehát aki... De és nem is kell igazán függőnek lenni, csak hogy mondjam, a rendszeresebb fogyasztónak is az már meg tudja rontani ezt a tekintetet.
0: Így van. Hogyan tudunk segíteni nekik? A tanúságtétel nyilván az egyik legfontosabb terület. Mert hiszen éppen Chestertont idézve jutott eszembe tőle a mondat, hogy de hiszen nincs két tiszteillő ember. Sokszor szokták ezt mondani, hogy ugye mi nem jöttünk rá erre a rózsaszín ködben, hogy annyira nem illünk össze, és akkor erre jegyzi meg Chestert, de hát nincs két összeillő ember, nyilván össze kell csiszolódni, és ez egy hosszú fel. Mit tudunk mondani a fiataloknak, hogy ezt el is fogadják, hogy valóban fölkészüljenek erre, hogy elutasítsák azt, ami megrontja őket, hiszen az emlékképeinket hordozzuk magunkban, és azt visszük bele a kapcsolatainkba is, hogy az újabb-újabb viszonyulásunkban is. Hogy tudjuk őket megóvni ettől? Hogy lehet őket segíteni?
2: Nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenhonnan van fölállás. Tehát szerintem az egyházunknak az egyik legfontosabb tanítása az, hogy nincs olyan bűn, nincs olyan helyzet, ahonnan ne lehetne fölállni. Ja. Jézus Krisztus segítségét kérve ne lehetne kijönni belőle.
0: Véglegesen elrontott élet nincsen.
2: Ja. Így van. Ja. És mindig van egy esély, egy második tisztaságra. Amikor az ember a szívében elhatározza, ez a... Annyira szeretem ezt az imát, tiszta szívet teremts bennem, Uram, és az erős lelket újítsd meg belsőmben.
0: 50. Zsoltár.
2: Annyira.

0: ez a lázadás, és ez a jó hír, hogy most már tényleg az, hogy lázadjatok, és induljatok el, és keljetek föl, és keressétek az igazságot, és hogy ha őszinte szívvel keresitek, akkor úgyis ide fogtok eljutni, és megtaláljátok
1: Ilyen
0: ezt.
1: furcsa ez a mi világunk, hogy a természetes és a jó Isten adta ajándék, az vált, annak a vállalása vált lázadássá a társadalomban. Annyira a közmegegyezés nem erősíti megosztani, pedig a boldogságunknak az útja. Pici zene után folytatjuk tovább ezt a nagyon értékes beszélgetésünket.

0: Hihetetlen mély beszélgetést és hiteles tanúságtételt folytatunk most Kródi Tamással, szerkesztő újságíróval és áldott feleségével, Zsófiával, aki egy nagyon fontos szolgálatot betöltő internetes platformnak az alapító vezetője, ez a Párkat. Beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos mindannyiunknak a megtérés, hiszen mindannyiunknak van oka arra, és szabad gyengének lennünk a Jóisten szemében is, és ő azért jött éppen, hogy fölemeljen elesettségünkben, mert mindannyian ilyen helyzetben vagyunk nélküle. És hogy ezen keresztül arról is rá kell, hogy nyíljon a szemünk, hogy a sokat gyalázott katolikus egyházunk, az melyik mekkora szolgálatot tesz?
1: Hát óriási szolgálatot, mert azt kell, hogy mondjam, a kortárs világban azt egyáltalán maga a léte azt képviseli, hogy létezik valami normalitás. Tehát, hogy a hiába támadják, hiába mennek a különböző kritikák jobbról-balról, az egyház maga létével bizonyítja azt, hogy van normalitás, és van hova visszatérni. Tehát van egy olyan erkölcsi alap, egy olyan erkölcsi fundamentum, még akkor is, hogyha az egyház minden tagja bűnös, mert az egyház akkor is szent, és azt az igazságot képvisel, hogy Jézus Krisztus velünk hagyott, és ez önmagába véve jel, és az egész világ számára, főként a keresztény világ számára olyan jel, ahol mindig lehet és érdemes is visszatérni. Hát ez a legfontosabb szerepe az egyháznak.
0: Minden imádságunkat azzal kezdjük mindannyian közösségben, hogy én vétkem, én vétkem, én.

0: Igen, nagy vétkap, soha nem mondtuk azt, hogy erkölcsi tökéletesség, a szentség, az nem, de jó Istennel, a Szent Istennel való közösség, igen, amelyik fölemel, gyógyít, és ilyen formában van segítségünkre. Beszéljünk most arról, hogy hogyan kapcsolódunk, és ti hogyan kapcsolódtok ezzel a szolgálatotokkal, tanúságtételetekkel, vagy éppen az internet segítségével, hogyan kapcsolódtok az emberi személy méltóságának a védelméhez, hiszen ezen okokban is találkozunk itt sokszor most már, és Tamás, nagyon köszönjük neked ezúton is, és én személyesen is köszönöm azt a szolgálatot, amit a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetségében betöltesz. Hogyan kapcsolódtok ilyen módon tudatosan az életvédelem ügyéhez?
1: Hát ahogy a tanúságtételünkből is kiderül, meg hogy a Zsófi is ezt az előbb elmondta, mi azért nagyon sok mindent a saját, tehát az egész szexualitáshoz való viszonyt, ami integrálisan összekapcsolódik az életvédelemet. Tehát erre jöttünk rá a saját életünk tapasztalatából, hogy az életvédelem nem önmagában arról szól, hogy nem öljük meg a magzatokat, és nem öljük meg az idős embereinket.
0: Bocsáss meg, hogy szabadba vágunk, de ezt itt nagyon fontos tudatosítanunk, hogy ezt húzzuk alá újra és újra. Az emberi személy méltóságának a védelme, igen, az nem csak az élet kezdeti, és igen, főleg nem csak az abortuszról
1: igen
0: szól.
1: Igen.
0: Nem csak az élet kezdeti ügyekről szól, hanem a teljes emberi így élet tartalmán nagyon sok mindenről.
1: Erre jöttünk rá mi is, pontosan. Pontosan. És hogy a maga a szexualitáshoz való viszonyunk, az nagyon mélyen meghatározza azt, hogy mit gondolunk. Tehát én például a saját magamon tapasztaltam meg, ugye, és itt ez megint a tanúságtétel része, azt, hogy hogyan tud egy életellenes viszonyulás kialakulni az emberben. Én a házasságunk előtt, amikor 8 éven keresztül hitegettem a Zsófit igazándiból, és én benne voltam egy ilyen legény életbe, ami ő várt rám, én pedig próbáltam minden inkább elkerülni azt, hogy el kelljen köteleződnöm. Nem volt ez jó nekem, de akkor nem tűnt föl, hogy ez nem jó valójában. Nagyon boldogtalan, egy szánalmas élet volt, de ez akkor nem, a biztos rosszat az ember sokszor többre értékeli, vagy ragaszkodik hozzá, mint egy bizonytalan jóba. Na de igenis, hogy Zsófiot vártam, és hogy így a legnagyobb ellenségé, és ezt meg kellett érni, a legnagyobb ellenségé, és ennek az életmódnak a végévé, ahogy az életmódnak vége lehet, az vált, hogy a Zsófi esetleg teherbe esik. Tehát a gyerek vált ennek az életmódnak a legnagyobb ellenségévé, és ezért én elkezdtem rettegni attól, hogy nehogy az legyen, hogy a Zsófi teherbe esik, és akkor onnantól kezdve nekem meg kell változtatni ezt az életvitelt, és felelősséget kell vállalni, és el kell menni valami más csinálni. És mondom, a személyemen keresztül tapasztaltam meg azt, hogy hogyan alakulhat ki az emberben egy életellenes attitűd.
0: Ami most már az egész társadalomra jellemző, hiszen a demográfiai adatok azt mutatják, hogy az egész jóléti nyugati társadalom, és hát benne most már lassan mi is életellenesekké lettünk.
1: Így van, egy tisztátalan életből fakadóan az ember eljuthat oda, hogy az életre is nemet vonni könnyedén.
0: És ezzel a jövőre is.
1: És ezzel a jövőre, így van. Igen.
2: Hát ez is a Jóistennek a pedagógiája, hogy minket hogyan oktatott, hogy mi elvesztettünk 5 babát, hogy minden gyerek előtt jöjjön, a másik meg a harmadik között nem vesztettünk el egy babát. És tényleg volt olyan, amikor még kicsi gyerekkel voltam otthon, több kicsi gyerekkel, és azt éreztem, hogy jó Istenem, miért pont most, ez most túl korai, még gyenge vagyok, még nem vagyok felkészülve egy újabb életnek a fogadására, vagyis hát, hogy. És akkor meghalt az az élet, és ezt hordozni, ezt a terhet, hogy én a Jóistennek az akaratának ellenálltam, és azt mondtam, hogy egy pillanatig is úgy éreztem, hogy ez most terhes lehet nekem, és hogy egy várandóság az lehet tényleg terhesség, és úgy éli meg az ember. Ez azért egy nagyon nehéz érzés, amikor tényleg elveszíti utána a babát. Úgyhogy mi minden gyereket akkora örömmel vártunk utána, mert hogy utána rájöttünk arra, hogy milyen értékes az élet, és ráadásul a negyedik fiunk, ő halva született, és 2 hónapig küzdöttek az életéért, úgyhogy az orvosok semmi esélyt nem adtak neki. Úgyhogy aztán mi végképp úgy döntöttünk, hogy akármennyit ad a Jóisten, azt elfogadjuk, mert hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ő élhet, és hogy a Jóisten megőrizte őt. És nagyon érdekes volt, hogy amikor a hatodik kislányomat szültem, akkor már 43 éves voltam, és az orvosok hihetetlen ellenségesek voltak vele. Állandóan számon kértek engem, hogy hát azért kell csak ilyen vizsgálatokat csinálni, mert hogy maga már túl idős, és hogy ez felelőtlenség is. Annyira rossz érzés volt, hogy akkor bennünk volt egy ilyen, hogy lehet, hogy tényleg nekik van igazuk, és hogy nekünk védekeznünk kéne.
0: Sátán elbizonytalanít még az evidenciákban is.
2: Igen. És akkor volt az, hogy mindig beszéltünk arról, hogy van a természetes családtervezés, hogy akkor próbáljuk ki ezt, hogy tényleg akkor most odafigyelünk arra, hogy akkor legyünk együtt, amikor nem vagyok termékeny. És ezt csináltuk egy fél évig, és rádöbbentünk arra, hogy ennek tényleg van valahol, tehát hogy tényleg szép, mert az emberben ezt a fajta vágyat, ezt nagyon felerősíti, hogy jobban vágyakozik a másikra, és hogy egy kicsit ezt a jegyesi dolgot így visszahozza, hogy vágyom a másiknak az együttlétre. De ugyanakkor meg egy időre rájöttünk, hogy most mit is csinálunk, hogy mi ellen védekezünk, és akkor kértem a Tamást, hogy ezt hagyjuk abba, mert hogyha nem igaz, hogy a jó Isten nem tudja eldönteni, hogy ő most szeretne megajándékozni minket egy gyerekkel, vagy sem. Hogy ez tényleg el kell hinnünk, hogy ez a mi felelősségünk, és ezt nekünk kell kontrollálni. Hogy a gyerek az nem a Jóisten ajándéka, és nem ő a tudója annak, hogy mikor és hogyan. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan nehéz kérdés.
1: Igen, nehéz kérdés, mert ugye Jóisten a mi életünkben a legjobb családtervező volt. Tehát nem kellett családot tervezni, mert megtervezte helyettünk tényleg. És ahogy így rábíztuk magunkat, pontosan akkor annyi ajándékot adott, amennyit mi egyrészt elbírtunk, és amit örömmel fogadtunk. Mindegyiket örömmel fogadtuk volna, azt gondolom. Sokszor találkozunk, hogy mondjam, értetlenséggel ebben az embernek azért van esze, hogy tervezzen, és azért kaptuk az Istentől, és biztos ez is igaz. A mi tapasztalatunk más. Tehát az, hogyha az ember nyitott szíven rábízza az Istenre saját magát, akkor nem fog olyat kapni, amit ne tudna elviselni. Hogyha mégis úgy érzem, hogy nem viselne el, ott lehet, hogy valami más probléma van.
0: És akkor a következő gyerekek születése az gyógyította elvesztett babáknak, meg nem született babáknak a vagy fölötti fájdalmat, vagy gyászt?
1: Annyira váltunk.
0: Ez így volt?
1: Így van.
0: Így van.
2: Igen.
0: Itt van egy nagyon fontos mondat, ami megütötte a fülemet. Azt mondta Tamás, hogy a bizonytalan jó, az kevésbé fog vagy ragadja meg az embert, mint az, hogyha benne van egy bizonyosságban, ami egyébként nem is tudja magáról, hogy az rossz neki.
1: Igen.
0: Lehet, hogy ez az különös küldetésünk ma, de mindannyiunknak, aki Krisztus nevét viseljük, hogy bizonyságot tegyünk arról, hogy mi a jó, és hogy mi az, ami a boldogságnak a feltétele.
1: És ez a hit és a bizalomnak a lépése, amit megmerünk-e tenni.
0: Igen.
1: Tehát a hitnek a lépése, annélkül nem fog, tehát Jézus is mindig, ahol csodát tesz, hát szerintem annyira fantasztikus, ahol csodát tesz, ott elvárja, hogy az, akivel csodát tesz, az higgyen benne. Tehát a hit lépését megtenni. Aki nem fogja megtenni, az nem fog csodát tenni. Nem is akar vele csodát tenni.
0: Ja, szépen összecseng az, amit mondtatok, most elmeséltetek itt az a motto, valamit az Életvédők Szövetsége számára választottuk, hogy jó, hogy vagy. Igen. És hát ezzel fogadni az új életet. Ez igazán így helyes. Hogyan kapcsolódtál tudatosan az Életvédők Szövetségéhez, Tamás, mi indított erre?
1: Hát,
0: hogyan találtál rá?
1: Amit beszéltünk, eljutottunk gondolatilag, meg hát ugye az életvédelemnek ehhez a konkrétabb formáihoz, és rájöttük arra, hogy nekünk tenni valónk van. Tehát a tanúságtételen keresztül, hogy egyrészt nagyon életvédelem kapcsán is ugye nagy a tudatlanság, tehát ahogy te is említettél, hogy ez nem azt jelenti, nem pusztán azt jelenti, hanem sokkal-sokkal, de színesebb dolog, és hogy az eszközeink azok hát nagyon, hogy mi ellenszénbe vitorlázunk, az eszközeink nagyon limitáltak, de hogy ezt az örömhírt érdemes lenne elvinni mindenkinek. Az, hogy jó, hogy vagy, igen, hogy az alapvető identitásom az, hogy az Isten szeretett gyermeke vagyok, és ennek kéne mindenkinek elindulnia, és ezt kell közölnünk mindenkivel, és erről szól az egész szövetségünk is, hogy Istennek a szeretett gyermekei vagyunk, nem, és nem minden más.
2: És azt hiszem, hogy a házasságunk is máshogy alakulna, hogyha tényleg ez lenne az alap, hogy jó, hogy vagy, jó, hogy vagy, van a másik. Mert én nekem az elején mindig az volt, hogy én várok valamit tőle, amit valami elképzelésem, vagy milyennek kéne lennie ahhoz, hogy nekem jó legyen. És mindig ez volt a kiindulási alapom, és hogy nekem nem jó, nem jó, nem jó. És amikor ezt a Mécs napokon sikerült átfordítani erre a jó, hogy vagyra, és hogy én ott abban a házastársi esküben rád mondtam igent, arra, aki vagy, és amilyennek a Jóisten megteremtett, és nem pedig egy ideálképre, és onnantól kezdve az egész átfordult, és az, hogy jó, hogy vagy, és ezt elhiszem, onnantól kezdve már is nekem is jobb lett. És ugyanez van a gyerekeknél, hogyha az ember elhiszi azt, hogy jó, hogy vannak, akkor az egész élet más lesz, mert meg kellett tanulnunk a szeretet himnuszt az esküvőnkre. De és jó. Akkor azt gondoltam, hogy hát ez valami teljesen idealizált dolog, ami egy embernek elérhetetlen is soha. Tehát, hogy ilyen is, ilyen
1: képes,
2: ilyen nem lehet. És ezt megtapasztalni, hogy igenis, hogy az ember egy kicsit beiratkozott a szeretet iskolájába, vagy a házasságával, a gyerekekkel, és hogy minden nap kap egy tükröt, hogy hol is tartasz te a szeretetedben, és ebben fejlődni, és hogy a házastársam is egészen mást hoz ki belőlem, és más dolgokra világít rá, más dolgot tanít nekem, és ugyanúgy minden egyes gyerek egészen más, és hogy gazdagodik az ember, és hogy lesz egyre több és gazdagabb azáltal, hogy így az élete, és nyitottabbá egyre inkább a többi ember felé is.
0: Minden gyerek és minden személy egy külön világ, és egy személyi méltóság, amit tiszteletet érdemel. Jó, hogy vagy, de jó, hogy vagytok, Krúdi, Zsófi és Tamás. És hát a tanúság tételetek az pótolhatatlanul fontos, hogy jövőt készítsünk a következő nemzedéknek, meg hát magunknak is, így van. Jó Isten áldjon meg, és éltessen benneteket sokáig. Jó, hogy vagytok. Visszahallgatható a Mária Rádió honlapján a mostani beszélgetésünk, és videó formájában a Jó, hogy vagy YouTube csatornáján is. Szeretettel várjuk a kedves rádióhallgatókat a következő 4 hét múlva sorra kerülő adásunkban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Az élet forrása. Táplálékunk és barátunk az Oltári Szentség című műsorunkat hallották.
1: Hírpercek.
2: Bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Fiókházat építettek a ferencesek Pécsen. Friss, pisztrán konzerv az idei strandétel. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúság világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot, közölte a Magyar Kurír. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik. A himnuszt több nyelven adják majd elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarra, míg a második egy remixelt pop verzió. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiókházat alapított Pécsen. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó kánonjogi szakaszának megfelelően a főpásztor augusztus 1-ével a Pécs Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mi voltát megszüntette és templom igazgatósággá minősítette át, tudósította a Magyar Kurér. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve sajátrendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. A Hunyadi János utcában található Pécs-Ferences Domus Filialis fiókház tagjai Orosz András Lóránt, Lovász László Rajmund és Bécser Péter Róbert testvérek. Pécsen néhány éve kezdődött újra a ferences jelenlét építése. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, de több más kategóriában is díjazták a balatoni vendéglátósokat csütörtökön Tihanyban, a Balatoni Kör rendezvényén, szerepel az MTI hírei között. A balatoni körtagjai által előzsűrizett mezőnyből 10 jutottak a döntőbe, a zsűri a tó körül végigkóstolta a döntős ételeket. A Keszthely melletti panarintől származó sült és filézett pisztránk fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel frissen kerül a konzervbe. Tálalás előtt füstöt zárnak bele, amely a vendég előtt felnyitáskor szabadul ki. Az étel elvihető, piknik csomagban is kínálható. A több kategóriából kiemelve még a strand desszerteket a nyertes Gyenesdiási Móni süti gubacsintája, mely a mákos gubát és a palacsintát egyesíti. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió, Telki bánya, FM 100,6.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
5: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Felvidéki beszélgetésünket hallják. Én Gál Mészáros Réka vagyok. A mai vendégem pedig Balogh Gábor, immár mondhatjuk, hogy többszörösen visszajáró vendégünkről van szó. Az ő neve talán elsősorban a cserkészet kapcsán fordult elő itt nálunk a stúdióban, és önök számára is ismerős a neve, ugyanis a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségnek az elnökéről van szó. Most azonban egy kicsit más apropóból hívtuk meg, ugyanis a foglalkozásáról lesz szó, ami nem más, mint hogy mentőtiszt, a nagymegyeri mentőszolgálatnak vagy a vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást ebben a témakörben is.
6: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
5: Ugye mindannyiunk előtt ott van a kép, amikor villog a mentőautó, kisfiúk számára kimondottan pozitív élmény, örülni tudnak neki, de mégis te hogy kerültél ide? Már gyerekkorodtól megvolt, hogy ilyesmivel szeretnél foglalkozni, vagy ez hogy alakult nálad?
6: Hát, ahogy mondtad, valószínűleg pont ilyen kisfiú voltam én is, akit mindig nézte a mentőket, és hogy most milyen jó lehet, hogy merre mennek segíteni másnak. Összefolyódik ez az egész egyébként a cserkészettel. A cserkész, ahol tud segít, és én úgy kiskorom óta szerettem volna úgy másoknak segíteni, és valahogy az első segély az mindig úgy a szívügyem volt, és ezt alapján választottam alapiskola után középiskolát is, és a középiskola, az a egészségügyi középiskola volt Dunaszerdán, és innen pedig tudtam, hogy hol szeretnék, miképp szeretnék dolgozni, és így a Szlovák Egészségügyi Egyetemre mentem a mentőtiszti szakra.
5: Milyen út vezetett odáig? Mit kell tudnia egy mentőtisztnek?
6: Hát több egyetemen is lehet tanulni ezt a szakot. Én Pozsonban voltam, amiután elvégeztem az egészségügyi középiskolát, ugye ez nem is számít, hogy igazából, hogy milyen középiskola, hanem egyszerűen az érettségi után meg kell csinálni a felvételiket, és hogyha sikeresen felvételizel, akkor lehet menni az egyetemre. Itt közelben Komáromhoz például Nyitra vagy pedig Pozsonban tanítják. Én Pozsonban jártam, ott végeztem mind bakalárként ezt a szakot.
5: Milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen? Ki jelentkezzen egyáltalán mentőtisztnek, vagy kinek nem ajánlott semmiképpen?
6: Hát mind a mellett, hogy a teoretikus tudás megvan, nagyon fontos, mert hiába is van meg a teória, hogyha nem úgy reagálunk bizonyos szituációkra, úgyhogy mindenképp fontos az, hogy ez az ember jól tudja kezelni a stresszt, meg jól is tudja tűrni a stresszt, és hogy ez a stressz ez pozitívan hasson rá, tehát hogy még a teljesítményét tudja növelni. Úgyhogy ez egy ilyen fontos dolog, hát ugye az éjjeleket ki kell tudni bírni, és hát igen, amúgy van sok olyan kollégánk is, vagy volt kollégánk, akik azt hitték, hogy majd ezt szeretnék dolgozni, ezzel szeretnének foglalkozni, de végül úgy rájöttek, hogy ez túl stresszes, túl nehéz lehet lelkileg megélni az egyes betegeket, kiszállásokat, eseteket, és aztán végül nem gyorsmentőn helyezkedtek el, hanem például a urgenton, tehát a kórházakban, vagy más osztályon, ambulanciákon.
5: Feltűnik előttünk egy mentőautó, halljuk akár a hangját, illetve látjuk azt a jellegzetes villogást. Különbözőképpen reagálunk erre, de mindeközben bent a mentőautóban valójában mi zajlik?
6: Hát ez attól függéppen, hogy beteghez megyünk, vagy pedig már a beteggel jövünk ugye a kórházba, hogyha kimondottan a beteghez, tehát hogy még a címre megyünk, az esetre megyünk, akkor attól is függ, hogy éppen milyen esethez hívnak, és ott olyankor a kollégákkal szokjuk átvenni, hogy így előre készüljünk esetleg a dolgokra, hogy mi az, ami most valószínűleg történhet ott, és így készülünk a betegre, és hát amikor aztán már a mentőben van a beteg, akkor pedig ha stabil, és már olyan állapotban van, hogy be tudjuk vinni a kórházba, akkor hátul dolgozik a mentős, és a sofőr pedig a lehető legbiztonságosabban, illetve leggyorsabban eljuttat minket a kórházba.
5: Igen, nyilván, mint ahogy említed is, különféle esetekhez hívnak ki benneteket, de mégis hányan vagytok a csapatban?
6: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sokan nem is tudják, hogy milyen mentők léteznek itt Szlovákiában. Mondhatni, 3 és igazából 4 fajta mentő létezik. Van, amit hát úgy szlovák rövidítés, az RZP, az, ahol egy mentőtiszt van és egy sofőr van. Van az RLP, tehát a L, ugye a lekár, mint orvos jelenti, tehát van egy mentőtiszt, egy sofőr és van egy orvos, illetve most 3-4 évvel ezelőtt létrehoztak egy szekundár, az azt jelenti, hogy amit kórházból kórházba szállítanak betegeket, de van primáris, tehát elsősleges címjük is, ott pedig van egy mentőtiszt és egy sofőr, és hát ugye van a mentőhelikopter, ahol szintén 3 vannak, a pilóta mellett van egy mentőtiszt, és van egy orvos. Úgyhogy ezek a fajták léteznek itt Szlovákiában.
5: Te mindegyikben vettél már részt?
6: A helikopteren még nem dolgoztam, viszont vannak esetek, amikor együtt dolgozunk, hogy amikor mi magunk hívjuk őket, hogy sürgős lenne, hogy Pozsonyba vagy más kórházba eljutassák a beteget. Orvosos mentőn úgymond dolgoztam, és most pedig magam vagyok, mondhatni, hogy ezen az RZP-n, tehát egy mentőtisztként és egy sofőrrel.
5: Most próbáljuk meg egy kicsit felvázolni. Onnantól kezdve, hogy megtörténik egy baj, persze ezek különfélék lehetnek, majd beszélünk különböző csoportokról. Hogyan zajlik a folyamat? Onnantól, hogy jön egy hívás, hogyan jut el hozzátok az információ, milyen gyorsan történik a döntési folyamat, hogy kit küldenek, hány embert küldenek, mire is lesz szükség, mert mint említetted, tulajdonképpen lehetséges forgatókönyveket is leforgattok odafelé menet.
6: Amit talán a legtöbb laikus nem tud, az, hogy nem maga a mentősökkel vagy a mentőállomásra telefonálunk. Ugye 2 telefonszám, ami ismert itt Szlovákiában, az egyik a 155, és a másik a 112. A 112 az egy európai nemzetközi hívószám, ahol mondhatni, hogy a tűzoltók, rendőr és a mentők egyszerre veszik fel mondhatni a telefont, vagy vannak átkapcsolva, és a 155 az fontos hívni, hogyha elsősorban az a problémánk, hogy valami egészségügyi dolog történt. Még van egy baleset, akkor inkább a 112-t, de hogyha kimondottan csak egészségügyi problémáról van szó, akkor a legegyszerűbb és a leggyorsabb a 155-öt hívni. Ez a 155 egy központba kapcsol, ahol kimondottan szintén mentősök, egészségügyi dolgozók vannak. Minden kerületben van ilyen 155-ös központ, ő hozzájuk lehet betelefonálni. Itt szintén fontos megemlíteni, hogyha nem tudunk szlovákul és csak magyarul tudunk, akkor is nyugodtan lehet velük beszélni, mert lehetőleg próbálnak olyan operátort, olyan telefonos segítséget hívni, akik tudnak magyarul, vagy hogyha ők maguk nem tudnak magyarul, akkor lekapcsolnak valamelyik magyar régióba mentőállomásra, és akkor ővelük lehet beszélni. Szóval ez sem probléma most már a mai világunkban. Tehát ide megérkezik a telefonhívás, és mindeközben, ahogy zajlik a telefonálás, attól függ, hogy mennyire komoly esetként van felmérve, akkor egyből már küldik is ki a gyors mentőt. Az, hogy milyen mentőt küldenek, tehát hogy orvos vagy orvos nélkül, az igazából az határozza meg, hogy mennyire komoly esetről van szó, és hogy ez a komoly eset merre, hol található. Például a mi esetünkben, hogyha én Nagymegyer és környékét veszem, bármilyen komoly eset van, akkor mi fogunk kimenni természetesen, hogyha szabad a gyorsmentő, mert mi vagyunk a legközelebb, és aztán küldik esetleg még utánunk az orvosos gyorsmentőt. Attól sem kell megijedni, hogyha túl sokat kérdeznek, hogy akkor miért nem küldik már a mentőt, mert miközben még folyik a kommunikáció a paciens vagy a hozzátartozó és ez az operátor között, eközben már a mentőt riasztják, és mi már úton vagyunk, és nekünk pedig 2 percünk van elhatni a mentőállomást, szóval ez is egy ilyen tévhit, hogy nem tudom, hol járt a mentő, mert éppen kávézni voltunk, vagy hasonló, hogy ilyen nem történhet meg. GPS-szel van figyelve minden egyes mentő autó, tehát lássák azt, hogy mikor, hol ma haladunk.
5: És ki dönt ilyenkor?
6: A 155-ön, aki felveszi ez az operátor, ő az, aki eldönti, hogy küld-e mentőt, és hogy milyen mentőt fog küldeni.
5: És ennek a személynek milyen tapasztalatai vannak, vagy mi alapján, mert ez azért ez egy elég nagy felelősség.
6: Hát ők is ugyanúgy mentőtisztek, mentőápolók, és valamilyen év tapasztalatnak kell lenni, de igen, egy nagyon, nagyon stresszes munka az övéké is, mert még mi mentősök, mind akik a praxban dolgozunk, mi látjuk azokat a betegeket, tudjuk, hogy mi történik épp a beteggel, és ők pedig csak telefonon hallják esetleg a beteget, de nem látják.
5: Ha jól tudom, miközben ugye már benneteket értesítenek, és úton van a mentő, telefonon keresztül tudják tartani a kapcsolatot is a hozzátartozókkal, vagyis hát a jelenlévőkkel tanácsokat adnak, vagyis hát utasításokat, hogy elsősegélyt hogyan tudnak nyújtani.
6: Igen, ez pontosan így van, tehát hogyha veszünk egy legkomolyabb esetet, ami egy újraélesztés. Újraélesztéskor mind a mellett, hogy már úton van a gyorsmentő, még az operátor ott van a telefonon, és végig segít, mondja pontosan, hogy mi az, amit kell csinálni, megmondja, hogy esetleg egy ember menjen kinyitni a kapót, vagy menjen le a lépcsőházból, és várja a gyorsmentőt, és mindenben próbál segíteni, igaz, hogy telefonon, de próbál segíteni a hozzátartozóknak.
5: Úton a mentőautó közben milyen kihívások állnak előttetek? Mert nyilvánvaló közlekedés, és manapság különösen nem túl egyszerű.
6: Hát igen, napról napra egyre több autó van az utakon. Vannak problémák, főképp ugye a reggeli időszakokban és a délutáni időszakokban a városokban. Itt Nagymegyer, Komárom és Dunaszerda, ami én tudok konkrétumokat mondani. Nehéz közlekedni, és hát vannak sajnos nagyon, mondhatni, egy arrogáns sofőrök is, akik úgy hallanak, látnak minket, de azt hiszik, hogy ő nekik húzódik le a többi autós, de hát ezzel most már mondhatni, hogy együtt élünk, úgyhogy próbálunk erre reagálni menet közben.
5: Tegyük fel, hogy a hallgatóink, illetve hát a legtöbb ember azért mégis jó indulatú és a mentős segítségére szeretne lenni. Mik a leggyakoribb hibák, amit jó indulat ellenére is elkövetünk esetleg a közlekedéskört? Autósként főleg, de akár gyalogosként?
6: Hát gyalogosként ugye az, hogy a zebrára semmiképp se lépjünk rá, hogyha már halljuk, lássuk a mentőt. Nagyon sokszor van olyan, hogy rálép a gyalogos a zebrára, jövünk mi, mint mentő, lassítunk természetesen, mert semmiképp se szeretnénk, hogy elütni a járókerőt. Ő azt hiszi, hogy azért állunk meg, mert hogy őt engedjük át, és akkor még nyugodtan átsétál. Tehát ez a gyalogos rész. Az autósnál ugye több is van, de talán kettő dolog, amit úgy könnyebben ki tudok emelni, az egyik a körforgalmak, hogy amikor, hogyha valaki bemegy a körforgalomba és hallja, látja a mentőt, akkor inkább gyorsan menjen akár még egy kört, de hogy ne álljon meg pont abba a sávba, ahol jön a gyorsmentő. És a másik, ami úgy kellemetlen szok lenni, az amikor a utakon hirtelen vagy teljesen leáll valaki, ugye el szeretne minket engedni, de igazából akkor az a legjobb, hogyha egy kicsit lehúzódik, de azért valamennyire tartja a tempót, és megy tovább az útján, nem az, hogy hirtelen leáll, és akkor ki kell előznünk, illetve még az, amikor két autó egymás mellett, tehát a szembejövés előttünk levő haladó egyszerre próbál leállni, és pont úgy állnak meg, hogy egymás mellett, így mi is éppen, hogy csak elférünk. Úgyhogy ezek, amik így hirtelen eszembe jutnak, és amik ilyen nagyobb hibák, amit elszoknak az autóvezetők követni.
5: Igen, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, mert bizonyára sokunknak segítettél is, hiszen sokszor vagyunk tanácstalanok, ugye, hogy jót szeretnénk a segítséget előre engedni, de nem tudjuk, hogy hogyan, de most már ebből a szempontból is talán kicsit okosabbak leszünk, és most már tudni fogjuk. Arra kérlek, hogy próbáld meg egy kicsit kategorizálni, hogy milyennek azok a leggyakoribb esetek, amihez kihívnak benneteket, illetve először még azt áruld el, van-e olyan, amikor úgy érzed, hogy fölöslegesen hívtak ki a mentőautót, mert talán nem volt annyira nagy a baj, illetve mondtad, hogy dönthet úgy a központ, hogy nem küld mentőautót, de mikor hívjunk, és kezdjük azzal, mikor ne?
6: Ez egyébként egy egyszerű, de egyben nehéz kérdés, ugye, mert vannak olyan esetek, amikor azt gondolnánk, hogy ez indokolatlan, de végül is bármilyen olyan dolog, tehát vegyünk egy vérnyomást, amit egy magas vérnyomás, van rá valaki kezelve, szed is gyógyszert, ezt igazából le tudná az ember, a laikus is saját magának kezelni, úgyhogy beszedi a gyógyszereit, vagy van esetleg ilyen elsősegélyre gyógyszer, ami leviszi a vérnyomást. Meg tudnám egyedül oldani, de hogyha éppen nem jól sül el a dolog, ugye magas vérnyomástól szélütést is lehet kapni, hogyha nincs kezelve, nem lesz levéve az a vérnyomás kellő időben, akkor sztrókot, tehát szélütést is laikusan mondva kaphat az illető. Tehát ez véget nagyon nehéz, ugye, és ugyanez például egy lábtörés, vagy minél nagyobb csont törik, akkor minél nagyobb, annál nagyobb a rizikó, hogy esetleg emboliát kap az illető. Szóval nehéz azt mondani, hogy mikor ne hívni, és mikor hívni. Az egy biztos, hogy az elmúlt időkben, és ezt az elmúlt 1-2 évben mondhatni, megugrott, hogy nagyon sokan köhögésre, magaslázra hívnak gyors mentőt, kiküldik a mentőt, és jövünk, és próbálunk is segíteni, és tudunk is mit adni, de ugye nem ez a fő dolog, amiért egy gyors mentő lenne, és ilyenkor történhet meg az, hogyha mi éppen kint vagyunk egy magas láznál, ami tart már 3-4 napja, holott persze láz is lehet életveszélyes, hogyha például egy gyereknél lázgörzsbe megy át, vagy dehidratálódik a beteg, de most ne a radikális részét nézzük, hanem egy szimpla láznál mi kint megyünk, és akkor amíg odaér a mentő, amíg a mentő ott van, lekezeli a beteget, az alatt eltelhet 1-2 óra is, és ez idő alatt nincs azon a környéken gyors mentő, és így, hogyha esetleg egy komolyabb eset történik, akkor megeshet gond nélkül, ez nagyon sokszor előfordul, hogy egy gyors mentő 40-50 kilométert megy azért, hogy egy komoly esethez odaérjen, holott ott lenne az a másik mentő, és lehet, hogy sokkal hamarabb tudna segíteni, és tudna segíteni, mert megint, hogyha komoly esetekre gondolok, itt egy újraélesztés, hogyha valaki 40-50 kilométert megy, az még gyorsmentővel is 15-20 perc, az alatt már sajnos túl sok mindent nem tudunk segíteni.
5: És mi a helyzet például a hajléktalanokkal, vagy a ittas állapotban megtalált, esetleg hidegben alvó személyekkel? Ilyennel nem szoktál találkozni?
6: De tehát ilyen is van, ez véget egyébként a mentőszakma, én nekem is az véget tetszik, mert hogy mindig váltakozol, mindig más esethez megyünk, mindig más a helyszín, más a beteg, más maga az eset és a történet. Vannak igen hajléktalanok is, vannak, hogyha esetleg valaki már ilyen hipotermiás állapotba kerül, hogyha kint töltötte az éjszakát, és ugyanúgy vannak az alkohol befolyásság alatt lévő betegek, de hát ezt mind tudnunk kell kezelni, és tudnunk kell valahogy megoldani ezeket a szituációkat.
5: Ezek indokolt esetek a mentőhívására? Mert sokszor találkozok tanácstalan embertömeggel egy hajléktalan körül, valaki legyint, hogy és csak részeg, valakiben meg tényleg fegyüllad a keresztényi segítőkészség, vagy a szimplán emberi segítőkészség, és bizony sokszor találkozok tanácstalan emberekkel, illetve velem is már fordult elő hasonló.
6: Igen, ez nagyon jó kérdés, és ebben megint az a válasz, hogy indokolt is, meg nem is. Jelen pillanatban itt Szlovákiában nincs más megoldás egyébként, mint hogy a mentő látja el, mert nincsenek olyan organizációk, nincs más lehetőség, amivel például el tudnánk látni egy részeg pacienst, tehát csak a mentő az, aki elviszi esetleg valahova. Ugye mi se tudunk részegségre, például nincs semmiféle olyan gyógyszer, be tudjuk vinni a kórházba, és akkor mi már mondhatni tiszta a lelkiismeretünk, hogy megtettük azt, hogy nem hagytuk kint, és nem fagy halálra. De igen, ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés szintén. Hogyha én ilyennel találkoznák, amikor nem épp szolgálatban vagyok, sajnos, vagy nem sajnos, tehát én is segíteni szeretnék, és hívnék gyorsmentőt, mert nincs más, aki tudna ilyenkor ezekben az esetekben segíteni.
5: Most térjünk át azokra a komoly esetekre, amikor valóban indokolt és sürgős a mentő kihívása. Mivel találkozol leggyakrabban?
6: Tényleg nagyon sok van, tehát nehéz felsorolni, de hát hogyha így valamennyire beszeretnénk kategorizálni, akkor az egyik az érrendszeri, szív- és érrendszeri betegségek, és a hasi, hasfájdalmak, illetve esetleg még valamiféle sérülések, ugye ott a teljes a skála, és még vannak esetleg a balesetek, és azon belül is aztán a garambolok, mindenféle más ilyen sérülések. Amiből talán az egyik legtöbb van, ez pontosan ez a szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, infarkt, szélütések, ezek, amik úgy a leggyakrabban vannak, természetesen a balesetek is, megvan, hogy azért a legtöbb nyáron van, vagy amikor már a jó idő beköszönt, és akkor az emberek minél többet vannak kint az udvaron, többet csavarognak, kirándulnak, bicikliznek, sportolnak, de még ugyanez, amikor a hóesék, mínuszok vannak, akkor szintén történnek balesetek, úgyhogy ezek, amik a leggyakrabban a hasi, magas vérnyomás, érrendszeri betegségek és a balesetek.
5: Mit tegyünk? Különböző esetekben kezdjük a szív- és érrendszeri problémákkal, infarktus, stroke, összeesik valaki mellettünk, illetve erős a gyanunk infarktusra. Mi az első, amit tegyünk? Nyilván hívjuk a mentőket. Hogyan hívjuk? Talán érdemes ezt is megemlíteni.
6: Nagyon fontos, hogy az, hogy hívjuk a gyorsmentőt, az nem minden esetben merül neki az első segéllyel, tehát több mindent kellene mindenkinek tenni, és ugye ez állampolgársági kötelességünk is, hogy első segélyt nyújtunk. De minden, amit mondtam, a két telefonszám, tehát a 112 és a 155-re, hogyha betelefonálunk, akkor ott elmondjuk azt, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan hívunk, mi az, ami történik, mi az, amit látunk, tudunk, és természetesen mindemellett még nagyon sok mindent fog kérdezni ez az operátor, és hát aztán attól függ, hogy milyen esetről van szó, az szerint az első segélyben megvannak bizonyos pontok, amiket kell tenni. Például, hogyha valakinek infarktja van, vagy infarkt gyanús esetről van szó, ugye akkor az azt jelenti, hogy valakinek fáj a mellkasa, vagy nyomják olyan, mintha ülnének a mellkasán, nehezen kap levegőt, zsibbadnak a végtagok, legtöbbször a bal kéz. Ekkor, hogy ilyen felülni kellene, felül ez a beteg, és támaszkodik a kezeivel, előre hajol, és úgy lélegzik. Ki kell nyitni az ablakot, hogy egy kicsit friss levegőhöz jusson, kigombolnia, hogyha esetleg ingje van, vagy kicsit meglazítani a ruházatát, hogy könnyebben kapjon levegőt, és például ez az infarktnál úgymond az első segély. De ugyanúgy lehet, nem tudom, egy cukros beteg, hogy hipoglikémiás, tehát hogy alacsony a cukorszintje, ilyenkor meg kell mérnünk azt a cukrot, és akkor lehet akár, hogyha még eszméleténél van, akkor lehet neki kockacukrot adni, vagy más valami édeset megitatni vele, etetni, és akkor már például a cukrosnál nagyon sokat tesz ez.
5: Az infarktushoz visszatérve, arról beszéltél ugye, hogy mit tegyünk, amíg eszméleténél van, de laikusként általában talán a legtöbb ember arra gondol, hogy előbb-utóbb az eszméletét veszti, vagy ez nem feltétlenül következik minden esetben be?
6: Igen, az infarktusra sokan azt hiszik, hogy akkor az egyből már eszméletlen, vagy hogy már újra fogjuk éleszteni. Nagyon sokszor, akiknek infarktusa van, semmi különlegeset nem is érez azon kívül, hogy ez, amit elmondtam, hogy nyomják a mellkasát, és esetleg zsibbadnak a végtagok, vagy a bal keze. Ő érzi, hogy úgy nincs jól, veszi mélyen a levegőt, kiveri a víz, de attól, amikor mi megérkezünk, megcsináljuk az EKG-t, ami alapján lássuk, hogy igen, ez infarktról van szó, ő teljesen magánál lehet, ugye az a fontos, hogy keveset mozogjon, és hát most már olyan szintre emelkedett ez az első segély, meg a mentős dolog, így mondhatni Szlovákiában, ide igazából talán egész Európában, hogy pár órán belül, és pontosan már mi, mint gyors mentő, már egyenesen a kardiocentrumokba, tehát a Komáromba, Nyitrára, Besztercebányára tudjuk vinni egyenest a beteget, és egyenesen a műtő asztalra. Mondhatni, hogy onnantól kezdve, hogy lettek valami tünetek, mentőt hívnak, 2-3 órán belül gond nélkül a műtő asztalon tud lenni, és hogyha minden sikeres, akkor 2-3 napon belül haza teszik abba a kórházba, ahova tartozik, és egy héten belül az eset után mondhatni, hogy otthon van, és teljes a felépülés.
5: Mik a leggyakoribb hibák az első segélyt illetően?
6: Hát a leggyakoribb hiba az, hogyha nem nyújtunk első segélyt, ezt még én is így tanultam, meg azóta is szerintem így tanítják, hogy a legrosszabb első segély nyújtásban a legrosszabb vagy a legnagyobb hiba az, hogyha nem is próbálom meg. Hát hogyha egy nagyon komoly esetről, újraélesztésről van szó, hiába is hívja valaki a gyorsmentőt egy újraélesztésnél, és nem kezdi el a laikus újraélesztés, akkor szinte esélytelen, hogy mi mind mentősök tudjunk rajta segíteni. A tapasztalatból is mondhatom, hogy annál a betegnél volt eddig esély a újraélesztésre, akinél folyt valamiféle laikus elsősegélynyújtás, laikus újraélesztés.
5: Mit tehet az, aki önmagán kezdi észrevenni az esetleges infarktus tüneteit, ha egyedül van valaki, és érzi, hogy nincs jól, baj lesz itt? Mi a teendő?
6: Hát abban az esetben vagy maga, aki rosszul van, ő megpróbál telefonálni még a 155-re, amíg olyan állapotban van, vagy hívja valamelyik rokont, vagy pedig még a szomszédnak tud időben szólni, és akkor ők tudják hívni a mentőszolgálatot. Hogyha épp nem tudunk valahol bejutni, akkor erről is többnyire már van tudomásunk, és ebben az esetben tűzoltók, vagy pedig még rendőrök is jönnek velünk az véget, hogy nem mint mi mentősök menjünk be egy olyan esethez, olyan címre, olyan házhoz, ami be van zárva.
5: Beszéltél még arról, hogy a hasi panaszok is lehetnek súlyosak, lehetnek itt különböző hirtelen esetek, mik jöhetnek itt még szóba?
6: Hát azon kívül, hogy mi a klasszikus hasi problémák, amit mi ismerünk, vagy a laikusok is ismernek, hogy a hányás, hasmenés, vagy éppen pont a székredegedésen kívül vannak a komolyabb dolgok, az például a bélcsavarodás, vagy pedig más súlyosabb sérülések. Ezek mind olyan dolgok, amik hasnál, hogyha egy akut dologról van szó, akkor elég gyakran egyből műtéttel fog kelleni kezdeni, vagy kezelni. Mind első segély itt igazából csak annyi van, hogy lefektessük a beteget, és a térdeit így fölhúzza. Az mondhatni egy ilyen kényelmi helyzet annak a betegnek. A legjobb egyébként az, hogyha ebben az esetben, tehát hogyha tényleg valami komolyabbról van szó, nem egy klasszikus hasfájásról, mert akkor természetesen lehet bevenni gyógyszert, de hogyha valami nagyon extrém fájdalomról van szó, tényleg ilyet még nem is érzett az a beteg, akkor legjobb, hogyha még gyógyszert sem vesz be, az véget, hogy ezeket a tüneteket, fájdalmat ne nyomja el a gyógyszer, hogy lehessen még kivizsgálni a sebész által.
5: Fulladás, mérgezés, ezek is külön szót érdemelnének talán, hogyha például gyerek lenyel valamit, vagy nyilván ott első segély az a legeslegfontosabb, vagy valaki bevesz valamit, mit kell tennünk azon nyomban a mentőhívása mellett természetesen.
6: Így van, ahogy mondod, itt az idő az nagyon kulcsfontosság. Hogyha valaki nem vesz levegőt 3-5 percig keresztül, akkor tudjuk, hogy mi történik, tehát onnantól kezdve az agysejtek elhalnak, ezért is fontos az elsősegély. Hogyha valamilyen fulladásos, félrenyeléses eset történik, akkor van a Heimlich és a Gordon ütés. A Heimlich az, amikor hátulról megfogjuk a beteget, pacienst, és akkor a gyomorszája fölött próbáljuk úgy benyomni egy hirtelen mozdulattal a hasát, hogy így most így körülírjam így rádión keresztül, és ilyenkor, ha jól csináljuk, akkor remélhetőleg kiszabadul az a beszorult tárgy, most az étel, vagy játék, vagy bármiről van szó. A másik pedig az a Gordon ütés, az amikor előre hajol az a paciens, és a lapockái közé megpróbálunk úgy erősebben beütni 2-3-szor, és akkor szintén, hogyha jól sikerül, meg hogyha minden úgy adódik, akkor azt felköhögi azt a tárgyat.
5: Említetted még a baleseteket is. Erről tudnál egy rövid áttekintést adni nekünk?
6: Hát erről...
5: Nagy kísérlet, igen.
6: Ez egy nagy dolog, mert ugyanúgy, ahogy a belgyógyászati dolgokból van rengeteg féle, úgy a sebészeti dolgok is, ugye teljesen máshogy kell ellátni egy magasról leesett beteget, vagy máshogy, ahogy egy, nem tudom, egy foci közben eltörött boka. Fontos az, hogy a töréseknél fixáljuk azokat a végtagokat, mert azzal tudunk a legtöbbet segíteni, mind a fájdalom enyhítésére, mind az, hogy nem mozdul el úgy az a csont. a garamboloknál esetleg ilyen baleseteknél fontos az, hogy tudnunk kell az, hogy mikor kivenni a beteget az autóból, és mikor nem. Legtöbb esetben nem szabad kimozdítani, főleg valami eszméletlen beteget az autóból, mert ugye ott előfordulhat az, hogy törött valami csigolya, vagy a hátgerinc, úgyhogy ez véget nem mozgatjuk, hanem megvárjuk, amíg a tűzoltók vagy a mentők kiveszik szakszerűen, hogy ne mozogjon el az a hátgerinc, a csigolyák. Az az egy, mondhatni ilyen indikáció van, hogy kivegyük a beteget, a sérültet elsősegében, hogyha valamilyen veszély fenyegeti ott abban az autóban, vagy pedig, hogyha újra kell élesztenünk, ugye ott az a legfontosabb, hogy újra legyen élesztve, tehát el legyen kezdve az újraélesztés, hiába várunk konkrétan a tűzoltóra, mentőre, akkor gyorsan ki kell venni, és elkezdeni az újraélesztést.
5: Itt ugye az se számít, hogy esetleg törik valami, mert az éppen az esetben másodlagos.
6: Itt így van, fontosabb, hogy életben maradjon a beteg.
5: Említetted, hogy kapcsolatban vagytok a tűzoltókkal és a rendőrökkel is akár. Mikor, milyen összefogás van köztetek, vagy mi az összefüggés a munkátokban, amivel találkoztál is már a praxisodban?
6: Hát legtöbbször ezzel a kettő egységgel, tehát a tűzoltókkal és a rendőrökkel a baleseteknél, garamboloknál, autóbaleseteknél találkozunk. Szoknak segíteni, még ahogy említettem, ajtókinyitásoknál, vagy bejutni valahova épületbe beteghez, de olyan is előfordul például, hogyha valakit le kell segíteni hozni az emeletről, és ugye mi esetünkben mi ketten vagyunk, nincs úgy hozzátartozó, akkor nincs más, mint hogy a tűzoltóktól kérünk segítséget, és akkor ők jönnek és segítenek nekünk. A rendőrökkel pedig inkább az autóbaleseteknél, és hát hogyha épp valamilyen olyan halálesetről van szó, újraélesztés, gyilkosság és a többi ilyen kellemetlenebb dolgok, akkor szokunk velük még együtt dolgozni, vagy még esetleg agresszív betegeknél.
5: Igen, mindabból, amit most el is mondtál nekünk, látszik, hogy azért kell ehhez egy nagyon erős idegrendszer. Hogyan tudod megtartani ezt a szintet, hogy valóban ne roskadj össze ezeknek a terhe alatt lelkileg?
6: Valóban nagyon nehéz szakma, így lelkileg is, és még abból még nehezebb a mentősöknek, hogy ellenben a tűzoltókhoz és a rendőrökhez, hogy nekünk nincs úgy kimondottan pszichológusunk, annak ellenére, hogy a mi cégünk biztosít pszichológiai ellátást. Vannak nehéz esetek, amikor úgy megmaradnak bennünk. Mindenki másképp emészti ezeket a szituációkat. Legtöbbször ilyen esetek után úgy visszafele, amikor jövünk épp vagy a címről, a betegtől, vagy pedig a kórháztól, akkor a kollégával szokunk beszélgetni, és akkor ezt úgy kibeszéljük saját magunkból. De mindenki másképp emészti meg, van, aki tovább többet szok rajta gondolkodni. Én személy szerint az, hogy tényleg elfelejtem egy idő után, hogy én nem emlékszek pontosan most is, amikor legutóbb dolgoztam, hogy úgy nem minden esetet tudnák felsorolni, hogy hol kinél voltam. Ez egy ilyen, valószínűleg ilyen magától jövő önvédelem, hogy úgy elfelejtem és próbálok vele nem foglalkozni.
5: Mik a személyes erőforrásaid ehhez?
6: Hát mindenképp a család, a otthon levő nyugalmi légkör, hogy otthon nem ezzel foglalkozunk. Én például egyáltalán nem szokok otthon erről beszélgetni. Ha van komolyabb, akkor sem. Ha más esetek vannak, akkor sem. Úgyhogy hát az, hogy nyugodtan otthon el tudok lenni, és hogy nem ezt oldjuk, az nekem egyébként a legfontosabb.
5: Körülbelül milyen gyakran kell igazán súlyos, megterhelő helyzethez kimenned heti vagy havi szintre felbontva?
6: Ez mentőállomásoktól függ. Vannak mentőállomások, ahol tényleg nagyon sok, tehát 200-250 eset van egy hónapban, és vannak olyan mentőállomások, ahol 30-40 van ugyanúgy egy hónapban. Szóval nagyon individuális, állomásfüggő. A mi esetünkben beszélünk egy 200 esetről egy hónapban, és ebből körülbelül a fele az, akit továbbítunk a kórházba, tehát bevisszük a kórházba, körülbelül a felét tudjuk megoldani otthoni ellátással, tehát úgy, hogy adunk valamilyen gyógyszeres kezelést, és aztán a körzeti orvossal oldja tovább. Ugye a másik felét, ahogy mondtam, a kórházba szállítjuk, és hát ugye a komolyabb esetek az, amit kórházba viszünk, és körülbelül ennek a másik fele azok a nagyon komoly esetek, úgymond akár újraélesztés, vagy valamilyen súlyos allergiás reakciók, infarkt, szélütés, tehát a stroke, és mindenféle más egyéb dolgok.
5: Volna-e még valami üzeneted a hallgatóinknak, amire esetleg felhívnád a figyelmüket?
6: Több minden is lenne, de a legfontosabb az tényleg az, hogy ne féljünk az elsősegélytől, mert ha komoly esetekben tényleg nem segítünk az embertársainkon, akkor már a gyorsmentő későn fog odaérkezni. Úgy 10-15 percbe beletelik, amíg megérkezik a gyorsmentő segítség. Ha eddig valaki nem tud segíteni egy komoly eseten valamennyire, akkor mi nekünk nagyon rapidan, nagyon gyorsan esnek az esélyeink, hogy segíteni tudjunk.
5: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és elmondtad ezt a sok hasznos információt.
6: Köszönöm a meghívást, és szép napot mindenkinek.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.

Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

áldás gondolatok. Áldjon! Áldjon meg Isten a kelő nap első sugaraival, a reggel kávé illatú békéjével, az új nap rád váró lehetőségeivel. Áldjon! Áldjon meg Isten a dolgos órák izgalmával, az alkotás szép szabadságával, a találkozások ajándékaival. Áldjon! Áldjon meg Isten a hazatérés jó leső érzésével, a közös vacsora hangulatával, az egymásra figyelés örömével. Áldjon! Áldjon meg Isten az éjszaka puha csendjével, az erőt adó békés álommal, az új reggel reményével. Áldjon! Áldjon meg Isten a benne való bizalom erejével, az egyszerűséggel megelégedő emberséggel, a hétköznapok igazi csodáival, s az ünnep teljes ragyogásával.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk, akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával a kevékedőket széjjel szúrta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

0: hírpercek. Boldog Bódi Mária Magdolna földi születésének 105. évfordulóját ünnepelték augusztus 8-án Veszprémben. Isten módjára látni az embert, Alsőrsön imádkoztak papi és szerzetesi hivatásokért. Boldog Bódi Mária Magdolna utazókabicsai bejárták Európát. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A Szent Mihály Főszékes Egyházban dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a 105 évvel ezelőtt, 1921. augusztus 8-án Szigligeten született vértanú tiszteletére. Udvardi György érsek kiemelte, a hit nem csupán gondolat vagy érzés, hanem döntés is. Jézus arra hívja az embert, hogy merjen kilépni megszokott biztonságából, bízzon benne, és tegyen meg azt a lépést, amelyet kér tőle. A főpásztor rámutatott, Boldog Bódi Mária Magdolna egész élete ennek a bátor hitnek a példája. Nem csak vértanúságában, hanem életének nehézségei, a szegénység és a beszűkülő lehetőségek között is újra és újra krisztusi döntést tudott hozni. A liturgia végén a főpásztor és az asszisztencia a Szent Imre oltárnál elhelyezett Boldog Bódi Mária Magdolna eregéhez vonult, ahol a hívekkel együtt imádkoztak. Az ünnepi este a Mendelssohn kamarazenekar koncertjével folytatódott a Szent Mihály Főszékes Egyházban. Alsőrsön tartották augusztus 6-án a Veszprémi Főegyházmegye havi első csütörtöki ima alkalmát. A Boldog Gizella királyné templomban a papi és szerzetesi hivatásokért felajánlott szentségimádást és az azt követő szentmisét dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette. György érsek Jézus szavait idézve, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, hangsúlyozta, az egyház hisz az imádság erejében és abban, hogy Isten gondoskodni akar népéről olyan pásztorok által, akik tanítóként, prófétaként és vezetőként szolgálják a közösséget. Mivel az egyház ezen a napon Urunk színelváltozását ünnepelte, a főpásztor három emlékedésben a napi evangélium segítségével mutatta be a papi hivatás titkát. Különleges missziót teljesítenek Boldog Bódi Mária Magdolna utazókabicsai. Az elmúlt hónapokban Magyarország számos pontjára és több európai országba is eljutottak. Templomokban, kegyhelyeken és történelmi városokban adva hírt Magdi életéről és példájáról. Az egyik kabics például Hévízről indult, majd Miskolc felsőhámori templomba érkezett, egy másik Szerencsről Tihanyba, majd Pécsre jutott. Az utazók azonban már rég átlépték Magyarország határait is. Csehországban, Prágában is felbukkantak. Egy kabics Karlovivári Mária Magdolna templomába is eljutott. Franciaországban, Lyonban, a Miasszonyunk bazilika lépcsőjén is feltűnt egy Magdi kabics. Az elmúlt egy évben pedig az utazókabicsok jártak már többek között Párizsban, Rómában, Jeruzsálemben, Rodoszon és Marseille-ben, valamint Németországban és Ausztria számos településén, és még sorolhatnánk mennyi-mennyi helyen. Mindenkinek hálásan köszönik a szervezők a belefektetett munkát, energiát, és hogy a Facebook oldalon rendszeresen beszámolnak a kabicsok útjáról. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Utolsó találkozás Őrsi László jezsuitatyával. Interjú Galvácsi Kovács Évával, aki a világhírű magyar jogprofesszort halála előtt néhány nappal még meglátogatta New Yorkban.

0: Július 30-án ünnepelte volna 105. születésnapját Eörsi László jezsuita atya, aki 2025. április 3-án hunyt el az Egyesült Államokban. A Vatikáni Rádió vonalában szeretettel köszöntöm Galvácsi Kovács Évát, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjét, aki baráti kapcsolatot ápolt Eörsi László jezsuita atyával. Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a hallgatókat.
0: Ismertétek Eörsi László atyát. Hány éve tartott ez a barátság?
1: Pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy olyan 2013 körül találkoztam vele először személyesen. Érdekes volt ez az ismerkedés. Lehet, hogy ilyen sorszerű, vagy a Szentlélek ajándéka volt. Ő akkor úgy döntött, hogy a magyar könyvei nagy részét hazaküldi Magyarországra a Szapiencia főiskolának. És a papunk akkor Bagyinszky Ágoston ferences atya volt, ő akkor is tanította a Szapiencián, így távolról, Amerikából, és őt kérte meg, hogy elintézze a könyvek átszállítását. És egyik alkalommal sok doboz volt, úgyhogy Ágoston atya megkért, hogy jöjjek én is az autóval, ő segítsek elszállítani a dobozokat. És hát így felmentünk akkor a László atya lakásába, ott lakott a Georgetown Egyetem kampuszán a jezsuita házban, és hát akkor találkoztam vele először személyesen. Aztán ezt követően meghívott ebédre, oda a jezsuita házba, azután meg mi hívtuk meg őt, és elkezdődött egy ilyen kölcsönös barátság. Beszélgettünk a magyar közösségről is, és akkor akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink. Idővel aztán a gyóntató atyám is lett, és aztán ez így ment addig, amíg Ágoston atya 15-ben visszatért Magyarországra, akkor pap nélkül maradtunk, de pont Washingtonban tanult Clevelandból Bona Richard atya, és ő ott volt egészen 2016-ig, akkor ő végzett, és megint ott maradtunk pap nélkül. És akkor legközelebb, amikor László atya kérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink, hát mondtam, hogy atya, nem vagyunk jól, mert nincs papunk. És hát akkor azt mondta, hogy ha biztosítjátok nekem a szállítást a mise helyszínére is vissza, akkor elvállalom a havi egy szentmiséteket. És aztán így is lett, akkor havonta egyszer mi vittük és osztuk a jezsuita házból a washingtoni bazilikába, és hát akkor összebarátkoztunk, és szeretett hozzánk jönni. A templomban, a magyar közösségben mindenki megszerette őt, mert nagyon kedves volt, humoros, mindig mosolygott, a gyerekekkel is megtalálta a szót, az önnyelvükön is tudott beszélni. Első áldozásra készítette őket, utána az első gyónás nála végezték, és minden gyermek ilyen fültől fülig mosolyjal jött ki a gyónás után. Tehát nagyon, nagyon tudott mindenkinek a nyelvén beszélni.
0: Ha fel kellene idézned, hogy milyen személyes emlékek élnek benned róla, miket osztanál meg a hallgatóinkkal?
1: Hát ezek az utazások oda-vissza a misére, ezek mindig olyan jó beszélgetések voltak, kivéve akkor, amikor néha azt mondta, hogy na, én most hátra ülök, mert nem készültem a prédikációra, és akkor mi csak hallgattunk, és ő készült a prédikációjával. De ami úgy megragadott az, hogy hát ő egy világhírű kánonjogász volt, tudós professzor, és mégis olyan kedves ember volt, olyan barátságos mindenkivel. Aztán szeretett velünk ilyen délutáni beszélgetéseket rendezni, nálunk jöttünk össze, mit tudom én, olyan 8-10-en, és akkor magáról nagyon sokat mesélt a fiatal koráról, a fiatal szerzetes koráról. De ami tényleg, ami olyan nagyon megragadott azt, hogy világhírű professzor létére egy papbácsi volt nekünk. Hogyha plébános lett volna az életében, akkor azt is tökéletesen csinálta volna. És aztán miután már meghalt, a Georgetown Egyetem jogi karán rendeztek egy megemlékezést róla, amire engem is meghívtak, és ott volt a nagykövet úr, meg a követségről néhányan, és egy csomó volt kollégája, és volt diákjai, meg az adminisztrációból is emberek. az egyetemnek a káplánjai, a zsidó káplán, meg egy evangélikus káplán is, azt hiszem, és mindenki csak jó, pozitívan emlékezett rá, és mindenki emlékezett a humorára. Tehát ez a, nem is egy ilyen gyászos visszaemlékezés volt, hanem nevetős, humoros, és mindenki szerette őt. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem csak a mi életünkben, a mi kicsi magyar katolikus életünkben volt egy kedves papbácsi, hanem tanárként is a diákjai is jó szívvel emlékeztek rá, meg a tanártársai is. Ez maradt egy nagyon erőteljesen bennem, ez a hihetetlen kedves embersége.
0: És említetted a beszélgetés elején, hogy lelki atyáddá is vált. Mit említenél meg ebből az aspektusból, ami a kapcsolatotokat jellemezte?
1: Nagyon érdekes volt, ő a gyónást is mindig beszélgetésnek nevezte. És érdekes módon most olvasom egy könyvét, pont a bűnbánat szentségéről. Angolul olvasom, mert a hangja, a szavai, a mondani valója fordításban nem jönnek át. Úgyhogy, és ő angolul írt, tehát angolul olvasom, a teológiát olvasok, hát olyan messze áll tőlem a teológia, mint Makó Jeruzsálemtől, de olyan gyönyörűen ír, hogy minden szavát értem, minden mondatát értem. Na, szóval a Jónásról ír, és nagyon érdekes, és tanulságos, és úgy adnám mindenkinek a kezébe a könyveit. Még azt mondanám róla, így ugyancsak az ő nagy lelkéről a tanúságot, hogy 16 karácsonyán meghalt az édesanyám. És amikor ezt ő megtudta, akkor azt mondta, hogy gyertek be holnap, és mondok emisét az édesanyádért. És nem azt mondta, hogy majd a jövő vasárnap gondolok rá, vagy imádkozom érte, vagy valami, rögtön másnap. És bementünk a jezsuita házba, és ott a kápolnába, csak ketten, hárman voltunk, az atya, Árpád meg én, mondott egy szentmisét anyámért. Ezt azt hiszem, amíg élek, magammal fogom hordozni, mert olyan, ez is az ő jóságáról tanúskodott.
0: Nagyon együttérző volt ezek szerint.
1: Nagyon, nagyon, igen. Romival egy idős volt, az anyám is 21-ben született.
0: Ez igen. Már a 90-es éveiben járt, amikor megismertétek, és
1: igen.
0: Aztán egy idő után Georgetownból Baltimore-ba került, ugye, egy idősek otthonába, papi otthonba.
1: Igen, hát ő kórházba került valamikor még a Covid alatt, aztán erre még a Covidra visszatérek. Kórházba került, és mikor kiengedték a kórházból, akkor a Georgetowni jezsuita ház nem vállalták őt, mert ott nem volt és nincs orvosi ellátás. Tehát azért vitték Baltimore-ba, mert ottan állandó orvosi szolgálat van, és hogyha akármi történt volna vele, akkor ott rögtön kapott volna segítséget.
0: És ott is látogattátok folyamatosan?
1: Ott aztán az kicsit messze volt, de ott lehetett látogatni, és az is olyan édes volt, hogy mikor először készültünk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát a recepcionistát úgy hívják, hogy Ronda, de nem, egyáltalán nem Ronda, egy nagyon kedves nő.
0: Humoros.
1: Úgyhogy aztán Rondával is összebarátkoztunk. Mindenki szerette őt, ott az otthonban is. Baltimore-ban az volt a nagy bánata, hogy nem volt szellemi társasága. Egyedül érezte magát, azt mondta, hogy nincs kivel beszélgessen, azért is aztán hívott állandóan, hogy menjünk, látogassuk. És abban az időben ő Baltimore-ban volt, amikor kapott, a magyar államtól kapott egy kitüntetést. És akkor, mivel én ismertem, a követségi autóval én is ott kimentem Baltimore-ba, és aztán együtt jöttünk be a városba, hogy átadják neki ezt a kitüntetést.
0: És akkor is még vezette a magyar szentmiséket Washingtonban?
1: Akkor már nem. 19 nyarán mi kaptunk papot, mert a Megyeri Stefán atya, aki most is ellát minket, a papi szolgálatunkat ellátja, akkor szentelték pappá, és az akkori washingtoni érsek úr őt kinevezte a magyar közösség káplányának, tehát azóta van állandó papunk, kvázi állandó, mert semmi sem állandó, akármikor elhelyezhetik, tehát most van.
0: Igen, és említetted, tehát, hogy visszatérsz még a Covid-ra az atya kapcsán.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor bezárták a templomokat, akkor az pont egy tavasz volt, és azt hiszem, hogy a, igen, a nagy bőjt volt, és akkor még Georgetownban volt László atya, és akkor minden héten írt nekünk egy buzdító e-mailt valamilyen evangéliumi résznek a kapcsán, és azt elküldte nekem, és elküldte a listáját az ő magyarországi barátainak az e-mail címeit, és akkor kiküldtem az ő listájára is, meg a mi közösségi listánkra. Úgyhogy tartotta bennünket valósággal a lelke. Szerintem ez olyan óriási dolog volt, nem akarok most elérzékenyülni, de megvannak most is ezek a kis buzdítások, olyan gyönyörűen írt mindig.
0: Ez nagyon érdekes, és hogy tényleg akkor is együttérző volt az emberekkel, tehát melléjük állt egy nehéz pillanatban. Igen. És aztán Baltimore-ból New Yorkba került egy bizonyos pont.
1: Baltimore-ból New Yorkba került, mert aztán romlott az egészségi állapota, és a Bronxban a Fordham Egyetemnek van egy jezsuita idős otthona, és ott az egyetem területén, vagy pont az egyetem mellett, aztán nem tudom pontosan, van kórház. Tehát akkor már többet betegeskedett, akkor már, igen, mikor meglátogattuk őt New Yorkba, akkor már tolókocsiban ült, elvitt minket, megmutatta a Fordham Egyetemnek minden egyes épületét, elmagyarázta, hogy hogyan építették, milyen stílusban a kertet, a kápolnákat, mindent, olyan örömmel és olyan ragyogó arccal mesélte, mert ott tanított sok évig azon az egyetemen.
0: Tehát örömmel tért oda-vissza, gondolom.
1: Örömmel, aztán ott is csalódott, mert kiderült, hogy ott is az idős lakók már nem akarnak, nem volt semmiféle szellemi stimulus, nem. Azt mondja, csak a meccsekről akartak beszélni.
0: Igen. És New Yorkban bekapcsolódott ő a helyi manhattani magyar katolikus közösségbe?
1: Nem. Látod, erről meg is feledkeztem, hogy az volt a tragédiája, hogy őt a magyar diaszpora nem ismerte. Mert nem tartott kapcsolatot. Hát ő egyetemi tanár volt, azt végezte a dolgát, az tiszta véletlen szerencse, vagy a Szentlélek ajándéka, hogy minket megismert. De ő nem ismerte a magyar közösségeket. És New Yorkban én megkértem egy ismerősömet, hogy menjen, látogassa meg, és ő ismerte is azt a fiatal férfit. És egyszer meglátogatta, de egyébként nem látogatta senki. Washingtonból igen, a követségről is elment egy alkalmazott, meg még valaki is elment, de New Jerseyből, New Yorkból nem.
0: És ti is látogattátok?
1: Mi is látogattuk, igen.
0: És azért is gondoltam erre a beszélgetésre július 30-i 105. születésnapja kapcsán, mert 2025. április 3-án hunyt el, és
1: igen.
0: Éppen előtte való napokban látogattátok
1: igen,
0: meg.
1: Igen, március 30-án, az egy szombati nap volt. Sokkal korábban készültünk, de egészségi problémái voltak Árpádnak, akkor már meg volt beszélve, hogy megyünk, akkor lezárták a házat, mert valaki beteg, covidos lett, szóval mindegyre mind halasztódott. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már megint nyitva a ház, mehetünk, és a korábbi látogatások során összebarátkoztunk a háznak a ügyvezető igazgatójával, aki egy nagyon kedves, egy ápolónő, egy Margaret nevű ápolónő. Ott szállást is kaptunk, amikor ott akartuk tölteni az éjszakát. És szólt, hogy ha akarunk menni, akkor menjünk, mert nagyon romlik az állapot a László atyának. Már nem beszél, nem nagyon eszik, inni se nagyon akar. De azt is mondta nekem, hogy úgy veszi észre, hogy vágyik a magyar szóra. Tehát akkor ezen a szombati napon összecsomagoltunk, és elmentünk New Yorkba. Magunkra hagyott Margaret, és én mentem először az ágya mellé, és úgy oldalt feküdt. A bal oldalán feküdt, és akkor szóltam hozzá, és úgy megsimogattam a vállát, és kinyitotta a szemét, és azt az örömöt, a kaszagot, beszélni már nem tudott, a szája is csak nyitva volt, de a szeme örvendett, és mosolygott a szeme. És akkor megfogta a kezemet, és megpuszilta a kezemet, és oda tette a kezemet az arcára, hogy simogassa. És oda, lehúzott oda magához, hogy öleljen meg, és ő is megölelt. És akkor ugyanezt tette Árpáddal is. Hát ezt nem lehet elfelejteni. Ott voltunk vagy egy óra hosszat mellette, és akkor aztán már láttuk, hogy nagyon fáradt. és úgy be is hunyta a szemét. És mondta Margaret, hogy maradjunk másnapig, de nem akartunk maradni, mert annyira úgy tele volt a szívünk, és nem, most nem akartuk ezt tovább húzni, úgyhogy elmentünk. Ez volt szombat, és akkor következő hét, aztán hogy szerdán vagy csütörtökön elment reggel 9:30-kor.
0: Éva, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatóinkkal ezt a nagyon megható utolsó találkozást Eörsi László atyával. Valójában ti voltatok az utolsó magyarok, akik köszöntötték őt halála előtt, ugye?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen. Ott az egyik, ki a személyzet közül az egyik nő, nem tudom, hogy mi volt a foglalkozása, azt mondta, hogy László atyát már várja a, úgy mondta, hogy Welcome Committee, a fogadóbizottság az égben.
0: Igen. És hát ez az utolsó találkozás számára is nyilván nagyon szeretetteli volt, hogy végülis az utolsó napjaiban nem maradt magára.
1: Igen, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy akkor nem is tudom, hogy engem látott, vagy az édesanyját látta bennem, vagy valaki más ilyen szeretett női személyt, azt nem tudom, de hogy nagyon örvendett, az biztos.
0: A temetésével kapcsolatban a halála után mi történt?
1: Hát a halála után úgy volt, hogy lesz egy megemlékezés ott a házban, amire nem tudtunk elmenni. Aztán a nagykövet úr mondta, hogy elmegy, nem tudom, hogy volt-e, de én úgy éreztem, hogy elbúcsúztunk tőle. Most menjek oda a tömegben. Nem akartam. Nem is akartam volna menni, de nem tudtunk. Később elmentem a Georgetown Egyetemre, ott oda elmentem.
0: A Georgetown Egyetemen temették el?
1: Nem, valahol New York államban van egy jezsuita temető, észak-nyugatra New Yorktól valahol, és a Margaret azt írta nekünk, hogy oda temették el.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán személyes és megható beszámolót Eörsi László atyához fűződött barátságodról, és ezekről az utolsó találkozásokról.
1: Örömmel nagyon szeretek emlékezni rá, és hogy itt van az életemben, majdnem minden nap gondolok. Hát olvasom a könyvet, úgyhogy minden nap itt van velem.
0: Igen, tehát halálában is tovább él.
1: Igen, igen.
0: Ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm.

Galvácsi Kovács Évával, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Befejezem egy utolsó kísérletnek, vagy kutatásnak a ismertetésével, ami nagyon nagy hatást tett rám. Nem tudom el nem mondani. Ugyanezek az embereknek van egy ága, akik gerontológiával és geriátriával, tehát az öregedés pszichofiziológiájával foglalkoznak, és rájöttek, hogy a világon a kultúrnépek között legtovább élnek a japán. Az életmódjuk talán még strapásabb, mint az amerikai emberek. Talán még többet is dolgoznak, kevesebb a szabadság. Nem tudom, tudják-e testvérek, hogy 4 nap szabadságot kapnak a japán. Aztán újra dolgozni kell, aztán megint 4 napot, aztán megint újra dolgozni. És mégis, no, az étkezési kosztjuk még akkor is a több halat esznek, mint az amerikaiak. Lényegében a koleszterin és egyéb szintjük, ami a szívre rossz hatással van, olyan, mint az amerikaiak. Mégis tovább élnek, nem tudták a tudósok. Mi a titkuk a japán öregek csodálatos öregkorán? Hogy ott nem halnak meg a középkorúak, mint Magyarországon, a világon a legtöbben, itt a 35 és a 45 év közöttiek. Miért élnek ott? És a kutatók rájöttek egy titokra. Az amae effektus. Na, egy nagyon különös szót mondtam, egy japán szót. Amae effektus. Amae hatás. Ez pedig azt jelenti, hogy a japánoknak van egy sajátos magatartásuk évezredek óta, hogy nagyon figyelnek egymás. Nem tudom, tetszettek-e látni filmen, vagy akár, hogy ez nem csak egy köszönési szakás. Ők lélekben is meghajolnak a másik elé. Ott a szomszéd a szent, ott odafigyelnek. A család és az öreg ember szent. Nem teszik őket be elfekvőkbe. A családon belül szabad csak és lehet megöreg. Kiderült, hogy azok a japánok, akik átköltöztek Amerikába és átvették az amerikai életmódot, néhány évtized alatt az amerikaiak halálozási arányszámára csökkent az ő halálozásuk is. De akik egy tömbben éltek japánok Amerikába, és megtartották az amae effektust, az amae életmódot, azok ugyanúgy éltek, és ugyanolyan magas maradt az öregkori szintjük, mint Japánban. Mi lehet ennek a titka? Mikor én ezt olvastam egy tanulmányban, az amae effektust, hát mondom, ez egy japán szó, és eszembe jutott a kis Teleki Erzsike, bocsánat, hogy nevet mondok, sokan ismerik, egy kis tévéfilmet is csinált vele az egyik nagy riporterünk. Egy ilyen pici kis 150 centis kis leányzó volt, amikor ide került a gyülekezetbe, ide küldte egy Sárospatak környéki kollégám, hogy szerezzünk neki lakást, hát szereztünk is itt a gyülekezeti tagok között, és hát nagyon nyomorúságos kis, fizikailag is kis nyomorúságos teremtés volt, amikor ide került. Az édesanyja, bocsánat, hogy így mondom a szószéket, meg akarta a saját mélyébe ülni. És ezért ilyen kis torz testtel született. Isten szent lelkétől való volt, hogy azt mondtam, amikor foglalkoztam sokat vele, de nem csak én, hanem kedves testvérek is a gyülekezetben, hogy te Erzsikém, ha te ilyen kisebb rendűségi komplexussal küzdködsz, mert ilyen a testet és ilyen pici vagy, valami olyat kell tudnod, amit senki más nem tud. Már angolul tudott, mert Sárospatakon tanult. Tanulj meg japán! Na, megtanult japánul, ma már az akadémia. Most itt egy nagy tanulmány fölé hajlok, és egy japán szót kutatok, Mondd meg már, mit jelent ez az amae? Mi ez az amae effektus, amin én töröm a fejemet, ami miatt tovább élnek a japánok? Ami őket összetartja, ami őket meg minden statisztika fölé emeli az életkorukat és egészségüket. És akkor valami nagyon szépet mondott. Azt mondja, Vandi bácsi, ama azt jelenti, hogy ég. Egy csodálatosan szép japán betű az e. Az meg azt jelenti, hogy sugárzás. Ama-e azt jelenti, hogy égi sugárzás. Ezek a japánok az égi sugárzást sugározták tovább. Hát keresztény nyelven lefordítsa. Az Isten szent lelk. A szeretet japán nyelven ama-e. Pontosan lefordítva égi sugárzás. Az Isten szeretetének tovább sugárzása a másik ember felé. A másik embernek továbbadása az ama-e. Tanuljuk meg ezt a szépséges, szép japán szót. Ama-e. Ama, ég, e, sugárzás, égi sugárzás. Mi a szeretet? Égi sugárzás. És így van. Hogy mondja az apostol János, az Isten szeretet, ho teos estin agapi, az Isten agapi, az Isten sugárzás, a Szent Léleknek sugárzása, egy sárga világ és egy fehér világ. Ugyanazt mondja, nincs két igazság a világ mindenség tengelyébe beépítve, egyetlen egy van. Az egyik égi sugárzásnak nevezi, a másik szeretetnek. Az egyik Szent Léleknek mondja, a másik pedig égi sugárzás. És mikor telefonon beszélgettem, és ezzel befejezem, még azt mondta, hogy tetszik tudni, Vandi bácsi, tavaly Japánba hívott meg valaki, akit én itt tolmácsoltam Magyarországon, és egy pici kis szigetre vitt, és ott töltöttem vele, és gyakoroltam a japán nyelvet. Meghívott, és vendége voltam. És akkor jött az a nagy tájfun, amiről az újságok is írtak. És ezt a kis szigetet végig söpörte a tájfun. Elmondta ez a kis, mi úgy hívjuk csak, akik szeretjük az Erzsiket, hogy a mini Erzsike. Elmondta ez a kis mini Erzsike, hogy Bandi bácsi, az iszonyatos volt az a tájfun. Ahogy letarolt szinte mindent, de ott úgy építik a házakat tájfun biztos, azt, hogy én egy ilyen tájfun biztos benku, ilyen bunkerházban voltam, túl éltük a tájfun, de azért nem minden ház volt tájfun biztosra építve. Voltak házak, amelyek, kis kunyók meg egyebek, összeomlottak. Szóval számomra megrendítő volt, és ezt az amaéra mondta. Ezzel illusztrálta. Ahogy elsöpört a tájfun és vége lett, egyszerre csak mindenki kirohant a házból, szomorú szemmel, de szótlanul. És rögtön mindenki a szomszédját nézte éle. A szomszédját! És segítettek, és estére minden romot eltakarítottak. Elmondta ez a kis Erzsike, Bandi bácsi, csodálatos, ahogy ezek gyakorolták az amaét, ami tetszett kérdezni. Ez a titkó, ezért élnek soha. Ezért tudnak meg öregek. Mert ott az öregek is, idézőjelben mondom, számukra szentek. Kikérik a tanácsukat, és a mozdulni se tud, ott ül a család. Mert van bennük amaj. Ne szégyeljünk. Egy nem keresztény nép szentséges szent élet gyakorlatából valamit magunkévá tenni. És most visszafordítom a gondolatom menetrendjét az elejére. Ugye tetszenek most már érteni a tudomány felől, hogy milyen szentséges szent titkot árult el a mennyei amae, az Isten szent lelke, a szent sugárzás, amikor arra tanít bennünket az apostolon keresztül, hogy a szeretet, az agapé szóval itt, a Jézusi szeretet, az épít bennünket. Majdnem azt mondom, hogy saját érdekünk, hogy ne gyűlölködjünk, ne haragudjunk, ne keseredjünk. És a szeretet kiűzi a félelmet, mert endorfin termel. És az egyszerűen megsemmisíti bennünk a szorongást. A saját érdekünk, hogy tájfun idején, mert van sokféle tájfun, jöhet itt még ránk tájfun, amikor nagyon oda kell nézni, hogy mi van a szomszédunk, a gyülekezeti testvérünk, a barátunk, a rokonunk, van-e egy szelet kenyer, hogy ne a kukába kelljen turkálni. Nem tudom még, ki tudja, senki se tudja, milyen tájfon jön rá. Ám ha az égi sugárzás sugározzon belőlük az Isten szent lelke. Hadd fejezzem be, amivel kezdtem, az Isten igéjével. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel, mondhatnám így is, szorongással jár. Akedre pedig fél, abban nem lett teljessé a szeretet. Ama-e, az égi sugárzás. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ki az ő? Ami onunk Jézus Krisztus. Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, itt leplez le bennünket. A testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Jaj, de kemény. De nem én mondom. János. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse az ő testvérét és fele barátját. Ámen.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

0: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és a mint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Négy magyar is szerepel majd az első solti nemzetközi karmesterverseny résztvevői között. Kádi Biblia 400 címmel időszaki kiállítás nyílt a belvárosi főplébánia templom altemplomában. A magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei besegítenek a lakosság áramellátásába. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A 18 és 35 év közötti karmesterek számára meghirdetett háromfordulós versenyre világszerte nagy volt az érdeklődés. 61 országból közel 400 pályázat érkezett. Az előválogató során a szakmai előzsűri a beküldött videófelvételek alapján szűkítette le a mezőnyt 24 fősre. Európából, Kanadából, Dél-Amerikából és Ázsiából is érkeznek versenyzők, a legfiatalabb induló 23 éves, számolt be a MÜPA honlapján. A 24 fiatal dirigens köztük 4 magyar tehetség lépett majd a pódiumra. A koncertek szólistái között ott lesz a felvidéki Teleng Mária opera énekesnő is, a verseny döntőjét október 9-én rendezik meg majd a MÜPA-ban, ahol a 4 legkiválóbb versenyző a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén dirigálhat. A solti nemzetközi karmesterverseny győztesének kilétére az október 10-i gálakoncerten derül fény, itt hirdetik majd ki a közönség szavazás nyertesét is. 1926-ban Bécsben jelent meg Kádi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus biblia fordítás. Az évforduló alkalmából a belvárosi főplébánia a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya intézményeivel, valamint a Piarista Rend magyar tartománya közös kiállítást nyitott a templom altemplomában. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok, olvasható a templom hirdetései között. A korszak megismerését és megértését 8 darab rollap tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből és a bábok világába is elkalauzol. Vízvári László piarista 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus párbeszédeit vitte bábszint darabba. Ezek közül a tékozdó fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg a kiállításon, mely szeptember 30-áig látogatható. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei. Télen rászoruló családok fűtését támogatják ezekben a napokban, azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Olvasható a szeretett szolgálat közleményében. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművét Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A csúcs teljesítményen működő 24 naperőmű, a napsütéses órák magas száma nagy mennyiségben táplál be energiát a hálózatba.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A fájdalmas rózsafüzét az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk szív, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmat.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka. Aki érettünk, vérrel belítékezett. A getsemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokoli. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigyázz meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívának.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond, amit eggyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold, Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik? S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akiknek jobban rászorulnak tilkalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te, az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva, közelébe kerülhetek emberré lett Istenemnek odafönn az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
5: akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarók. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram, az út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, csillan meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten is nem önmagára gondol, íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell,

0: Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak illatlanokra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életében,

0: halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Itt van Ló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Szögecki Sára, pszichológussal és komplex művészetterapeutával Tóth Enikő beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Szögecki Sárát, aki pszichológus és komplex művészetterapeuta. Üdvözöllek a stúdióban.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Az első kérdésem arra vonatkozna, amivel szoktuk általában kezdeni, hogy hogyan nőttél fel, milyen a családi hátteret, honnan érkezel?
1: Az én életem az Budapesten kezdődött, én itt születtem, ugyanakkor a szüleim ők miskolciak voltak mindketten, és amikor befejezték mindketten a főiskolát, akkor visszaköltöztünk Borsodba, és Miskolc mellett van egy kis falu, Bükszent Lászlónak hívják, és én ott nőttem fel. Nem, hivatalosan nem hívhatom szülőfalumnak, de igazából ott az a közösség az elképesztően meghatározó volt az én életemben. Ez egy egyutcás falu, és a szüleim, a nagynéném, meg még előtte volt egy másik ott lakó, ők voltak az első ilyen úgynevezett gyütmentek, akik beköltöztek a faluba. Olyan zárt közösség volt ez a lászlósi közösség, hogy konkrétan ők így egymás között házasodtak. Még Bükszent keresztiekkel még néha napján, de hogy nem nagyon költöztek oda máshonnan jött emberek. Az első betelepülők között mi is ott voltunk, az én családom. És nekem mélyen hívő római katolikus szüleim vannak, és engem valahogy ez az egész a hittel való kapcsolat, a templomi közösségek, maga a Biblia is nagyon szerves részét képezte nekem így a gyerekkoromnak és a mindennapjaimnak. Bükszent Lászlón is volt egy templom, ahova nagyon-nagyon sokat jártunk, ott is volt gitáros kórus, 0 éves kortól fölfelé mindenki ott akkor együtt énekelt. De Miskolcon a Minorita templomban volt egy csodálatos atya, Kartal Ernő atyának hívták, és anyáik még ifikorukban ismerkedtek meg vele, és akkor ott az ottani ifjúsági csapat, mindenki összeházasodott, mindenki családot alapított, és megszületett ez az igény, hogy jó lenne itt valami családos közösséget létrehozni és formálni. És a Bükszent Lászlósi létemen, falun kívül ez a közösség volt, ami hihetetlenül meghatározta az életemet. Nem volt minden vasárnap mise, azt hiszem 2 hetente találkoztunk, de akkor ilyen nagyon gyerekközpontú misék voltak. Tényleg egy Ernő bácsi max. 10 percet prédikált, együtt csengettük a csengettyűt, ott is gitáros énekek voltak, de ezen kívül is ezek a családok elkezdtek aztán egymással összekapcsolódni, nyári táborokat szerveztek a felnőttek, és ott is mindig nagyon nagy fókusz volt arra, hogy a gyerekeknek is legyen program, közösen is programozzunk, de a szülők is el tudjanak menni töltődni. Talán kamaszként fogtam fel ennek az egésznek a struktúráját, gyerekként csak azt értem meg, hogy ez mennyire jó, és hogy lehet egymással pingpongozni, meg sokat éneklünk együtt, meg kézműveskedünk, de aztán, ahogy nőttem, úgy felfogta az agyam, hogy ez a szülőknek is egy hihetetlen nagy erőforrás volt, hogy ők páros programra is el tudtak menni, egymással is tudtak beszélgetni, sok felől hívtak meg különböző szerzeteseket, atyákat, akik ilyenkor nekik lelki fröccsöt adtak, ilyen nagyon modern kifejezéssel élve, és az a nagyon-nagyon csodálatos, hogy azóta ez a közösség így megszűnt, és így mi meg a szélrózsa minden irányába szétszórottunk, de bármikor, amikor találkozok azokkal a gyerekekkel, akikkel így együtt felnőttünk, így ugyanott folytatjuk, mint ahol abba hagytuk, és vannak, akik már mondjuk nem feltétlenül mentén az itt értékrend mentén élik a mindennapjaikat, de hogy kimondatlanul is értjük egymást, és nem találkoztam még olyan emberrel, akinek lettek volna ilyen élményei. Én cserkészkedtem nagyon sokáig, és ott volt egy kicsit hasonló így az érzés, hogy amikor összetálkozok egy cserkész, te is cserkész, én is cserkész, han, és akkor mindent értünk, mert hogy ott is van egy közös narratíva, közös élmények, mindenki járt cserkésztáborban, mindenki állt már hatalmas tábortűz mellett, ismerjük ugyanazokat a játékokat, szóhasználatot, stb. De hogy nekem ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt, és mind a mai napig is így viszem a szívembe, hogy ez több volt szerintem, mint egy közösség. Tényleg olyanok voltunk, mint egy hatalmas család lennénk. És hogy ezt így nem tudja az ember elfelejteni, meg kitörölni az agyából, meg a szívéből, hanem ez így halálunk napjáig így kísérni fog minket.
0: Hát nagyon jó ezt hallgatni, és tényleg úgy el tudom képzelni ezt az egészet, hogy kis helyen vagytok, együtt vagytok, és így ennyire figyeltek egymásra. És mondtad, hogy egy első együtt mentek, voltatok a faluban. Járt ez egy kis kívülállóság megtapasztalásával, vagy azért hamar sikerült integrálódni, akár emiatt a vallási közösség miatt? Hogy volt ez?
1: A szüleim, ők nem ismeretlenül költöztek arra a vidékre, hanem volt ott egy baráti család, akik ők így a keresztény közösségen keresztül ismertek meg, és szerintem ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy ez a család, ők tüzsgyökeres lászlósiak voltak, és az, hogy látták a falubéliek, hogy na, mi hozzájuk kapcsolódunk, ismerjük őket, szerintem ez azért így könnyűvé tette a dolgot. Gyerekként én nem éltem meg ezt a kívülállóságot, de azért a szüleimnek tudom, hogy azért ott így, ha nem is, hogy be kellett bizonyítani, hogy méltók vagyunk arra, hogy mi itt lakjunk, de ők nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy szerves részei legyenek a közösségnek. Pont édesanyám fogalmazta meg nem olyan régen, hogyha így visszatekint az elmúlt éveikre így apával, akkor az a kulcs kifejezés van, így akár így a párkapcsolatukban, vagy az életükben, hogy közösségszervezés. Akár ha ezt a családos, mocorgós közösséget nézzük, akár amit Bükszent Lászlón csináltak, akár amit így családilag próbáltak nekünk így megadni, vagy a munkájuk kapcsán, mert édesapám, ő egy idős otthonban intézményvezető, és ott is nagyon-nagyon sokat tettek mindketten azért, hogy ott egy élő közösség legyen, minőségi programok legyenek. Szóval nekik ez egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó fogalom volt, és amikor ők oda költöztek a faluba, akkor valahol a lelkük mélyén szerintem volt egy ilyen szándék, hogy beszeretnénk csatornázóni, de lehet, hogy talán valami még többet szeretnénk ebbe a dologba is beleadni. És ez olyan mértékben alakult, hogy aztán ebből a mocorgós családi közösségből is egy csomóan költöztek ki oda Lászlóra, és az én nagynéném, ő irodalomtanár, a nagybátyám történelemtanár, ilyen kis művész lelkületű család vagyunk, mindenkitől többféle hangszeren játszani, édesanyám gyógypedagógus, de hihetetlenül kreatív, akkor édesapám gyönyörűen tud fafaragni, meg nemezelni, mindenféle ilyen varázsos dolgokat, és érzékenyek voltak arra, hogy észrevegyék, hogy ebben a faluban mekkora erőforrás van. Nem csak az, hogy ott az erdő, konkrétan a mi házunk mögött nincsen kerítés, ahol felnőttem, hát ott így kezdődik a bükk. Osztszevasz. És akkor így mész kilométereket, mire Diósgyőrbe lyukadsz ki. És felsejlettek különböző mondák, legendák, dalocskák, ugye ez egy szlovák tót kisebbségi falu, és nagyon-nagyon sokáig, még az én gyerekkoromban is a nénik bácsi keverve beszélték így a szlovákot meg a magyart, és akkor a magyar mondatokba bele voltak csempészve szlovák kifejezések. Én is a szomszédban Marika nénihez paticskázni jártam át. Az azt jelentette, a paticska, azok a nagyon-nagyon pici gajak voltak, amiket a nyári konyhába a kis picike kis kályhába raktak bele, és akkor a lábbal törni a pici gajakat, ez volt a paticskázás például. És elkezdtek ezek gyűlni, gyarapodni, és azt hiszem, hogy most már 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt így megszületett bennem az a gondolat, hogy hát ez így ne vesszen el. És született egy könyv, egy mondásmese könyv, ezekből a mondákból, receptekből, szokásokból, hagyományokból, amit ott a faluban a nagynéném, meg az édesanyám, meg még ott lakó barátok így összegyűjtöttek. Az egy falu ünnepély volt. és nem csak maga a könyv megjelenése, hanem utána azt követő évben az édesanyám még rendeztek egy ünnepséget, ahol ilyen falu táblákat avattunk föl, mert voltak ilyen hirdető táblák, de lettek szép hirdető táblák csinálva, akkor lett egy gyönyörű útelágazódós tábla is kifaragva, azt is így felavattuk, és akkor mindenki sütötte a diós süteményeket, és pont a COVID idején volt az, hogy elkészült a falunak a keresztútja, és az is olyan volt, hogy belerakta magát az, aki a fafaragó részét csinálta, én terveztem a valamilyen grafikát, meg motivumot rá, akkor jöttek a munkás emberek, akik ástak, akkor utána jött az, aki a kertészeti részhez értett, és hogy milyen növényeket tegyünk a keresztút köré, és hogy az utógondozás is, hogy mindegyik stációt egy-egy család befogadta, és hogy gondozzák ezeket a stációkat ott a falubéliek, hogy ezek mind-mind-mind olyan, nem jó szó ez, hogy eredmények, de hogy ezek most így a 20-as években történtek ezek a momentumok, és én azt gondolom, hogy ezek azért tudtak létrejönni és megvalósulni, mert hogy a betelepülő gyűjtmentek, ők azt mondták, hogy ebben itt van érték, és hogy ez nagyon fontos, ami itt van, a közösség, az összetartás, a hit, a mondák, a hagyományőrzés, a sütemények, és akkor csináljunk ebből valamit, és tudjunk együtt ránézni, és lehet, hogy ez ilyen nagyképűen hangzik, én nem gondolom annak, de én azt gondolom, hogy meg úgy is látom, hogy a szüleimnek ebben elképesztően nagy eredményük, meg lelkük, meg keze munkája van.
0: Keveset hallok olyat, hogy ekkora összefogás és közösségi erő van a 21. században, tehát a mai napjainkban. Így hát városban ugye még kevesebb sokszor, de hogy faluról is azért inkább ez az ilyen elidegenedést hallom vissza, és főleg Pest melletti településeknek az alvóváros kifejezése, de hogy akkor, ahogy mondod, elég egy család akár, aki ezt felkarolja, és van erre energiája. Így a szüleidnek tudod, hogy mi volt a titka? Mi az, ami őket hajtotta, vagy ami energiát adott erre nekik?
1: Szerintem szuperhősök. Én rengeteget gondolkodtam ezen. Én fele annyi dolgot csinálok szerintem az életemben, mint amennyit ők így bevállaltak, és így nem értem, hogy ő nekik hogy volt erre idejük, lelkesedésük. Nem akarom túl idealizálni a dolgot. Nyilván a mi családi rendszerünk is tele volt szomorúsággal, teherrel egy csomó dolgot. Nem azt mondom, hogy nem jól csináltak, csak hogy nem úgy alakultak a dolgok, de egy dolgot kisgyerekként sose éreztem azt, hogy én mondjuk teher lennék. Tehát csinálták ezt a brutálisan sok mindent, és én ebből semmit nem éreztem, hogy mondjuk a munka fontosabb, mint én, vagy az, hogy a keresztútnál már mondjuk nagyok voltunk, de hogy bármilyen közösségi projekt az nem volt fontosabb, mint mi, és hogy ezt azután csináltak, miután mi elaludtunk a testvéreimmel, hát őszintén fogalmam nincsen, de hogy gyerekként én ezt ilyen elképesztő varázslatosnak láttam, hogy ezt így hogy van ekkora teherbírásuk. És szerintem amúgy ez volt az egyik kulcs, hogy elképesztően erősek és kemények voltak, hogy ők nem engedték meg maguknak azt, hogy megtörjenek. Nem is az, hogy megfáradjak, mert fáradtak sokszor voltak, de ez, hogy így végezetes kétségbeesés, vagy megtörés úrrá legyen rajtuk, én ilyet nem tapasztaltam rajtuk nagyon sokáig. Nyilván utólag visszanézve vannak dolgok, amiket így az ember megvizsgál, vagy elgondolkozik, hogy na vajon ezt én így szeretném-e csinálni, mi az, amit az én családomban tovább szeretnék adni, mi az, ami nagyon-nagyon nagy érték, és azt én szeretném megvalósítani, mi az, amit át szeretnék formálni. Biztos, hogy a két húgom, ők másképp élték meg ezeket a szituációkat, de nem tudom, hogy ők mit ittak. Reggel kávét, az biztos, de hogy ezen kívül meg szerintem ez valami olyan nagy belső erő volt, meg valami megmagyarázhatatlan hivatásvágy a részükről, amit még így eddig ezen el se gondolkodtam, de hogy nehéz is valahogy ezt is szavakba önteni nekem.
0: Hogyan alakult a te pályaválasztásod? Hogyan fordult el a pszichológia felé?
1: nekem mindkét szülőm segítő szakember, édesapámnak alapvetően szociális munkás végzettsége van, meg azóta már szupervízor is, meg coach is, meg pszichodráma csoportvezető, édesanyám meg gyógypedagógus, logopédus, az ilyen dadogó terápiában ő ilyen eléggé nagyon otthon van, meg annak idején ilyen zeneterápiás utakon is kicsit képződött, még Kokas Kláránál, szóval ezt az egész ilyen lélektani irányt, meg közösségben dolgozunk, csoporttal dolgozunk, emberekkel foglalkozunk, ezt abszolút otthonról és tőlük hozom. És én nagyon-nagyon sokáig zenéltem, én hegedülni tanultam 14-5 éven keresztül, és a népzenei világ az engem mindig nagyon vonzott. Nagyon szerettem a népdalokat mind a mai napig, és volt egy csodálatos hegedű tanárom, aki nagyon-nagyon biztatott arra, hogy hát így ezzel kéne kezdeni valamit, és mindemellett még az irodalmat is nagyon-nagyon szerettem és kedveltem, úgyhogy így kitaláltam, hogy hát én magyar szakos tanár leszek, meg ének szakos tanár népi hegedű szakirányjal, és a Zeneakadémia is szóba jött, és akkor így nagyon rákapcsoltam erre az útra, érettségi évében, de valahogy a szüleim részéről, főként anya részéről mindig jött egy olyan gondolat, hogy ő azt látja, hogy én ennél szabadabb lélek vagyok. Hogy én, nekem kell egy bizonyos fokú szabadság az életemben, hogy az ilyen nagyon-nagyon keretezett, struktúrált dolgok, azok nem biztos, hogy az én utam. És akkor nyilván, mint minden 17-18 éves, hát ugyan már, mit tudhat én rólam az én édesanyám, tiltakozzunk ellene, de hát azért úgy voltam vele, hogy a pszichológiára nagyon magas volt már akkor is a ponthatár, és úgy voltam vele, hogy beírom elsőnek a lapra, ha az égiek is úgy akarják, akkor felvesznek, és akkor én azt egy jelnek veszem, és oda megyek, hogyha meg nem, akkor meg megyek Nyíregyházára zenélni. És felvettek végül, de nem bántam, mert az első évet én még Pilis Csabán tölthettem, a Pázmánynak ott volt a bölcsészettudományi kara még akkor, mikor én elkezdtem. Hát ez egy álomhely volt. Hát ez a kreativitás, a Makovec épületek, a Koli egy csoda volt, kinyílt a világ, mindenféle közösség az utamba jött, de hogy ott is az alapképzésen annyira érdekes most így ebbe belegondolni, hogy én ott is a közösségi kapcsolódásokat élveztem, és szerettem a legjobbat, a szakot nem. Nagyon jó tanáraim voltak, nagyon sokat kaptam, de hogy én az alapképzés után én nem akartam mesterre tovább menni, mert azt éreztem, hogy ez nekem túl szögletes, túl kocka, hát amit anya mondott, hogy nem éreztem ebben ott akár mondjuk a zenét, vagy a művészeti irányokat, amik nekem nagyon kedvesek voltak, és így az alapképzés után azért elég erőteljesen elbizonytalanodtam, hogy jó-e nekem ez az út.
0: Mi az, ami meggyőzött arról, hogy ez az út mégiscsak jó lesz?
1: Történt egy nagyon érdekes momentum. Az alapképzés alatt, már 17 éves koromtól kezdve igazából, én nagyon gondolkodtam a szerzetesi hivatáson. A családra való vágy az nálam valahogy sose érkezett meg, vagy nem volt olyan intenzív, mint amit mondjuk így a barátaimnál, vagy a kortársaimnál láttam, és aztán elmentem hivatástisztázóra is, itt egyetemen, a Városmajorba jártam nagyon sokat, Szentmisére és az ottani gitáros közösséghez is csatlakoztam, és ott valahogy az bontakozott ki előttem, hogy lehet, hogy ez az én utam, és akkor az alapképzés után én a Szalízirennek a női ágába, a segítő Szűz Mária leányaihoz elmentem, és akkor ott meg is kezdtem a jelöltségi évemet. Ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, tehát még rájuk találtam, megismertem őket. Nagyon izgalmas, hogy én alapvetően a Miskolcon ott így a Ferences rendel voltam kapcsolatban, de 18 évesen bérmálkoztam, és én akkor Boszkó Szent Jánost választottam Bérma Szentemő. Szóval nekem már valahogy így ott így megvolt ez az irány, hogy én gyerekekkel akarok foglalkozni, és ifjúságnevelés, stb. Ez az egyetlen dolog amúgy, ami minden mai napig nem változott, és ilyen meggyőződésem, én ezt nagyon korán tudtam, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, meg hogy erre nekem van valamilyen különös skillem, vagy adottságom, vagy szuperképességem, nem tudom, nagyon szeretek gyerekekkel együtt dolgozni. És hát van egy ilyen rend, aminek ez a profilja, hát ez milyen menő, elképesztően lelkesnek éreztem magamat, és az ismerkedési folyamat is nagyon-nagyon csodálatosan zajlott, nagyon szimpatikusak voltak a nővérek, és aztán végül én egy bőfél évet töltöttem ott közöttük, és akkor utána úgy döntöttem, hogy elköltözök. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mi volt ennek az oka, hogy ilyen viszonylag rövid idő alatt. Nem tudom szavakkal kifejezni, igazán azóta se tudom összeszedni gondolatokba, hogy mi volt. Az csak jött ez az érzés, hogy nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon tetszik a lelkiség maga, a szalézi lelkiség, de hogy nem biztos, hogy ez a forma az, ami által én ezt meg tudom élni majd a legjobban. És akkor utána elköltöztem albérletbe, elkezdtem dolgozni egy gyermekpszichiátrián, és hát ott ilyen ősrobbanás következett a lelkembe. Mindentől eltávolodtam. Ott egy ilyen nagyon erős tagadási fázis alakult nálam.
0: Ez ott a pszichiátrián jelenlévő problémáknak volt köszönhető?
1: Nem feltétlen. A munkakörnyezetnek, ezt tudom, ez most lehet ilyen nagyon rosszul, vagy akár bántóan hangozhat, de nekem bármennyire is azt éltem meg, hogy hú, egyetemen nyílt ki a világ, a munkahelyen nyílt ki nekem valójában a világ. Mert az egyetemen mégis valahogy megtaláltam a hasonszűrű embereket, akivel hasonlóan gondolkozunk, azért kb. Hasonló az értékrend, és a munkatársaim meg a szöges ellentéteim voltak. Nagyon másképp gondolkodtak a világról, a hitről, családi rendszerekről, az emberekről úgy általában, és én csak álltam és pillogtam, hogy így, hol voltak eddig, vagy hogy ezek miféle UFO-k, és aztán kiderült, hogy én vagyok az UFO, mert hogy én növekedtem egy nagyon-nagyon biztonságos és védő burokban, és ott ez így egyszerre kipukkadt, és eltűnt ez a védelmező burok, és én eszköztelennek éreztem magam. Most akkor én itt mit mondok? Hogy teremtek kapcsolatot? Bevállalhatom az én gondolataimat? Nem vállalhatom be? Furán néznek rám, ez most jó, nem? Annyira bizonytalan voltam saját magamban, akkor még az önismeretemnek viszonylag az elején jártam az önismereti utamnak.
0: Hát meg nagyon fiatal is voltál.
1: 22 éves igazából, igen.
0: És egyébként így a kollégák, csak úgy így el tudjuk képzelni, ilyen kiábrándultak voltak, és akkor te voltál a lelkes, akire legyintettek, hogy nem tud semmit.
1: Így van, alapvetően ez is nagyon az elején jellemző volt, és nagyon-nagyon drámai volt, amikor én a 2 éves munkaviszonyom végén rájöttem, hogy én is ugyanúgy megsavanyodtam és megkeseredtem, mint ők. És hogy ez így nincsen rendben, 20 pár évesen, hogy ugyanazok a mondatok jelennek meg, ugyanazok a gondolatok, ugyanúgy nem érdekel, csak kapjam meg a pénzemet, ugyanúgy a túlélésre megyek, eltűnt a lélek és a lelkesedés. Szerintem ez teljesen normális, vagy minden munkahelyen szerintem az első időszak az erről szól, hogy fú, itt most megváltom a világot, és akkor utána jön a realitás. De hogy én azt gondolom, hogy egy olyan közegben, ahol a régebb óta ott dolgozó emberek megtalálták az egyensúlyt, a realitás és a csillogó-villogó idealizációs helyzetek között, ott azért ez hosszú távon meg lehet ebben maradni. Ez nem az a közeg volt.
0: Szögecki Sára pszichológussal és komplex művészetterapeutával Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk, hogy vajon a gyereknevelés évei, évtizedei alatt millió teendők között van-e a szülőknek figyelme egymásra, az ő kapcsolatuk, házasságuk alakulása, története, ne talán válsága, hogyan is érinti. Most nem a kisgyereket, arról is nyilván kell beszélni, hanem már a kamaszkorból kifelé növő, vagy akár fiatal felnőtt gyermekeket. Ezt a kérdéskört tárgyaljuk már az utóbbi adásokban is. Szeretettel köszöntjük a Kamassarok hallgatóit, a mikrofonnál a két műsorvezető.
2: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán.
2: Elmúlt alkalommal talán azzal fejeztük be, hogyha már felnőttek azok a gyerekek, és gyakorlatilag tényleg itt a kirepülés küszöbén állnak, akkor vajon hogy érinti őket, vagy az életminőségüket, hogy érinti a szülők válása. Úgy akár azt is gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen már egy felnőttet ad át az életnek a szülő, és hogy hát most ez már nem lehet olyan nagy gond. Mit gondolsz?
1: Régen, amikor még azért a válás kuriózum számba ment, vagy hát semmiképpen nem volt olyan elterjedt sajnos, mint manapság, vagy hát szóval az a sajnos, hogy most ennyire elterjedt, akkor még ilyen tréfás történetek is születtek ugye ezzel kapcsolatban, hogy hát valaki kvázi várja, hogy a gyerekek kirepüljenek, vagy az utolsó gyerek is megházasodjon, mert akkor végre elválhat. Tehát, hogy biztos, hogy máskor is mondták azt, hogy hát azt tartotta egybe őket, hogy gyereket vállaltak, akár elsőt, akár többediket, vagy hát csak azért vannak együtt, mert ott a gyerek. Hát ezek is azért hősies dolgok természetesen, hogyha valaki a gyereknek vagy a családnak az érdekét azt kicsit így a maga boldogulása elé tudja helyezni, tehát hogy azért ezek nem rossz példák, vagy nem pejoratíve kell ezekről megemlékeznünk. Manapság hát talán a válások nagy száma az azzal is együtt jár, hogy ez nem annyira szempont. Talán, hogy mi van a gyerekkel, vagy mi lesz a gyerekekkel. Na most, hát felnőtt korban pedig, még hogyha fiatal felnőttről is, tehát akár tényleg a kamaszkorból kilépő, vagy hát éppen fiatal házas, vagy az önállóságot kereső fiatalról van szó, azért szerintem senkinek sem mindegy, hogy a szülei hát hogyan vannak. Nem csak egymással, hát az is nagyon fontos, de hát amúgy is, hát hogy az egészségi állapotuk, a körülményeik, hát ha még dolgoznak, akkor a munkájuk, szocs, mint alakul. Azért azt gondolom, hogy ebből egy ilyen meghatározó, vagy nagyon jelentős szelet az, hogy egymással milyen viszonyban vannak. Tehát, hát, hogyha valaki azzal kell együtt éljen, azzal a tudattal, hogy a szülei ott vannak ketten egy lakásban, és hát marják egymást, bántják egymást, hát az nyomasztó. Most biztos, hogy nem ássa ez alá az ő hosszú távú boldogságát, vagy sikereit, vagy a családjának a jólétét. Tehát azért nem közömbös ez senkinek a számára sem. Nyilván ez talán még kevésbé szempont egy válásnál, mert hát ott már, ha valaki akkor jut eszébe, hogy elváljon, akkor már biztos úgy gondolkodik erről, hogy hát a gyerekem már felnőtt, hát álljon meg a saját lábán. De hát, hogy azért egyébként szerintem mindnyájunk életminőségében egy néhány százalékot azért az kitesz, hogy ilyen pluszt jelent, hogyha a szüleink egyszerűen jól vannak. Fizikailag is, ha dolgoznak, akkor a munkájukban, de hát legfőképpen az egymással való kapcsolatukban.
2: Még ide az is eszembe jut, hogy nem csak az, hogy tényleg az ember életminőségét is javítja, hogyha a szülei, például csak ilyen egy praktikus dolog, hogy nem kétfelé kell őket látogatni. Tehát, hogy természetesen, amikor öregednek, akkor minden felnőtté váló ember igyekszik azért a szüleivel valami kapcsolatot tartani, és akkor ez tényleg a kirepülőfélben levő gyerekre is, és mennyire nyomasztó vagy nehéz az, hogy kétfelé kell dupla idő. A másik pedig, amit én többször észrevettem, ugye meglepődve, hogy írtó nehéz egy fiatalnak az, hogy összeismerkedjen a szüleinek az új ismerettségeivel. Tehát minden esetben hiába valóban lehet egy ilyen helyzet, amit te is mondasz, hogy hát akkor egy feszült helyzetből, egy kellemesebb helyzet alakul ki, hiszen akkor ez a tányérdobálás, vagy veszekedés, vita és feszült hangulat ugye nem lesz, mert akkor a szülők mondjuk külön költöznek. Én nekem sok már elballagott diákom, az azt jelenti, hogy nyilván 18 fölött jött vissza később azzal mesélni, hogy hát virtó nehéz, mert most karácsonykor sehogy se tud összejönni a család, hiszen az új felek új embereket próbálnának behozni a szűk családi körbe, azért a karácsony mindenki a családdal szeretné ünnepelni, és egyszerűen lehetetlenné válik emiatt, hogy az új valakit meg kell ismerni, vagy az új ismerőst is hát úgy kéne vele bánni, vagy úgy kéne elfogadni, hogy hát ő most már a család része.
1: Hát igen, régen valószínűleg ugye ez még ritkább volt, hogy mondjuk 50 fölötti, vagy 60 és életkorban valaki, hát úgymond ismerkedjen. Nyilván előfordult ez, meg hát vannak ilyen irodalmi történetek is. Ott is azért sokszor inkább arról van szó, hogy két megözvegyült, hajdani szerelmes, hát valahogy romantikusan újra egymásra talál, aztán elő is fordul, hogy nem is költöztek össze, még az irodalomban sem, hanem hát csak úgy valahogy távolról nézték egymást. De tényleg manapság nem olyan nagyon ritka, hogy hát egyszerűen ekkor kezdődik egy ilyen újfajta ismerkedési időszak, ami hát persze a következő generáció számára borzasztó furcsa, irritáló egyszerűen.
2: És az sem ritka, ami megint szerintem egy zsákutca, és valamiért tényleg valószínűleg az élet minden területén be tudunk magunknak beszélni dolgokat, hogy ez most így a nehézségben, most ez egy jó terv, vagy egy jó ötlet, hogy ezt többször találkoztam azzal, hogy az a jó terv, hogy a gyerekek, vagy a gyerek, ahány van, annyi a hetet felét itt tölti, és a felét meg a másik szülőnél tölti. 18 felett természetesen eldöntheti az a gyermek, hogy hova költözik. Most képzeljük el azt a két lakiságot, ami a testnevelés holminak a vitele, és hol van kimosva, és hol találom meg, és viszem reggel, és megvan-e, vagy a hangszer. Én vittem úgy diákot kétségbeesve egy zenevizsga előtt, a másik szülőnél hagyta véletlenül a hangszert, és akkor el kellett hirtelen rohanni azért a hangszerért, mert nem úgy jött ki a lépés. Tehát, hogy amikor a szülő úgy gondolja, de hát akkor mégis mi a maximumot adjuk, tehát mindent megadunk, hiszen ez a feladatunk, és az a minden az úgy fog kinézni, hogy a szülők most a fele időt töltik így vagy úgy a gyerekkel, és milyen jó neki, mert hogy nem csak hétvégi apuka vagy hétvégi anyuka lesz, hanem így mindent tudunk adni. És hát én úgy láttam, hogy ezek a gyerekek egyszerűen kóvályognak, mint ilyen bolygóhollandik, és ténylegesen hatalmas táskákkal közlekednek, pusztán azért, mert igaziból nincsen így otthonuk.
1: Ugye most akkor így a kamaszkorból kilépő gyerekek után kicsit visszalépünk a kiskorúak esetére. Hát igen, ez is egy ilyen modern megoldás. Régen szerintem ez se volt, én nem nagyon tudok ilyenről, hogy közös felügyelet. Hát a régen elvált két ember, akkor a gyerekek hát legtöbbször persze az édesanyjuknál maradtak, és hát hétvégén vagy meghatározott rendszerint tartották a kapcsolatot az édesapjukkal. Na most nyilván ez az egész válás téma persze nagyon-nagyon nehéz, főleg aki ebbe benne van. Tehát itt most mi elsősorban a gyereket érő hatásokról beszélünk, és nem szeretnénk hát senkit megbélyegezni, vagy elítélni, hogyha éppenséggel hát úgy érzi, hogy számára nincs más kiút, mint menekülés egy rossz kapcsolatból, meg hát az is világos, hogy ha valahol elszakad a cérna, vagy hát valaki tényleg ezt így elhatározta, akkor már hiába emlegetjük a gyerekek vagy a kamasz gyerekeknek a szempontjait, vagy az ő sérülésüket, mert hát akkor már meg fogja magyarázni magának az illető, hogy hát voltak éppen a gyereknek is jobb így. És egyébként persze lehet, hát hogyha ottan olyan nagyon durva mindennapos veszekedések, netalántán agresszivitás üti fel a fejét, hát akkor bizonyos fokig a két lövészárok közül, ha valaki ki tud menekülni, most egy gyerek, ilyen képletesen szólva, akkor lehet, hogy örül a nyugalomnak, na de hát ez az egész történetnek, meg körülményeknek hát csak egy része, és a többi egyéb az viszont hát azért csak utol fogja őt érni.

0: És ugye ez egy érdekes dolog, hogy egy feszültségtől próbáljuk a gyermekünket megóvni. Természetesen nyilván ezek konkrét helyzetek, amiket a legjobban próbál a szülő megoldani. Tehát tényleg nem egy ilyen megbélyegzős gondolatsor ez. De hogy utána, amit a kamaszon lát, akár a pedagógus, akár ismerős szülő, az, hogy egy sokkal nagyobb feszültséget végül is mégiscsak hordoz magával, egy olyat, ami egy általános szorongás. Tehát, hogy nagyon sokszor a fiatalok ma szoronganak. Azt hinnénk, hogy ez vicc, de hogy van, emlegetik ők maguk a klímaszorongást. Meg emlegetik egyszer itt, amikor talán emlékszel, még a Kamassarokban élő adásban voltunk két fiatallal, ők úgy érték meg azt, hogy mi lesz a földünkkel, hogy az az ő felelősségük, és ők fognak egyszer ebbe belekeveredni jobban, mint az ő szüleik, és hogy ez igen, ez szorongással tölti őket el. És ez nem egy dolog, amitől mi még fiatalon nem szorongtunk, mert én nem emlékszem ilyenre, hogy én aggódni kezdtem volna ilyen gimnazista koromban, arról, hogy mi lesz a bolygóval, vagy bármi ilyesmi. És a mai fiatalok sokkal több olyan helyzettel találkoznak, ami miatt ők aggódnak, és ami egyszerűen szorongást kell bennük. És én azt vettem észre, hogy így a végig tekintve azokon az ismerőseimen, diákjaimon, akik ilyesmivel szembesültek az életük során, hogy sokkal szorongósabbak lesznek, aggódósabbak, talán próbálják, lehet, hogy ez egy ilyen nem kimondott cél, hogy akkor én jobban akarom csinálni, nem akarom, hogy az én kapcsolatom a szerelmemmel, vagy a jövendőbelimmel gajra fusson, vagy tönkre menjen. És akkor ez is egy olyan szorongás, amivel úgy megterheli ezeket a gyerekeket, bár nyilván a szülő nem ezt szeretné, vagy szeretné pontosan mentesíteni a gyermekét a feszültségtől, a terhektől, de hogy valahogy azt látszik, hogy azért aztán az a hozadéka egy ilyen válásnak, hogy súlyosan megpakolt batyúval jön-megy az a fiatal a világban.
1: Hát biztos, mert végül is a szülei, akire ő mondjuk fölnézett, bizonyos mérő, jó, hát nyilván egy kamasz, az, hogy most mit mond konkrétan, az egy része az ő élményanyagának, de hát azért alapvetően nyilván fölnéz a szüleire, és azt látja, hogy ezek az emberek se tudták. Hát akkor én honnan tudjam? Én nekem ez hogy sikerüljön? Tehát, hogy tulajdonképpen egy kicsit a saját jövendőbeli, vagy jövőbeli boldogsága is megkérdőjeleződik, hogy hát ha ez ma senkinek nem sikerül, és azért nem egy olyan fiatal van, aki beszámol erről, hogy ő például hát azért tart a házasságtól, mert egyetlen épkézláb és működőképes példát sem lát a saját környezetében. Tehát, hogy minthogyha így kimondaná a bíróság fölötte az ítéletet, hogy hát a párkapcsolatodban, házasságodban, családi életedben te sem fogod megtalálni a boldogságodat. Tehát tényleg olyan sokrétű az a teher, amit ez jelent egy gyereknek, amire valószínűleg nem gondol a szülő, meg hát nem is tud rá gondolni, mert el van foglalva a saját bajával, hogy éppen hát nem jön ki az élete párjával sehogy se. De hát így pedagógusként ezek nagyon rosszul emlékezetes pillanatok, amikor hát látom az iskolába, vagy láttam az iskolába az összeomlott gyereket, és akkor megkérdezem, hogy mi a helyzet, és hát akkor elmondja a gyerek, hogy hát akkor tegnap a szülei bejelentették, hogy el fognak válni, és akkor ő neki pedig hát akkor két héten belül, vagy nem tudom mennyi időn belül, akkor el kell dönteni, hogy most akkor melyik szülővel akar együtt élni. Na most ez a gyerek többségében a következő egy évre, vagy még hosszabb időre padlóra került, tehát tanulmányilag minden, nem is ez a legsúlyosabb persze, de hogy mindenféle szempontból hát egyszerűen azt se tudja, hogy most akkor merre vannak itt a koordinátorrendszernek a tengelyei.
0: Akkor hadd kérdezzelek meg, hogyha szerinted egy kitartsunk akkor egy rossz házasságban, csak azért, mert ott vannak a gyerekek?
1: Hát ugye ez is a klasszikus kérdés, hogy most akkor mondom, világért sem szeretnénk mi itten senkit sem megbélyegezni, vagy elítélni, azért, mert úgy döntött, ahogy döntött, és hál' Istennek nem olyan nagyon sok, de hát azért nyilván olyan vállásokat is volt alkalmam hát végignézni, ahol mondjuk én eskedtem azt a párt, vagy az én diákom volt, és hát persze a magam módján hát megértem, hogy ő mérlegre teszi a saját boldogulását is, és mondjuk a 40-es évei közepén hát azt mondja, hogy nem tudja azt így vállalni, hogy akkor most az egész hátralévő életét itt végigküszködje egy rossz házasságban. Tehát ez világos, hogy ez szubjektíve, ez érthető, hogy ez iszonyatos nyomasztó teher, vagy valaki úgy érzi, hogy ezt ő nem tudja elvállalni. Valószínűleg, hogyha már ide jut a helyzet, hát akkor már tényleg csodaszámba megy az, hogyha onnét sikerül azt a házasságot újra feltámasztani élettel vagy szeretettel megtölteni. Mondjuk ez nem teljesen lehetetlen. Tehát sok válást láttam már, vagy sok olyan diákot, akinek a szülei elváltak, akár ott menet közben az iskolai évek alatt, de mondjuk hát a leghosszabb ilyen krízis időszak egy házaspár életében, amit én úgy valamennyire végig kísértem, az 9 év volt. 9 év után mégis úgy döntöttek, hogy azért a hátralévő életüket is együtt szeretnék leélni, és hát valahogy megkötötték újra a szövetségüket, vagy fájtlat borítottak a múltra. Ez nem volt enyhe történet, tehát hogy ebből az egyik az komolyan belebetegedett. Nem hagyta őt ez érintetlenül. De valahogy mégis volt kiút ebből a krízisből. Ugye nagyon nehéz erről úgy is beszélni, persze egy ilyen nehéz helyzetben lévő párnak, hogy nem mondhatja nekik az ember azt, most se a pap, se a pedagógus, hogy hát van megoldás, biztos, mindenre van megoldás. Mert az egy kicsit azt üzeni, hogy hát van megoldás, csak hát ti vagytok olyan gyengék, vagy valami, hogy ezt nem találjátok meg. Pilinszky János azt mondja, hogy nem csak problémák vannak és megoldások, vagy ez néha egy hamis modell, hanem hát néha tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Szóval nagyon óvatosan kell fogalmazni is, meg hozzáállni is, nyilván egy nehéz helyzetben lévő házaspárhoz. Ha fűznek valami reményt ahhoz, hogy van kiút a számukra, akkor persze én is szívesen biztatom őket, hogy ez nem teljesen lehetetlen, de hát én se tudom azt nyilván egy adott esetben, hogy most az ő számukra tulajdonképpen van-e jövő, vagy eleve már meg se lett volna szabad kötni azt a házasságot. Szóval igazából hát az a legjobb, hogyha egy pár nem jut el a válásnak a gondolatáig, vagy ilyen súlyos probléma halmozik.
0: Az is egy kérdés, hogy mi az, amire azt mondjuk, hogy hát ez egy olyan rossz házasság, hogy akkor váljunk el. Még nagyon kicsik voltak a gyerekeink, amikor óvodából sétálva el, vagy mit tudom, beadva, nem is emlékszem el, hogy hány pici gyerekemet, egy anyuka, akit nem is ismertem olyan nagyon, elkezdte mesélni, hogy tulajdonképpen ők most egy válásban vannak, és nagyon megrázott, hogy most én ennek a ismerője lehetek a történetnek, és hát akkor kérdezgettem, hogy ezt már el is döntöttétek, vagy hát, hogy most ez hogy lesz, vagy miért, és akkor elmondott pár ilyen nagyon nyomós érvet, hogy miért. És az egyik például az volt, hogy ez sokszor elmegy akár egy hétre is a férje ilyen küldetésbe, akkor teljesen egyedül kell a gyerekeivel lennie. Akkor sokszor, amikor a férje meg otthon van, akkor este dolgozik, vagy későn jön haza, vagy nem úgy vesz részt a család életben, és egyszerűen ez így nem vállalható, hát itt vannak ezek a gyerekek. És hát akkor az volt a tulajdonképpen ott helyben, ezt nem később találtam ki, hanem emlékszem arra az érzés, hogy ott állunk az óvoda udvarán, és hogy egyszerűen erre gondolok, hogy nekem a férjem pont ilyen. Pont ugyanezek igazak. Teljesen egyértelműen. Pont így, és még nem is tudom, voltak egész apró részletek is, amik teljesen egyértelműen ezek voltak az én életemben is éppen akkor. Ezen kellett megdöbbennem, hogy tulajdonképpen nagyon szubjektív, hogy aztán hogy lépünk a saktáblára a következő lépcsőre, és nem jól vagy rosszul. Nyilván az ott kiderült ebben a történetben, hogy volt egy jobb ötlet, aki egy újabb ismerős, és akkor ez biztos, hogy nagyon könnyen gördít ilyen irányba azt a helyzetet. De hogy azért az biztos, hogy mindenkinek mérlegelnék, hogy ez tényleg annyira végtelenül rossz, vagy lehet, hogy el lehetne újraindulni a kályhától. Hát nem tudom, hogy ilyen helyzeteket látsz-e, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy elkeseredett felek végül is, hát amit mondtál is, hogy 9 év után akár így döntöttek, de hogy lehet olyan irányban a gondolkodásukat a házas feleknek mozdítani, hogy inkább valahogy mégis egymás mellett kössenek ki.
1: Vannak azért nyilván erre jó példák, hát nagyon-nagyon sok házasság kerül válságba, úgyhogy mondjuk azért azok a intézmények vagy lehetőségek is fontosak, ahol egy válságba került pár ugye valamiféle segítséget kap. Hát ez manapság szerintem már mindenki ismeri azt a fogalmat, hogy párterápia, mert tényleg hát annyi ilyen eset van, hogy valószínűleg a közelebbi, távolabbi ismeretségi körünkből már valaki biztos, hogy el kellett, hogy jusson ide, és igénybe kellett, hogy vegye ezt a lehetőséget, ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy nem oldják meg helyettük a problémájukat. Nem mondják meg nekik, hogy mit kell csinálniuk, hanem abban segítenek nekik, hogy ők meg tudják hozni a maguk döntését. Ugyanis a gond azért sokszor az, hogy egy adott szituációban valaki nem érzi jól magát, vagy éppenséggel azt mondja, hogy nem jó az ő házassága, az persze elindíthat egy menekülési ösztönt, csak ugye nehéz az mindazzal számot vetni, ami ezután fog következni. És azért hát olyan történetem is van, kicsit még most is zajlik, tehát hogy most ők még nem váltak el, bár már régóta szóba került ez, tehát hogy így valahogy mind a kettő felméri azt, hogy ez nem fenékig telj fel egy vállás, tehát hogy az egy olyan ugrása semmibe, ami után borzasztó sok nehézség következik, mindenféle anyagi szempontból is, érzelmi, gyerekek, egyéb, és hogy valahogy mind a kettő óckodik a végső lépéstől. Tehát, hogy ez is fontos, hogy legalább akkor így ezekkel a következményekkel vessenek számot. Én még nagyon sokszor úgy érzem, hogy amikor ismerkedni kellett volna, fölépíteni egy kapcsolatot, hát akkor nem azt csinálta sokszor egy pár, nem azt mérlegelték nagyon gondosan, hogy összeillenek-e. Tehát, hogy egész egyszerűen úgy köt házasságot sokszor két ember, hogy hát, hogy azt még nem kellene, vagy egyáltalán nem kellene azt a házasságot megkötni. Nem jól választanak. Legtöbb vállás esetén ez derül ki. Nem menet közben válik az egyik mondjuk alkoholistává, vagy a másik bántalmazóvá, hanem hogy egyszerűen rosszul mérték föl azt, hogy hát összeillenek-e, illetve hogy miféle hát odaadással, meg közösségvállalással jár a házasság. Na most azért itt az is nagyon fontos, hogy vannak olyan szervezetek, akár egyházi jellegű mozgalmak, amelyek nem a válságban lévő párnak akarnak segítséget nyújtani, hanem tulajdonképpen abban segítenek, hogy ezek a válságok ne is alakuljanak ki, vagy ne legyenek annyira mélyek. Tehát például akár a házas hétvége mozgalom, de más hasonló csoportok is működnek, amelyeket hát szintén azért ebből a szempontból is jó ötletnek tartok. Egyébként, hát hogy át lehet-e hangolni a gondolkodásukat, az sokszor akkor, amikor egy pap bele kerül egy ilyen történetbe, akkor azért már általában évek óta zajlik ugye egy konfliktus, vagy mérgesedik el egy helyzet, hogy akkor ott nagyon nehéz sokszor már változtatni a folyamatok irányán. Hogy mit lehet és mit nem, arról viszont lehet, hogy már csak a következő adásban tudunk szót ejteni, mert hát gyorsan eltelik a kis 25 perces műsoridőnk, úgyhogy köszönjük szépen a kedves hallgatók figyelmét, főleg úgy, hogy egy nehéz témát igyekeztünk itten egy kicsit boncolgatni. Elköszön a két műsorvezető.
0: Rubovszkiné Budó Mária
1: és Lukovics Milán.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

lelkként vezessen bennünket, hiszen a megbékélés is a szív feladata. Krisztus szíve extázis, kilépés, adás, találkozás. Benne válunk képessé arra, hogy egészségesen és boldogan visszanyúljunk egymáshoz, és építsük a szeretet és az igazságosság országát ebben a világban. Krisztus szívével egyesült szívünk képes erre, a társadalmi csodára. Ferenc pápa Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről szóló enciklikájából idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket az Interalma Caritas 15. évfolyamának 625. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról.

0: Mária egész valójában hordozza az értelem ajándékát, amely által nyitott és készséges tudott lenni. És így föl tudta fogni a dolgok lényegét, és nem csak hallgatta és meghallotta, de teljes szívvel átölelve és lelkébe engedelmesen befogadva, meg is értette az Isten szavát, és mindig e szerint tudott cselekedni. Fogalmazott Bertha Tibor tábori püspök a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hagyományos egyházmegyei búcsújának ünnepi szentmiséjén Mária Pócson július 26-án.
1: Egyre több ember szívében megszülethet Jézus Krisztus, aki attól a Szent Szűztől született, akinek példája és édesanyai szeretete arra sarkal bennünket, hogy felebarátaink és embertársaink újjászületésén fáradozzunk minden erőnkkel.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gunnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg!

0: A katolikus tábori püspökség oldala tudósít a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hagyományos egyházmegyei búcsújának ünnepi szentmiséjéről, amelyen Berta Tibor tábori püspök mutatott be szentmisét Mária Pócson július 26-án. A katolikus tábori püspökség honlapja a tudósításában többek között megemlíti. Szentbeszédében Berta Tibor tábori püspök a következőket emelte ki. Mária egész valójában hordozza az értelem ajándékát, amely által nyitott és készséges tudott lenni, és így föl tudta fogni a dolgok lényegét. Nem csak hallgatta és meghallgatta, de teljes szívvel átölelve, a lelkében engedelmesen befogadva, meg is értette az Isten szavát, és mindig a szerint tudott cselekedni. A keresztény ókorban egyes egyházi közösségek Jézus mennybe menetelénél és pünköstkor Máriát egyfajta középpontba helyezték. Később számos képi ábrázolásban is így látható a Szent Szűz, melyel azt szerették volna kifejezni, hogy jelenléte annak az egyháznak a megjelenítője, amely szent és szeplőtelen, nincs rajta ránc vagy folt, sem semmi afféle, ahogy azt Pál apostol írja az Efezusban lévő szenteknek és Krisztus Jézusban hívőknek, fogalmazott szentbeszédében Berta Tibor katolikus tábori püspök. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján hallható, tekinthető meg Berta Tibor tábori püspök szentbeszéde, amelyből most idézünk.
1: Excellenciás megyés püspök úr, kedves Nándor püspök atya, főtisztendő paptestvéreim az oltár szolgálatban, kedves diákonusok, kedves minnyájan, örülök, hogy ma itt ünnepelhetem a Szent Eukarisztiát Mária Pócson, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúján. A Biblia figyelmes szívű olvasója előtt nyilvánvalóvá válhat a Szentléleknek az az igen erőteljes tevékenysége, ami nem más, mint az, hogy a Fiúisten Jézus Krisztus életét és megváltó művét minduntalan beledolgozza, vagy szebben szólva belekovászolja a Teremtő által alkotott világba. Az Újszövetség

0: A Szentírásban Isten lelke ezt a belekovászolást Szűz Máriában kezdte el és vitte végre a maga teljességében, amikor Názáretben leszállt és erejével megárnyékozta, ő pedig magába fogadta Isten fiát, ahogy azt a Lukács szerinti evangéliumban olvashatjuk, vagy amint nem sokára majd a mai Szentmise prefációjában is halljuk, Mária a te ígédet szeplőtelen szívébe zárta, és megtestesült ígédet szűzi méhébe fogadta, majd teremtőjét a világra szülve az egyház születését is szolgálta. A jelenet, amelyet angyali üdvözletnek hívunk, és a pünkösdnek mint egy előképeként is állhat előttünk, hiszen fényességét, mint a pünkösdi lélek áradáskor az apostolokra, ráragyogtatta Máriára, aki páratlan kegyelmet kapott az üdvözítő Krisztus befogadására. A Lukács szerinti örömhír kezdetén úgy látjuk Urunk édesanyját, mint akit eltölt a Szentlélek, majd a szintén Lukácsnak tulajdonított írás az apostolok cselekedetei elején azt olvashatjuk, hogy amikor pünköstkor az egybegyűlt apostolokra leszáll az Isten lelke, ő is ott van velük, és így valamiképpen ő is részesül a Szentlélek ajándékában, erejében, vigasztalásában. Betlehemben a bízó és Istennek engedelmeskedő hit boldog örömében ő adott test szerinti életet Isten fiának, az örök igének, pünköstkor pedig a 12-vel együtt részese lett annak az erőteljes és tüzes hitnek, amely Urunk Jézust, a föltámadott igét imádja és hirdeti. A Szent Szűz úgy áll előttünk, mint az erényekben gazdag élet példája, akinek bensőséges tisztelete arra ösztönözhet bennünket, hogy a fölforrósodott szív lelkesültségével egyre erőteljesebben kapcsolódjunk fiához, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz és az ő áldozatához. A pünkösdi lélekáradáskor az apostolok között álló Mária arra hív bennünket, hogy Krisztus dicsőségére egyre inkább átalakuljunk, fejlődjünk és megerősödjünk a hitünkben, reményünkben és szeretetünkben, hogy életünk minden körülményében föl tudjuk ismerni Isten akaratát, aszerint igyekezzünk élni és cselekedni. Az egyház tagjaiként részesei kell, hogy legyünk annak a nagy apostoli munkának és hathatós tevékenységnek, melynek révén egyre több ember szívében megszülethet Jézus Krisztus, aki attól a Szent Szűztől született, akinek példája és édesanyjai szeretete arra sarkal bennünket, hogy felebarátaink és embertársaink újjászületésén fáradozzunk minden erőnkkel. Hordozta a jó tanács ajándékát, amely elősegíti a jó kibontakozását a másik emberben, amely mindig a felebarát javát akarja, és egyre tökéletesebbet szeretné megadni a másik embernek. Így volt meg benne az Isten országa befogadására alkalmassá tevő szegénység, az osztatlan szívvel való Isten szeretet, a szűzi tisztaság és az Istenért való jó cselekedetekben gazdag gyümölcseit megtermő engedelmesség. Ezért nevezi a boldogságos szüzet a II. Vatikáni zsinat szószólónak, segítőnek, közvetítőnek, mert határozottan megjelenik már a kezdetekben Jézus nyilvános életében, amikor a galileai Kánában együttérzéstől késztetve közbenjárásával elindította Krisztus Urunk csodatetteinek a sorát. Mária a lélek ajándékaként hordozta az áhítat lelkületét, a szüntelen és állandó Istenre való figyelést, az élet Isten elé állítását minden körülményben és minden élethelyzetben, ahogy Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében megfogalmazta, akár esztek, akár isztok, és bármi más tesztek, mindig mindent Istent dicsőségére tegyetek. ennek az Istenre való odafigyelésnek egyik legszebb kifejezése és legértékesebb alkalma az imádság, mely a mindennapi feladatokat, szolgálatokat és jó cselekedeteket is állandóan Istennel való kapcsolattartássá formálja és tudja alakítani. A Szent Szűz a szívébe hordozta Isten félelmének, az Úr félelmének az ajándékát, azt a félelmet, amely nem fél, hanem amely félt, mert szeretetből fakad. Hitünk szerint Isten a szeretet, és hozzá csak a féltő szeretet lehet igazán méltó. Szűz Máriával ellentétben, akinek Isten megadta, hogy életének első pillanatától fogva mentes legyen az áteredő és a személyes bűntől, nekünk bizony félnünk kell bűneink miatt, de ha ez a félelem abból fakad, hogy elveszíthetjük Isten szeretetét, akkor már jó úton járunk, és haladunk a féltő félelemhez, hiszen a szeretetet féltő szeretet nem teszi az embert könnyelművé. A Szentlélek mindig új utakat sugal, és ezt azokon az emberekkel keresztül teszi, akik mélyen meg tudják élni a hitüket. Tekintsük szép és értékes feladatunknak, hogy elfogadva az idők jeleit, a lélekre hallgassunk, és kitartó következetességgel neki rugaszkodjunk a jövőnek, ahol a körülmények fényénél meg kell látnunk, hogyan lehet és kell az Isten országát építenünk. Legyen ebben iránymutatónk Szent II. János Pál pápa, aki annak idején első magyarországi látogatásakor 1991. augusztus 20-án ezt mondta a magyar püspököknek, de valójában nekünk mindannyiunknak. Megtörténhet, hogy a keresztény hagyományoknak a családokban és a társadalom szélesebb rétegeiben történő gyengülése láttán így kiáltotok föl, missziós területté váltunk. Nos, én azt mondom nektek, eljött a pillanat, hogy megváltoztassátok az ilyen megállapítások hangnemét, és fölemelő programot adó célkitűzéssé így alakítsátok át, missziós egyház akarunk lenni. Kedves testvéreim, hiszem, hogy ma azért gyűltünk itt össze, mert azt gondoljuk és azt érezzük, hogy egy szív és egy lélek vagyunk. És készen állunk arra, hogy új távlatok felé induljunk, és az Úr tanúi legyünk. Tudjuk, hogy ez az erő abban a mértékben adatik meg nekünk, amilyen mértékben kitartó, és egyetértő imádságban élünk Máriával, Jézus anyjával.
1: A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján hallható tekinthető meg Berta Tibor tábori püspök szentbeszéde, amelyből imént idéztünk. A teljes felvétel megtekinthető tehát a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Mint ahogyan a tábori püspökség honlapját, amelyen további hírek is olvashatók, elérhetősége www.ktp.hu. Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását folytatjuk. A tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
2: Németh Józseffel átmentünk a lengyelekhez, hogy a március 15-i misére elkérjük tőlük a templomot. Szívesen fogadtak, de volt ott egy pap. Szegény azt hitte, hogy a németek pártján vagyunk. Örültem, hogy amikor dühös volt ránk ebben a hitében, de azt hiszem, én is így viselkedtem volna, ha valakiről megtudom, hogy a hazám ellen van. Aztán, amikor kiderült, hogy nekünk a németek éppen olyan ellenségeink, mint nekik, lett nagy üdvrivalgás. Mint mondta, minden magyartól fél az első pillanatban, mert sokról feltételezhető a német barátság. Este Furtwängler-t hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő pillanatok is lehetnek ebben a piszkos, embertelen, esztelen, kilátástalan mészárlásban. Unalomig tapasztalom, hogy az oroszoknak sem kell a háború, ahogy nekünk is a hátunk közepébe. Március 14-e. Egész délelőtt lengyelül tanultam. Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gúnnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg! Este meglepetés ért. Hajdú Laci csomagjában nekem is volt egy kis csomag. Baba küldött egy hósapkát. Nagyon megörültem neki. De mivel az őrségen állóknak jobban kell, odaadtam az egyik vézna termetű bakán.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 15. évfolyamának 625. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a Mária Rádióban. De visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok, Ferenc pápától idézek ezzel, köszönöm meg a figyelmüket. A szív arra is képes, hogy egységet és összhangot teremtsen személyes élettörténetünkben, mely ezer darabra törtnek tűnik, de ahol minden értelmet nyerhet. Ezt fejezi ki az evangélium Mária tekintetével, aki a szívével nézett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Augusztus 10. A bíborosi kollégium jelentősége. A bizalom jele, és ugyanakkor nagy bátorságra is vallott, amikor megszületett a döntés, hogy Róma püspökévé egy nem olaszt választanak. Ennél többet nem is kell mondanunk, csak meghajtani a fejünket a Szent Kollégium ilyen döntés előtt. Az egyház életének legutóbbi eseményei során két hónapon belül kétszer is meg kellett válniuk egyetemes pásztoruktól. Talán még soha nem tapasztalhatták meg a keresztény emberek azoknak a feladatoknak a fontosságát, kényességét és felelősségét, melyeket a bíborosok Szent Kollégiumának kellett végrehajtania. A hívek még soha nem mutattak olyan szeretetteljes megbecsülést és jóindulatú megértést a kollégium legkiválóbb atyái iránt, mint ebben az időben. Egy másik elemet is szeretnék hangsúlyozni, a testvériség érzését, amely egyre inkább megnyilvánult és megrögzült a Szent Kollégiumon belül. Ó, mi jó és vidám dolog, ha a testvérek egyetértésben lakoznak. A Szent Kollégiumnak kétszer is az egyház egyik legkényesebb problémájával kellett szembenéznie, méghozzá igen rövid időszak alatt, a római pápa választás problémájával. És ezen alkalmakkor az egyház hiteles egyetemessége felfény lett. Az ember valóban tanúja lehetett annak, amit Szent Ágoston megerősített, az egyház minden nép nyelvén szól. A tapasztalatok, igények, a bonyolult egyházi problémák különfélék és néha ellentmondásosak. De ez a változatosság biztosan mindig összhangban lesz az egyetlen hittel, mert Szent Ágoston hangsúlyozza az egyház, mint királyné szépségét és sokarcúságát. E nyelvek adják a királyné ruházatának változatosságát, miként a ruhák változatosság és őrzi az egységet, úgy vegyül egybe minden nyelv az egyetlen hitben.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, 14. Leó pápáról, a remény pápájáról beszélünk, hiszen ma az audiencia szintén elmarad, és az ő szabadsága miatt, de ismertetném továbbá az ő úgymond eszmefuttatásait, hamar világossá tette, hogy tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Május 14-én délelőtt a 6. pálteremben, megválasztása után kihallgatáson fogadta a keleti egyházak jubileumi zarándoklatának résztvevőit. A találkozón 200 magyar zarándokkal együtt részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek meg propolita is, aki gyermekek rajzaival ajándékozta meg 14. Leót. Szimbolikus volt a helyszín is, 6. pál pápa Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini pápaságának időszaka 1963-78-ig tartott, és ő fejezte be a II. Vatikáni zsinatot. A Tenagora pátriárkával visszavonta az 1054-ben Róma és Konstantinápoly között kimondott kölcsönös kiközösítést. Vitát váltott ki az 1968-as Humane Vitae emberi életről enciklikája a természetes születés szabályozásról. Szentté avatták utódja első János Pál pápa volt, és Leó pápa beszédében erőteljes felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a népek visszakapják a béke méltóságát. Minden erőfeszítést meg fogok tenni, hogy ez a béke terjedjen. A Szentszék rendelkezésére áll, hogy az ellenségek találkozhassanak és egymás szemébe nézhessenek. Az egyházfő ebben a beszédében megismételte, amit Ferenc mondott a keleti egyházakról 2024 nyarán a keleti egyházakat segítő mű közgyűlésén. Olyan egyházak ezek, amelyeket szeretni kell. Egyedülálló, spirituális és bölcsességi hagyományokat őriznek, és sokat tudnak nekünk mondani a keresztény életről, a szinodalitásról és a liturgiáról. Gondoljunk az ókori atyákra, a zsinatokra, a monasztikus szerzetességre. Ezek felbecsülhetetlen kincsek az egyház számára. Idézte továbbá 13. Leót is, aki